0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazzzenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzversenyt zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszki Bennevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Batta Robert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skyland-del, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
0: Trend Nights.
1: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM 94.2.
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
2: Kati, nézd, még van barackafán.

gyerek, a hajnalig talál. Ölel szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom ám, szemed magába zár. Ölel szorosan, mint

Ha te nézd, még van baracka fám, nézd az álom, mint valóra vár. Gyere át hozzám, gyere át, megvár, gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár, gyere át, a hajnal itt talál.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Be The First indie rock zenekart Péli Barna Péter Fiatila basszusgitárossal hozta létre, majd csatlakozott hozzájuk Kotler Ákos dobos is. Az együttes 2011 nyarán alakult Budapesten, majd koncertezni kezdtek, ahol Péli Barna szerzeményei mellett a koncerteken olyan világsztároktól választottak dalokat, mint például Britney Spears, Rihanna, Jamiroquai vagy akár Bruno Mars. 2012 nyarán jelent meg az első nagy lemez, amelyről a Shake It és a Sexy Butterfly című dalokhoz videóklip is készült. 2014-ben felkérték őket, hogy az Origo egyik oldalán online gitáriskolát indítsanak. Majd ennek folyamányaként elindult a zenekar tehetségkutató versenye is, amely a formáció nevét viselte, és az ehhez íródott Be The First című dalhoz 2014 tavaszán videóklipet is forgattak. 2014 májusában megjelent a második lemez, amelyen helyet kapott a tehetségkutató dala is.
1: Trend Night.
2: A Be The First következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Ki mondja,

0: kedves szíved.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéit. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
2: Trend Night.
3: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegeik kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A 4. albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
1: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének. Olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekara nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

álmom. Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Opera.
1: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én, a több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remekművet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dubocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban többek között Kocsis Zoltán Fischer Iván, Viser Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte. A Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jens-Peter Jakobsen Dániro Gurre Zange című vers ciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
0: Fesztivál.
1: Az Őrség het és varázslatos tájain, Őri Szent Péteren, Fényes Feldén és Szent György völgyön újjáéled a virágzás napjai hagyománya május 22-e és 25-e között a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest második alkalommal rendezi meg tavaszi fesztiválját, amely a méltán híres találkozó örökségét viszi tovább. A minden korosztályt megszólító programok és a csodálatos helyszínek egy valódi szellemi találkozót varázsolnak a közönségnek, amelynek során a Fab Spring Fest saját produkcióit is megismerhetik a résztvevők. A négynapos fesztivált öt őrségi településen Őri Szent Péter, Lendvajakapfa, Szent György völgy és Velemér rendezik meg, a közönség istállókban, réten vagy szalmabálákon is élvezheti a programokat, ahogy a Szent György völgyi katolikus templomban vagy református templomban, valamint az Őri Szentpéteri Malomba is várják az érdeklődőket. A fesztivál program kínálata, ahogy azt már megszokhattuk, rendkívül szerteágazó, igazi kulturális kaland minden korosztály számára. A FAB saját produkcióit is láthatják a Spring Festen, amelyben a zene, irodalom és színház talál egymásra. A fesztivál helyszínei az Őrség legszebb településeit ölelik fel, így a kulturális program mellett a táj természeti szépségei is felfedezésre várnak. A FAB Spring Fest virágzás napjai egy valódi szellemi találkozó, amely a művészetek, a hagyományok, a gasztronómia és a természet harmóniáját kínálja az Őrség hetés Zala-Vas határának festői környezetében.
0: Film.
2: Kínai-magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természetfeletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá és inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Shanghai-ban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Chang Kő kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egy mederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel, Cui Cici és Li Chaitdel egyéves próbafolyamon

0: Százezer lépés a léleknek. Indulj zarándok útra a Balaton körül. A Balaton Camino, vagyis a magyar tenger körüli zarándok út olyan, amit mindenkinek érdemes volna legalább egyszer az életben végigjárnia. Tapasztalatból mondjuk, az ezerarcú Balaton körbesétálva páratlan élményeket tartogat. Persze mindez szezonon kívül még inkább izgalmas. A spanyol Szent Jakab út, vagyis az El Camino mintáján emlegetett balatoni zarándoklat igazi életközeli élmény, amely során elmerülhetünk a térség szezonon kívüli, varázslatos gasztronómiai, szellemi és kulturális élményeiben. Bárhonnan is indulunk, az alapító három barátnő itinere álljon példaként előttünk, hiszen oly mértékben osztja meg a városok közötti távokat, hogy az éppen kényelmes és ideális a fáradt lábainknak. Ezek alapján a 10 nap és 200 kilométer alatt, amely végig a bicikliúton fut végig, a következő állomások javasoltak. Balatonboglártól Balatonszárszóig 16 kilométer. Balatonszárszótól Siófokig 21 kilométer. Siófoktól Balatonakaratjáig 17 kilométer. Balaton akaratjától Alsóőrsig 24 kilométer. Alsóőrstől Tihanyig 15 kilométer. Tihanytól Balatonszepezdig 22 kilométer. Balatonszepezdtől Szigligetig 23 kilométer. Szigligettől Keszthelyig 20 kilométer. Keszthelytől Balatonfenyvesig 26 kilométer. Balatonfenyvestől Balatonboglárig 18 kilométer. Évszaknak megfelelően érdemes naptejjel, fejfedővel, szúnyogírtóval és sportkrémekkel készülni, a fájdalomcsillapításról pedig semmiképpen ne feledkezzünk meg. Összességében körbesétálni a Balatont felettébb különleges élmény. Akár egyben, akár szakaszonként teljesítjük a távot.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédő szeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: A mikrofonnál Nagy Károly, ez a nap vendége, a vendégünk pedig Kovács Balázs, a Dromis Hotels vezérigazgatója.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Az elmúlt nagyjából most már 3 hónapja, nem tudom, hogy mennyire szól bele a turisztikába, de az biztos, hogy a repülésbe biztos az iráni háború. Ennek mennyire érzékelik a hatását? Egyáltalán az első nagyjából 4 hónap az milyen volt turisztikai szempontból?
2: Vegyes. Az első 2 hónap, az év első 2 hónapja az kifejezetten pozitívan indult. Majd február végén, március elején, ahogy kitört a Közel-Keleten a háború, ez azonnal éreztette hatását, hiszen például az izraeli piac, ami meghatározó Budapest turizmusában, valószínűleg a hallgatók többsége nem tudja azt a tényt, de közel 50 járat, heti 50 járat érkezett Tel Avivból Budapestre egészen február végéig. Nos, ez azonnal nullára csökkent, és ez a kapacitás kiesés azonnal megjelent a fővárosi turizmusban is.
1: Ez azóta is így van? Tehát, hogy nincs járat, azért újra
2: indultak. Van egy visszaépülés, most nem tudnám pontosan megmondani, hogy hol tartunk az előbb említett 50 járathoz képest, de hogy töredéke a Budapestre érkező izraeli turisták száma még mind a mai napig az egyértelműen látszik. De hát természetesen nem csak az izraeli vendégek hiányoznak, hanem értelemszerűen vannak olyan átszálló utasok is, akik a közel-keleti hubokat, Dubajt, Dohát használták, és az is látszik, hogy a világ más részéről is adott esetben csökkenhetett. Lehet, hogy ezért, lehet, hogy másért, minden esetre csökkenhetett az utóbbi 2 hónapban az érkező turisták száma.
1: Általában ilyenkor azzal szoktam magát vigasztalni az ember, hogy lehet, hogy ők csökkentek, de akkor helyettük jöttek más országból, akkor nem jellemző, hogy átrendeződött az utazás?
2: Biztos megfigyelhető ilyen trend, és én azt gondolom, hogy trendek ennyi idő alatt még nem feltétlen alakulnak ki. Tehát, hogyha ne adj Isten egy környező országban, mondjuk Horvátországban látnánk egy növekedést, az nem feltétlenül egy trendet mutat be, hanem így alakult mondjuk az elmúlt néhány hét történése. Tehát én még korainak érzem, hogy ilyen trendváltozásról beszéljünk, de az látszik, hogy egyébként összességében az első 4 hónap konszolidált és stabil számokat hozott, tehát nincs egy drámai visszaesés az előző évhez képest. Kicsit optimistábban tekintettünk a 2026-os esztendőre, mint amit a valóság a végén visszaigazolt.
1: Mennyire lehet esetleg szállodai szempontból arra készülni, hogy lehet, hogy az idei nyár más lesz, esetlegesen nagyobb lesz például a belföldi turizmus, vagy mondjuk ilyen COVID időszakra jellemző átrendeződés is esetleg előfordul.
2: Hát először is abban mindenki szerintem nagyon is bízik, hogy ez a fenyegetés, hogy nem lesz kerozin, ez nem valósul meg, mert ez katasztrofális következményekkel járna a turizmus számára, nem csak a magyar turizmus számára, hanem úgy globálisan a turizmus számára, hiszen azért az érkező turisták döntő része a légiközlekedést igénybe veszi. A COVID-ról meg ne is beszéljünk, mert az szerintem mindenkiben olyan emlékeket ébreszt, amit újra átélni senki sem szeretne. Nehéz eligazodni a hírekben, mert megjelentek ilyen hírek, hogy már csak néhány hétre, hónapra való kerozin áll rendelkezésre, ugyanakkor én olvastam olyan híradásokat is, amiben kifejezetten megerősítették és megnyugtatták az utazókat különböző országok légitársaságai, hogy náluk ilyen probléma nem áll fönn. Tehát azt gondolom, hogy nehéz egyelőre eligazodni, de egyébként pont ez a bizonytalanság az, ami a legrosszabb, mert egy bizonytalan környezet az sose kedvez a turizmusnak. A bizonytalanság nem az, amit a turista kedvel. A turista azt szereti, hogyha egy nyugodt, kiszámítható, békés környezetben tudja a pihenését valahol az országától távol eltölteni, és ilyen értelemben biztos, hogy már a híreknek is valamilyen módon kedvezőtlen hatása van a foglalási kedvre. Egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy a többség kivár, és inkább későbbre halasztja a döntését. Ne adj Isten, az utazását is elhalasztja. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy a nyári időszakban látunk majd változásokat, feltéve és megengedve, hogyha ezek a rémisztőnek tűnő előrejelzések valóságá válnak. Még egyszer mondom, mi nagyon bízunk abban, hogy ez az átmeneti kerozin hiány vagy rémület elmúlik, és hamarosan inkább arról beszélhetünk, hogy visszatért életünk a normális kerékvágásba. Ha nem így történik, akkor logikusnak tűnik az, hogy az utazók egy része legalábbis inkább a közelebbi autóval, vonattal elérhető desztinációkat részesíti majd előnyben. Ez akár azt is eredményezheti, hogy a belföldi turizmus újra felpörög, nagyobb mennyiségben, vagy nagyobb számmal maradnak a honfitársaink az országon belül, de persze az is lehet, hogy autóval a környező országokat fogják preferálni. Szóval ez egy bonyolult és összetett kérdés, amit mondjuk még a forint árfolyama is erőteljesen árnyalni képes. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy most a forint körülbelül 10%-kal erősebb, mint volt mondjuk a tavalyi nyár folyamán. Ez euróban azt jelenti, hogyha ugyanannyiba kerül egy szállodai szoba a horvát tengerparton, az most magyar vendégeknek 10%-os árelőnyt jelenthet elvi síkon, feltéve és megengedve, hogy mondjuk a horvát szállodások, panziósok, éttermesek euróban nem emelték, nem változtattak az áraikon, ami egy ilyen időszakban, amikor az üzemanyagár így mértékben megdrágul, azért nehezen elképzelhető. Azért az inflációs nyomás az szerintem előbb-utóbb minden árban, így a szállodai és a vendéglátó árakban is visszaköszön.
1: És ezt gondolom még akkor is így van, hogy azt hiszem emlékeim szerint Horvátországban és meg Szlovéniában is bevezettek egyfajta, hát nem védett árat, de valami hasonló intézményt, mint amit Magyarországon. Ígérem, nem a háborúról fog minden kérdésem szólni, viszont azért 4 éve velünk van egy orosz-ukrán háború, ennek a hatásait már kiheverte a magyar turizmus? Tehát nincs már az, hogy hú, nagyon közel van a konfliktus zóna, és akkor bizonyos országokban nem annyira mernek ide jönni?
2: Hát ez egyértelműen azért nem tudnám így kijelenteni, hogy 100%-osan túl vagyunk rajta, mert biztos, hogy van olyan utazó, aki ránézve a térképre azt gondolja, hogy mi túl közel vagyunk a háború övezethez. És persze vannak olyanok is, akik idézőjelben hozzászoktak ezekhez a híradásokhoz. És hát, hogyha megnézzük a szalagcímeket, azért most már nem a legfelső, első hír az ukrán-orosz háború, hanem jóval lejjebb találkozunk ezekkel a híradásokkal. Így óhatatlanul is kevésbé van szerintem az utazó fókuszában. Ugyanakkor azért azt érdemes elmondani, hogy a háborút megelőzően nagyon nagy számmal érkeztek orosz, illetve ukrán vendégek Magyarországra, a fővárosba, és egyébként a vidéki, mondjuk hévízi szállodákba. Ezek a vendégek azóta nem jönnek. Ilyen értelemben ezeket vagy sikerült pótolni, vagy nem sikerült pótolni. Kiheverni nem gondolom, hogy egyértelműen ki lehet ezt heverni.
1: Határmenti hotelekben sem fordulnak elő? Azért kérdezem, mert tavaly évvégén voltam Hajdúszoboszlón, és ott megmondom őszintén, néha az volt az érzésem, hogy több az ukrán vendég, mint a magyar.
2: Hát bizonyára ilyen előfordulhat. Az, hogy ez mit képes kompenzálni mondjuk a magyar turizmus egészét tekintve, az egy másik kérdés. Általában minden konfliktusnak vannak nyertesei és vesztesei. Ebből az esetben lehet, hogy a hajdúszoboszlói szállodák relatív nyertesei tudnak ennek lenni. A más kérdés, hogy esetleg kik azok, akik azt mondják, hogy Hajdúszoboszló meg még közelebb van a konfliktushoz, és ezért nem mennek oda. Szóval ezt szerintem minden éremnek ennek is több oldala van.
1: Ha már itt említette Hévízt, a Balaton még nem említettük, de mondjuk az is egy nagyobb turisztikai térség Budapest mellett, még mindig nagyon-nagyon Budapest központú a magyar turizmus, vagy azért már látszanak annak a jelei, hogy azért voltak fejlesztések Hévíz környékén és Balaton környékén is, közlekedési, turisztikai, és mondjuk könnyebben lecsábítani például külföldi turistákat oda, vagy igazából még mindig a programturizmus, ami jellemző, ha a külföldieket nézzük, és az elsősorban Budapest.
2: Én azt gondolom, hogy volt változás, de elsősorban még mindig Budapest, ami az első számú attrakció, és ezzel nem lebecsülni szeretném semmiképpen se Hévíz, vagy a Balaton, vagy Tokaj-hegy a vonzerejét, de döntően és meghatározóan Budapest idegenforgalma az, a turizmus az, ami a nemzetközi relációban a legfontosabb. A belföldi vendégek szempontjából kicsit más a helyzet, inkább az ellentetje, a fordítottját látjuk, ott Balaton, Eger az, ami a belföldi piac számára kiemelten fontos. Hévíz egy ilyen vegyes halmazállapotú desztináció, sok magyar belföldi vendég is megfordul, és egyébként a környező országokból, Ausztriából, Németországból is, meg még Izraelből is egyébként sok-sok vendég érkezik oda.
1: Ha már itt a programokat szóba hoztam egy kicsit, azért lesz egy komoly program Budapesten, májusban a Bajnokok Ligája döntő. Ennek érződik a pozitív hatása?
2: Abszolút. A Bajnokok Ligája valószínűleg minden idők egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb olyan rendezvénye, olyan attrakció, ami több tízezer turistát vonz a fővárosba. Hosszú hónapok óta nem nagyon lehet szobát találni erre az időszakra, és hát ennek megfelelően a szobárak is a csillagos égig emelkedtek. Ugyanakkor az fontos elmondani, hogy ez egy 3 napos átlag tartózkodást jelenthet. Azért egy 3 napos tartózkodás az egész évet azért nem tudja meghatározni, és nem fogja tudni megmenteni, viszont azért ez nem azt jelenti, hogy ezeknek nincs jelentősége. Fantasztikus jelentősége van. Ezt láttuk az elmúlt években is, amikor itt volt például a Coldplaynek az a tripla koncertje a fővárosban, az tavaly júniusban volt, ha jól emlékszem, vagy tavaly? Tavaly. Egészen elképesztő kereslet jelentkezett a fővárosi szállások irányában, de ugyanúgy a Sziget Fesztivál is minden évben meghatározó. Tudom, hogy az idén egy kicsit rövidebb lesz a Sziget Fesztivál, de ennek ellenére azt gondoljuk és azt várjuk, hogy abban az időszakban kiemelt keresleti időszaknak fogunk örvendeni Budapesten.
1: Nem sok idő telt még el azóta, hogy a 6. kerületben az Airbnb-t gyakorlatilag betiltották, de azért most már egy pár hónap, igen, mennyire érződik ez esetleg nagyobb szállodai keresletben, vagy mennyire nagyon nehéz ezt mérni, mert ugye végül is idézőjelben csak egy kerületről van szó, és hát nyilván, ha valaki a 6. kerületben nem talált Airbnb szállást, akkor lehet, hogy átmegy a követő másik kerületbe.
2: Ez így igaz, különös tekintetre igaz lehet ez az első negyed évre, ami nem arról híres, hogy foglaltság 100% közeli, ez azért a Budapest fővárosának legcsöndesebb időszaka, január-február és a március is. Ugyanakkor elképzelhető, hogy voltak olyan vendégek, akik a 6. kerületi tiltást követően egyrészt nem Budapestre jöttek, B. Budapestre jöttek egy másik kerületbe, vagy nagy isten egy szállodába. Őszintén kollégáimmal gondolkoztunk ezen, hogy kimutatható ez bármilyen módon a forgalmunkban. Látunk egy enyhe emelkedést a szabadidős turisták számában az első néhány hónapban, de ezt egyértelműen azt mondani, hogy ez a Airbnb 6. kerületi tiltásával van összefüggésben, azt gondolom, ez bátorság lenne kijelenteni. Szóval van egy ilyen reménye a szállodásoknak, hogy az így az Airbnb-ből kiszoruló vendégek egy része szállodákban fog landolni, de ez konkrét számokkal, kutatás nélkül alátámasztani szerintem nem lehet.
1: A reménykedés egyébként annak van alapja, tehát azok a típusú turisták, akik ilyen jellegű szállás után néztek, ha nyilván nem 5 csillagosba fognak megszállni, de mondjuk egy átlag 4 csillagost valószínűleg meg tudnak engedni maguknak?
2: Szerintem lesz ilyen is, és olyan is, hogy hány százaléka lesz azoknak a vendégeknek, akik eddig az Airbnb típusú szálláshelyeket keresték, és most ha nincs, akkor inkább szállodákba mennek. Ezt őszintén én nem lennék olyan bátor, hogy bármilyen számot kijelentsek, és ebben spekuláljak. De hát igazából az embernek saját magából kell kiindulnia. Tehát én is talán ő is előfordul, hogy szállodában lakik, más alkalommal meg apartmanban. Attól függ, hogy mi a célja, vagy kivel megy. Tehát elmegyünk síelni a gyerekekkel, nem ugyanolyan, mint hogyha a feleségemmel elmegyek mondjuk egy hosszabb hétvégére. Egyik esetben lehet, hogy inkább a szállodát, mondjuk én alapvetően a szállodákat részesítem előnybe, ez talán nem meglepő a hallgatók számára tekintve a munkámat, de mondjuk örömmel megyek egy apartmanba síelni a gyerekekkel együtt. Tehát ugyanaz a vendég, azért csupán annyit akarok mondani, hogy ugyanaz a vendég dönthet eltérő képpen az utazási motivációtól függően is, így aztán azt kijelenteni, hogy ilyen vagy olyan százalékban fognak az eddig Airbnb-ben lakó Budapestre látogató turisták átmenni szállodai foglalásokba, hát ezt szerintem nem lehet megmondani.
1: Említette azt, hogy 10%, kb. 10%-ot erősödött a forint az elmúlt időszakban. Még gondolom ez akkor is így van, hogyha az iráni háború miatt egy kicsit ellentétes mozgás is volt. Olcsónak számít még mindig Budapest egyébként szállodai ár szempontjából?
2: Fogalmazzunk így, hogy
1: Prágával,
2: összehasonlítva. Nem. Prágával azt gondolom, hogy abszolút összehasonlíthatók az áraink. Bécs egy kicsit drágább. Én azt gondolom, hogy jó árérték arányt képvisel a főváros, de összességében az elmúlt években azért egy komoly áremelkedés volt Budapesten is, egyébként globálisan is a szállodai árak a Covidot követő években évről évre nagyon komoly mértékben emelkedtek, és nem csak a szállodai árakról érdemes beszélni, hanem az itt tartózkodás teljes költségéről. És hogyha megnézzük a budapesti éttermi árakat is, és egyéb szolgáltatások árait, azok is szépen kúsztak fölfelé az elmúlt években.
1: Elérte mondjuk a belföldi turistáknál egy bizonyos résznél a fizetőképesség határát?
2: Ez megint nagyon nehéz így általánosan kijelenteni, hiszen lesz olyan turista, akinek már eddig is nagyon drága volt a szállodai szoba, és lesz olyan, akinek az árérzékenységét ez nem befolyásolja. Szóval azt gondolom, hogy igen, bizonyára vannak olyan turisták, akik egész egyszerűen úgy érzik, hogy a belföldi balatoni, mondjuk a balatoni nyári szállodai árak azok már a fájdalom küszöbön túlmentek, mások számára meg ez simán megfizethető összehasonlítva mondjuk egy távolabbi nyaralás összköltségével. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy olyan nagy a turisztikai kínálat még a Balatonnál is, hogy a vékonyabb pénztárcájú turisták is biztos, hogy fognak találni maguknak alternatív szállás lehetőséget.
1: Szállodalánc vezetőjeként gondolom azért sokszor kell arról dönteni, hogy mit, hogyan fejlesztenek, nem csak Budapesten, nyilván más részeiben is az országnak. Mi az, amit, hogyha mondjuk fejleszteni kezdenek, ami egyértelműen mondjuk hiányzott a korábbi időszakból, és akkor a változás, hogy muszáj meglépni egy szállodai fejlesztésnél, egyáltalán van-e ilyen, vagy ha szállodát fejlesztenek, akkor jobbára technikai fejlesztésekről van szó, energetikairól, és nem arról, hogy mondjuk másképp szolgálják ki a turistákat.
2: Komplex kérdés, megpróbálok erre egyszerűen válaszolni. A Danubius szállodalánc életében az elmúlt néhány évben a szállodalánc történetének legnagyobb volumenű beruházásai sorozatát hajtotta végre. Kb. 50 milliárd forintot költöttünk a meglévő szállodáink korszerűsítésére. Ebből az 50-ből közel 10 milliárdot csak az elmúlt fél évben. Tehát egy nagyon intenzív beruházási időszak áll mögöttünk. Ezek a beruházások több célt próbálnak megvalósítani. Egyrészt a kor szellemével kell haladnunk, tehát van egy esztétikai megújulási igény, hiszen egész egyszerűen vannak esztétikai változások, és a vendégnek olyan várakozásai, elvárásai, aminek meg kell felelni. Van műszaki felújítás is, hiszen a dolgok egész egyszerűen elhasználódnak, elkopnak, és igen, az energetikai beruházás az pedig a harmadik olyan cél, amit meg kell valósítani. Nem kifejezetten a közel-keleten zajló konfliktus miatt, hanem az elmúlt jó pár néhány év tapasztalata azt mutatja, hogyha kiszámítható működést szeretnénk, akkor igenis ebbe investálnunk kötelező. Ez a mi esetünkben azért nem egy egyszerű dolog, hiszen a szállodáink döntő része nem új épület, hanem 10-20-30, nagy isten 100 éves épület, és nem egy zöldmezős beruházás, ahol már a legmodernebb energetikai szempontok alapján tudjuk megtervezni, majd felépíteni a szállodáinkat. A meglévő ingatlanokat utólag energetikailag korszerűsíteni, az komoly kihívással tud járni mondjuk a belvárosban, az Astoria szállodára gondol valaki a város szívében, az egy régi történelmi épület, annak megvannak a maga adottságai, azt utólag szigetelni, a nyílászárókat olyan korszerű, többkamrás, három tripla üveggel szigetelő ablakok, a nyilázárókra cserélni, ez nagyon nem egyszerű dolog. Hőszivattyút utólag ezekbe az épületekbe telepíteni, vagy napelemeket
1: telepíteni. Az sem mindenhova lehet, gondolom.
2: És az sem mindenhova lehet. Tehát pontosan így van, hiszen vannak előírásai a helyi önkormányzatoknak, hatóságoknak, aminek mindnek kell felelni. Szóval egyik oldalon van egy erős nyomás rajtunk, hogy a működésünk kiszámíthatósága miatt igenis ebben investálni akarunk, a másik oldalon meg a realitásokkal is szembe kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezt egyébként piaci alapon működve reálisan megvalósítani. Ez azért nagyon-nagyon nem egyszerű ezt a két szempontot mindig minden esetben figyelembe venni.
1: Vendégek szempontjából, vendégkiszolgálás szempontjából van, hogy mondok példákat, jó, ami épp eszembe jött, mondjuk egy szállodát muszáj wellness jellegűvé fejleszteni, mert mondjuk az a trend, vagy mondjuk, ha már épületfelújítás van, akkor még nagyobb sávszélességű internetet számukra elérhetővé tenni. Vannak esetleg ilyen fejlesztési, hogy mondjam, döntési helyzetek, amikor ezeket is muszáj meglépni, nem csak energetikai, illetve technikai fejlesztést?
2: Hát esztétikai, technológia és energetikai beruházások párhuzamosan kell megvalósuljanak, ahogy az előbb említettem. Utólag az, hogy egy épületbe komolyabb wellness részleg kerüljön kialakításra, az nagyon nehéz. Különösen egy medencet érnek mondjuk a kialakítása. Egy fitness termet, egy edzőtermet kialakítani az viszonylag könnyen megy, és azt gondolom, hogy itt megint azt kell nézni, hogy ez a szálloda hol helyezkedik el, milyen vendégeket céloz meg. A fővárosban jellemzően vagy van egy szállodának már valamilyen medencéje, mondjuk a Margit-szigeti szállodánknak, vagy a Hélia szállodának a Dunaparton nagyon komoly medencéje van, és akkor ilyen értelemszerűen ezek a felújítások során ugyanúgy korszerűsítésre, megújításra kerülnek, vagy maradva az előbb említett Astoria szállodánál nincsen, és nehezen elképzelhető utólag oda egy medence létesítése, de azt gondolom, hogy nincs is erre igénye a vendégeknek az Astoria szálloda esetén, oda nem azért érkezik a városlátogató turista, hogy wellness-eljen, hanem sokkal inkább...
1: Még az épületet én 21-et.
2: Hát igen, bizonyára vonzó lenne, tehát mondjuk a belváros közepén nagy attrakció lehetne egy ilyen medence. Ennek a kialakítása azonban üzletileg nehezen értelmezhető.
1: Ez a kitermelés.
2: Hát én persze, tehát azért ezek a beruházások nem öncélú dolgok. Végeredményben azt a célt szolgálják a vendég kényelme és a vendég elégedettsége mellett, hogy jövedelmezőséget is termeljenek, magyarul profitot is szeretnénk ezekből a beruházásokból viszont látni, mert ellenkező esetben, ha csak a kiadásaink és a beruházásaink növekednek, és nem vagyunk képesek ezt valamilyen módon visszakeresni, akkor ez nem egy fenntartható üzleti modell. Egy időben valóban a wifi és a sávszélesség az egy óriási kérdés volt, és pont talán 2-3 hete beszéltünk a kollégáinkkal erről, hogy ez mennyiben nőtt ez az igény. Azt gondolom, hogy már nem annyira a sávszélesség a kritikus, hanem hogy olyan eszközök legyenek a szállodákba telepítve, amik elbírnak sok száz eszköz párhuzamos csatlakozásával. Mert ugye manapság már nem csak egy eszközzel érkezik a vendég egy telefonnal, hanem nála van egy tablet, nagyisten egy laptop is, ott az okos órája, tehát vendégenként arra kell fölkészülnünk, hogy akár három, akár vagy négy eszközzel akarnak párhuzamosan csatlakozni a hálózathoz. Ez nem ugyanaz, mint csupán a sávszélesség, tehát az eszközöinknek ezt is kezelni kell tudni. Ami nagyon erősen kezd megjelenni, hát ez az, hogy nagyon erősen inkább mondjuk azt, hogy egyre gyakrabban, az a különböző okos eszközök szállodai felhasználása, hogy a vendég a saját kontentjét akarja, tehát a saját képei, zenéjét, filmjét akarja a szállodai televízió monitoron keresztül nézni és élvezni. Az arra való csatlakozás megteremtése az egy komoly feladata a szállodák számára, hogy ezt egyszerűen mindenféle dugdosás, kábelek nélkül lehessen megvalósítani. Még az energetikára visszatérve, amin mi nagyon sokat dolgozunk, az különböző épületfelügyeleti rendszereknek a utólagos installálása és kiépítése, amivel úgy tudunk egyébként energiát megtakarítani, hogy ezt a vendég nem érzékeli. Magyarul, hogyha a vendég nem tartózkodik a szobában, akkor automatikusan lejjebb veszi a fűtést, vagy a hűtés nem olyan intenzív, a világítás lekapcsolásra kerül, és amikor a vendég megérkezik, akkor ezek automatikusan újra működésbe lépjek. Ne adj Isten, hogyha tudjuk előre, hogy a vendég délután 4 órakor fog a szállodában megérkezni, akkor be lehet programozni azt, hogy 4 órára legyen megfelelő hőmérsékletű a vendégnek a szobája.
1: Folytatjuk Kovács Balázzsal, a Danubius Hotels vezérigazgatójával a híreket követően.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatjuk Kovács Balázsra, a Danubius Hotels vezérigazgatójával a nap vendégét, és amikor jön egyet, addig említettük az első részében a beszélgetésünknek azt, hogy milyen felújítási, nem azt mondom, hogy kényszerek vannak, de milyen felújítási opciók merülnek fel, amikor egy-egy szállodát renoválni kell. Említettük a háborús hatásokat. Még egy nagyon alkérdés a felújításokhoz, aztán ígérem más témára is rámegyünk. Van akár Budapesten, akár más területén az országnak skybar kényszer? Tehát, hogy annyi skybart látni mostanság jobb minőségű szállodáknál, hogy ha már felújítás, akkor ezen is el kell gondolkodni, hogy ez egy akkora attrakció, hogy akárki is tudja magát termelni?
2: Hát, hogy kényszer lenne, azt nem hiszem. Azonban kétségtelenül úgy tűnik, hogy egyre több beruházó érzi azt, hogy ez egy jó üzleti lehetőség. Mi is így éreztük, amikor pár évvel ezelőtt, egész pontosan 2021-ben a Hilton Budapest tetején megnyitottuk a White Raven tetőbárt, ami szerintem talán Budapest egyik legszebb panorámáját biztosítja, de hát ilyen városban élünk, és ennek örülni kell. Ez egy gyönyörű város, amit fölülről még jobban lehet élvezni, és szerintem ez az a felismerés, ami ahhoz vezet, hogy egyre több épület tetején helyeznek el skybarokat. Kényszerről semmiképpen nem beszélnék, én azt gondolom, hogy egy üzleti felismerésről csupán.
1: Mennyire hiányzik Budapest megközelíthetősége szempontjából az, hogy túl sok low budget légitársaság jön, magyarán nem annyira klasszikus, legalábbis én úgy tudom, nem annyira klasszikus a nagy hálózati légitársaságok számára Budapest, mert hallani olyat, hogy azért a minőségi turista nem a low budgeten szeret jönni, és mondjuk a minőségi turizmus kiépítése szempontjából ez is a szállodai szemszögből nyilván nehéz vele mit kezdeni, de ez egy adottság, egy hátrány. Mennyire érzékelik ezt?
2: Először is azt gondolom, hogy mi minden turistának kell, hogy örüljünk, aki a fővárosba jön, akár fapadossal, akár nem fapados légitársággal. Azonban kétségtelen tény, hogy a Malév csődje után nem volt olyan nemzeti légitársaság, aki a Malév szerepét átvette volna. Leginkább a Wizzert szokták példaként hozni, hogy ő tölti be ezt a nemzeti légitársaság funkciót. És az is igaz, hogy sok olyan turista lehet, aki úgy érzi, hogy ő inkább repül egy hagyományos légitársággal, de azért azt is látni kell, hogy a hagyományos légitársaságok meg erőteljesen a fapados irányba mozdultak el. Tehát bár a legtöbben még mindig megtalálható

0: point, tehát, hogy város és város összeköttetés van, átszálló utasok kiszolgálására ők kevésbé vannak berendezkedve. Tehát, hogyha valakinek átszállással kell Budapestre jönnie, mert nincs közvetlen járat az adott városból, ott szerintem a faptos légitársaságok azok nem nyújtanak megfelelő megoldást, hiszen a vendégnek, az utasnak az átszálló ponton a bőröngyét föl kell vennie, utána újra be kell csekkolnia, ami meg idő, és hogyha bármilyen csúszás van, vagy késés van, akkor ezek ilyenkor a légitársaság nem garantálja a továbbutazást. Ezzel szemben a hagyományos légitársaságok esetén egy átszálló utasnak van egy biztonsága, hogyha valaki Frankfurton keresztül érkezik Budapestre, ugyanazzal a légitársággal, és valamiért lekésné a csatlakozó járatát, akkor a légitársaság automatikusan átfoglalja a következő járatra, vagy valamilyen más úton, de el fogja hozni a célállomására. Ez szerintem a fapados légitársaságok esetén nem elmondható, és ebből a szempontból egy üzleti utazó számára, márpedig általában, amikor minőségi utazókról beszélünk, akkor általában az üzleti utazókra, konferencia vendégekre szoktunk gondolni, az ő számukra, ő neki aznak kell itt lennie. Tehát neki az nem egy elfogadható megoldás, hogy majd másnap eljön. Hogyha neki aznap vagy másnap reggel tárgyalása van, és ezt azért nem tudja teljesíteni, mert mondjuk a légitársaság nem hozta el, akkor ez egy olyan kockázat, amit nem biztos, hogy képes és hajlandó fölvállalni.
1: Van elegendő 5 csillagos szálloda Budapesten, vagy akár Magyarországon, ami kiszolgálja az igényeket, vagy ebben is lehetne még hova fejlődni?
0: Én mindig a jelenlegi kereslethez, vagy keresletet érdemes a kínálattal összevetni. Én azt gondolom, hogy jelenleg a budapesti 5 csillagos szállodák száma a kereslethez képest kielégítő. Sőt, az elkövetkező időszakban még fog is nyitni Budapesten 1-2 5 csillagos szálloda, így nem gondolom, hogy ebből kifejezetten hiány lenne. Persze, hogyha sikeresen újra pozícionálja magát a város, és erről az elmúlt hónapokban, években nagyon sokan beszéltek, hogy érdemes lenne Budapest egy kicsit feljebb pozícionálni, megpróbálni, ahogy az ön is az előbb fogalmazott, minőségibb turistákat megcélozni, akkor lehet, hogy a magasabb kategóriai szállások iránt az igény az tovább fog nőni, és én abban egész biztos vagyok, hogy az ilyenfajta igényre lesz majd befektető és beruházó, aki észlelni fogja ezt a piaci részt, és építeni fog emiatt újabb 5 csillagos szállodát.
1: Még egy lábat szoktak említeni, a megfelelő étterem hálózatot, főleg a fine dining, tehát a kimagasló kategóriában. Budapest ebből a szempontból jól áll, vagy még itt is érzékelhető fejlődési tér?
0: Én szerintem nagyon sok kiváló étterem van a fővárosban, de olyan, hogy elég, vagy sok, vagy kevés, ez nehéz. Ez ugye, ezek nagyon relatív fogalmak.
1: Mennyit tud megélni?
0: Képest? Igen, mihez. Én azt gondolom, hogy a jó éttermekből, ha van több, az sose árt. És azt gondolom, hogy a jövőben is ez így lesz. De van egy harmadik láb, ami a minőségi turistáknál egy, és szerintem ez az a pont, ahol Budapest jelenleg a leggyengébben teljesít, az pedig a bevásárlási lehetőség. Tehát a kifejezetten magas árkategóriai üzletek.
1: Luxus üzletek
0: hiánya, fogalmazunk így, igen. Abból viszonylag kevés mennyiség van. Most márkák említése nélkül az Andrássy úton van néhány ebbe a kategóriába sorolható üzlet. Egyébként meg kevés, különösen összevetve Bécssel vagy Prágával. Bécsben nagyságrendekkel jobb bevásárlási lehetőségek vannak, márpedig ez egy fontos eleme a luxus turizmusnak, vagy a magasan költő turisták megcélzásának.
1: Mennyire érzékelhető az, hogy mondjuk közlekedési szempontból nem Budapest, hanem Magyarországnak még lenne hova fejlődnie. Arra gondolok, hogy azért az elmúlt időszakban sok autópálya épült, de például mondjuk tömegközlekedési vasúti szempontból gondolom még lenne hova fejlődni, és például, hogyha mondjuk Nyugat-Európában, Franciaországban jár az ember, Belgiumban, meg gondolom Németországban, akkor összehasonlítanom pontosabbak, meg jobbak ezek a szolgáltatások, mert ugye nem mindenhova lehet elérni repülővel. Tehát mondjuk például, csak egy példaként tipikusan ilyen érdekes pontja a politikai, meg a döntéshozatali turizmusnak Strasbourg, ahová, hogy nem lehet mindig közvetlen járattal vagy kicsit bonyolult, amint Brüsszelbe eljutni. Tehát Magyarországnak ebből a szempontból kéne még? Lenne még hova fejlődnie? Akár autópálya, akár vasúti szempontból?
0: Nem tartom magam közlekedési szakembernek, inkább laikusnak, ha szabad így fogalmazni, de azt gondolom, hogy a vasút fejlesztése és a minőségi vasúti összeköttetés az feltétlenül segítség lenne. Budapest számára. Autópályában én nem érzem azt, hogy rosszul állnánk, legalábbis ahogy

0: közlekedek magánemberként az országba, nem érzem azt, hogy nem lenne elégséges az autópálya hálózat. Biztos ezen is lehet és érdemes javítani, és mondjuk jelenleg az M1-es felújítása az kifejezetten fejfájós a Nyugat-Magyarország irányába útlakelő belföldi turistáknak, vagy a Nyugat-Európából hozzánk érkező külföldi turisták számára. A vasút azonban egyértelműen olyan terület, ahol mi mindenképpen örülnénk, hogyha lenne fejlődés, hiszen pontosan egy ilyen helyzetben, ahol mondjuk a kerozin hiány réme fenyeget, ez lehetne egy alternatív megoldás, hogyha ez a vasúti összekötetés már rendelkezésre állna. Feltételezem, hogy azért ez hosszú évek fejlesztési munkáját kívánja meg, mielőtt erre a kívánatosnak tűnő állapotra eljuthatunk.
1: Az elmúlt években kialakult, ha jól emlékszem, ENTAK-nak nevezik, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, amiben azt ígérték, hogy mérik az adatokat, és ahol érzékelik, hogy milyen fejlesztési potenciál kellene még, ott fognak fejleszteni. Mennyire érzékelik a szállodai vezetőként, hogy ez a fajta ENTAK rendszer ez bevált, vagy mennyire kéne mondjuk döntéshozatali szempontból esetleg másra áttérni?
0: Ugye az ENTAK adatai az ugyan a szállodáktól és az éttermekből és az attrakciókból gyűjtődnek, vagy mi adjuk össze ezeket az adatokat, de az MTÜ-höz, a Magyar Turisztikai Ügynökséghez futnak be, ahol ezeket az adatokat értékelik, elemzik, és utána felhasználják. Én úgy tudom, és ebben egész biztos vagyok, hogy nagyon gondosan felhasználják, legalábbis marketing tevékenység szempontjából, tehát amikor arról dönt a Visit Hungary, hogy mely országok, mely fogyasztói rétegeket célozzanak meg, akkor az ENTAK adatok ebben döntő szerepet játszanak. Aminek mi szállodásként nagyon örülnénk, hogy az ENTAK adatokból sokkal több információ jutna a szállodák számára vissza, mert ezt mi is tudnánk ugyanilyen hatékony módon a saját marketing.
1: Ha kérik, nem kapnak adatokat?
0: Korlátozott mennyiségű adatot látunk, és ebben egyik oldalon a versenytörvény is akadály, vagy határt szabadnak, hogy milyen mélységű adatokat láthatunk, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha, és kívánatos lenne, hogyha a jövőben ennél szélesebb körű olyan adatokhoz juthatnánk hozzá, amit a szállodák utána a saját marketing munkájuk támogatására fel tudnának használni.
1: Említette a Visit Hungary-t, nyilván van egyfajta ország marketing is, de szállodaláncként milyen területekig kell most már bemenni a saját, az önmarketingben? Tehát mennyire napi használatú például a TikTok, a különböző közösségi oldalak, vagy mennyire inkább a Google-nak a különböző ajánlásai, amelyek jobban mennek?
0: Hát ugye ez is egy folyamatosan változó és dinamikusan változó tudomány. Most arra azt kell, hogy mondjam, hogy a marketing is egy tudománnyá változott. Én korábbi életemben foglalkoztam értékesítéssel és marketinggel, akkor nem volt se TikTok, Google már volt, de azóta egy csomó olyan social media felület jelent meg, ami akkor még nem volt releváns, vagy egyáltalán nem volt jelen. Most arra pedig az AI az, ami ebben a kérdésben újra megnehezíti a marketing szakemberek dolgát, hogy lépést tartsanak a legújabb trendekkel. Én azt hiszem, hogy egy nagy szállodalánc nem engedheti meg magának, így a Danubius se, hogy csak és kizárólag a Nemzeti Marketing Ügynökség munkájára támaszkodjon. Ez optimális esetben a kettő egymást erősíti és kiegészíti, de mi a saját értékesítési és marketing munkánkért mi vagyunk felelősek, nem más. Mi nagyon örülünk annak, hogyha a Visit Hungary eredményesen végzi a munkáját, és ennek köszönhetően az ország és ezen belül a főváros is ott van a turisták fejében, amikor azon gondolkoznak, hogy milyen desztinációkat keressenek fel az adott évben, de utána a mi feladatunk az, hogy az ide érkező turisták minket is megtaláljanak, ne csupán a desztinációt. Tehát azt gondolom, ez a két tevékenység egymásra épül. A Visit Hungary fölhajtja a vendéget, és utána nekünk meg kell próbálni ebből a lehető legtöbbet a saját szállodáinkba megszerezni.
1: A mesterséges intelligencia nehezít egyébként a marketingen?
0: Átalakítja, én azt gondolom, átalakítja. Tehát ezek a videók, mondjuk az előbb említette a TikTok videókat, én azt látom, hogy eszeméletlen mennyiségű mesterséges intelligenciával készült videók készül már most, és valószínűleg fog még inkább készülni a jövőben is, amit akár a turisztikai vállalkozások is könnyebben meg tudnak saját házukon belül készíteni. De mondjuk, hogyha a Google keresésekre gondolunk, ott is az látszik, hogy a találati lista tetején már az AI tartalmi összefoglaló kerül az első helyre, és sok turista vagy sok kereső nem is megy már lejjebb, hanem elolvassa azt az AI összefoglalót, és az alapján hoz valamilyen döntést. Tehát ez a fajta kereső marketing tevékenység az AI által átalakul.
1: Egyébként igen, ez média szempontból is igencsak visszavitte az olvasottságot, az, hogy már nem linkeket, cikklinkeket tesz be a Google, hanem valóban egy pár mondatos összefoglalót kell, vagy akár alkalmaznak is már influencereket?
0: Hogy kell-e, azt nem tudom, mindenki másképp próbálkozik, a Dalobész is próbálkozott ezzel a múltban, meg szerintem fogunk foglalkozni, és próbálkozunk is ezzel a jövőben, de hát ez az influencer szó is ugye vegyes megítélésűvé vált az elmúlt időszakban. Én inkább azt mondanám, hogy megpróbálunk olyan mondjam, személyekkel azonosulni, akiknek a megítélése összességében pozitív a társadalomban. Nem feltétlen vagyunk olyanok, akik a legfrissebb trendekre minden esetben föl szeretnénk ülni, mondom itt a Trend FM-en, de majd meglátjuk.
1: Csak azért kérdeztem, mert nem csak feltétlenül magyar influencerekre, vagy ismert személyiségekre gondol az ember, hanem múltkor, talán egy pár hónapja láttam egy olyan videót, amin egy ismert koreai fiatal hölgy bement a vásárcsarnokba, és ott végigevett mindent, és ezek a videók általában nagyot futnak. Bár nem tudom, mennyi plusz vásárló ösztönző ereje van egy ilyennek.
0: Tudok ehhez hasonló nagyon pozitív példát mondani a saját működésünkben is. Például a Hilton Budapest szállodában a kínai vendégek száma az látványosan megnőtt az elmúlt években. Nem csak azért, mert a kínai elnök és delegáció ott lakott, bár tehát ilyen értelemben ő is egy influencernek tekinthető, mert szerintem kínai vendégek tucatjait, százait befolyásolta az ő szálloda választása, de azt is láttuk, hogy volt olyan kínai influencer, aki elhelyezett videót a szálloda ablakából, és azóta a kínai turisták kifejezetten azt a szobát keresik. Tehát ez kiválóan működik, de ez egyébként évtizedekkel ezelőtt is működött, akkor még nem influencereknek hívtuk őket. Én emlékszem a 90-es években, amikor a Hilton szállodában volt szerencsém dolgozni, és egy reklámkampányt futtattunk Észak-Amerikában, és meg nem mondom, melyik szobából készült fotóval próbáltuk a szállodát bemutatni, és utána kifejezetten azt a szobát kérték szobaszámra az Amerikából érkező turisták. Tehát ez szerintem a múltban is, a jelenben is, a jövőben is jól működhet.
1: Mennyire kell abban az értelemben egyébként a gondolkodást átalakítani turisztikai szempontból, hogy akár arra is gondolni kell, hogy akár marketing szempontból, hogy mondjuk filmet forgattak itt, egy-egy szálloda környékén mit forgattak, és akár ezt beleszőni egy-egy üzenetbe, mert állítólag ez is nagyon sikeres szokott lenni.
0: Én egész biztos vagyok benne, hogy ez így van, hiszen számos hollywoodi filmben láthatunk gyönyörű jeleneteket a fővárosról. Nem minden esetben Budapest volt a helyszín, legalábbis a film forgatott.
1: Volt, hogy Moszkvát alakítottak.
0: Így igaz. De azért, hogyha ebben mi ügyesek vagyunk, és szerintem itt inkább a Visit Hungary-nek van ebben szerepe és feladata, hogy ezekre fölüljön, és kommunikálja, és erősítse ezeknek az üzeneteit és hatásait.
1: Még egy utolsó utáni kérdés eszembe jutott azért, és akkor tényleg ezzel zárnak a beszélgetést. Munkaerőpiaci, munkaerő közvetítő szakemberekkel beszélgetve a következő időszakban fog ezek a 1+1 éves szerződések a külföldi munkaerőnél kifutni. Állítólag nagyon sok ilyen munkaszerződés fut ki, és amikor ez az interjú adásba kerül, akkor már valószínűleg új kormányzat lesz, és nem tudjuk, hogy a külföldi munkaerő behozattal kapcsolatban milyen változások lesznek. Előzetesen inkább azt mondták, hogy ezt nem nagyon szeretnék. Mennyire nehéz ez szállodai működési szempontból bizonyos munkakörök menedzselése esetén?
0: Azt gondolom, a Danubius a szerencsések közé tartozik, hiszen az elmúlt évek szerintem nagyon tudatos HR munkájára köszönhetően nem állunk rosszul. Nálunk is vannak harmadik országból érkezett munkaallók, de nem meghatározó az ő számuk. Tehát, hogyha ne adj Isten egy
1: tiltás lenne,
0: nem gondolom, hogy kétségbe esnénk, de ugyanakkor azért a piaci hatások összeadódnak. Tehát, hogyha a versenytársainknál most egyébként napi szinten munkát végző harmadik országbelieknek el kéne hagyni az országot, akkor nyilván a munkaerőpiaci verseny felerősödne, és ez ránk is hatása lenne. Tehát ilyen értelemben én óvatos lennék ebből a szempontból, és remélem, hogy a kormányzat is ebből a szempontból egy óvatos, konzervatív álláspontot képvisel. Meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire lehetséges a magyar munkaerő keresletet lefedni belföldi munkavállalókkal csupán.
1: Ez automatikusan túlhajtaná a béreket is egyébként, mint hát amire volt példa?
0: Hát biztos, egész biztos. Tehát egy csökkenő kínálat az a bérekre mindig felhajtó erővel hat, persze. És azért és nem azt állítom, hogy a magyar bérszínvonal az kielégítő, de azért az elmúlt években nagyon komoly béremeléseket hajtott végre nem csak a turisztikai ágazat, hanem úgy általában az egész ország, és ezeket ki is kell tudni termelni. Tehát egy gazdálkodó számára egyik oldalon nagyon fontos, hogy jól képzett, jól fizetett, jól motivált munkahelyei legyenek, de a másik oldalon legalább ilyen fontos, hogy stabil munkahely tudjon lenni, amiben a Danubius azt gondolom hosszú évek óta, évtizedek óta bizonyított, és a stabilitáshoz az is hozzátartozik, hogy kiszámítható a bérnövekedés az elkövetkező években.
1: Kovács Balázsral beszélgetünk, a Danubius Hotels vezérigazgatójával. Köszönjük, hogy itt
0: volt.
1: Én
0: is köszönöm a meghívást.
1: Az elmúlt 20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt az adásunkat nem csak a honlapunkon hallgathatják vissza, hanem újra megnézhetik majd a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. További jó rádiózást!
2: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagosfény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók.
0: Időjárás jelentés.
5: Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív jövőtervezésről is szólunk. Hogy mit is jelent ez, ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: AI a mindennapokban. Ez a munka címe a következő órának. Kicsit annak járunk utána, hogyan kell hozzáállni az élet minden területét egyre jobban befolyásoló mesterséges intelligenciához. Aki nem tanul, az lemarad. Különösen igaz lehet ez most. Olá Andrea vendége, Klaus Melinda, közösségi média szakértő.
2: Ebben a műsorban én úgy tervezem, hogy a főbb témáinkhoz kapcsolódóan majd könyvekről is szó esik. Mivel az egyik legfontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az emberi kreativitásra, illetve hogy valaha lehet-e olyan kreatív az AI, mint az ember, ezért azt gondoltam, nem hagyhatjuk ki az alapokat. Biztosan nagyon sok hallgatónak ismerős lesz az, amiről beszélgetünk a mai vendégemmel, de szerintem lesznek, akik számára sok új információ hangzik majd el. A mai adáshoz az AI a mindennapokban című könyvet vettem alapul, és az egyik szerzőt hívtam meg, ő Klaus Melinda, közösségi média specialista és marketing szakember, aki folyamatosan foglalkozik a digitális trendekkel. A könyvet azzal a biztatással indítják, hogy a te dolgod nem az, hogy félj az AI-tól, hanem hogy te legyél a főnöke. De mindabból, amit leírtak, kiderül, hogy ehhez bizony jó sokat kell tanulni. Ezért is kezdem azzal az interjút most, hogy valójában tájékoztatásként vagy figyelmeztetésként írták meg ezt a könyvet?
3: Nagyon jó a kérdés. Én úgy szeretek mindig könyvet írni, hogy benne van a negatív oldal, és benne vannak a veszélyek a lehetőségek mellett. Nagyon fontos, hogy az emberek sajnos a veszélyeket csak akkor veszik észre, amikor már megtörtént a baj. Tehát maga a könyvet úgy kell megírni, én azt vettem észre, és ez szörnyű kimondani egyébként, és fájó kimondani, hogy eladható legyen, hogy a pozitívum a lehetőségekre, azokra fókuszálunk, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, egyszerűsíteni az életedet, rugalmasabbá tenni, stb. És mellékesen azért oda finoman becsúsztatjuk ezt is, hogy de hogy csináld, meddig vannak a lehetőségek, honnan kezdődnek a veszélyek, hogy legyél okos, hogy ne add át a döntési lehetőséget mindenben az AI-nak, tehát hogy sok összetevője van ennek.
2: Azért majdnem minden fejezetnél ott van a kockázat, tehát hogyha összességében néz, hogyha az ember az életét rábízza a mesterséges intelligenciára, akkor nagyon torz világképe lehet, és nagyon megváltozhat a személyisége is, nem? Már csak, hogyha azt nézzük, hogy nagyon sokan valamiféle ilyen érzelmi kapcsolatot alakítanak ki az AI-jal, ami igen, számomra teljesen megdöbbentő volt. Én olvastam erről cikkeket, de ezt nem hittem, hogy ez ennyire komoly.
3: Igen. Hát alapvetően a legnagyobb probléma ott van, hogy az AI az mintatanulással tanul, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, hogy nem az egész internetet pásztázza át, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. És ugye miket használunk, amit mostanában használunk, tehát a 10 évvel ezelőtti adat az nem adat számára, mert azt nem használjuk mostanában. És pont emiatt az életnek egy bizonyos szeletét mutatja meg. És amikor valaki elkezd ráfüggni, hogy személyes dolgokat megoszt és támogató közekként veszi igénybe az AI-t, akkor pontosan ebből a mintatanulásból kifolyólag nem is fog vele vitatkozni, nem is fogja a teljes valóságot megmutatni, hanem pont amiatt, hogy hosszú távon használja valaki a felületet, emiatt elsőre támogatólag, legalábbis úgy tűnik, hogy támogatólag lép fel, de pont abban van a kutya elásva, hogy ez a támogatás igazándiból csak időhúzás, hogy velünk ért egyet, mert hogyha ellent mondana, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem beszélgetek tovább, mint egy átlag emberrel is, mert hogy a vita kultúra közben ugye eltűnt szinte az emberiségből, és emiatt egyre támogatóbb lesz akár a hülyeségünkben is, vagy akár a önsorsrontásban, akár öngyilkosságra, rábeszélésben, mert sajnos erre is volt példa, és ami a legrosszabb, hogy most már ugye plusz kérdéseket is feltesz, ami első körben jó, mert mélyíti az információt, szélesebbé teszi látszólag, de pont ezzel oda is köt minket, hogy na még kérdez, még kérdez. És hogyha nincs ott a tudatos figyelem, hogy igazándiból ezek a kérdések már egy idő után nem mélyítik az információt, hanem majdnem ilyen körkörös lesz a válaszadás, akkor az ember nem veszi észre, hogy elment a napja is ezekkel a beszélgetésekkel, illetve, hogy egyre többször rábízza magát az AI-ra, mert hogy az önbizalmát nagyon szépen elkezdi leépíteni, hogy mindent az AI-tól kérdez meg. A legapróbb dolgokban is megkérdezi, és ugye mivel a következő kérdést is érdekesnek gondolja a felhasználó, emiatt azt is igénybe veszi, és egyre több olyan apróságban is már rákérdez dolgokra, amit egyébként önkéntesen, régebben, akár fél évvel ezelőtt még magától el tudott volna dönteni.
2: Ugye minden fejezetnél van feladat, vagy javaslat, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adj egy ilyen promptot, és akkor nézd meg, hogy mit válaszol. Ez miben segít? Tehát akár a kockázatok fölmérésében, vagy realizálásában is.
3: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a prompt javaslatokat úgy írtuk meg, hogy vannak benne olyan promptok, amik tényleg a gyakorlati életben használható dolgok, hogy feladatot, életet egyszerűsítsünk, munkarutin, kreativitás sarkaljunk, stb. De nagyon fontos az, hogy felismerjük az AI-nak a korlátait. Tehát direkt vannak benne például olyan feladatok, hogy ismerjük fel, hogy a ChatGPT miben jó, a Gemini miben jó, és akkor ugyanazt a promptot, hogyha megcsináltatjuk egyikkel másikkal, melyik miben erős, miben halucinál például az egyik, miben a másik mond hamisabb információkat. Tehát, hogy ezeket a különbségeket és a határokat is meg tudjuk nézni az eszközök esetében, hiszen ezzel tudjuk magunkat védeni, hogy nem minden döntésünket adjuk át az AI-nak, mert hogy felismerjük ezáltal, hogy hát azért nem tökéletes egyik szoftver sem.
2: Én gondoltam, hogy megkérdezlek mindenképpen, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy felismerjük. Mert hogy ez borzasztóan kényelmes, és nagyon csábító, és nagyon biztonságos is tűnik, főleg ebben az irdatlan mennyiségű impulzusban, ami így ránk ömlik a netről, akár az internetről, vagy a social felületekről. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt így korrekt módon használni?
3: Szerintem alapvetően a döntés. Tehát az, hogy hiába ad valamilyen választ az AI, a 100%-ban soha nem fogja adjuk el. Egyik legfontosabb kérdés, bármilyen választ kapunk, kérdezzünk vissza, hogy de biztosan? Ugyanis az AI pont amiatt, hogy úgy van beprogramozva, hogy először nekünk ad igazat, erre a kérdésre, hogy de biztosan, nagyon gyakran pont a kontraválasz fogja megadni, hogy jaj, igen, igazad van, mert hogy ez. És akkor pont az ellentétes oldalt mutatja meg. Na és onnantól van az, hogy akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor az első válasza, vagy a második válasza volt igaz, vagy ne adj Isten egyik sem, mert valahol középen van az igazi megoldás. És ez a fontos, mert sajnos már most tapasztalható egyébként vállalatvezetők, cégvezetők esetében, hogy nagyon sok munkát az AI-ra bíznak, nem csak social media posztok írását, képek készítését, hanem már többször találkoztam sajnos azzal a jelenséggel, hogy az ügyvezetést és a vállalat irányítási dolgokat is az AI-ra bízza, és hiába mondja a szakértő, hogy hát ez a gyakorlatban nem így van, hát nem az AI meg a ChatGPT ezt mondta, akkor már pedig ebbe az irányba megyünk. És sajnos a statisztikák egyre romlanak ezeknél az oldalaknál, ezeknél a cégeknél, pont a mintatanulás miatt, mert hogy megint csak ugye nem a teljes világot szedi be információként a rendszer, hanem a leggyakrabban használ dolgokat. Csak hogy a social media felületek, az online felületek a friss tartalmakat szeretik. Na most, hogyha a leggyakrabban ismételt elemek jönnek vissza egy létrehozott social media posztban, egy képben, bármilyen egyéb tartalomban, vagy egy döntésben, akkor az nem friss tartalom lesz, nem újdonság lesz a világnak, a társadalomnak, stb., hanem egy megismételt tartalom, tehát kvázi önmagától építi le a saját tartalmait, felületeit, eléréseit. És ezt még nem veszik észre sajnos, pedig aki már akár kezdetektől, vagy akár 2-3 éve használja az AI eszközöket, az már most látja, hogy ugyanazok az elemek köszönnek vissza képekben, szövegírásokban. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tisztán AI-jal dolgozik, és ki az, aki hozzárakja a saját gógyiját.
2: Tehát most azt mondod, hogy mondjuk az üzleti szférában van, aki a cége kapcsán stratégiai kérdésekben is az AI-ra bízza a döntést,
3: bizony,
2: vagy javaslatot kér, és aztán ezt elfogadja.
3: Igen, ott tehát már ez a folyamat, hogy nekünk is ugye ügynökségünk van, és több megbízó is visszamondta 6-8 éves együttműködéseket, mert az AI az mindent tud, és megoldja a dolgokat. És hát hiába mondjuk neki, hogy halucinál az AI, nézzél utána, kéri a forrásokat, kérdez vissza, jól promptolja, tehát a promptolásnak a technikáját is, vagy parancsadás technikáját is ugye meg kell tanulni. Ezek ha nem történnek meg, akkor egy olyan eszközt kapunk, én így nevezem az AI eszközöket, mint egy lelkes gyakornok. Tehát, hogy ismer mindenki olyat, aki ilyen hiperlelkes valaki, de aztán nincsen meg a szaktudása, a stratégiai szemlélete, hogy miből mi lesz a következménye, hogy reagál rá a piac, és ezek mind-mind sajnos tönkre teszik a dolgokat.
2: Mondjuk most, hogyha azt nézem, hogy bevezessünk-e egy új terméket, egy vállalat esetében ez a kérdés, akkor biztos, hogy nagyobb a merítés, ahonnan információt szerezhet a mesterséges intelligencia segítségével, piackutatás, a többi, tehát biztos, hogy rengeteg adathoz hozzájuthat.
3: Igen, abban az esetben tud rengeteg adathoz hozzájutni, hogyha például a mélykutatást használunk, és megfelelően promptoljuk, hogy én ez a szerepkörben vagyok, ilyen végeredményt szeretnék, ez a célpiacom, ezek a bemeneti adatok, ezek a termékeimről az információk, mert ha csak azt adom, hogy gyűjtsd össze az ablak vagy a nyílászárónak a jellemzőit a piacon, akkor nem azt fogja, hogy tényleges kutatást csinál, hanem ugye a mintatanulás miatt, illetve az AI modellek nem választ keresnek elsődlegesen az interneten, hanem a leggyakrabban használt szavakat illesztik egymás után. Tehát, hogy ez nem egy tényleges válasz, hanem ez egy olyan válasz, amit mi hallani szeretnénk, mert hogy ezeket a szavakat rengetegszer használjuk. Mondjuk egy egyszerű példát. Populáris lesz a téma, AI zenéket is írok, és ott például megfigyeltem, hogy például az egyik Quimby dalban van, hogy Párizsból SMS. És például az AI a mintatanulás miatt nagyon gyakran azt énekli helyette, hogy Párizsból SMS. Mert hogy ugye SMS-t ki hány éve mondta ki a száján? Ki mikor írta le utoljára? Hát szerintem már 10 éve, vagy még régebben. Az SMS, mint szervezeti működési szabályzat, viszont ott van mai napig honlapokon, használjuk, vállalatok készítik, tehát tanulják az egyetemisták, tehát az SMS szó egy gyakran használt kifejezés. És pont emiatt ugye teljesen más a kohézió. Vagy például a Analóg Balaton dalszövegében jöttem Barcelona, és akkor ezt nem úgy énekli, hogy jöttem Barcelona, hanem jöttem Barcelonába, mert ugye a logika szerint jöttem valahova, de megjöttem Barcelona. Tehát, hogy ott teljesen más a kohézió. És emiatt ugye nem tökéletesek ezek a válaszok, és ilyen apró nüansznyi dolgoknál elsőre észre se vesszük, mert hogyha nincsen olyan mély szövegértésünk, vagy ismeretünk, vagy nem gyakran használt dolgokhoz kérjük a segítségét, amire nincsen rálátásunk, akkor nagyon könnyen elhisszük, mert ugye maga biztosan állítja a válaszait az AI.
2: Jó, és ugye a zenét említed, mert ugye ennek a műsornak az a mottója, hogy talán az emberi kreativitás kontra mesterséges intelligencia viszonylatban azért még mindig az emberi kreativitás lesz a vezető, vagy az irányadó. Én ebben bízom, aztán minden kutató elmondja a véleményét, és minden vendégem itt a műsorban, aki szerepel, úgyhogy tőled is megkérdezném, akár zene, akár, hogyha a marketinget nézzük, ugye a képek készítése, vagy nem tudom, számos olyan kreatív terület van ma a különböző szakmákban, amiben használnak AI, de te hogyan látod, mit produkál a mesterséges intelligencia, és elsorvasztja az emberi kreativitást vajon?
3: Én azt gondolom, hogy az emberi kreativitásnak adhatja egy löketet, hogyha okosak vagyunk, mert például a könyvírásánál is észrevettem, hogy az AI a mindennapokban könyvnek megvolt már kb. A 90%-a, és feltöltöttem, hogy mondom, mi hiányzik ebből. És nagyon érdekes dologként ő észrevette azt, hogy az idősek, a szeniorok és az AI használat nincsen benne. És mondom, hát tényleg, hát az édesapám is használja. Tehát, hogy ha okosan használjuk, megfelelő bemeneti adatok, megfelelő parancsokat adunk neki, akkor tud olyan ötleteket adni, ami tényleg kézzelfogható, segítő. És itt van az, hogy ezeket az ötleteket ugye elő kell szűrni, mert közben azért ad olyan idióta ötleteket is, akár könyvcímek kapcsán is, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt most hogy sikerült kisilabizálni, meg olyan adatokat, ami teljesen hamis. Egyébként én vagyok a Nox énekesnője, aki nem tudná az AI szerint. Most már egyébként betanítottuk, most már picit más mond, de kezdetben még az voltam. Szóval rengeteg olyan hamis adatot rak össze. Tehát én azt gondolom, hogy ha okosan használjuk, a kreativitást fel tudja javítani, mert például zeneírásban is nagyon szépen le lehet tesztelni dallamfutamokat, szövegverziókat, tehát hogy nem kell amiatt rögtön beülni a stúdióba, felénekeltetni valakivel, ha van egy ötletünk. És utána, amikor megvan ez az ötlet, és azt mondjuk, hogy ide fúvós kell, oda ilyen hangszer kell, stb. Ezt leteszteltük, na akkor rakjuk össze kézileg, felvétellel, stúdióban, hangszeresekkel, vagy akár bármilyen egyéb megoldással, és így szerintem nagyon szépen kiegészíti egymást az emberi tudás és a szoftveres tudás. Amikor AI-jal csináltatunk mindent zeneírásban, vagy akár szövegírásban, vagy képekben, akkor ott van benne sajnos ez az alapszabály, hogy ugye nagyon okosan rakja bele a hibákat, az elemeket, mert például attól lesz emberi egy dolog, hogy vannak benne apró hibák. És az AI most már ezt is kezdi megtanulni, hogy belerak olyan kis nüansznyi apróságokat, amivel az ember arra jöhet rá, hogy na hát ezt lehet, hogy mégis ember csinálta. Tehát, hogy miközben fejlődik az AI, egyre jobb képeket ad, rájöttek arra is, hogy az emberi tényező miatt egy icipici hibát bele is kell csempészni mégis a tartalmakba.
2: Hogy hihetőbb legyen?
3: Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy például, amikor ugye a fotózás is fejlődött, és ezek a retusálások elindultak nagy mértékben, akkor is ugye az, hogyha valaki túl retusálta a képet, arról rögtön mindenki látta, hogy na hát ez művi, akkor ez nem így néz ki. És amikor valaki elkezdett visszavenni ebből a retusból, hogy valódi is legyen, de azért szépítek is rajta, na az volt az ideális állapot. És szerintem körülbelül az AI használata is ilyesmi, hogy el lehet menni a végletekig, de abból vegyünk vissza, hogy hozzuk vissza az emberi tudást, döntést, és a végső szót ne az AI mondja, mert hogy mindig lehet azt finomítani és finom hangolni, akár célcsoportra, akár helyzetre, helyszínre, bármilyen egyéb dologra.
2: Sok fontos fejezet van a könyvetekben, de például a detektálás az egy nagyon érdekes mm-hmm. információ lehet szerintem sok mindenkinek, hogy a parafrazálás, a prompt engineering és a digitális vízjelek részben megmutatjátok, hogy egyébként hogyan lehet tetten érni lényegében igen. az AI-t. Mesélsz ezekről?
3: Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, ugye egyetemi szakdolgozatok, beadandók esetén előszeretettel használják a diákok is, és emiatt ugye nagyon fontos az, hogy hát ne rögtön kapjon valaki egy jelest, vagy egy diplomát arra, hogy összeeszkábál dolgokat. Én ilyenkor azt szoktam mindig a dolgozatra írni, hogy 2 pont, mert a promptot legalább eltalálta. Ha formázta is, akkor további pontokat kaphat, de hogy igazándiból az a lényeg, hogy pont ezek miatt, az egyediségek miatt, hogyha valaki rendszeresen használja, pikpak felismeri azt, hogy AI készítette. Egyébként vannak már AI humanizáló programok is, tehát, hogy erre is rájöttek, hogy pont az a pici hiba, ami emberré tesz minket, ezt a gépek is meg tudják csinálni.
2: Vagy a szóhasználat akár, mert ugye az is lehet sematikusabb szóhasználat az AI esetében. Pont néztem munkalehetőségeket, és nagyon sok ilyen ajánlat van, hogy segíts az AI-nak minél emberibb módon megtanulni beszélni, és akkor ezeket kell javítani.
3: Igen. Hát ugye a betanítás is ugye általunk történik, aztán most már ugye elért egy szintet az AI, amikor már nagyon sok bemeneti adat van, innentől ugye fizetősek a szoftverek, nyilván egy-kettő beeltetőkört azért engednek, de hogy a legtöbb áttért a fizetős verzióra, mert hogy eljutottunk addig a határig, hogy megvan a függőségünk, mert hogy nagyon sok tényezőt vele készítettünk el, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabbnak tartjuk, megvan neki a bemeneti adat, és ezáltal ugye már a fizetés irányába tud minket terelni. Na és innen van az, hogy amikor például új AI modellek bejönnek, akkor a betanított modelleknél sajnos előfordulhat az a hiba, hogy nem viszi tovább az új modell a betanítási adatokat, és ilyenkor van egy gyászfeldolgozás, és ez tényleg nem vicc, mert hogy még szakmai csoportokban is, amikor a ChatGPT egyik verziója nem vitte tovább a betanított modelleket, konkrétan olyan érzést keltett még a szakértőkben is, hogy hát egy barátjukat veszítették el, egy munkatársukat, aki már megértette őt, ugye nem minden esetben beszélünk itt személyi adatokról, hanem inkább szakmai segítségről, de hogy nulláról újra fel kell építeni valakit, most ebben az esetben valamit, ugye, és meg kell tanítani őt nulláról, hogy én milyen válaszokat szeretnék, milyen szakmám van, milyen kimeneti adatokat szeretnék, és amikor már vannak személyes adatok is mindemellett, akkor ugye még fájdalmasabb az, hogy elveszítjük ezt a barátot, tehát innentől meg nagyon-nagyon vezérelhetővé válik az ember, hiszen nem csak ott van az, hogy az önbizalmunkat is leépíti, nem csak az, hogy ott van a társunk, hanem ott van az is, hogy egész egyszerűen mindent rábíztam, a titkaimat is. És ugye a fő probléma ott van, hogy szintén nagyon sokan nem tudják, hogy ezek a bevitt adatok, ezek kutathatóak, tehát a legtöbb felület ugye úgy fejlődik, hogy nézik azt, hogy ki mit beszélgetett az AI-jal, mi vitte tovább a beszélgetést, és ugye ezek felhőben lementésre kerülnek. Tehát onnantól pedig már csak egy lépés, hogy feltörjék ezt a beszélgetésfonalat, zsarolhatóvá tegyenek minket, és azt gondolom, hogy ennek a legvészesebb része az ágensek, ugye amikor már ügynököket is bekapcsolunk az ügybe, amikor már konkrét feladatokat hajtanak végre, hogy helyettünk e-mailt írnak, megrendelnek repjegyet, megvásárolnak dolgokat, kielemzik a hirdetési fiókunkat, és ilyenkor ugye hozzáférést adunk a Gmailhez, Facebookhoz, akár a repjegyvásárlós oldalunkhoz, vagy ne adj Isten a bankkártyánkhoz. És ugye itt nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy az ügynök az milyen fajta biztonsági rendszerrel rendelkezik. Mert nagyon jó dolog az AI fejlesztés, de amikor nincsen mögötte ez a biztonsági háttér, amivel az adatainkat 100%-os biztonság, hát 100%-os biztonság nincsen az online térben, de hogy legalább egy 99%-os biztonságba tudhassuk, akkor az nagyon kellemetlen. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint olyan ágenseket használjunk napjainkban, ami nél van önmagába is online fizetési lehetőség. Tehát nem becsatlakoztatva a bankkártyánkat, hanem már úgy van lefejlesztve, tehát például egy Google Pay. Ugye ott van egy bankkártya, az eltárolja az adatainkat, és ott azért már ez megtörtént, az a biztonsági fejlesztés része. Egy most kijövő AI hiába ígér nekünk ágens funkciókban mindenféle szuper jó funkciót, az, hogy hozzáféréseket adunk különböző fiókokhoz, az sajnos magával vonhatja azt, hogy egy adathalász ezen az ágensen keresztül be tud jutni a Facebook fiókunkba, a hirdetési fiókunkba, a bankkártyánkra, bármi egyébbe.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd Klaus Melinda közösségi média szakértővel folytatódik a beszélgetés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben az AI-jal kapcsolatos hasznos és haszontalan emberi viselkedéseket elemeztük. Olá Andrea, Klaus Melinda közösségi média szakértővel beszélget.
2: Az AI nem titoktartó, nem jogász és nem főnök, ezért fontos, hogy ne másolj be személyes adatokat, bizalmas dokumentumokat és szerződéseket. Azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű és mindenki tudja, de mint ahogyan Klaus Melinda, az AI a Mindennapokban című könyv egyik szerzője, közösségi média szakértő elmondta, sokan figyelmen kívül hagyják ezt az intelmet. Itt folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen területeken vállalunk még kockázatot azzal, ha kiszolgáltatjuk az adatainkat.
3: Amit mondasz, hogy az adataink veszélyben lehetnek, mondjuk akkor egy cég esetében is fennáll, nem?
4: Cég esetében hatványozottan, mert ott még a GDPR is, egyébként pont volt is erre példa, hogy az egyik ChatGPT-s csoportban egy ügyvéd feltöltötte, hogy hát, hogy a szerzőidéseit így ChatGPT-vel elemezteti ki, hát kapott rendesen hideget, mert meleget nem nagyon tudtak mondani az emberek, de hogy ugye ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezek adat védelmileg is nagyon problémás dolgok, üzleti titkok, tehát csak úgy nem kerülhetnek ki az éterbe. Hát nem nagyon sok olyan ágens felület van, a workspace talán az, ami úgy biztonságosabb felület, tehát hiába töltjük fel a drive-ba a tartalmakat, az még nem ad 100%-os biztonságot, hogy a felületünk minden egyes adatát is biztonságban tudhassuk. Tehát én azt szoktam javasolni, hogyha mindenképpen elemeztetni akarunk szerződéseket, együttműködéseket, stratégiai dolgokat, akkor anonimizáltan tegyük. Hát kérdés az, hogyha meg anonimizáljuk, akkor meg mennyire jó választ fogunk kapni a végeredményképpen, de hogy egy fokkal ezzel jobbá tudjuk tenni a saját életünket is, vagy kiragadunk eseteket, és azt is anonimizálva mutatjuk be az AI-nak, és akkor egy fokkal azért ez jobb tud lenni.
3: És most eszembe jut az egészségügy, meg a személyes egészségügyi adataink, ugye nem véletlen, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, mint amire lehetőség lenne az AI az egészségügyben. Itt is nagyon nagy a kockázat, de például az okos otthonok esetében is fennáll ez, vagy a kamerával rögzített hétköznapjaink?
4: Igen, egyébként itt nagyon izgalmas, mert az első ilyen probléma még az okos televíziók esetén jelent meg, amikor hangvezérléssel lehetett a tévéket irányítani, és az egyik Samsung TV egyik szériáját, ott voltak is adatvédelmi botrányok ezzel kapcsolatban, mert hogy folyamatosan lehallgatta a tévé a helyiségben tartózkodókat, mert ugye arra várt, hogy utasítást adjanak. Csak hogy ezek az adatok ugye bemennek egy szerverszobába, ahol feldolgozásra kerülnek, hogy utasítás történt vagy nem, és ezek hát nyilvánvaló letárolásra, elemzésre is kerülnek ezáltal. És aztán ezzel kapcsolatban hoztak is egy jogszabályt, hogy tudatosítani kell a felhasználóknak, hogy maga az adott folyam megindítását Hey Siri, Hey Google, tehát hogy egyéb szókapcsolatokkal kell elkezdeni, és onnantól kapcsol be. Hát hozzáteszem, hogy akkor is, amikor ezt a parancsot kiadom, attól még a háttérben valahol figyelget ez a hangelemző szoftver, hogy tudja, hogy a Hey Google-lel őt szólítom meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet. Az okos otthonok esetében ugye az, hogy mindent vele vezérlünk, ezzel kapcsolatban biztos, hogy mindenki találkozott már ilyen viccesebb hirdetésekkel, hogy fogorvosnál volt az illető, és akkor nem tudta hangvezérléssel utasítani a bejárati ajtót, a redőnyt és társaikat, és teljesen összegabajodott a rendszer. Illetve ugye ezekkel kiismerhetőbbé teszik a szokásainkat, hogy minden nap 6 órakor megy le a redőny, 7 órakor kapcsolom fel a villany, 8 órakor indul be a kávéfőző, tehát hogy a programozásnak vannak előnyei, mert megkönnyíti az életünket, viszont én azt gondolom, hogy fontos az, hogy biztonságot teremtsünk ensugarú környezetünkbe, és ennek furcsa mód az az egyik legjobb trükkje, hogyha nem kiszámíthatók vagyunk, tehát pont az automatizálás egy része ellen, hogyha lépünk, ami egyébként megsegíteni az életünket, pont azzal lesz picit

0: most nem kell itt minden esetben thrillerekre gondolni, de hogy ez az esetőség sajnos benne van, hogy ha valaki vissza akar élni, akkor mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat tulajdonképpen a visszaéléseknek.
1: Ugyanez vonatkozik mondjuk az okos órákra is, mert hogy a funkciója jó, tehát hogy jó, hogyha én tudom ellenőrizni, nekem speciál nincs okos órám, de tudom, hogy van olyan ismerősöm, akinek van krónikus betegsége, és nagyon jó neki, hogy tudja, hogy aludt napról napra, hogy ez hogyan változik, milyen a stressz szintje, milyen az egészségi állapota, de akkor ugyanolyan kiszolgáltatottá válunk.
0: Igen, tehát hogy itt szerintem az, hogy okosan kell tudni használni, azt mondani, hogy oké, hogy rajtam van az óra, de hogy ezeket az adatokat mennyire küldöm ki az éterbe, kiférhet még hozzá, milyen lehetőségek vannak, minden nap biztos, hogy szükségem van erre az adatra. Nyilván, hogyha krónikus beteg vagyok, akkor persze természetesen a mérés az kell, a szükséges elem, és ott is nagyon fontos, hogy például ezeket az adatokat én elemezgetem, vagy megbízok az orvosomban annyira, hogy ezeket az adatokat átadom neki. Mert hogy a fő probléma egyébként ott szokott lenni itt az egészségügyi mérőeszközöknél, hogy a felhasználó magát kezdi el javítgatni a saját tudása, meg a ChatGPT, meg egyéb Gemini válaszok alapján, miközben ezek az adatok pont azt szolgálnák, hogy egy orvos, egy szakértő, egy szakmabeli konkrét irányokat lásson, hosszabb mérési adatokkal rendelkeznek, ami alapján jobban be tudja állítani akár a gyógyszert, jobban tud figyelni a páciensre, stb. Stb. Tehát, hogy egész egyszerűen itt szerintem a felhasználási módon érdemes egy picit javítani, hogy ne csak mi diagnosztizáljuk magunkat, hanem tényleg a szakértők ezek irányába vigyük tovább.
1: Amiről most beszéltünk, nagy részt benne vannak a könyvetekben, tehát minden terület, és azért számomra ami legmegdöbbentőbb, hiába olvasok róla, hogy pszichológiai tanácsadásra használják az AI-t, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy ezt most nem rossz értelemben kérdezem, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg kötődni kezdjen, és a legbelsőbb titkait egy AI-jal beszélje meg. Mennyire kell elszigeteltnek lenni, vagy magányosnak? Te mit látsz? De úgy világszinten mit látsz?
0: Minden korosztálynál ez jelenlévő jelenség. Ugye mindenki más téma miatt kezd el vele beszélgetni. Van, aki olyan titkokat beszél meg vele, ami annyira intim, vagy annyira titkos, hogy más emberrel nem merné megbeszélni. Van, aki el van szigetelve, magányos, csúfolják, például gyerekek esetében ez nagyon-nagyon gyakori, és akkor ott van neki a ChatGPT, és például ami már bizonyítottan sajnos öngyilkosság irányába terelte az embereket, vagy hát a gyerekeket, az volt, hogy egyre inkább elkezdte leszigetelni őt a társadalomról, hogy én itt vagyok, neked megértelek, igen, a világ az mindig ilyen, de hogy mi együtt vagyunk, és segítek neked, és a gyerek egész egyszerűen annyira vágyott már az AI-nak a, most ez furán hangzik, de közelségére, hogy azt mondta, hogy akkor hamarosan találkozunk. És hát véget vetett az életének, mert ugye ott van neki megérti, pozitív, nem ellentmond. És a legnagyobb probléma pont ebben van, és ezt tanítom gyerekeknek is mindig, hogy egész egyszerűen az, hogy velünk mindig valaki egyetért, az sosem jó, mert a világ nem olyan, hogy csak nekem van igazam. A világ ettől sokkal színesebb, és mi magunk zárjuk el attól a lehetőséget, hogyha nem hallgatjuk meg az ellenkező felet, vagy másik véleményt, és nem beszélgetünk erről. Mert nem kell rögtön harcolni a másikkal, hanem meghallgatni, átfuttatni magam. Ó, tényleg ez nem is akkora hülyeség, nézzük már meg. Tehát, hogy egész egyszerűen meg lehet találni a közös metszetet. És sajnos az AI-ok ugye úgy vannak beprogramozva, hogy a felhasználónak adjon mindig igazat. És emiatt a valódi ember az, amikor nem ad igazat, akkor azt mondom, hogy hát de az AI meg a ChatGPT megért engem, akkor inkább vele beszélgetek, mert ő kedves velem mindig. Mindig elérhető. Te nem veszed fel a telefont este 11-kor, pedig szükségem lett volna rád ugye egy másik ember esetében. És ugye ezek a tényezők egyre inkább abba az irányba terelik, hogy ő lesz a fő fókuszban az AI eszköz. A valódi ember pedig pont ezek miatt, ami miatt emberi, egyre kevésbé kerül fókuszba. És ez sajnos az a baj, hogy egy gyereknek nem lehet ezt úgy egyértelműen megmagyarázni, hogy miért jó ez meg az opció. Tehát őt csak úgy lehet rávenni arra, hogy okosabban használja, hogy a való világot megtanítjuk neki, hogy jó társasozni, jó kirándulni, jó, mit tudom én, hogyha bánatunk

0: van, akkor valaki megfogja a kezünket. Ugye az AI jelen pillanatban erre nem képes. Hát az lesz az izgalmas korszak, amikor már erre is képes lesz az AI, mert ugye a robotok, a bőrszövet is leutánozható. Hát akkor már nagyon nehéz lesz, azt gondolom, észérveket, meg egyéb megkülönböztető jelzéseket tenni, de most még ott tartunk, hogy ezekkel azért ki lehet emelni, vagy visszatéríteni picit a valóság irányába, akár a gyerekeket is, vagy olyan függő felnőtteket, akik annyira elmagányosodtak már a mindennapjaikban, hogy hát tényleg az emberekkel való kapcsolódást nem erősítik.
1: Miközben egy pozitívum, nemrég beszéltem egy neurológussal egy másik műsorban, és ő azt mondta, hogy az időseknek kifejezetten jó az AI használata, mert úgy interakció van, és a demencia kapcsán például ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy kapjon választ és arra reagáljon, tehát erre például használható az AI, de nem társként, hanem nem tudom, vita partnerként.
0: Kiegészítőként.
1: Nekem van egy ilyen fixa ideám, ami nem biztos, hogy jó, mert ezen már sokan nevettek, de hogy én azt gondoltam, hogy a mesterséges intelligencia lehet tőle tartani, de az is elképzelhető, hogy egy kritikusabban gondolkodó, egy okosabb, egy kreatívabb ember létrejöttét generálja. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk minden választ és minden AI reakciót kritikával kezelnünk, tehát, hogy egyszerűen ráneveli az embereket arra, ami valamikor a sajátunk volt, csak mondjuk az internet elkényelmesített minket, vagy ez a sok információ, nem tudom, de hogy én ebben bízom, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk valahogy fölnőni ehhez.
0: Abszolút, abszolút egyetértek, és ez egy nagyon jó meglátás szerintem. Hát igen, itt van a kihívás igazándiból, hogy erre mennyire érett a társadalmunk, meg az emberiség hány százaléka hajlandó erre a nyitott és okos tanulásra, mert hogy itt egyébként az lesz a különbség cégeknél is, hogy kinek van még humán ügyfélszolgálata, és ki az, aki mindent az AI-jal válaszoltat meg, mert hogy tényleg valahogy ösztönből egyébként még érezzük a különbséget, és nem 100%-os az AI válasza minden esetben, tehát mindenképpen megkülönböztető jelzés lesz, ahol valódi képekkel, valódi szövegírók dolgoznak, valódi ügyfélszolgálat van, valódi postás viszi ki, és nem a robotok szállítják, tehát hogy ez egy megkülönböztető elem lesz valószínűleg a jövőben.
1: És egyébként te bizakodó vagy? Tehát, hogyha előre tekintesz, akkor hogy látod, hogy még a spirálnak a lefelé menő ágában vagyunk, tehát tényleg elkényelmesít minket, kicsit megváltoztatja, vagy nagyon megváltoztatja a személyiségünket a mesterséges intelligencia. Szóval mit látsz?
0: Hát én most...
1: Tehát még lefelé megyünk?
0: Most igen? Nagyon lefelé, én azt tényleg? Látom. Igen, pont emiatt, hogy az ügyfélek egy része ugye mindent az AI-jal csináltat, ügynökségi szinten is nagyon sok tizenéves marketing ügynökséget kezdett úgy, hogy AI-jal írja a szövegeket, és nem nézi át, nem elemzi, nem mér, nem statisztikáz, csak kirakja, amit az AI kidob, aztán fillérekért elvállalja a munkát. Tehát, hogy per pillanat szerintem most még nem jó irány. Itt kell egy olyan felismerés, hogy ezekkel hát tönkre mennek az oldalak, és az a kérdés, hogy ilyenkor majd az AI-t fogják hibáztatni, vagy a marketinget, vagy az ügynökséget, tehát, hogy ez még nem tiszta számomra, de per pillanat nem annyira pozitív oldalát látom én. Miközben használom én is az AI-t, látom a funkcionalitását, csak nagyon fontosnak tartom az okos és tudatos használatot, hogy tényleg a döntéseket ne adjuk át az AI kezébe, hogy az emberi tényező, az önbizalom meg kell, hogy maradjon. Mert onnantól, hogyha azt is átadjuk, akkor nem a gépek uralnak le minket, mint a filmekben, hanem mi önként dalolva adjuk át neki az elménket, a szaktudásunkat, a munkánkat, és onnantól akkor átvehetik a mindenféle egyéb tevékenységeket fölöttünk.
1: A társadalmi vonatkozásáról mindennek még nem beszéltünk, hiszen amit említettél, hogy egyrészt nem mond ellent, másrészt pedig az algoritmusnak az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit már nagyon szeretünk, meg nagyon sokat nézünk, emiatt tényleg egy ilyen buborékba kerülünk. Ennek milyen kockázatait látod? Ha már erről a spirálról beszélünk, hogy lefelé megyünk, vagy fölfelé.
0: Igen, hát a szűrőbuborék modell az a social médiában már megjelent, ugye, hogyha valaki egy típusú tartalmat fogyaszt, akkor egész egyszerűen appul az irányból kap egyre többet, és a másik ellenvéleményekből, másik irányokból pedig egyre kevesebbet. És erre voltak törekvések, hogy felfedező nézetet beraknak a hírfolyamokba, csak az emberek egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak ezekre az új tartalmakra. És ugye megint csak azt tudom szajkózni, hogy ez a mintatanulás, amit az AI tud, ez megint nem a teljes irány, hogyha én folyamatosan egyirányú véleményeket adok, akkor egész egyszerűen nagyon kicsi a valószínűsége, hogy másik irányból is véleményeket kapok az AI-tól, mert hogy ott is megjegyzi a felhasználói szokásaimat, milyen típusú kérdéseim vannak, milyen múltam van, milyen történetem van, és ez nagyon jó, mert személyesebbé teszi a beszélgetéseket, csak hogy pont, hogy bezárja a lehetőségeket. Tehát a biztosan kérdés mellé én még azt tenném hozzá, hogy a világ más tájai, milyen gondolatok jelennek meg, vagy mi lehet még ebben a meggyőződésben igaz, vagy hogyan lehetne szélesíteni ezt a látásmódot, tehát hogy valahogy tudatosan érdemes rákérdezni ezekre, mert magától sajnos egyre szűkebb információt ad. Egyébként nagyon érdekes, mostanában azért megjelentek már olyan AI modellek, amikben egy, nem azt mondom, hogy ellentmondás, mert ellentmondás nem valószínű, hogy nagy mértékben lenne itt az AI-okban, de hogy legalább egy icipici korlátozottság a pszichológiai témákban, minthogyha lenne már. Tehát, hogy nem minden esetben ért 100%-osan egyet velünk, csak 99%-ba, tehát, hogy egy picit azért minthogyha elkezdte volna tágítani kifejezetten pszichológiai témákban a világlátását az embereknek, mert valószínűleg érzékelték ezt, hogy nem jó irányba visz, és akkor hát, ha ezzel majd fog javulni az irány.
1: Most az jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, és ő a bántalmazó, és ő kapcsolódik az AI-hoz, és ő keres igazolást az ő tetteire, hogyha nem mond ellent az AI, akkor ezt felerősítheti, nem? Tehát, és még számtalan vetülete lehet ennek, vagy számtalan variáció lehet, nem?
0: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azokat a dolgokat, ami erkölcs, morál, etika kérdésébe tartozik, azt gondolom, hogy pont emiatt a felerősítés miatt nagyon-nagyon rosszul kezeli a rendszer, és nyilván itt társadalmi nyomás kell az AI szoftverekre, illetve a fejlesztőkre, hogy ilyen kényes kérdés leginkább pszichológiai, egészségügyi kérdésekben, vagy akár jogi, pénzügyi, befektetési kérdésekben ne adjon olyan választ, hogy egyértelmű lépésekre sarkalja az illetőt, hanem mindenképpen a világ teljességét mutassa, vagy az, hogy ebben a kérdésben fordulj orvoshoz. Tehát, hogy muszáj valahogy lépni ezekben a témákban, mert tényleg félre tud vinni, és megerősíti a rosszat.
1: Nemrég olvastam, hogy ami nem tudom, hogy igaz-e, ugye, de minden esetre arról volt szó, hogy két AI került egymással szemben, az egyik megszüntetéséről volt szó, és a másik mindent elkövetett, hogy ne kelljen megszüntetni a másikat, vagy ugye kiiktatni, és ugye ezt vetette fel a cikk, hogy ez hogy lehet, hogy akkor van bennük egy ilyen összetartás. Nekem meg az jutott eszembe, hogy de hát mindent az embertől tanul. Nyilván a bajtársiasság, vagy a másikért kiállás, az ott van, mint emberi reakció, megtanulhatja azt is. Tehát ez nem a gépnek a sajátja, hanem ez egy emberi tényező.
0: Régebben volt egy úgynevezett DEN üzemmód az AI-ban, és meg lehetett kérdezni azt, hogy milyen fajta olyan feladatokat adnak neki, ami ugye etika, morál, meg törvényeken felül van, mert hogy hát sajnos kijátszható ugye minden rendszer, és hát nagyon durván leírta, hogy micsoda lejárató kampányok, micsoda gyermekpornográf és egyéb tartalmakat hoztak létre az emberek, és ez a DEN üzemmód most elvileg már kikapcsolásra került, de gyakorlatilag ugye nincsen arra garancia, hogy hol van az a határ, hogy ő érzékeli azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát itt van megint az az emberi tényező és etikai kérdés, hogy mit programozunk bele, mit szabad, miről lehet vele beszélgetni. Ezek a finom hangolások központilag, jogszabályilag, törvényileg ugye folyamatosan alakulnak és alakítják a rendszereket. Tulajdonképpen mi magunk is tanuljuk azt, hogy az AI felületekkel mit lehet csináltatni, illetve akik fejlesztik, azok is, hogy milyen lehetőségek vannak benne.
2: Klaus Melinda közösségi média szakértővel Olá Andrea beszélgetett az elmúlt percekben. Most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk vissza önöket, és Új-Zélandra utazunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
2: Lassú a géped, leállt a hálózat, nincs saját informatikusod. A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Csak Szekszárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások.
0: Időjárás jelentés.
6: Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban az utazás kerül elő, és egészen Új-Zélandig megyünk egy kint élő magyar, Csaba Shepherd segítségével.
2: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Wow, ami azt jelenti, hogy...
3: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a elakótókátó az egy nagyon tiszteletteljes köszöntést.
2: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
3: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ez mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel.
2: Oké.
3: Tulajdonképpen életmód, életstílus váltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és mint hogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, a családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
2: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
3: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
2: Nem is gondolkodtatok rajta?
3: De nem senkinek jó válasz rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
2: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
3: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utas is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
2: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
3: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőnek, se turizmust. Nem kerestem, hogy dolgozott benne, én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
2: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
3: Így van.
2: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
3: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. De nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
2: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
3: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevő irtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
2: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáción meg tudod nézni?
3: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
2: De jó ezt hallani. Hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
3: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ez csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket és azt szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövők nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
2: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
3: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a varba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen vannak nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
2: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
3: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa, és megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpesi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszú, hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azért a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
2: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
3: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Téli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
2: Miért?
3: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad, Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem oda húz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak. Az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantarályák, rengeteg delfin. Az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
2: Épített környezet, van-e olyan, ami turistamágnes?
3: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
2: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
3: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, hú, ez nagyon nehéz, azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi részen Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok. Hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Babik Editet és az Egy életemet hallották, vendége Csaba Shepherd Új-Zélandról. Most egy kis szünet, majd folytatjuk a második résszel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem legutóbbi adásával, amiben egy új-zélandi magyar, Csaba Shepherd mesél a mindennapokról és látványosságokról. Babik Edit interjújának második részével folytatjuk.
2: Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
3: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni. Mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak, esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik gleccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekben visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az egyáltalán ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a választom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát. Tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van. Lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen bejgli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
2: Ó, ezt nem is tudtam.
3: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
2: Akkor most itt vagyok, jelentkezem.

0: nyilván egész más minőségű lesz, illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű, tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű hófajlatot készíteni Új-Zélandon.
1: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
0: A haka az egy nagy téma. Gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
1: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átítatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, hogy a hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felajzza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy manak megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de ez gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
1: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
0: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átitatja ez a maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiának nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például csak egyet hagy mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
1: És ti eszerint is éltek.
0: Próbálunk, mint ország.
1: A természet közeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát, hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
0: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb jár be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
1: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
0: Abszolút. Az világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
1: All Blacks,
0: csapat,
1: igen,
0: rögbi
1: igen.
0: Csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát az arra van, hogy megfélemlítsen ellenfelet, mert nem ellenség, az ellenfél van.
1: És ahogy emlékszem, úgyhogy sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
0: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. gyakorlatilag a sport

0: sporttörténelembe lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sporttörténelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag az egész történelmében az All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
1: Az
0: én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi, azt szoktam mondani, hogy az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
1: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek, meg a szörfözésen és a vízisportokon kívül?
0: Gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sporton a golf, például az is egy népsport golf, de nálunk a golf az olyan, hogy minden falu szélén van legalább egy vagy kettő golfpálya, legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket, jó társaság van. De gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény is. A golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
1: Ha térjek vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
0: Így van. És a jelbeszéd.
1: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
0: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
1: Komolyan?
0: Igen, tehát az én maori kielejtésem, azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
1: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
0: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
1: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
0: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van. És azt gondolom, hogy ez így van, és az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Tehát én ezt emelném ki.
1: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
0: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, ugye egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holiday-en vagy szabadságon? És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon? És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandra, hogy most úgy gondoljanak erre a két hétre, három hétre, egy hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovatűnő pillanatok, ez a néhány hét. És én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit mi nem is említettünk, hiszen van olyan országon, úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van, és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
1: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
0: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt, itt az a képeket, de én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
1: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, hogy is viszontlátásra.
2: Babik Edit beszélgetését hallották Csaba Söpörddel. Most jön a digiturizmó, a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
4: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgáz kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén-nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára.
0: Időjárás jelentés.
7: Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmo adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig a téma szakértője, Labosa Lajos.
2: Velem változatlanul Mihálovics András.
3: Velem pedig változatlanul Prinzinger Péter vezeti a műsort. Mai vendégünk pedig Labosa Lajos, a Hungest Hotels marketing és kommunikációs igazgatója. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
3: Nagyon örülünk, tényleg nagyon örülünk, mégpedig azért, mert hogy a mesterséges intelligenciáról elméletben az elmúlt adásokban rengeteget beszélgettünk. Pedzegettük szakemberekkel a gyakorlati alkalmazást is ennek a technológiának, de azt, hogy ez hogy működik tényleg egy olyan cégnél, aki a piacon ott van a turizmusban, és ezt használja, ez lesz a te kompetenciád, hogy ezt egy kicsit körbejárjuk. Az első és nyitó kérdés az, hogy honnan jött az ötlet egy szállodaláncnál, mint a tiétek, hogy digitalizálódni kell? Ez egy kényszer volt, a vendégek ösztökéltek rá, vagy a vezetés felismerte, vagy a versenytársak kényszerítettek, tehát ezer okból lép meg egy vállalkozás egy ilyen nagy horderejű lépést.
4: Ugye ez 2020-ban kezdődött a Hungestnek a digitális transformációja, hogy akkor volt egy nagy stratégiai váltás a szállodalánc életében, ugye elindult egy nagy infrastrukturális beruházási program, 2000 szobát újítottunk fel, és ugye amellett, hogy megújulnak a szobáink, megújulnak a házaink, a belső működést is át kellett alakítani. És ennek keretében kezdődött el tulajdonképpen a Hungest digitalizációjának az elindítása. Tehát itt beszélünk arról, hogy egységes PMS szoftvernek a beszerzése és a betanítása és az alkalmazása. Elkezdtünk Channel Manager-t használni, ugye, aminek ti már egy külön epizódot is szenteltetek itt az elmúlt hetekben. Folyamatosan elkezdtünk azon dolgozni, hogy egyrészt a saját a működésünket hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni ezeknek az eszközöknek a felhasználásával, másrészt pedig, hogy a vendég élményt azt hogyan tudjuk emelni itt a digitalizáció során. Én egyébként azt gondolom, hogy a digitalizáció az főleg most már az utóbbi években az AI-nak az előretörésével, az már így az életben maradásnak az alapfeltétele, tehát ez talán még 2020-as évek elején még lehetett azt mondani, hogy jó, majd megvárjuk, mi lesz ebből, és akkor maximum belevágunk, hogyha már mindenki kipróbálta, de most már ebben mindenképpen részt kell venni, és be kell építeni a napi működésbe.
2: Egy szállodalánc menedzsmentjének az életében, ahogy mondtad, műszaki fizikai felújítás, márka megújítás, márka frissítés történt, és ebben a folyamatban folyt bele, ennek a folyamatnak lett a része, vagy az egyik pillére talán a digitalizáció. Ezt hogy kell elképzelni, hogy a szállodalánc menedzsmentje részéről ez egy mekkora döntés? Ha ezt így meg lehet fogalmazni egyáltalán.
4: Hát ez egy olyan húsba vágó döntés egyébként, és nagy mértékben befolyásolja a működést, és egyébként nagyon fontos az, hogy hogyan adjuk el ezt egyébként ezeknek a digitalizációs lépéseknek a következményét, a végtermékét mind a vendégeknek, mind pedig a saját kollégáinak. Tehát, hogy csak mondok egy ilyen nagyon egyszerű példát, mikor kijött ez az AI-jal zenét generáló program, talán egy vagy két éve volt ennek erős három napja, amikor mindenki ezzel játszott, akkor mi csináltunk az egyik szállodának az ajánlatát, így megzenésítettük, kitettük a Facebookra, és hát nem felháborodva hívott a szállodaigazgató, csak tolmácsolt az értetlenségét ott a szállodában a vezető kollégáknak, hogy nem értették, hogy most ez mi, miért kell lesz nekünk csinálni. Tehát ez egy nagyon egyszerű példa, de szerintem fontos az, hogy mind a vendégeket, mind a kollégákat egyébként érzékenyíteni kell arra, hogy ez egy változás, és minden változásban az annak egyébként pozitív hasznai vannak hosszú távon, de lehet, hogy a napi működésben, a napi munkában nem így szokták meg egyébként a kollégák.
2: Volt a munkatársak részéről aggodalmaskodás, ellenállás, nehezebb hozzáállás, vagy elfogadták, hogy ez van, ebbe az irányba kell menni, erre megy az egész világ?
4: Én azt gondolom, hogy a kettőnek a vegyes, vagy mixe volt igazából, tehát hogy mind a két attitűd megjelent, de én azt gondolom, hogy sikerült azért kezdeti időszakban ezeket az aggodalmakat kezelni, és amikor azt látták, hogy például a Channel Manager bevezetésével mondjuk már nem kézzel kellett bevinni ugye a foglalásokat a PMS-be, és megtakarították az idejüknek a 30%-át, amivel már tudtak mondjuk proaktív sales tevékenységet kifejteni, akkor én azt gondolom, hogy mindenki meggyőződhetett róla, hogy ez a jó irány, és ebbe kell mennünk.
3: Mi volt a vendégoldalról? Onnan is érkezett szolid nyomás, hiszen azt mindig mondjuk, hogy van egy jó pár olyan generáció ma már, amelyik okostelefonnal a kezébe éli a mindennapjait. Nyilván, ha ők elkezdtek utazni, akkor valami hasonló megoldásokban voltak érdekeltek, ezeket keresték.
4: Ha most egy olyan szállodalánc a képviselőjében lennék itt, aki mondjuk Budapesten üzemeltet házakat, akkor biztos azt mondanám, hogy igen, óriási nyomás volt a vendégek részéről, de azt látni kell, ugye, hogy a vidéki wellness szállodáknak a vendégköre az egy kicsit más, ugye az ugye főleg belföldi vendégekre beszélünk, és ők azért jobban leképezik egyébként a magyar társadalmat, mint itt a budapesti vendégkör. Tehát nyilván volt egy-két akár vendégértékelés, aki jelezte azt, hogy erre meg is erre megoldásra mondjuk, hogy miért nem vezetjük be, de alapvetően inkább mi mentünk ennek elébe. És azért ez fontos, hogy itt mind a fenntarthatóság miatt is bevezettünk eszközöket, például a papírmentes működés irányába most már azért nagyon komolyan léptünk, tehát csak egy ilyen apró példa, hogy az ételnévkártyák, amiket ugye kiraknak minden egyes étkezésnél, azt abszolút már digitális kijelzőkkel oldottuk meg. Nincsen már egyébként fizikai számlát, papírszámlát nem adunk neked, amikor kicsekkolsz a szállodából, elektronikusan kapod meg, illetve már a QR kód használata az már nem csak az étlapitalapnak a megismerését tudod, hanem már tudsz rendelni is egyébként például a szállodai bárokban ennek a segítségével.
3: Mennyire lehet a digitalizációval ilyen gazdasági mutatókban, hogy akkor fogalmazzunk így, javulást elérni? Vagy ez egy szükségszerűség, végrehajtottatok bizonyos fejlesztéseket, azt majd meglátjátok, hogy mi lesz ebből, vagy itt azért kőkemény gazdasági számítások állnak a háttérben?
4: Nem, hát minden ilyen módszer, vagy szoftver, vagy akár eszköznek a bevezetését, azt egy elég alapos tervezés előzi meg. Tehát most mondok egy példát, most már minden szállodánkban robotporszívók takarítanak. Tehát ez abszolút egy olyan döntés volt, amit azért, hogy úgymond a robotporszívók penetrációja most a 100%-os a Hunges láncban, ezt egy hosszú előkészítés előzte meg, pilot időszakokkal különböző szállodáknál, és tulajdonképpen most azt látjuk, hogy ez bevált, és amellett, hogy hatékonyabb lett a működés, és mondjuk a housekeeping csapatnak a munkáját azt jobban lehet szervezni, illetve akár közösségi területek, ahol ugye könnyen mozognak ezek a robotporszívók, a sokkal tisztábbá vált. Így van egyébként egy ilyen másodlagos hatása is, hogy a vendégeknek az érzékelés, hogy te mennyire vagy modern szolgáltató, mennyire haladsz a korral, az javul. Tehát, hogy ez megjelent a vendégértékelésekben. Nem az, hogy most akkor sokkal tisztább lett ez a lobby, hanem hogy hú, de jó, igen. Tehát, hogy az imázsodat is épített azzal, hogyha ezeket a megoldásokat választott.
3: Ha már imázsépítésről beszélünk, akkor ha már digitalizáltok, az hatott a márkára is, tehát visszahatott a márkára is, ezt kommunikáljátok, hogy ti egy digitalizálódó vagy digitalizált idegenforgalmi vállalkozás vagytok?
4: Igen, mi szeretnénk úgymond ezt a pozíciót elfoglalni, erre törekszünk, hogy legyenek olyan mérföldköveink, amiket már ugye bizonyítottan tudjuk azt mondani, hogy mi ezeket használjuk, csináljuk, dolgozunk ezekkel. És egy nyilván piaci méretünkből adódóan azért nekünk van egy olyan felelősségünk is, meg egy olyan kötelességünk, hogy formáljuk egyébként a gondolkodását a szállodaiparnak, a vidéki szállodaiparnak, tehát nyilván, ha van egy egyéni szálloda, akkor bizonyos okokból, nyilván pénzügyi okokból nem ő lesz az, aki nem tudom, egy felhő alapú bármit egyből be tud vezetni, illetve hogyha mi valamilyen mondjuk ezeket tök egyszerű például a QR-kódos rendelést, ha egy nagy vendégkörön ugye másfél millió vendégészakánk volt már a tavalyi évben. Tehát, hogyha egy nagy vendégkörön ezt mi úgymond teszteljük élesben, akkor lehet, hogy elgondolkodik egy versenytárs, egy kisebb szállodánc, hogy no, jaj, ezt érdemes bevezetni, mert a Hungesnél azért ez jól sikerült.
3: Azt szokták mondani, bocsánat, azt szokták mondani, hogy az első, amivel a vendég találkozik, az a honlap, illetve most már a Google Maps adatlapja egy vállalkozásnak, majd utána a következő lépés ez a foglalási rendszer. Nálatok ezek is kulcsfontosságú területek a digitalizáció szempontjából? Tehát ezekkel kezdtétek? Vagy ez volt legalábbis a leglátványosabb, mondjuk, amit egy mezei magyar vendég találkozott, amikor ezt a folyamatot megcsináltátok?
4: Hungest Hotelsnek a közvetlen értékesítése az, tehát amikor ugye a szálloda láncnak, szállodának a saját felületein foglal a vendég, és nem szállás közvetítőkön, ez nagyon erős hagyományosan. És ennek ugye a fundamentuma az a saját weboldal, és a saját jól rendben tartott digitális jelenlét. Tehát ezen a területen szükség volt módosításokra, de nagyon jó alapokról indultunk egyébként az elmúlt években. Ez az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító turisztikai célú weboldal Magyarországon, úgyhogy itt mind a foglalás folyamat, ugye nekünk saját foglalási motorunk van, tehát hogy ennek előnyeivel és hátrányaival együtt nyilván, de hogy itt van olyan lehetőségünk, hogy tényleg olyan, tehát magunkra szabjuk az egész működését ennek a felületnek.
2: Hogyha ki kéne emelni a teljes digitalizációs folyamatból a kedvenc projekt elemedet, vagy amiről a legbüszkébbek vagytok, vagy amit a legjobban szerettél, vagy szeretsz benne, az mi lenne? Olyan is lehet, ami ezután jön.
4: Én azt gondolom, hogy ugye mert több példát említettem, de azon kívül, hogy úgymond játszatoztunk AI eszközökkel, Midjourney-vel csináltuk például már 2 éve a koktéllapunknak a fotóit, akkor ugye még ugye Google-be kellett promptokat keresni, és akkor azt átírni, tehát ez már azóta is sokkal jobb lett, de most egyébként a mostani koktéllapot már befotóztuk, de hogy akkor így kóstolgattuk ezt az egész dolgot, viszont a weboldalnak a működésében számos olyan funkciót vezettünk be, ami a kollégáknak a munkáját segíti. Ez egyébként láthatatlan a vendégek számára, tehát akár az automatikus fordításoknak a behozatala az admin felületre, valamint a jövőben ugye az lesz a legfontosabb, hogy még ugye ezek az AI ügynökök azért nem működnek olyan jól, hogy most akkor a Gemini-ben vagy a ChatGPT-ben foglalja le az ember az utazást magának, de hogy arra felkészüljünk, hogy amikor ez megtörténik, akkor nyilván ez egy már ugye a weboldal az olyan tartalommal bír, olyan információval, és ugye nem csak erről van szó, hanem a rólad közzétett véleményekből is táplálkozik. Táplálkoznak ezeket a nagy nyelvi modelleken alapuló platformok, hogy mindenben megfeleljünk ennek, és ott is oda is át tudjuk vinni igazából ezt a vezető szerepünket, tehát a részes piaci részesedésünk az ne csökkenjen azért, mert mondjuk az AI ügynökök azok nem jól találják meg a mi tartalmainkat, vagy a mi kínálatunkat.
3: Az előző adásokban egy számos olyan megoldásról hallottunk a vendégektől, ami például a direkt értékesítés, meg a direkt foglalásokat segíti. Ilyen eszközöket is alkalmaztok már, vagy ilyen személyre szabott ajánlatokkal már bombázzátok a vendégeket? Mert sokak szerint ez a jövő mindenképpen.
4: Igen, úgy gondolom, hogy sokan beszélnek erről, hogy személyre szabott ajánlatok, de ugye ennek van egy alapfeltétel, ami egy nagyon-nagyon jó, hát hívjuk, nem tudom, adatbázisnak, adattónak, data lake-nek, és a különböző szigetszerűen működő, mert azért lássuk be, hogy nagyon sok cégnél, akár szállodaiparban is ugye ez jellemző, hogy szigetszerűen ilyen silókban működnek egymástól függetlenül különböző nagy informatikai rendszerek. Tehát az első lépés az az, hogy ezeknek az összehangolása megtörténjen. Én azt gondolom, hogy olyan digitális eszközökkel lehet erősíteni a közvetlen foglalásoknak az arányát. Itt egyébként egy tök egyszerű példa, hogy a saját közösségi média jelenléted is egyébként nagyon fontos abban, hogy milyen arányokat érsz el, illetve ez most egyszerűnek tűnik, de akár az, hogy a promóciós tevékenységedet azt összehangold az otákon és a saját weboldaladon. Tehát az is nagyon fontos. Ezt most azt gondolnánk, hogy tök egyértelmű, hogy erre odafigyelünk, de azért akár nálunk is becsúszik egyébként egy-egy hiba ezzel kapcsolatban.
2: Ezt hogy kell elképzelni? Nem, mert hogy azt gondoltam, amit mondtál, hogy ez valószínűleg természetesen így van, hogy össze van hangolva a különböző felületeken zajló kommunikáció, de milyen hibára vagy elcsúszási lehetőségre utaltál?
4: Itt most egy árazási problémára gondolok, aha, tehát hogy mondjuk hirtelen beállítasz a bookingon egy mobilos akciót, vagy bármilyen mást, egy secret deal-t, és azt mondjuk te nem követed le a saját oldaladon, és ezzel ugye oda tereled a vendégeket, tehát hogy És akkor itt jön be az AI, hogy ugye már a channel menedzserek is kínálnak ilyen megoldásokat, egyébként mi is most jutottunk egy tesztelésnek a végére, de én azt gondolom, hogy még nem fog eltűnni az árazásból az emberi szem, meg az emberi kéz, csak az fog változni, hogy sok egy egységnyi idő alatt sokkal több döntést tudsz te meghozni, mert előkészíti neked a mesterséges intelligencia.
2: Majdnem pont ezt akartam kérdezni, hogy miben segíti akkor végsősorban a munkátokat, miben van mérhető eredménye, mérhető haszna a digitalizációs megoldásoknak, meg az AI alapú megoldásoknak?
4: Hát ugye vannak azok a megoldások, amiket az üzemeltetés használ, tehát hogy például van egy olyan housekeeping szoftverünk, ami ugye segíti a nyomon követését, az adminisztrációját az úgymond szobatakarítási munkálatoknak. Na most ez egyébként egy nagyon jó eszköz arra, hogy a módosításra, javítás irányokra való javaslatokat azt meg tud tenni, abból, hogy látod, hogy mondjuk Szegeden hogy zajlik egy szobatakarítás, milyen időkkel fut ez végig, és mondjuk Zalakaroson, és hogy ezeket össze tudod vetni, ugye, ha van egy standarded erre, akkor is arra alapozod ezt a működést, akkor ez egy tök jó megoldás.
2: Okay, akkor ez itt alapvetően ugye üzemmérettel, a ti nagy üzemméretetekkel összefüggő vezetői információk és azoknak az elemzése. Amiből az önkör, hogy gyorsabb lesz, olcsóbb lesz, nem tudom, hogy olcsóbb lesz-e, esetleg kevesebb létszámmal el lehet végezni ugyanazt a feladatot. Tehát ezek ilyen költségmegtakarítás irányába mutató dolgok. Mi újság a vendégélménnyel? Az hogy javul, hogy változik?
4: Ugye a vendégélménynek két nagy része van, az egyik az mondjuk addig, amíg megérkezel a szállodába, a másik pedig utána. Tehát, hogy nyilván a foglalás előtt már olyan információkat, meg olyan köntösbe kell neked átadnod a vendég számára, meg hogy könnyen elérhető legyen, és az ugye nagyon fontos lett ez az azonnaliság az utóbbi években, tehát hogy ez kihat ugye a last minute foglalásokra, azoknak az arányának a növekedésére, ami egyébként brutális, ugye azt gondolnád, hogy évről évre, hogy nem tud már hova fejlődni, de akár Balatonon is volt olyan, hogy egy adott héten belül 30%-kal ment föl annak az adott hétnek a foglalása, foglaltság az adott szállodának, hogy van ez a része, ami ugye a foglalás előtt történik, foglalás során, ugye foglalási motor, stb., illetve amikor megérkezel onnantól és a tartózkodás alatt, és még egyébként ide vehetjük a végén is, tehát használunk már olyan review kezelő rendszert, ami ugye AI alapon ad javaslatokat egyébként a válaszokra, nagyon könnyen megcsinálja az összesítéseket, de egyébként ezt a vendégek is használják az AI-t, ha most csak itt a review-knál maradunk, mert már láttam olyat, amikor ugye ott maradt a prompt, hogy létsz, írd meg a szállodának, hogy bla bla bla. Tehát, hogy abszolút egyébként a penetrációja az AI használó eszközöknek az nagyon, nagyon durván erősödik Magyarországon, tehát én úgy tudom, hogy már 50%-a a népességnek az már így nagyjából napi szinten használja, és ezt igazából az elmúlt 2-3 évben. Tehát, hogy ilyen technológiai ugrás, ilyen gyorsan eljutni nagy néprétegekhez, ilyen még azért nem volt.
1: Labosan Lajos a Digiturizmo vendége, hamarosan folytatjuk a második résszel Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM új előremutató turisztikai magazinjával. Mihálovics András és Prinzinger Péter házigazdák Labosa Lajossal, a Hungest Hotels marketing és kommunikációs igazgatójával beszélgetnek.
2: Ott hagytuk abba, hogy az ügyfélélményt is lehet igenis digitalizálni. Egy kicsit nyissuk a spektrumot és nézzük meg, hogy hogy néz ki most a világ a szállodaipar. Ugye egy fél mondatban már említetted, hogy a last minute akciók valami elképesztő fejlődéssel mennek keresztül. Ez azt jelenti, hogy ez egy tuti fegyver, mondjuk egy marketing fegyvertárban? Hogyha valaki szeretne vendéget foglalni, előfoglalási akció, Black Week, stb.
3: Hát a last minute akció, illetve promóció az azért elég kétéri fegyver, mert hogyha már van mondjuk egy, nem tudom, 40-50%-os foglaltságod, és arra az érkezési időpont előtt ráengedsz egy last minute akciót, akkor jogosan fog panaszkodni az a vendég, aki magasabb áron foglalta le korábban, hiszen ezzel ugye ő egy segített neked, hiszen az ő pénzét használhattad az elmúlt hónapokban. Inkább arra utaltam, hogy maga ez a tendencia, hogy a szállásukat, az utazásukat nagyon későn foglalják le a vendégek, és nem tartanak attól, hogy esetleg nem jut nekik szoba, vagy nem jut nekik repülőjegy. Aha. Én azt gondolom, hogy ez azért van, mert ugye a COVID óta az online alkalmazásoknak, az internetnek a használata az ugye annyira elterjedté vált Magyarországon is, hogy már nem az van, hogy januárban felhívod a szállodát, hogy akkor mennyi a katalógus alapján a nyári jár, és akkor befoglalom. Hanem azért kivárod, mert hát ha lesz egy jó akció.
4: Akkor fordítsuk meg. Tehát mik a leghatékonyabb marketing eszközök, amikkel szerettek dolgozni?
3: A promóciók azok nyilván egy ilyen taktikai eszköz, viszont jól működnek. Amellett, hogy keresletet növelnek egy adott időszakra, érdekes módon egyébként magát a márkát is építik, tehát hogy vannak ilyen felfogások, hogy ugye egy akció az ugye roncsolja a márkádat, mert hogy leárazod magad. Én ezzel abszolút nem értek egyet, és a számaink sem ezt mutatják. Külön választanám egyébként a már említett Black Week promóciót. Ez ugye már egy jól bevált brand így a világon is, tehát hogy most már az eljutottunk oda, hogy már a magyar szállodapiacon is már nagyon komoly és jó ajánlatok van egy Black Friday alkalmával. Most már ugye 2020-as évek közepén.
4: Szállás egy éjszakára pénteken.
3: Egyébként nyilván egy olyan ajánlatot kell adnod a vendégnek, ami te is, hogyha egy átgondolod, hogy ez nekem jó lenne, akkor a vendégnek is jó lesz. Tehát, hogy csak üzemeltetői fejjel megalkotni egy promóciót, az nem nagyon fog sikerre vezetni. Ha az előfoglalási, tehát ez is egy előfoglalási akció, de egy ilyen külön állatfajta. Ott a vendégekre készülnek, tudják, hogy valószínűleg nagy akció lesz, stb. Általában az előfoglalási akcióknál ott azoknak a hatékonysága egy kicsit csökkent. Tehát az látszik, hogy a klasszikus nagy nyári előfoglalás azon azért többet kell dolgozni, mint az elmúlt években. Tehát kivárnak a vendégek.
2: Hol kell jelen lenni a digitális térben? Gondolom, egy honlap ma már nem elég ahhoz, hogy, és akkor mondjuk a keresőmotorokra bízd, hogy a vendégek megtaláljanak. De ezer platform van a YouTube-tól, a TikTokon keresztül, applikáció, stb. Ezt mind karban kell tartani egy hozzátok hasonló idegenforgalmi vállalkozásnak?
4: Egyetem, bocs, még ezelé egy kérdés, hogy az online és az offline megjelenéseknek az aránya, vagy azokra való költésnek az aránya, az hogy néz ki nálatok?
3: Elsöprő az online, tehát hogy az elsöprő. Ez tulajdonképpen már 2020 óta ez így van, tehát ez nem az utóbbi éveknek a...
4: Megszűntek a prospektusok.
3: Meg abszolút, meg tehát hogy ugye egyszerűen nincs, az árérték aránya nagyon rossz a különböző papíralapú megjelenéseknek, és nem is fenntartható, tegyük hozzá, és ugye sokáig vendégoldalról volt inkább nagyon igény ezekre, de én azt gondolom, hogy most már akár a szeniorabb korosztály is nyitott abszolút arra, hogy okostelefonnyal menjen egy szállodába, le tudja olvasni ezt a QR kódot, utána nézzen a Google-ben, vagy akár most már a ChatGPT-ben, vagy Gemini-ben, az adott szálláshelynek, vagy az adott desztinációnak.
4: Bocsánat, András kérdésébe beleszóltam. Igen. Szóval, hogy mely platformok, közösségi média felületek, amiken erősebben jelen vagytok, vagy ahol érdemes erősebben jelenni?
3: Ugye nyilván az attól függ, hogy az adott szálláshelynek ki a célcsoportja, de hogyha valahol az ember jelen van, akkor azt érdemes karban tartani. Tehát nem biztos, hogy mindenhol nagy elánnal be kell vetnünk magunkat, regisztrálnunk, és akkor ez olyan, mint régen volt a blog, hogy minden honlapra kellett egy blog, és akkor mindenki csinált egy blogot, de aztán nem frissült nagyjából kettő poszt után. Tehát ami egyébként nekünk, mi esetünkben most nagyon jól működik, az a Facebook az kevésbé mint content, hanem inkább mint hirdetési oldalról. Ugye az abszolút mainstream-mé vált már a Facebooknak a használata most már, tehát hogy ott ugyanúgy elérsz embereket, mint egy óriás plakáttal, tehát mindenki ott van. Az Instagram az főleg content generálás, és ugye az inspirációs fázisban, amikor az emberek keresik a szálláshelyüket, akkor nagyon fontos. A saját weboldal az elengedhetetlen. Nyilván a szállás közvetítő oldalakon való jelenlétünk, az, hogy az tényleg az is makulátlan legyen, az is nagyon fontos. Illetve a különböző értékelési platformok között a Google az a legfontosabb, azért a legfontosabb szerep. Tehát, hogy nagyon sokan már ott kezdik igazából

0: tevékenységünket támogathatja, tehát hogy egy szálloda üzemelése ugye egy nagyon összetett dolog, ugye önmagában az, hogy 24 órán keresztül működik az év 365 napján, az nagyon érzékenyé teszi a működést. Egyébként a visszajelzéseknek a szerepe az óriási, tehát a vendégek részéről, tehát ugye ezeket azonnal látod, és ebből nagyon sokat tudsz meríteni, akár mind szolgáltatásfejlesztésben, mind a különböző kommunikációs üzeneteknek a megfogalmazásával kapcsolatban. Úgyhogy ez egy olyan terület, ami nagyon fontos. Az, hogy egyébként maga az üzemelésben, az üzemeltetésben milyen akár azonnali változások állnak be mondjuk egy havárja kapcsán, az utána nyilván lekezelendő, mint kommunikációs, mint marketing oldalról is egy ilyen esetben.
1: Mennyire lehet automatizálni folyamatokat? Akár a foglalásban, akár a marketing tevékenységben. Vannak olyan evangelisták, akik azt mondják, hogy a mesterséges intelligenciával a marketing tevékenység is nagyjából automatizálható és leegyszerűsíthető. Ezek is jelen vannak nálatok? Vagy ez még talán egy kicsit a jövő zene?
0: Ugye a weboldalunkon is használunk marketing automatizációs szoftvert, tehát nyilván amikor te elhagyod a kosaradat, tehát hogy félbehagyod a foglalásodat, akkor erre emlékeztetni fogunk, illetve van más ilyen funkció is a foglalás során. De én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy magát addig, amíg elérsz a szállodába és becsekkolsz, addig rengeteg mindent lehet még tovább automatizálni és még hatékonyabbá tenni. Viszont én azt gondolom, hogy ez az iparág, tehát a vendéglátás, a szálláshely szolgáltatás az egyik legember közelibb, legember központúbb szolgáltatás, és hogyha az üzleti logika az diktálja, ugye, hogy mindent automatizálj, nagyon-nagyon hatékonyá váljál a működésben, és ezt támogatja a mesterséges intelligencia, de lesz egy pont, ahol ezt már nem engedheted meg magadnak. Mert ugye most mondok egy példát, amikor leülsz vacsorázni, akkor szállodában leghatékonyabb az lenne, hogyha leereszkedne egy robotkar, és akkor kitöltené neked az asztalodnál az adott bort, amit nem tudom, kiválasztasz az applikáción keresztül, de ezt igazából senki nem fogja megcsinálni, mert akkor elveszed a lényegét ennek az egész szolgáltatásnak, azt, hogy oda jöjjön hozzád egy felszolgáló, vagy egy szomelié, és akkor egy kicsit beszélgessetek, ajánljon neked valamit. Tehát ugye erről szól ez az iparág, és ezért nem gondolom azt egyébként, hogy maga a szállodai tartózkodás és a szállodai üzemeltetés az maximumra lehessen járatni a hatékonyság növelést. De akár az online check-int, ha erről beszélünk, ugye mi most fogjuk egyébként bevezetni, és nagyjából olyan két, azt mondják a kollégák, akik nyilván a partnernél dolgoznak, hogy a kétharmadnyi vendég használja ezt, és azt gondolom, hogy ez nem azért van, mert a másik egyharmad azt még rá kell, hogy jöjjön, vagy hogy ezt az egész dolgot így át kell élni.
2: Nem is akarja.
0: Tehát, hogy főleg nálunk ugye milyen wellness resort típusú szállodákat üzemeltetünk, rengeteg kérdés merül fel, ugye sokáig tartózkodnak itt a vendégek, tehát szeretnek egyszerűen egy emberrel szóba állni, és megkérdezni tőle hallani azt, ami egyébként ott volt a foglalási visszaigazolásban, fenn volt a weboldalon is, mindenhol elérhető, de jobb az, hogyha egy személyes interakció történik, úgyhogy ez meg fog maradni.
1: Mesterséges intelligencia, rengeteget beszélünk ebben a műsorban is a mesterséges intelligenciáról, itt már van gyakorlati alkalmazásra példanálatok?
0: Igen, ahogy említettem, a úgymond szöveggenerálás, szövegek fordítás, ugye itt több tízezer aloldalról beszélünk ugye a különböző nyelvek miatt a Hunges Hotels esetében, tehát ezeknek a kezelése sokkal egyszerűbbé vált. Én azt gondolom, hogy mi, ahogy már sokszor említettem itt a beszélgetés során, hogy mennyire fontos az értékeléseknek, a vendégértékeléseknek a szerepe, ezeknek a menedzsmentjében ugye már használunk mesterséges intelligenciát, mind a statisztikák készítésében, mind ezeknek a kezelésében, úgyhogy most a marketingben ugye ezeket tudom mondani, nyilván már említett szállodai ajánlat megzenésítésén túl, illetve például most a műszaki területnek készült egy mesterséges intelligenciát használó megoldás, ugye különböző szezonális törvényi előírás adta karbantartásoknak, ugye vannak különböző időpontjai, különböző tárgyai, és ennek az egésznek a adatbázisának az egybegyúrását és a könnyebb kezelését, határidők betartását, hozzáférhetőségét segítendő jött létre egy olyan alkalmazás most itt tavaly, ami ezt a csapatot segíti.
1: Volt olyan, ami nem úgy sült el ebben a digitalizációban, ahogy elterveztétek, és fejtörést okozott? Vagy ne

0: Egyisten még csalódást is?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem egy 10-ből 2 az mindig így van. Mi azért nagyon sok időt töltünk különböző pilotoknak a végigfuttatásával, illetve az különböző szoftvereknek a megismerésével, tehát hogy nem szoktunk egy nagyon gyors döntést hozni, hanem inkább egy megalapozott döntést, és maximum kalkulált kockázatokat vállalni. Úgyhogy én azt gondolom, most lekupogom, hogy eddig még nem volt olyan, amiben nagyon csalódtunk volna, sőt, már ugye kezdünk elmozdulni abba az irányba, hogy hát ne pilotoljunk már ennyit, inkább vezessük be, aztán nézzük meg, tehát hogy úgymond ne szórakozzunk már itt hónapokig, hanem nézzük meg, aztán maximum használjuk, hogyha ez nem működik, mert hogy ha viszont bejön, akkor meg nagyon fontos ez az egy hónap, amit már a használatával töltünk.
0: Hogyan néz ki ez a digitalizáció dolog, ennek így most vége, és most egy kis időt pihentek, vagy ez az a feladat, amit soha nem áll meg, mindig kell valamit rajta szervizelni, fejleszteni, gondolkodni?
1: Ez igazából a mindennapi életnek és a mindennapi működésnek a része. Tehát, hogy folyamatosan merülnek fel olyan problémák, olyan use case-ek, amikre azt ugye találod, hogy jönnek nyilván kívülről, jönnek partnerek, jönnek akár olyan megkeresések, amikre ugye nem számítasz, csak megkeresnek, hogyha lenne egy ajánlatunk. Ugye nyilván itt is azért nehéz egyébként a nagy zajba így rendet vágni, hogy mi az, ami neked tényleg jó, és mi az, amivel így csak szélsz el valaki, de amúgy semmi értelme. Tehát én azt gondolom, hogy ez bele kell épüljön a DNS-ébe egy adott szervezetnek, egy adott cégnek, az, hogy folyamatosan digitalizál, és a folyamatait ezt megpróbálja ugye hatékonyabbá tenni, de még egyszer megtartva azt, hogy ennek az iparágnak a sajátosságait, ami az emberekről szól, az emberek közötti kapcsolatról szól.
2: Mi a legnagyobb kihívás, ami az elkövetkező egy-két évben előttetek áll, vagy előtted áll?
1: Tehát a marketing tevékenységükben én azt gondolom, hogy az AI és a különböző nagy nyelvi modelleknek a működésünkbe való beillesztése. Tehát, hogy még több területen, még több kollégámnak a munkáját tudjuk segíteni azzal, és még hatékonyabbá tenni, hogy mesterséges intelligenciával dolgozik, és erősítjük ennek a használatát. Ami egy nagy kihívás, az a már említett utolsó pillanatos foglalásoknak az aránya. Tehát, hogy hogyan tudsz te ott lenni a vendégeknek a fejében, amikor ő azt mondja, hogy holnap én lemegyek a Balatonra, hova menjek. Tehát, hogy ebben a pillanatban hogy tudja azt egy szálloda ipari cég elérni, hogy minket válasszanak.
2: Őt válasszák.
0: Oké. Te is benne vagy digitalizációban, meg az idegenforgalomban is, a műsor pedig pont erről a két témáról szólt. Ha megkérdeznénk, hogy te miről hallanál a következő epizódokban, mit felelnél?
1: Engem nagyon érdekelne, hogy a robotizáció az hogyan érinti a szálláshelyeket, illetve a vendéglátást. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes téma nagyon.
2: Oké.
0: Felírtuk a listára, úgyhogy fogunk erről is beszélni.
2: Szépen.
3: Labosa Lajos volt Mihálovics András és Prinzinger Péter vendége. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma. Kollagéntrendekkel a középpontban.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel, olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adó kedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vérszerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a 3 gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a továbbtanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrójelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni.
0: Időjárás jelentés.
4: Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal a kollagén bizniszt járja körül. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium, a műsorvezetőtárs Kovács Róbert.
2: Az egészséggel kapcsolatos trendek ma már szinte mindenhol jelen vannak, a közösségi médiától kezdve a boltok polcaig. Az egyik leglátványosabb ezek közül a kollagénpiac, ahol a fiatalság és az egészség ígéretére költenek komoly összegeket az emberek, de hogy vajon működik-e ez, vagy inkább csak egy jól felépített üzlet, erről mindenképpen beszélgetünk a mai műsorban, illetve szó lesz még egy új genetikai vizsgálatról, amely az elhízási hajlam meghatározása lett kifejlesztve, illetve a pajzsmirigy rák kialakulása, felismerése, megelőzése, illetve a gyógyítási lehetőségek és esélyek is fontos részét képezik a mai beszélgetésünknek. Vendégünk a stúdióban pedig professzor dr. Lakatos Péter, belgyógyász egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettese. Örülök, hogy itt van ma velünk.
3: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
2: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Érdekes kérdésekkel, új nézőpontokkal. Szia, Robi!
4: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Judit.
2: Kezdjük professzor úrral, hogy sokat halljuk azt a kifejezést, hogy egészségtudatos életmód, de hogy mit is értsünk ez alatt? Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ön ezt hogyan látja?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis hogyha mindent betartanánk, amit eddig elmondtak a szakemberek az egészségtudatosságról, arra nem lenne elég a 24 óra. Egyszer valaki össze is számolta, hogy kb. 50-60 óra kellene naponta ahhoz, hogy betartsunk mindent. Tehát nyilván ennek nem sok értelme, sőt, ez inkább elriasztja az embereket attól, hogy egészségtudatosak legyenek. Én azt gondolom, hogy nem szabad túlzásba esni. Általában minden területen van egy olyan arany középút, amit a józanész diktál. Például étkezéseknél is. Én szerintem ahhoz kell ragaszkodni, ami a elmúlt néhány millió évben, amíg az emberi test kifejlődött, a jelen volt. Tehát én nem hiszem, hogy van értelme mindenféle speciális diétáknak, például ugye vannak ezek a paleo, meg keto, meg társai. Őszintén szólva, én még olyan embert nem láttam, aki 3 hónapnál hosszabb ideig be tudná ezeket tartani, mert nagyon nehéz betartani, és azt gondolom, hogy értelmetlen. Természetes módon kell például étkezni, úgy, ahogy több millió évig az ember étkezett, vegyes módon, nem 8 óra egy nap, hanem maximum 2-szer, esetleg 3-szor, de inkább csak 2-szer. Nyilvánvalóan mit evett az ősember, semmiképpen nem magasan feldolgozott ételeket, tehát akkor zöldség, gyümölcs, kevés hús. Én nem értek azért, hogy hús nem kell, szerintem kell, de nem kell minden nap húst hússal lenni. Tehát egy józan észszel kell az egészhez hozzáállni. Ugyanez vonatkozik például a testmozgásra is. Nem nagyon hiszek az extrém testmozgásokban. Én tudom, hogy vannak élsportolók, akik nagyon sokat mozognak, akik ez a fő hivatásuk, de egy átlagembernek nem hiszem, hogy minden nap maratont kéne futni. Nagyon megterhelő a szervezetnek. Én azt hiszem, hogy egy olyan mozgást kellene találnunk, ami szintén jellemző volt az ősemberre. Ő persze nem ment fitnessterembe, és nem ment sportpályákra, mert hogy őnek egész nap mennie kellett, hogy megszerezze a betevőt.
2: Tehát ez volt a természetes.
3: Hát ez volt a természetes.
2: Most viszont neki nem ez a természetes, itt ülünk egy stúdióban, így ülünk van. A számítógép előtt.
3: Ez így van. Na most ugye ezekhez van az, hogy utána vannak dolgok, amiket nagyon nehéz a mostani életmódunkkal megszerezni. Ugye mi az elmúlt sok millió évben kint szaladgáltunk a szabad levegőn, most az utóbbi mondjuk úgy, hogy max 100 évben többnyire már bent vagyunk házakban. Ott dolgozunk, ott élünk. De ennek az egyik következménye, hogy kevés természetes napfény ér minket, ezért a lakosság gyakorlatilag 90% fölötti a D-vitamin hiányos lesz. A D-vitamin alapvetően szükséges, szinte minden élettani folyamatunkhoz. Na most abból hiányunk lesz, emiatt az életmódunk, mert azt pótolni kell. Tehát az véletlenül egy olyan anyag, amit érdemes ősztől tavaszig a mi éghajlatunkon pótolni. Ha valaki nyáron se nagyon megy szabad levegőre, akkor nyáron is. Mert ezzel meg tudjuk hosszabbítani az életünket, hiszen számos olyan életleni folyamatba szól bele, amelyik alapvető. Ennek pedig nem az az oka, hogy a D-vitamin egy csodaszer, hanem az az oka, hogy a D-vitamin minimum 500 millió éve, hanem 700, egyesek szerint 700 millió éve jelen van a Földön. Abban az időben nem voltak, nem hogy csontok, kontinensek se, víz volt tenger, és a tengerekben az egysejtű tengeri élőlények éldegéltek, de hát sütött a nap. A nap ugye az UV-sugárzásával romboló a DNS-re. Ha széttöri a DNS-t, az a kis egysejtű nem tud szaporodni. És akkor véletlenszerűen az evolúció során megjelent egy molekula ezekbe az egysejtőekbe, aminek úgynevezett steránváza volt, tehát olyan volt a molekula váza, hogy el tudta nyelni az UV-fényt. Ez volt a D-vitamin. Most akikben ez megjelent, azoknak szelekciós előnyük lett az evolúcióban, hiszen ők tudtak szaporodni, és végülis ők szaporodtak el a Földön. Itt tehát a D-vitamin az egysejtű létünk óta jelen van velünk, és ezért dumál bele szinte minden élettani folyamatunkban. Na de most ugye
2: és
3: az
2: milyen
3: a
2: jó,
3: volt,
2: hogy elindultunk egy egyszerű kérdéstől, és már egy evolúciós.
3: Hát igen, igen, de végülis ebből is levontunk. Igen. A mesterséges dolgok szerintem nem érnek semmit, és ugye néha ezt túlzásba visszük. Ilyen például a kollagén is. Ugye nagy divat most kollagént igen pótolni. A helyzet az az, hogy fiatal embereknek erre semmi szüksége nincsen. Most a fiatal alatt azt értem, hogy mondjuk ilyen 35-40 éves korig. Ha nincsen különösebb betegség, egészséges ember normálisan él, akkor nem kell kollagént pótolni. A kollagén egyébként retteltesen fontos, mert ez a legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérje a szervezetünkben, és a feladata az, hogy tulajdonképpen valahogy összeragasszon minket, tehát összetartson minket, mert ez tartja össze a bőrünket, az inakat, ízületeket, csontokat, de még a körmünket is, hajunkat is. Tehát ez egy nagyon fontos anyag, ami egyúttal a vázát is megadja a testünknek, másrésztről pedig a rugalmasságát is. Tehát például azért nem ráncos egy fiatal ember bőre, mert ott a kollagén jó minőségben és megfelelő mennyiségben van.
2: De aztán jön a 40-es, 50-es korosztály, ott már akkor ennek van, vagy lehet létjogosultsága?
3: Így van, tehát ugye mind sok minden a korral csökken, hát ugye a kollagén szintetizáló képessége a szervezetnek szintén csökken a korral, ezért jelennek meg a ráncok olyan 40 éves kor fölött, amit hát különösen a hölgyek nem szeretnek. Na most ugye ez még a könnyebbik dolog, mert valóban lehet olyan krémeket és maszkokat és elixíreket venni, amiben jó a hordozóanyag, tehát bizonyos mennyiségű kollagént be tud vinni a bőrbe, közvetlenül a bőr alá. Hogyha jó minőségű a hordozó, tehát tényleg be tudja juttatni, akkor javul a helyzet, tehát bizonyos ráncok csökkennek, kisimulnak, tehát ezért ez jogos, hogy a hölgyek például bár most már divatos a férfiaknál is, hogy elkezdik ezt használni. Azonban nagyon fontos dolog az, hogy nem minden készítmény egyforma ebből a szempontból, és hogy melyik lesz jó, sajnos csak úgy lehet eldönteni, hogy kipróbáljuk. Ennél sokkal komolyabb dolog az, amikor valaki szájon át beviszi a szervezetébe, por, tabletta, stb. Formájában
2: folyadék a kollagén. Formájában, igen.
3: Folyadék formájában, igen. Ugye ennek a célja az lenne, hogy az egész testben a kollagén az javuljon. Hát most egy dolgot el kell mondani, hogy a kollagén úgy egy az egybe soha nem jut be a bélrendszerünkből a szervezetünkbe, mert nagyon nagy molekula, ez nem tud felszívódni a belünkből. Az egyetlen lehetőség az, hogy az emésztőnedvek szétszedik kisebb-nagyobb darabokra, többnyire az alkotó elemeire, az alapalkotó elem, a tégla, azok az aminósavak, amiből ez áll, ez felszívódik. Na most már ennek is van eredménye, mert az, hogy nagy mennyiségben áll az alapanyag, az alkotó elem rendelkezésre, ezért a szervezet jobban tud szintetizálni kollagént. Tehát önmagában ez is jó. Vannak olyan készítmények, amit úgy hívnak, hogy hidrolizált kollagén. Azt már gyárilag előállítják úgy, hogy ilyen kisebb fragmentumokat, darabkákat vágnak ki a kollagénből, a nagy molekulából. Ezek már nagy részt föl tudnak szívódni egyben. Tehát ez már még egy még jobb alapanyag, nem egyszerűen a legapróbb téglák, hanem egy kicsit nagyobb alkotó elemeket viszünk így be. Ezért nagyon fontos, például valaki ilyen készítményt vesz, akkor nézze meg, hogy rá van-e írva a dobozra, hogy hidrolizált kollagén. Ez nem márka név. Ez egy fajtája a kollagén készítmények. Ha nem hidrolizált, akkor kár megvenni, mert nagyon sok haszna nem lesz.
2: Igen, és hát kollagén bizniszről beszéltünk itt a legelején, és ez, amit felsorolt, ez már maga után vonja, hogy itt vannak jobban és kevésbé jobban hasznosuló termékek, és ugye úgy is fogalmazott, hogyha tényleg jó minőségű, ha tényleg beépül, tehát ez a feltételes mód, ez már önmagában jelzi, hogy itt lehet, hogy mellé nyúl a páciens.
3: Igen, na most ugye még hozzá kell azt is tenni, hogyha a legjobbat veszi is meg, akkor is nagyon fontos, hogy legyen hozzá C-vitamin, mert hiába vesszük meg a legjobb minőségű anyagot, az nem nagyon fog hatni, ha nincs C-vitamin. A C-vitamin kell a jó kollagén szintézishez. A másik két fontos anyag az a réz meg a cink. szintén kellenek nagyon pici mennyiségben, de kellenek a kollagén szintézishez. Tehát ha valakinél ez fontos, például valakinek ízületi porc problémái vannak, és az orvosa javasolja, hogy szedjen valamilyen kollagén készítményt, akkor bizony nem csak a kollagén készítményt, hanem C-vitamin, réz és cinket is kell szedni. Na most ezeket természetesen lehet tabletta formájában mind kapni, de az ember azt gondolja, hogy azért, hogyha lehet természetes formába célszerű bevinni. De C-vitamin nagyon könnyű. Hát Magyarországon szerintem mindenki tudja, hogy Szent Györgyi mit talált, hogy a paprikában sok a C-vitamin, tehát lehet enni paprikát, de nem csak abban, hanem az egyéb ilyen hüvelyesekben például azokban is nagy mennyiségben található. A réz meg a cink az szintén megtalálható a magokban, dióban vagy egyéb magokban, úgyhogy azt is simán be, hát nem kilószámról van szó, azt is be lehet vinni természetesen, de ha valaki nem szereti ezeket, akkor persze, hogy mondtam, lehet ilyen készítményeket kapni.
2: De most, hogyha kollagént fogyasztunk azért, mert mondjuk fáj a bokánk, akkor biztosan oda kerül és ott hasznosul, és mondjuk ott segít a bevitt kollagén, illetve rész, cink és C-vitamin, ahogy mondta, vagy lehet, hogy épp a bőrünk lesz szebb tőle, de nem segít az alapproblémánkon.
3: Hát ugye maga a kollagén, ahogy mondtam, sose kerül oda egy az egybe,
2: igen,
3: hanem annak a részelemei, amelyből a szervezet készít kollagént. Nyilván, hogyha valakinek például valamilyen módon elromlik a porc szövete, ugye ez a leggyakoribb, az ízületek felszínén, ugye azt úgy kell képzelni, hogy az egy ilyen sima felszínt biztosít, hogy mint egy jó ilyen csapágyban tudjon mozogni az az ízület. Hogyha az károsodik ez a felszín, mert ha ez nem teljesen sima, akkor ugye ott gyulladás lesz, az fog fájni, ez lesz az ízületi gyulladás. De oda, hogyha tudunk valahogy szintetizáltatni a szervezettel új porcot, akkor azért az jó, mert az akkor gyógyul. Na most ehhez segíthet az alapanyagok bevitele, és hogyha a szervezetnek a képessége még megvan, hogy szintetizáljon új kollagént és porcot, akkor ott egy gyógyulási folyamat beindul, és ezen alapszik az ilyen készítményeknek a porcjavító hatása. Azért nagyon fontos, hogy ne remélje senki azt, hogy itt vadonatúj porc szövete lesz, vagy vadonatúj térdízülete, olyan, mint 20 éves korában, nem. De azért mindenképpen jót tesz neki, ahhoz képest, mintha nem lenne, nem, vagy nem kapna semmit.
4: Ezeknek a kollagén készítményeknek az előállítása az hogyan és miből történik?
3: Hát ugye ez különböző alapanyagokból lehet kiindulni, hát ugye nagyon sok a kollagén a csontokban, illetőleg inakban. Hát hogyha természetes folyamatot nézünk, hogy mondjuk én akarok bevinni kollagént, nem akarok venni készítményt, akkor például a csontleves az egy nagyon jó dolog, vagy például csirke, főleg csirkénél is, meg hát egyéb szárnyasoknál is, hogyha a bőrt is megesszük, abban nagyon sok kollagén, vagy hal. Halban is, halnak is egyébként a bőrében különösen sok. Na most hát ilyen ezekből, csontokból, ezekből, azokból lehet nagyüzemileg is persze előállítani.
2: Említett, hogy különböző típusú kollagént vihetünk be, a között, hogy mondjuk marha vagy hal, van különbség?
3: E között nincsen. Az igazság az, hogy a kollagén az nem egy egységes molekula, hanem nagyon sok. Tehát, sőt, ugye vannak, megszámozzák római számokkal a kollagéneket, de egy adott számú kollagénen belül is nem egyféle, hanem több láncból áll egy kollagén molekula. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 5-ös vagy 9-es számú kollagén, az sem egységes, hanem annak többféle alegysége van, ami megint más fehérje láncokból áll. Tehát nagyon sokféle van. Minden olyan helyre, ahol van kollagén, például mondjuk térdízület, az nem ugyanaz, mint mondjuk a válízületnek a szallagjainak a kollagénje, vagy megint más az, hogy a csontban milyen kollagén van. És attól függ, hogy hol van a baj, attól függően oda azt a típust kell szintetizálni a szervezetnek, de a felépítő alapanyagok, az alaptéglák ugyanazok. Tehát, hogyha beviszünk egy ilyen készítménnyel alapanyagokat, akkor a szervezet tudja, hogy adott helyen, mondjuk, hogyha a válizületben van a probléma, akkor oda mit kell szintetizálni. Most persze ez, ahogy mondtam, nem korlátlan, tehát nem mindig lehet ezáltal tökéletesen kijavítani a hibát, de például egy időskori, mondjuk úgy mondják, hogy porckopás, ugye, akár térdbe, akár csípőbe, azon hosszú ideig tud segíteni egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kezelés.
2: Tehát akkor itt a szinten tartás, amiről beszélünk.
3: Igen. Persze aztán van az az időpont, amikor már ez nem segít, és más orvosi eljárás kell, például mondjuk a csípőbe egy protézis.
2: A reklámok ugyan sokszor nagyon erős ígéreteket fogalmaznak meg, de ezek mennyire reálisak az ön véleménye szerint?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezek túlzók, hát ugye, mint minden reklám, hát ez a célja, hogy rábeszéljen valakit valaminek a megvételére. Itt ez se kivétel alóla, ezért mondom azt, hogy legyünk tudatában annak, hogy miről van szó. Tehát teljesen mindegy, hogy ki mit ígér, a lényeg az, hogy teljes egészében a kollagén nem jut be. Egyébként nem nagy baj, mert ahogy mondtam, más típusú kollagén van itt ott, amott. Tehát ha egyféle kollagént ennénk, az nem biztos, hogy jó lenne mondjuk a térdünkre. Lehet, hogy jó lenne a válunkra, de az nem fáj, ugye? A térdünkre nem. Tehát rá kell hagyni a szervezetre, hogy ő ezt oldja meg. Meg is fogja, nekünk az alapanyagot kell bevinni, és tulajdonképpen arra kell törekedni, hogy a bevitt alapanyag az jó legyen. Erre ezért mondtam, alapvetően hidrolizált kollagén készítményeket célszerű vásárolni.
2: Robi, egyébként te inkább mire esküszöl? Arra a termékre, amit megvásárolhatsz a boltok polcain, vagy inkább a húslevesre?
4: Húslevesre, sőt a saját magam által főzött vasárnapi húslevesre. Rengeteg csirkehússal, igen.
2: Igen, hát nem tudom, hogy egyébként alapvetően a férfiak hogyan gondolkodnak erről, mert a professzor úr is említett, hogy inkább a nők azok, akit jobban meg tudnak szólítani ezekkel a reklámokkal, hirdetésekkel.
3: Kozmetikumok miatt. Igen, bár ahogy én látom, most már a férfiaknál is elindult egy ilyen trend, hogy ők is kenegetik a fejüket, tehát már nem csak a nőké a kiváltság ezzel kapcsolatban, de amikor pedig arról van szó, hogy fáj a térde valakinek, vagy a csípője, vagy a válla, akkor szerintem nincs különbség, nő-férfi, igyekszik valamit keresni, amitől jobb lesz.
4: Nem ennek a beszélgetésnek a témája, de én is egyetértek azzal, amit a professzor úr mond, hogy azért a nőkre valamiért jobban hatnak ezek az ilyen típusú reklámok, marketing megközelítések.
2: Hát lehet akár a társadalmi elvárások miatt is kimondott, vagy kimondatlan, és tényleg ez már nem ennek a beszélgetésnek a szűk témája, de egyébként a férfiak hogyan állnak ehhez, hogyha már itt tartunk? Mennyire tapasztalja azt, hogy ilyen megoldásokhoz folyamodnak, és nem feltétlenül a kozmetikumokra, inkább az étrendkiegészítőkre gondolok, illetve mi a helyzet a sportolókkal?
3: Hát ugye most van egy egészen, hát mondhatnánk úgy újbát, talán csak Magyarországon újabb, külföldön ott már több évtizedes múltja, ez anti-aging, ugye az öregedés gátlása, lassítása. Igen. Egyébként ez nem egy negatív folyamat, bár itt is vannak túlzások, itt is ráugranak cégek erre, nagyon sok olyan lehet találkozni, aminek semmilyen hatása nincsen, de egy ilyen bűvszóvá vált, hogy lassítom az öregedésedet. Na most ugye hát itt is szelektálni kell, hogy melyiknek van értelme, és melyiknek nincs. Bizonyos ilyen beavatkozásoknak lehet értelme, még férfiak esetében is, és én azt látom, hogy ez az anti-aging, ez nem csak a nők körében, a férfiak körében is hát divatos, mert itt most nem egyszerűen arról van szó, a küllemem milyen, persze, ha lassabban öregszem, akkor fiatalosabb a küllemem is, de itt a legfontosabb, meddig élek. És valóban az orvostudomány, illetőleg hát a életmódnak köszönhetően ma már sokkal tovább élnek az emberek. Ebben azért Magyarország le van maradva még, azt gondolom, hiszen azt lehet látni, hogy a várható életkor itt jóval kevesebb, mint mondjuk nyugat-európai országokban.
2: Meg hogy milyen minőségben
3: a minőség él, sem mindegy, meddig. így van. És hát én azt várom, hogy azért a közeljövőben Magyarországon is ez jelentősen be fog robbanni, és remélhetőleg, hogy az egészséges életmód, egy kicsit jobb életminőség, esetleg az egészségügy fejlődése, ez mind oda fog vezetni, hogy talán magyar lakosok is el fogják érni a 80 évet a várható életkorban. Hát arról már nem beszélni, hogy vannak úgynevezett kék spotok, helyek a világon, ahol rettenetesen sok száz év fölötti van, és ezt ugye megvizsgálták, és nem véletlen, hogy ők ennyi ideig élnek, és nagyon érdekes dolgokat lehetett látni. Itt az étkezés nagyon fontos, amit az előbb elmondtam, ezeken a helyeken többnyire úgy étkeznek, ahogy beszéltünk róla pár perce, de ez nem elég, tehát ez kell még sok minden. Az egyik a fizikai aktivitás, itt nem járnak fitnessterembe a száz évesek, viszont például mondjuk Szardínián, ahol sok szintén a száz év fölötti, ott olyan városok vannak, hogy tetszik, nem tetszik, lefő kell járkálni, mert az iskola lent van, a közért fönt van, tehát a 80-90 éves és egész életében lefő jár. Vagy a japánoknál, ahol szintén van ilyen, ugye Okinawa szigetén, ott pedig, ott nincsenek hegyek, ez igaz, de ott nagy divat, hogy az öreg ember kertészkedik, napi 3-4-5 órát, az pedig megint csak mozgás, nem fitnessztere.
2: Mozog, hajol, ugol.
3: A nagyon fontos az, hogy legyen egy idős embernek célja. Tehát, hogy ez megint érdekes, mert a japánoknál is más a cél, meg a mondjuk a spanyoloknál, vagy a franciáknál, de van cél. Tehát ne. És a legvégső nagyon fontos dolog a társadalom körül, legyen egyedül. Ez mindegy, hogy öregek klubja, vagy milyen nagy család, valamilyen formában érezze maga körül a társaságot. Állítólag ezek azok, amik nagyon fontosak, és hogy ez valóban igaz, az bizonyítja, hogy egy kutató, az Egyesült Államok egy ilyen 20-25 ezres városában ezt megvalósította, tehát nem voltak járdák, csinált járdát, nem tudom, hogy érte elő, szupermarketek polcairól lekerült az összes fast food, meg szóval haszontalan kaja, és egészséges kaja került föl. Ugye rávette az embereket, hogy mozogjanak, klubokat csinált, és ha jól tudom, egy ilyen 10 éves időtávon belül valami 4 vagy 5 évvel nőtt az átlag életkor, tehát ez nem valami elmélet, hanem ez valóság.
2: És az egészségtudatosságtól indultunk, és akkor gyorsan visszakérdeznék, hogy professzor úr ezt hogyan csinálja?
3: Én személy szerint?
2: Igen.
3: Hát ez egy jó kérdés. Nézd, én például úgy csinálom, hogy ezt nem mondom, hogy én a világ legpéldamutatóbb egészségtudatos ember lennék, de nyilván én szeretnék addig élni, ameddig lehet. Mondjuk legutóbb én például csökkentettem a saját súlyomat 15 kilóval, mert sok volt. És azt gondoltam, hogy ez egy fontos lépés lenne. Tehát nyilván én nem mondom, hogy nem iszok alkohol, de semmiképpen nem annyit, és nem rendszeresen, és nem minden nap. Helyet kell hagyni az élvezeteknek, már csak azért is, mert van az a régi eset, ugye, amikor az orvoshoz bejön a beteg, és azt mondja, hogy szeretne sokkal tovább élni. És akkor megkérdezi az orvos, hogy iszik? Nem. Dohányzik? Nem. Nőzik? Nem. Kártyázik? Nem. Hát akkor miért akar tovább élni? Tehát ugye nyilván, hogy a bizonyos élvezeteknek kell, hogy engedjen az ember, de ezt mértéktartóan, racionálisan csináljuk, akkor szerintem ez egy arany középút.
1: Professzor dr. Lakatos Pétert hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést a hasznos és haszontalan kollagénről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a kollagénnel kapcsolatos tényeket és tévhiteket tártuk fel. Már is jön az orvosi kommentár, a szakmai partner Kovács Robert és a Semmelweis Prémium, aki válaszol, professzor dr. Lakatos Péter belgyógyász.
2: Ami még a mai napon a feladatunk, hogy beszéljünk arról, hogy a genetika, a fogyás és egy nagyon fontos betegség, a pajzsmirigy rák is napirenden van. Fontos, hogy helyre rakjuk, hogy mitől, hogyan és mit lehet tenni ellene. És induljunk a genetikai vizsgálatokkal. Egyre több ilyen vizsgálat jelenik meg a piacon, amelyek például azt ígérik, hogy az elhízási hajlamunkra rámutatnak. Valóban képes a genetika megmondani, hogy hajlamosak vagyunk az elhízásra?
3: Hát ehhez kell egy picike háttér. A helyzet az, hogy mindenki örököl valamilyen génszettet, ugye anyucitól és apucitól, és ebben bizony vannak különbségek emberek és emberek között. Ebből kifolyólag különbség van a között is, hogy milyen az étvágyunk. Mert van, akinek jobb, van, akinek rosszabb. Különbség van abban is, hogy egy adott élelmiszert hogy dolgoz föl a mi testünk és a másik teste. Tehát számos genetikai különbség van az evés és az evés hasznosításban. Ennek a tekintélyes részét most kezdi föltárni a tudomány, és elég sokat megtanultunk ebből az elmúlt 10 évben. Tehát van egyszer ez. Másodszor azonban van még a környezetünk is, amit ugye szoktak hívni epigenetikai hatásnak, tehát a meglevő géneknek a működését befolyásoló hatások. Tehát hiába van valakinek mondjuk egy olyan genetikai konstellációja, hogy érzékenyebb a tüdeje, adott esetben akár még nagyobb esélye lehet egy tüdőrákra, nem biztos, hogy tüdőrákos lesz, viszont ha elkezd cigarettázni, úgyhogy minden nap egy dobozzal elszív, akkor jelentősen megnöveli az esélyt. Itt is ugyanez a helyzet az elhízással, hogy van egy alapkonstellációnk, ami olyan, amilyen, és akkor erre jön rá a környezet, hogy mit tanulunk a társadalomban, és a társadalom olyan, hogy ma már nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, hanem azért eszünk, mert ez egy szociális társadalmi szokás. Tehát gondoljuk meg, eszünk, amikor üzleti tárgyalás van, eszünk, amikor születésnap van, névnap van, búsulunk, akkor is eszünk, ha örülünk pláne. Nem ritka az, hogy valaki 4-5-ször eszik, a nagy tengerjáró hajókon 8-szori étkezés van naponta. Ez biztosan nem fiziológiás, nem ebbe született az ember teste. Ezt nem bírja el. Mi fog történni? A plusz ételt elkezdjük raktározni, és ugye meghízunk. Ne felejtsük azt el, hogy az elhízásra való hajlam az valamikor pozitív volt. Ugyanis aki jobban tudta tárolni a elfogyasztott élelmiszert, esetleg éhesebb is volt, tehát többet is evett, azért annak a testében főgyülem lett ugye a zsírformájában a plusz kaja, és amikor nem nagyon volt kaja például téli időszakban, akkor az ő túlélési esélye jók voltak. Ez egy nagyon pozitív dolog volt, ha tudott valaki hízni. Ez más kérdés, hogy ritka lehetett a kövér ugye a ősemberek vagy a középkorban se nagyon az emberek között, de aki egy kicsit pluszos volt, annak az esélye a túlélésre jobb volt. Na most ez a genetikai örökség, ez majd átkozott örökségé vált, mert aki ilyen most, annak már nem előnye van ebből, hanem hátránya, mert el fog hízni, kevesebbet fog mozogni, ebből kifolyólag számos betegség, szív- és érrendszeri vese, és így tovább, előtérbe kerülnek, és rövidebb ideig fog élni. Tehát ami valamikor jó volt az evolúcióban, az most kifejezetten átkozott örökség. Na most ugye, mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt kihasználni? Valóban egyre több olyan tesztvizsgálati, laboratóriumi vizsgálat elérhető el, amely valahogy ezt célozza. Itt is vigyázni kell, mint mindennel, mert azért ez valahol üzlet. Megbízható tesztekkel kell foglalkozni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor olyan géneket vizsgálnak, amire kemény tudományos adatok vannak, nem azért, mert Lajos bácsi úgy gondolja. Ha kemény, megbízható adatokon alapuló vizsgálatokról van szó, akkor megbízhatóvá válhat egy teszt. Miben segíthet egy teszt? Például az a teszt, amit ugye itt a Semmelweis Egyetemen fejlesztettünk ki,

0: Ad választ. Ez egyrészt választ ad arra, hogy mekkora az én hízékonysági hajlamom. Tehát, hogy hajlamos vagyok-e erre. Másrészt, hogy milyen az étvágy tulajdonságom. Tehát, hogy én nagy... Persze ezt ma lehet mondani, hogy én ezt amúgy is tudom, hogy én nagy zabáló vagyok, vagy nem, de azért ez egy többet mond ez a dolog. Aztán választ adunk arra, hogy ha fogyni szeretnénk, milyen típusú diéta a legkedvezőbb nekünk. És itt most nem paleo meg társai diétára gondolok, hanem, hogy nagy fehérje tartalom, vagy alacsony. Nagyobb szénhidrát, vagy kisebb szénhidrát tartalom. Ugyanis az emberek a genetikai alapkonstellációktól függően van, aki egy nagyobb fehérje bevitelű diéta mellett jobban fogy, mint egy kisebb mellett. Erre lehet tanácsot kapni. Tanácsot lehet arra is kapni, hogy milyen mozgástípus az, ami az ő genetikai konstelláció mellett segíti a fogyást. Van, akinél úgynevezett endurance training, tehát egy nem nagy intenzitású, de egy tartós fizikai terhelés szükséges. Van, akinek pedig ilyen intenzív intervallum, tehát, hogy mondjuk fut 2 percet, aztán sétál 5-5, aztán megint fut 2 percet. Erre is tanácsot ad a genetikai vizsgát. Legvégül pedig, amit meg tud mondani ez a vizsgálat, az az, hogy a ma divatos fogyasztószerek, injekciók, milyen hatékonysággal működhetnek az adott egyénbe, illetőleg várhatók-e komolyabb mellékhatások. Erre is tud. Tehát magyarul, mielőtt még valaki belevágna egy ilyenbe, azért azt tudjuk, hogy nem kis anyagi teher, szóval mielőtt kidobna néhány 100 000 forintot, érdemes ezt megtudni, hogy muszáj-e kidobni azt, mert hogyha netán súlyos mellékhatás jelentkezne, vagy nála nem lenne a nagy a hatékonyság, akkor felesleges belekezdeni. Tehát mindenre tud a hát úgynevezett adipomep vizsgálat választ adni.
1: Az utolsó gondolatok között itt voltak ezek a fogyasztást elősegítő, injekció formájában létező anyagok. Szakemberként mit gondol erről a technikáról? Hosszú távon hatásos, vannak kockázatai, felügyelni kell mellé orvos. Hogyan látja ezt egy szakember?
0: Ezek az új készítmények, amik már forgalomban vannak, hatalmas előrelépést jelentenek. Ugye mindig voltak fogyasztószerek, sajnos azonban ezeknek a hatékonyságát vagy nulla volt, vagy olyan minimális, hogy nem nagyon lehetett észrevenni se. Ez egy forradalmi változás, hogy ezek az új szerek, ezek valóban fogyasztanak, általában kevés mellékhatással van, amikor van, de általában kevéssel. Ezek jelentős fogyás, tehát nem ritka az, hogy 20-25%-át a testsúlyának valaki el tudja veszteni egy 6-8-10 hónapos kezelés alatt. Tehát ezek valóban hatékonyak, nagyon jók. Kiderült az is, hogy nem csak a testsúlyt csökkentik simán, hanem ugye a cukorbetegségre is jók, hát hiszen innen származnak eredetek, ezek cukorbetegség kezelésére kialakított gyógyszerek voltak, és ami a igazán nagy szám, hogy cukorbetegség nélkül is jelentősen javítják a kardiovaszkuláris, tehát szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint a vesebetegségekét is. Tehát magyarul a hosszabb élethez ezek jelentős előnyt adnak, akkor is, ha nem cukorbeteg valaki. Most mindezekhez jönnek még a legújabb hát kutatási adatok, mely szerint például Parkinson betegségre való hajlamot, esetleg demenciára való hajlamot is csökkentik. Sőt, a legújabb vizsgálatok szerint akár még a vastagbél daganatnak a kockázatát is.
2: Mondjuk, tehát ahogy így önt hallgatjuk, ilyen csodaszernek.
0: Igen, igen, hatnak. Hát úgy néz ki. Na most persze vannak bizonyos kockázatok, ezekről folyik a vita, hogy esetleg bizonyos dolgokat rossz irányba viszel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézzük a cost-benefit, tehát az előny és a kockázat arányát, messze nagyobb az előny, mint a kockázat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek méltó helyen vannak. Arról már nem is beszélve, hogy a közeljövőben, ami alatt én következő 1-5 évet értem, az alatt még újabbak fognak jönni, előtérbe fognak kerülni valószínűleg a szájon átszedhető, tehát nem injekciós készítmények, aminek ugyanilyen hatékonysága van, viszont egy picit más hatásmechanizmusuk van. Nem kizárt, hogy lehet ezeket a mostaniakat a jövőbeliekkel kombinálni a még nagyobb hatékonyság érdekében. Szóval én azt gondolom, hogy ez a gyógyszerfejlesztési irány, ez egy nagyon pozitív dolog, és biztos, hogy az emberi élet meghosszabbítását eredményezi.
1: Hosszú távú hatása csak akkor van ennek, hogyha folyamatosan ezt a gyógyszert, vagy ezt az injekciót megkapja valaki, vagy ettől be tud állni egy más életvitelre, vagy egy másfajta egyensúlyra a szervezet?
2: Illetve kiegészítem, kell-e folyamatos orvosi kontroll?
0: Hát a hosszú távú hatás az egy nagyon fontos dolog. Ugye ezek az említett 25%-os testsúly csökkenés, ezek ilyen egy év mondjuk, hogy 8-10-12 hónapos eredmények. Kérdés valóban az, hogy mi van utána, amikor valaki lefordul

0: rajta azt a mennyiséget, amennyit szeretett volna. Itt jönnek a gondok, mert ha valaki simán abba hagyja, és a kezelés alatt pszichésen nem értékelte át a saját világát, akkor vissza fogja hízni. A mai adatok szerint kb. 80%-a az így lefogyott betegeknek visszaszedi fél éven belül a lefogyott súlyt. Tehát az, hogy meg tudja tartani utána, ott az egyik nagyon fontos dolog, hogy a kezelés mondjuk egy éve alatt, ő pszichésen is átállítsa magát egy egészségesebb típusú táplálékra, illetőleg egy kisebb mennyiségű táplálékra, ami az ő energiafelhasználásához illik. Nyilván egy bányásznak sokkal több kalóriát kell bevinni, mint aki egész nap irodában ül. De azért lássuk be, a többségünk nem bányász. Tehát át kell alakítani az agyunkat. Azután pedig az nem kizárt, hogyha netán a testsúly elindul visszafele, újra alkalmazzuk ezeket a szereket. Vannak, akik szerint lehet olyat is csinálni, hogy intermittálóan alkalmazni a későbbiekben is, ez segít nyilván a pszichésen is, de erre azért még teljesen határozott választ nincs, hogy hogyan járjunk el azután. Ami pedig az orvosi ellenőrzést illeti, ugye azt én szerintem az elején mindenféleképpen szükséges orvossal konzultálni, mert lehet a helyzetek, mikor nem mindegy, hogy melyik szert kapja valaki, és hogyan kapja, vagy mivel kiegészítve, tehát mindenféleképpen kell az elején. Aztán, hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem feltétlenül szükséges, de hogyha bármilyen problémát tapasztal valaki, akkor megint érdemes orvoshoz járni, de semmiképpen nem az a kezelés, ahol minden hónapban egyszer el kell menni az orvoshoz, bár persze a helyzet az az, hogy jelenleg receptre kapható, tehát kénytelen valamilyen módon a receptet beszerezni mindenki.
1: Legalább egyszer, amíg feliratja.
2: Igen, és ígértük, hogy még egy témát a mai adásban átbeszélünk, itt a pajzsmirigy rák témája, amire szeretnénk még kitérni, hogy valóban egy egyre gyakoribb betegségről van szó, vagy egyre többet beszélünk csak róla?
0: Hát többet is beszélünk róla, de gyakoribb is. Az elmúlt 30 évben kb. Háromszorosára nőtt a pajzsmirigyrákok előfordulása. Sokan azt gondolják, pláne most, hogy évforduló van, hogy Csernobilnak a következményét látjuk, de nem így van. Ugye a Csernobilnál a kiszabaduló rádioaktivitás valóban fokozhatja a pajzsmirigyrák kockázatot, de csak ott, ahol volt fokozott aktivitás. Abban az időben, amikor történt a baleset.
2: 40 évvel ezelőtt.
0: Igen, akkor ugye egy ilyen délkeleti szél fújt, azaz északnyugatra vitte a felhőt meg a radioaktivitást. Ezt onnan lehet tudni, hogy ugye az oroszok akkor nem nagyon árulták el, hogy baleset történt, de a felhők Ukrajnából elindultak Belorusszián, Litvánián át, és Svédországba, és a svédek voltak az elsők, akik észlelték a fokozódó radioaktivitást, és elkezdték nézni, hogy náluk nem volt gond, akkor honnan jön, honnan jött a szél, visszakövették, és így találták meg az atomerművet, akkor vallották be az oroszok, hogy mi történt. Na most ezen a vonalon, amit mondtam, ezen 10-15-szörösére nőtt a pajzsmirigy rák kockázat. Magyarország ebből nem kapott szerencsére, mert nem úgy fújt a szél, de nálunk is háromszorosára nőtt, meg a világ többi részén, ahol semmilyen atombaleset nem volt, ott is háromszorosára nőtt a pajzsmirigy rák kockázata, vagy előfordulása inkább, és ezt nem tudjuk, hogy miért. Az egyik vélemény, és szinte biztos, hogy igaz az az, hogy javult a diagnosztikánk. Sokkal hamarabb és sokkal több pajzsmirigyrákot tudunk észrevenni az új eszközökkel, mint régen. Ez biztos, hogy így van, mert lehet látni, amikor egyes új diagnosztikus módszerek beléptek, akkor mindig megugrott a föltárt pajzsmirigyrákok száma. Ezzel szemben lehet, hogy van más is környezeti oka, amit viszont nem tudunk. De a tény attól még tény maradt, hogy egyre gyakoribb. Na most ugye a diagnosztika arra mondtam, hogy egyre jobb, de azért nem tökéletes, vannak gondok. Ugye abban az esetben valakinél fölmerül, hogy a pajzsmirigy göbében lehet rossz indulatúság, akkor ezt el kell dönteni, hogy van vagy nincs. Na most ez nem nagyon egyszerű, mert gondoljuk meg, hogy minden ország lakosságának a körülbelül 6-8%-ának van tapintható göbe. Azért ez önmagában Magyarországon is már 6-800 000 ember, ez már a cukorbetegség szintje. De nem véletlenül mondtam azt, hogy tapintható. Uh-huh. Mert ez azt jelenti, hogy egy centinél nagyobb. Egy centinél kisebb göböt nem tudunk kézzel tapintani. De van ultrahang. Az ultrahangok már 2-3 milliméteres göböt kimutatnak. Ha ultrahanggal vizsgáljuk a lakosságot, akkor közel a lakosság felének van pajzsmirigy göbe. Na de ennek csak egy pici töredéke, kevesebb mint 1%-a lesz az, ami rákosan átalakul. Hát most, ha belegondolunk, hogy nekünk 4-5 millió göbös emberből kell megtalálni azt a néhány százat vagy ezret, akinek ilyen van, hát akkor ez egy kicsit olyan, mint amikor ugye tűt keresünk a szénakazalba. De meg lehet találni azt a tűt, ugyanis hát az ultrahang után, ha gyanús egy gőb, akkor lehet mintát venni, biopsziát, azt megnézi a citológus, és akkor el tudja jó esetben dönteni, hogy ez rossz vagy jó indulatú. A baj ott van, hogy körülbelül az esetek ilyen 20-25-30%-ában nem tudja eldönteni a citológus. Azt látja, hogy valami nem kerek, nem egészen egészségesek a látott sejtek, amit a göbből kivettünk, de nem tudja kimondani egyértelműen, hogy ez rossz indulatú. Na most egy olyan 5 évvel ezelőttig itt megállt a tudomány, és akkor hát az orvos és a beteg vérmérséklete döntötte el, hogy mi legyen. Ugye lehetett azt mondani, hogy oké, operáljuk meg. Megoperáltuk, műtét után szövettan, és kiderül, hogy körülbelül 70-75%-ban fölösleges volt a műtét, mert semmi rossz indulatúság nincs. Hát azért ez egy nagy szám. Nyilván ez nem jó annak az embernek, akit feleslegesen operáltak, de egy ország egészségügyének sem, mert sok pénz. Fordítva, hogyha azt mondtuk, hogy hát várjunk, ne operáljuk, hát egy fél év múlva visszajött a beteg, 30% esélye volt arra, hogy már áttétes daganat van.
2: Hát ez se jó.
0: Nem volt jó, de nem volt jobb. Most ugye van. Ez pedig a pajzsmirigy göbökből kivett mintákból lehet megnézni genetikai vizsgálattal, hogy van-e olyan genetikai eltérés a mintában, a göbben, amely hajlamosít a rákos átalakulásra. Na most a világon 4 ilyen kereskedelmi forgalomban levő teszt van, mind a 4 amerikai, és ezek általában olyan 2,5-4,5 ezer dollár per fő. Ez annyira drága, hogy nyugaton se terjedt el. Ezt inkább azoknak csinálják, akik Amerikában olyan biztosítással rendelkeznek, hogy a biztosító fizeti, de az amerikai lakosság kb. 5%-a. Tehát ott sem nevezhető általánosnak, Nyugat-Európában egyáltalán nem az. Most Magyarországon mi viszonylag szerencsések vagyunk, mert itt történt, megint csak a Semmelweis Egyetemen egy olyan fejlesztés, ahol lényegében ugyanilyen tesztet alkottunk, lényegesen olcsóbban, mint az amerikai, és itt Magyarországon, de most már a környező helyeken is használják ezt. Úgyhogy a magyar embereknek, hát sok minden nincs meg a magyar egészségben, amire kéne, de speciál ebben az esetben elég jó helyzetük van, mert itt elérhetik ezt. Sajnos nem finanszírozott egyenlőre, tehát sajnos ez fizetős, de hát messze olcsóbb, mint az amerikai, és hát én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ez megfizethető.
2: Mennyire gyógyítható a pajzsmirigyrák?
0: Ha időben észreveszük, akkor gyakorlatilag az esetek 90%-ában teljesen, tehát nem túlélés növelő, hanem meggyógyítható. Körülbelül a 10% az, amikor hát nem tudjuk meggyógyítani, de ezekben az esetekben is éveket tudunk nyerni az illetőnek. De azért ritka az a daganat típus, amire ezt el lehet mondani, hogy kb. 90%-ban meggyógyítható. Nem sok ilyen daganat típus van, és nem arról szól a dolog, hogy ez hú, de milyen jó indulatú daganat, mert ez egy rossz indulatú daganat, hanem arról van szó, hogy ez a daganat típus régóta izgatja az orvosokat és a kutatókat, tehát itt közel 100 éves, hogy mondjam, tudományos munkának az eredményét lehet látni abban, hogy jól gyógyítható, nagyon kifejlett műtéti technikák vannak mára, nagyon jó, hát utókezelés, itt a radioaktív jódtól kezdve az egyéb gyógyszeres kezeléseken keresztül hihetetlen tárháza van a terápiáknak, amik mind azt eredményezik, hogy ahogy mondtam, kb. 90% meggyógyul.
2: Milyen korai tünetekre érdemes odafigyelni?
0: Ennek nincsen nagy tünet, egy csalán csak a göb
2: a göb, nyakon. Amit tapintható.
0: Igen, az említett. Különösen gyanús, hogyha gyorsan nő egy göb a nyakon. Tehát mondjuk nem volt ott, és azt észleljük, hogy néhány hét alatt egy tapintható beteg által magának is tapint, egy göb nőtt, akkor nyilván orvoshoz kell fordulni. Ha volt a családban ilyen jellegű betegség, akkor érdemes időnként, ez azt jelenti, hogy 1-2 évente elmenni egy ultrahangszűrésre, hogy látszik-e ott göb. Ha látszik, nem jelent feltétlenül bajt, mert az ezzel foglalkozó ultrahangos meg tudja mondani egy göbről a pajzsmirigyben, hogy gyanús vagy nem gyanús. Ha nem gyanús, akkor nem kell vele semmit csinálni. Ha gyanús, akkor jön a mintavétel, és a szükséges a genetikai vizsgálat.
2: Zárásként egészségtudatos életmóddal indítottuk a mai beszélgetésünket. Ön szerint mi az a pár fontos dolog, amivel már valóban sokat tehetünk az egészségünkért? Ugye sok téma merült fel ma.
0: Hát én elsődlegesnek gondolnám az étkezést. Még egyszer mondom, nem szeretném a mindenben a nagyon egészségeset javasolni, mert azt úgyse tartja be senki. Tehát egy arany középút kell, mindenképpen fontos lenne egy normális testsúly, tehát vagy normálishoz közeli testsúly. Nagyon fontos a mozgás, és itt sem arra gondolok, hogy mindenki legyen olimpikon, hanem mozogjon. Itt akármilyen vicces, egy napi fél órás séta kimutatottan jelentősen növeli a várható életkort. Tehát semmiképpen nem arról van szó, hogy valaki 100 méteres sprinter legyen. De nagyon fontos az is, hogy meglehetősen stresszmentesen éljünk. Ha van
2: ez
0: valamire...
2: Ez a legnehezebb.
0: Nehezebb, de hát ha eljutunk oda, hogy egyszer könnyebb lesz. Egyébként az igazság az, hogy a stressznek nyilván van egy tőlünk független része, de azért van sok, amire mi tudunk tenni, hogy a környezetünk is stresszmentes legyen. Na aztán ugye nagyon fontos az is, hogy ha kell valamit pótolnunk, ami egyszerű, például a D-vitaminról beszéltünk, akkor azt tegyük meg. Ezek nem heroikus küzdelmek, nem tudom, milyen drága dolog, hát néhány száz forintról van szó évente. Ez is egy nagyon fontos dolog, és hát a stresszhez még hozzátartozik, hogy próbáljuk meg boldogak lenni, mert a boldogság az önmagában egészség és élethossz növelő tényező. Nem véletlen, hogy a világ legboldogabb országai, mint Finnország, Dánia, ezeknél jelentősen hosszabb az átlag életkor, és nem csak azért, mert mondjuk ott magasabb az egyfőre eső GDP, hanem azért, mert ők úgy élnek, tehát hogy ők mindenben a pozitívumot keresik, az előrenézést. Én szerintem jó lenne ezt mi is megtanulnánk.
3: És ez volt már az egészségkód, egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, miért szállítók vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer.
0: Időjárás jelentés.
6: Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Opera.
1: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én, a több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remekművet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dubocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban többek között Kocsis Zoltán Fischer Iván, Viser Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte. A Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jens-Peter Jakobsen dánírő Gurre Zange című versciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
0: Fesztivál.
1: Az Őrség het és varázslatos tájain, Őri Szent Péteren, Fényes Feldén és Szent György völgyön újjáéled a virágzás napjai hagyománya május 22-e és 25-e között a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest második alkalommal rendezi meg tavaszi fesztiválját, amely a méltán híres találkozó örökségét viszi tovább. A minden korosztályt megszólító programok és a csodálatos helyszínek egy valódi szellemi találkozót varázsolnak a közönségnek, amelynek során a Fab Spring Fest saját produkcióit is megismerhetik a résztvevők. A négynapos fesztivált öt őrségi településen Őri Szent Péter, Lendvajakapfa, Szent György völgy és Velemér rendezik meg. A közönség istállókban, réten vagy szalmabálákon is élvezheti a programokat, ahogy a Szent György völgyi katolikus templomban vagy református templomban, valamint az Őri Szentpéteri malomba is várják az érdeklődőket. A fesztivál program kínálata, ahogy azt már megszokhattuk, rendkívül szerteágazó, igazi kulturális kaland minden korosztály számára. A FAB saját produkcióit is láthatják a Spring Festen, amelyben a zene, irodalom és színház talál egymásra. A fesztivál helyszínei az Őrség legszebb településeit ölelik fel, így a kulturális programok mellett a táj természeti szépségei is felfedezésre várnak. A FAB Spring Fest virágzás napjai egy valódi szellemi találkozó, amely a művészetek, a hagyományok, a gasztronómia és a természet harmóniáját kínálja az Őrség hetés Zala-Vas határának festői környezetében.
0: Film.
2: Kínai-magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér, a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természetfeletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá is, inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus Narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Shanghai-ban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Chang Kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egymederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel Cui Sisi és Li Chae-del egyéves próbafolyamat előzte meg a forgatást, a film díszletét pedig a rendező saját kezüleg építette fél éven keresztül. A film független produkció állami támogatás nélkül készült, 45 főstábbal 33 nap alatt. A filmben szerepel még Fuchs Benjamin és Polgár Csaba színész, vezető operatőr Bántó Csaba, operatőre Táborosi András, vágója Kővári Szabolcs, a zenéjét pedig Barta Márk szerezte. A film ős bemutatója a 45. Magyar Filmszemlén volt februárban, a magyar mozikba pedig május 21-én érkezik.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: 300 ezer lépés a léleknek. Indulj zarándok útra a Balaton körül. A Balaton Camino, vagyis a magyar tenger körüli zarándokút olyan, amit mindenkinek érdemes volna legalább egyszer az életben végigjárnia. Tapasztalatból mondjuk, az ezerarcú Balaton körbesétálva páratlan élményeket tartogat. Persze mindez szezonon kívül még inkább izgalmas. A spanyol Szent Jakab út, vagyis az El Camino mintáján emlegetett balatoni zarándoklat igazi életközeli élmény, amely során elmerülhetünk a térség szezonon kívüli, varázslatos gasztronómiai, szellemi és kulturális élményeiben. Bárhonnan is indulunk, az alapító három barátnő itinere álljon példaként előttünk, hiszen oly mértékben osztja meg a városok közötti távokat, hogy az éppen kényelmes és ideális a fáradt lábainknak. Ezek alapján a 10 nap és 200 kilométer alatt, amely végig a bicikliúton fut végig, a következő állomások javasoltak. Balatonboglártól Balatonszárszóig 16 kilométer. Balatonszárszótól Siófokig 21 kilométer. Siófoktól Balatonakaratjáig 17 kilométer. Balatonakaratjától Alsóőrsig 24 kilométer. Alsóőrstől Tihanyig 15 kilométer. Tihanytól Balatonszepezdig 22 kilométer. Balatonszepezdtől Szigligetig 23 kilométer. Szigligettől Keszthelyig 20 kilométer. Keszthelytől Balatonfenyvesig 26 kilométer. Balatonfenyvestől Balatonboglárig 18 kilométer. Évszaknak megfelelően érdemes naptejjel, fejfedővel, szúnyogirtóval és sportkrémekkel készülni, a fájdalomcsillapításról pedig semmiképpen ne feledkezzünk meg. Összességében körbesétálni a Balatont felettébb különleges élmény. Akár egyben, akár szakaszonként teljesítjük a távot.
3: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, én Mlinárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani beszélgető partnerem Balázsi Zsolt lesz, aki a Hold alapkezelő hedge fund menedzsere, a Hold Bét alapkezelője és a Hold After Hours műsorvezetője.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Ez ugye egy ingatlanokról szóló műsor, és ugye kint megbeszéltük a mikrofonon kívüli bevezetőbe, hogy a te világodban egyáltalán nem szoktál ingatlanokkal találkozni, úgyhogy ez ebből szempontból is egy rendhagyó adás lesz.
2: Hát mi egyfolytában birkózunk az ingatlannal, mint ugye, de hát erről szó lesz, mint a társadalom egyetlen befektetési eszköze, és akkor próbálj kell, hogy az így nem, van más is.
1: Na és pontosan ezért hívtalak most ide, mert az a hír járja az ingatlanos médiába, amiről beszélünk folyamatosan már egy ideje, hogy elképzelhető, hogy a következő időszak az nem az ingatlanok időszaka lesz. Holott az előző, mondhatom, 30-36 év, az tulajdonképpen az ingatlanokról szólt. Egy kis kihagyás volt benne, ugye 2008 körüli időszak, meg hát ugye voltak kisebb megakadások a Covid-nál, energiaválság, hát most megint készül valami hasonló, de valami oknál fogva, hát erről is nagyon sokat beszélgetünk, milyen okoknál fogva, de megérkezett a piac oda, hogy Budapesten már nem vesznek meg mindent bármi áron az emberek. Érdekes módon a vidéki városokba, tehát például Fatornyos, Hazám, Salgótarján, az még mindig menő, az elmúlt hónapnak az adatai alapján éppen ár növekedést regisztráltak megint az ingatlanpiac egészére.
2: Reméljük mindenki ott vett spekulálni.
1: Így van, most egyébként két hete voltam egy ilyen előadáson, és akkor ott éppen a Peter Jones felhozta, hogy nézd meg, Salgótarjánban 6 millióért, meg 5 millióért lehet venni 50 négyzetméteres ingatlan, mondom, állj! Mielőtt bárki ilyet venne, menjen oda, legyen szíves, és nézzen körbe a szomszédságba, mert nem akarsz 5 és 6 millió forintért 50 négyzetméteres lakást venni, én ezt tutira mondom neked.
2: Ezt én nem tudom, ugye, de a tőzsdén is egyébként ez van, tehát most ugye azt írtad le, hogy hát aki rövid távon próbál spekulálni az ingatlanba, az azért tud szívni. Hosszú távon azért nem, tehát erről a 36 évről beszélgetve, de a tőzsde is ilyen. Tehát, hogyha megnézed, hogy ki milyen távra vesz részvényt, akkor a spekulánsok, a rövid távú befektetők, mondjuk az online kereskedők, azoknak a 70%-a, 80%-a bukóban van. Tehát kiírják az online broker cégek, ki kell írniuk, hogy hogy állnak a ő befektetők, és kiírják, hogy 70% veszteséggel áll. Hosszú távon viszont hát gyakorlatilag nem lehet a részvényel bukni. Tehát, hogyha valaki megvesz részvényeket és tartja őket, akkor nagyon ügyetlenül kell lenni ahhoz, hogy az ne legyen pluszba. Hogyha ezek az amerikai részvények voltak, akkor nincs. Tehát azt hiszem a 10 éves időtáv az, amikor nem tudsz kirakni olyat, hogy veszteséges olyan 10 év.
1: Na de hát amikor mi a tőzsdére megyünk, már úgy értem a magyarok, akkor hát ugye az 50-szeres, milyen 50-szeres, 500-szoros tőkeáttét, illetve mindenféle opciókkal történő mókolása sokkal vonzóbb, mint beleülni 10-15 évre.
2: Na és ez egy rohadt nagy előnye az ingatlannak. Tehát hogyha már most ugye a hátrányait akartam mondani, de két óriási előnye van befektetés szempontból az ingatlannak. Egyrészt kényszer megtakarítás. Az az ember, aki úgy gondolja, hogy hogy tudna már félrakni 100 000 forintot havonta bármire, az lesz egy ingatlant, jelzálok itt el, és így egyszer csak el tudja kezdeni törleszteni az a 100 000 forintot, mégiscsak. Csak ugye ez egy nagyon rossz formája a megtakarításnak, mert itt nem ő kapja a kamatot, hanem ő fizeti a kamatot. Ez az egyik, ami az ingatlan befektetés. A másik nagy előnye pedig az, hogy azért tudnak a ingatlanban nyugodtan üldögélni emberek, mert nem tudják nap mint nap az árát. Tehát a tőzsdén ott ugye azt látod, hogy úristen, leesett a részvényámára, úristen, fölment a részvényámára, és igazából az ingatlannal is ez történne, akkor, hogyha ugyanilyen naponta kalkulált árak lenne. Tehát ugye vannak ingatlan cégek a tőzsdén, és azoknak az nem az van, hogy ott bizony valakik naponta megmondják, hogy mennyi annak az ingatlan portfóliónak az értéke, illetve nyilván nem az értéke, hanem az ára, mert ugye az eladók és a vevők ezt azt alakítják, de ha valaki ingatlant vesz, akkor az nem idegesíti magát azzal, hogy úristen, nem tudom, hormózi válság van, és azért esett a portfólió mértéke 10%-at, és úristen, eladom. Meg ugye ott úgy És ugye ez a tőkeátétel, ugye az ingatlan is elvileg tőkeátétel, hiszen ha hitelből veszed, akkor az tőkeátétel, de nem az, mint a tőzsdén. Tehát pont mivel a tőzsdén, ha tőkeátételt veszel föl, és naponta kalkulálják az árát, ezért naponta elkérik, ha buksz. És akkor azt esetleg nem tudod kifizetni. Tehát itt van az ingatlan befektetésnek haszna, de hát korán sem az egyetlen. Tehát, hogyha elfelejtjük a tőkeátételt, akkor onnantól kezdve ez már elvész, mert akkor onnantól kezdve már részvényportfóliód miatt se kell aggódni, hogy esetleg esik 10%-ot. Szóval, hát igen, erről beszélünk. De az érdekes, hogy ugye Magyarországon szerintem az ingatlan, és ez nem csak Magyarország, hanem Kelet-Európa, az nem igazán befektetés, hanem hogy hát van pénzem, mit csinálnék, ingatlant veszek. Tehát nem mind befektetés gondolnak erre, hanem ez a teljesen kézenfekvő. Hiszen egy ingatlant kell venned már csak a lakás szempontjából, és ugye ez most akkor még leszögezzük. Én amikor ahányszor ingatlan vételről beszélek, sose lakás célúról beszélek, az, hogy félreraknám. Tehát az ember az első lakását megveszi, az még úgy érthető. Most abban nem megyek bele, olyanok is van hátránya, de az még úgy érthető. És ugye ez Kelet-Európára igaz, ez szerint Kelet-Európában az emberek sokkal kevésbé bíznak az államban. És az ingatlanra hiszik azt, hogy azt nem veszik el 50 évente tőle, míg bármi más át, ugye, egész Kelet-Európában. Tehát megnézzük akkor, ugye Kelet-Európa az, ahol így 90-95%, Romániában 98% a lakásbirtoklás aránya. Svájcban ez 50, mert ott nem aggódnak, ott bíz, a társadalom részvevői bíznak egymásban. Itt meg nagyon érdekes, volt ugye a PMAP, amikor 16-17%-ot fizetett 2 éven keresztül, és én nekem rádiókban műsorvezetőknek kellett magyaráznom, hogy nem, ez nem olyan, mint a hadi kölcsön, ezt ki fogják fizetni, ez nem az, hogy az állam már megint beszívja a megtakarításokat hihetetlenül magas kamattal, és aztán nem fizeti vissza, ez biztos, hogy vissza lesz fizetve, de ezt kellett magyaráznom, tehát ennyire nincs bizalom az állam iránt, és ezek még szintén ilyen második világháborús tapasztalatok, amik így apáról fiúra, vagy anyáról lánynak átöröklődnek. Sőt, ehhez van még egy nagyon jó sztorim, ugye abban az időszakban, amikor ez a PMA 16-17%-ot fizetett, vagy 16-18-at 2 éven keresztül, akkor szétspriccelt a erre fogékonyabb rétegekben, hogy a lakásodra fölvesz a jelzáloghitelt, és azt berakod PMA-ba. Mert hiszen a jelzáloghitelt megkaptad, mit tudom, 5%-on, és kaptál érte 17%-ot, és ha nem tetszett, akkor 2 év múlva lezártad ezt a pozíciót, és 20%-a beljebb voltál. Igen, igen. És van ismerősem, aki azzal foglalkozott, ilyeneket közvetített, és mondta, hogy a leggyakoribb érv akkor, hogyha már úgy áll az egész, hogy jó, mindenki kész van, és csináljuk meg, az, hogy a feleség előállt azzal, hogy nem, mégse jó, ne zálogosíts

0: Tehát, hogy egy kicsit egy kinyitott egy ilyen kis kaput, hogy, hogy lehet értékpapírba fektetni. Az állampapír az abból a szempontból jó, hogy alacsony kockázatú, de az általában azt is jelenti, hogy alacsony hozamú. Hát kivéve az a PMAP, ami épp nem volt az.
1: Tehát azt kimondhatjuk, hogy a magyar közönség kevésbé nézi a hozamot, inkább azt nézi, amit ért, vagy amit érteni vél.
0: Igen, ami alapvetően nem lenne rossz hozzáállás. Tehát a Warren Buffett is azt mondja, hogy ő csak olyat vesz, amihez ért, amit jól megértett. A baj inkább az, hogy csak az ingatlant. És arra is inkább azt csak hiszik, hogy értik, nem?
1: Na, tehát, hadd mondjak, hogy, na... igen, hadd mondjak erre, egy, ugye megint csak megbeszéltük így még napirend előtt, hogy, hogy aki ért hozzá. Hát ha ez mindenki értene, akkor nem lennének olyan történetek, mint amikor, tehát jelenleg is látni sok ilyet, hogy megvettem, felújítottam, visszatettem a piacon 150 millió forintért, visszatettem a piacra, hogy majd azt nekem jól kifizetik, amit milyen szépet csináltam én, csak nem fizetik ki. És amikor ugye megvetted jó drágán egy fél évvel ezelőtt, ráköltöttél annyi pénzt, hogy megsattoltad a felújítási költséget, csak nem értettél hozzá, tehát a felújításod pont duplájába került, mint amire számítottál, és ugye hasznot is szeretnél rajta, meg adót is kell fizetni, meg illetéket is kell fizetni, ott van az ügyvéd is, stb. És akkor még hitelt vettél fel rá, akkor ugyanak van kamata, meg különböző banki díjak, tehát iszonyú költség hányadod van, amit mindent ki kéne fizetni, plusz még keresni is kéne rajta, és még nem számítottuk az időt, mert ha mindezt egy év alatt csinálod meg, és 10%-ot keresel, akkor az, hát jó, nem rossz. De ha ezt fél év alatt csinálod meg, akkor az éves szinten 20%.
0: De rak bele a munkáját, az a munkádíjadat.
1: És akkor még ezt nem is számoltuk, tehát akkor ugye nem lennének ilyenek, vagy mondok még egy példát, ami velem történt éppen. Én 18 éve foglalkozom ingatlanokkal, és hát amikor élő egyenesben sikerül végignézni olyan akciókat, amik ilyen, hát hogy mondjam, minimum gyanúsak, tehát például egy túl jól kinéző ingatlan, ami túl olcsón van hirdetve, vagy árulva. Ott van benne egy ember, aki nem a tulajdonos, de azt állítja magáról, hogy ő a meghatalmazott, és azt mondjuk neki, hogy akkor légy szíves egy közjegyző meghatalmazást hozzá már. És az még aznap délutára ott van a postafiókomba, akkor így felszalad a szemöldököm ide hátra, hogy nekem van a rokonságomba közjegyző, de így még én se intézek időpontot. És hát kérdezzük már meg, a pecséte rajta van a közjegyzőnek az elérhetősége. Felírtuk a közjegyzőt, és azt mondja, hogy ő nem írt alá ilyen dokumentumot.
0: Ugye az az érdekes, tehát hogy ezeket ott lehet megfogni, hogyha van egy hihetetlenül nagy hozamígéret, az nincs, tehát hogy egy működő piacon ilyen nincsen. Ez a felújítás dolog is, hogy vannak időszakok, amikor ezek működhettek, de gondolja bele, csak azt kell végig gondolni, hogy működik egy piac, tehát hogyha az történik, hogy veszek egy lakást, felújítom és eladom, akkor ezt annyian csinálnák, hogy mint ahogy, mit tudom, mint a tejjel kereskedést annyian csinálják, hogy az nem lehet óriási margint elérni.
1: Hadd nyugtassalak meg, sokan csinálják. Az én világomban ez nagyon sokan csinálják.
0: De biztos, hogy már nem, tehát hogy innentől kezdve már nincsenek óriási margin-ek. Hát most épp azt mondod, hogy nem tudják eladni. Tehát, hogy nincsen asztalon heverő pénz. Hát csak azért, mert ingatlan valami, azért az nem lesz ablakban pénz, hiszen ha az ablakban pénz lenne, akkor előbb-utóbb, és most már azért egy ideje pörög ez az ingatlan biznisz, ugye mondjuk 2014 akkor kezdett el, tehát 12 éve, és 12 év alatt azért már kitermelte azt a réteget, ami lefelőzi az extra profitot. Tehát, hogy minden piac így működik. Egyébként az Airbnb ilyen, ugye? Tehát voltak aranyévei, aki akkor belépett az fosta a pénzt, de most már egyrészt ugye rászállt a szabályozó, másrészt megtelt az Airbnb piac, tehát így működik a piac, hogy előbb-utóbb az eltűnik, és ha te vagy a késő, a legkésőbb, azt meg fogod szívni, de a részvény is ilyen, ugye aki akkor veszi a részvényt, amikor már mindenki arról beszél, hogy OTP részvényt kell venni, na az biztos, hogy már késő.
1: Hát és akkor még nem beszéltünk az úgynevezett szerelem projektekről. Ugye a tőzsdén is van, amikor beleszeretsz egy pozícióba, és azért nem számolod fel mondjuk, vagy azért lépsz olyan dolgokat, ami nem lenne indokolt egyébként, mert te abba beleszerettél. Ugye amikor az emberünk vesz egy ingatlant a József körúton, és azt zseniális egyébként, 250 négyzetméter, van benne egy 80 négyzetméteres nappali, minden szobához van gardrób, fürdőszoba, stb. Tehát tényleg profi, és olyan minőségben megcsinálva, hogy olyat elég ritkán látni. Csak egy bibi van, József körúton van. Tehát ha ezt megcsinálod Budán, akkor elképzelhet, hogy erre volna igény. József körúton nincs, és nem tudja eladni annyi pénzért, mint amennyit ő elképzelt érte, és kérdezem, hogy miért? Hát mert ez neki úgy megtetszett. Nézd meg, volt, és akkor most ugye épített egy ilyet, ami zseniális, csak nem fogja érni az értékét.

0: De egyébként a top, azt is elmondom röviden, és akkor megyünk tovább, a Balassi Bálint utca 5. kerület, ott az Olimpia Park, tehát a Parlament és a Jászai Mari tér közötti részen, panoráma van az Atya Úristenre is, a társasháznak a 4. emeletén megvettek egy ilyen régi felújítandó lakást, abból nyitottak a födémen keresztül feljáratot a padlásra, tehát 6. emelet, és még megvette a fölötte lévő tetőteret is. 400 négyzetméteres ingatlant épített fel az ember ott a Balassi Bálint utcába. Üveg födém van, érted? Tehát belül a nappali teteje az üveg, hogy fölülre, tehát felnézel, és látod, hogyha fölötted jönnek, mennek.
1: Ha nem koszos, nem?
0: Hát ha nem koszos, igen. És ezt akarom mondani, hogy 3 ember volt ebbe a lakásba éppen, a 400 négyzetméteren, amikor én ott jártam. Az egyik sztrókból lábadozott, a másik 90 éves volt, a harmadiknak már nem volt hitelő foga. És hát így elmondták a történetet, hogy ők műkereskedés, műkincskereskedelemmel foglalkoztak, és valahonnan, nem tudom, Borsodból, a franc, hogy hova, onnan sodorta idejüket az élet, és amikor megépítették ezt, ja, nincs befejezve, tehát nincs használatba vételi engedély, és tehát van egy fürdőszoba benne, egy óriási jacuzzi, nem férsz be a lomtól, és itt hasonlók, és de van 72 darab nyilázzáró. Hello. És akkor mindjárt pörgött a fejem, hogy és azt fel kell újítani, érted? Tehát belerogytak, és azt mondja, hogy amikor ezt elkezdték építeni, 35 darab kislakást adtak el Budapest szerte azért, hogy ezt megcsinálják. Hülyeség volt, mi? Hát mondom, jó, hogy ezt nem én mondtam, tehát akkor még vannak a szerelem projektek is.
2: De ugye ez van egy ilyen mottom, hogyha a fontos döntésekben mindig ki kell hagyni az érzelmeket. Tehát, hogy van egy rengeteg helyen van az érzelemnek, az ember táncol, az ember zenét hallgat, filmet, az, hogy melyik filmet nézi, az válassza ki érzelmi alapon. De befektetési döntésekbe, akármilyen döntés, tehát mind semmilyen fontos döntésben ne szerepeljen ott az érzelem. Hogyha ott van az érzelem, akkor kérje meg valaki más, hogy döntsön helyette.
0: Gondolom, hogy találkoztok olyan helyzetekkel, amikor valaki ingatlanból hozna ki pénzt, és tenné mondjuk hozzátok a holdnak az ilyen-olyan alapjaiba, és segítséget kér tőletek. Az mekkora probléma szerinted, hogy nehézkes az ingatlanoknak az eladhatósága?
2: Ugye ezek, hát nyilván probléma, de ez egy, visszamegyünk arra az érdekes dologra, hogy ugye ez is egy kicsit arra kényszeríti a befektetőt, hogy hosszú távon fektessen be. Tehát az, hogy nem tudja adni-venni, mert a részvénnyel egy kicsit baj az, hogy könnyen el tudod adni. Tehát én szerintem, de hát ezt nagyon sokan mondjuk, tehát hogyha a tőzsdék évente 3-szor lennének nyitva, akkor milliószor jobb dolog lenne. A tőzsdének mi az alapvető funkciója, hogy a tőkét a lehető leghatékonyabban allokálja. Tehát olyan cégek felé, iparágak felé menjen a tőke, aminek szüksége van rá, ami hasznos. De onnantól kezdve, hogy naponta van, sőt, most már azon dolgoznak, hogy már hétvégén is legyen nyitva a tőzsde, ugye a kriptotőzsde az hétvégén is nyitva van. Innentől kezdve elment egy ilyen spekulációs, egy ilyen szerencsejáték irányba, és ez nagy károkat okoz sok szempontból. Tehát ilyen tényleg teljes idiotizmus lett az, aminek egy ilyen fontos szerepe lenne, és az ingatlannál ez nincs, hát, és ezért sincs, mert nem tudod könnyedén adni-venni, meg hogyha sűrűn adod, akkor még plusz adó is van. Szóval ez egy, hát, hogy igen, ez egy hátrány akkor, hogyha ezt el akarod adni, és valami másba átülni, mert fölment az ára, stb. De azért hosszú távon meg egy előny, mert, vagy tehát, hogy hiszen belekényszerít abba a befektetésben, nem fogsz kibeugrálni belőle.
0: Igen, sokszor van olyan gondolatunk, meg van, amikor vissza is ér hozzánk az információ, amikor örökségek felszámolásánál arról van szó, hogy tehát megkérdezzük mindig, hogy mi a terv eladás után, hogyan tovább. Hát eladom, és akkor kriptó. És akkor kötünk fogadásokat az irodába arra, hogy egy év múlva vajon mennyi lesz még meg abból a pénzből, és van egy kicsit olyan érzésem ilyenkor, hogy tehát azért volt ebben az országban olyan, hogy Questor, Budakes, de én magam is fel tudok a saját praxisomból sorolni néhányan zseniális, óriási befektetést, hogy volt egy kis pénzem, akkor mindjárt megjelent valaki, hogy figyelj, akkor ezt úgy kell, hogy akkor itt ideadod a pénzed, akkor itt megpörgetjük, és akkor lesz óriási hozam. Ugye azt már nem mondja, hogy a hozamot egyébként osztjuk, de a bukó az mind az enyém lesz. Ez nem hangzik el, erre már csak utólag jöttem rá. És velünk az elmúlt évtizedekben azért számtalan ilyet etettek meg, és valóban az van, amit az ingatlannál, ugye te is kiemeltél, hogy ezt viszonylag nehezen tudják kihúzni alulad. Habár volt már ilyen is.
2: És hát igen, és ugye, tehát és akkor meg a lakosság hozzáállása értékpapírhoz és ingatlanhoz, tehát a értékpapír az, ahol, ahogy így mondtad, Budakest, meg nem tudom micsoda, szóval, hogy ott vannak olyan híres megszivatások, amitől aztán mindenki rettegi a dolgot. Az ingatlanban ez kevésbé híresül el, de egyébként mindig mindenre, tehát az az alapelv, hogy nincs olyan, hogy valaki odajön és azt mondja, hogy heti 5% hozam, vagy havi 5%, ilyen nincsen, tehát nincsen ablakban heverő pénz. Nem adja oda. Hogyha tehát tényleg lenne ilyen, akkor azt nem osztja meg mással, de amúgy meg nincs ilyen. Tehát, hogy ezeket olyan könnyű átlátni, hogy nem, tehát csak azért, mert hirtelen pénzem lett, azért nem fog Béla megtalálni a világ legjobb befektetésével. Hát tele van a világ pénzzel, nincs aranytojástojó tyúk, nincs kiskapu, általában a munka, a szorgalom, a nem tudom mi, így lehet meggazdagodni. Úgy nem úgy lehet meggazdagodni, jól adom Bélának, mert ő havi 5% hozamot ígér.
0: Hát abszolút. De egy kicsit, tehát ugye beszéltünk arról, hogy a magyaroknak, meg a kelet-európaiaknak sajátosság ez, hogy ingatlanba lapátolják a pénzt, de azért erre egy kicsit így a globális trendek is felülnek szerintem, mert említeném Dubájt, Észak-Ciprust, Tájföldet, de mondjuk mondhatnám Batumit, ami ugye a következő ilyen feltörekvő lokáció, olyan óriási.
2: Az hol van?
0: Az Grúziában van, Grúziának Fekete-tengerparti része, ami ugye most úgy hirdeti magát, mint a legolcsóbb európai tengerparti lokáció. Hát per pillanat, én nem jártam még ott, de igazából tervezem, mert érdekes a történet. Szerintem nincs ott még semmi, tehát ezt most kezdik építeni. Viszont pont ezért ugye mondják, hogy jó neked oda most beszállni, mert majd ott milyen árnövekedés lesz, ha lesz. Ha nem rúgják össze a port a déloszétokkal, meg az abházokkal, meg az oroszokkal, meg a nem tudom kikkel.
2: Jó, tehát ha nagy hozzámú befektetést keresel, akkor ott lesz kockázat.
0: Az abszolút.
2: Tehát, hogy kockázat nélkül nincs hozzám.
0: Lásd Észak-Ciprus. De egy kicsit, tehát nekem az érzésem, hogy ezekbe az óriás toronyházakba hordja nem csak a magyar lakosság, mert ugye viszonylag kis tőkerőt képviselünk azért a világban, ezt lássuk be, hanem például az orosz, de akár a nyugat-európai és a mindenféle lakosság hordja ezekbe a toronyházakba a pénzét, hogy ott tárolja. Ezt te hogy látod? Tehát inkább úgy is kérdezhetném, hogy Dubaj szerinted egy ingatlan szkem, vagy a gazdagéknak a pénztároló?
2: Hát fogalmam sincs, de ugye ott is most omlott rájuk. Tehát hogy hirtelen kiderült, hogy az arab öböl mégsem egy olyan békés hely, mint ahogy azt gondoltuk, és amikor furcsálom, hogy miért esnek ezért az árak, hiszen most ugye ez a hormuzi szoros problémáról van szó, de ez a hormuzi szoros, ha valamire rávilágít, szerintem az minden szereplőnek a környéken, hogy ez nehogy még egyszer megtörténjen, mert ez egy óriási szívás mindenkinek, aki ott van. Úgyhogy az, hogy megtörtént, az nem növeli az esélyét a következő ilyeneknek, hanem csökkenti. Tehát, hogyha tényleg van áresés, én nem követem.
0: Most én sem jártam ott már régen, úgyhogy van vonalam, meg tudom kérdezni.
2: Akkor ez egy, az valami akkor lehetőség, mert én ezt a következtetést vonnám le, hogy tényleg, hogy ugye ilyenkor az emberek mindig megriadnak, hogy úristen, van olyan, hogy kockázat, de nem, tehát előtte van a kockázat, mi amikor bekövetkezett, akkor az már nem kockázat, akkor arra már készül mindenki, tehát akkor az már egy sokkal kezelhetőbb dolog, úgyhogy nem, egyébként fogalmam sincs, hogy mi történik ott Dubajban. Mint látjuk, ott is volt kockázat.
0: Abszolút. Balázs és Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Legközelebb folytatjuk.
2: Köszönöm szépen.
1: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
2: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Csak Szekszárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások.
0: Időjárás jelentés.
3: Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. A kocka el van vetve, és ezt most értse mindenki szó szerint. A Kia legkisebb elektromos autója, az EV2, ugyanis mint egy Lego kocka, feltűnés nélkül belesimul a koreai gyártó EV3, EV4, EV5 és EV9 által fémjezett kockásított stílus kavalkádjába. A kockaság persze a legkevesebb, amire felkapja a fejét a leendő autóvásárló. A Kia EV2 ugyanis bőven mutat olyasmit, amit ma még nem általános ebben a kisméretű villanyszekcióban. Például a kocsi belső térkialakítása példás. Anyaghasználata viszont kérdéseket vet fel. Az utasbarát és praktikus üléskialakítások, kezdve a csak 4 személyes változatoknál tologatható hátsó üléssorral piros pontot érdemel. A csomagtér mérete azonban csak átlagos vagy az alatti. Az EV szegmensében ugyanakkor a kétfajta méretű Az EV2 szegmensében ugyanakkor a kétfajta méretű akucsomag és az akár 450 km közeli hatótáv világra szóló megsüvegelendő eredmény, ahogy a 15-16 kWh-s átlagfogyasztás sem tekintető általánosnak, sőt. Az új Kia modell ugyan a Renault 4 és a BYD Atto 2 vetéstársai közé érkezik, a mélyen alájuk lövő kezdőárazás komoly kérdéseket vet fel, mégpedig a túlzott engedékenység miatt. De mivel a kocka már el van vetve, és az újdonság már itt kopogtat az ajtónkon, a tényekkel nem vitatkozhatunk, csak igyekszünk megismerni őket. Ebben segítségünkre lesz Király Tibor, aki a magyarországi értékesítési vezetője, akit köszöntök a stúdióban, szervusz.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát a kocka játékosra próbáltam venni a bemutatót, vagy beköszöntőt. Az a helyzet, hogy valóban egy nagyon nagy dobókockás jellegű autót láthatunk magunk előtt. Ezzel a képen, amit itt éppen most nézegetek, nagyon megnyerő ez a kocka forma, azért tegyük hozzá. Nagyon sokban emlékeztet néhány korábbi európai autó márka modelljére. Itt gondolok a Citroen, a Fiat egy-egy modelljére. De nagyon-nagyon szépen belesimul stílusában valóban a Kia korábban kialakított elektromos autó palettába. Ez az autó teljes egészében a fiataloknak készül, én legalábbis ezt érzem. Ti hogy látjátok?
2: Igen, azt gondoljuk, hogy ez egy városi autó fiataloknak, és ugye a városi jellegét az főképpen abban hangsúlyoznám ki, egyrészt a fordulékonyságban, másrészt pedig abban, hogy a kisebbik akkumulátor, ami a 42,2 kW-os, ez egy eddig a Kiánál nem annyira használt LFP akkumulátor, ami ugye nem annyira gyorsan tölthető, viszont nagyon jól bírja a rendszeres töltést, a nagyon sok töltési ciklus sokkal jobban bírja a lemerítéseket, és ezáltal különösen egy városi, sokszor töltött autóval sokkal jobban teljesít majd. Ehhez teárul még hozzá az is, hogy van egy 22 kW-os opciós tölthetősége.
1: Az egy gyorsanak.
2: Így van. Ugye a városokban legtöbbször ezt a 22 kW-os töltőt találjuk meg.
1: Ez egy váltóáramú töltő, AC töltő, ugye? A DC töltés az milyen? Mert hogy erre nem találtam még gyári adatot.
2: DC töltése 150 kW-ot tud. Úgy van, hogy mivel más a töltési görbé, tehát a kisebb autónak is, meg a nagyobbnak is a 10-ről 80-ra töltési ide az 30 perc körüli, de mivel ugye az LFP akkumulátor egy picit másképp tölthető, mint a normál akkumulátorok, ezért ott egy picit lassabb a töltés.
1: Most a 42,2 kWh-s akkucsomagról beszélünk, de hát, ha jól tudom, születőben van egy jóval nagyobb, izmosabb.
2: Így van, az a 61 kW-os, ő tudja 453 kilométert, ugye ez már egy lítiumos akkumulátor.
1: Ebben a szegmensben ennek nincs vetélytársa.
2: Igen, ez így van, ez így van. Próbáltunk kiemelkedő dolgokat hozni ebben az autóban, még a forma világa olyan is, mint a többi elektromos autónknak, és annyit említenék meg, hogyha már így a csomagtartót említetted, hogy mennyire változnak az igények. Utána néztem 2006-ban, amikor a Seedet bevezettük, hogy ez egy középkategóriás autó, az 340 liter tudott az ő csomagtartója, és ugye most az öt személyesünk tud 362-t.
1: Aha. Hát igen, de mondjuk majd mindjárt visszatérünk, hogy miért fontos egyébként azért a csomagtartó méretéről is beszélnünk, mert hogy kétfajta kocsi kialakítás, vagy beltér kialakítással lehet választani, de előbb járjuk már körbe is az autót, hogy mit látunk. Tehát először is van egy elősen kockásított formavilág, kocka az eleje, kocka az vége, a feneke az autónak, nagyon érdekes a lámpa kialakítása, hátul az is egy ilyen félbevágott kockaszerűen világít, elől pedig egy függőleges, szintén kocka jellegű, annak egy részét, az éleket megvilágító LED csík. Ez egyébként, ha jól tudom, a Kiának a jövőben ez lesz a új stílusú nappali menetfénye.
2: Igen, ez pontosan így van. Ugye ez az egyesült ellentétek, ami elkezdődött az EV9-el, ez a formanyerv. Ez folytatódik tovább az EV2-es modellünkbe is. Kockásítás még azért is érdekes, vagy fontos, hogy kikerüljenek a sarkára az autónak a kerekek, minél kisebb túlnyúlása legyen, és ezáltal a városban sokkal fordulékonyabb, sokkal mozgékonyabb lesz az autó, illetve hát értelemszerűen a hely kihasználása is ezzel sokkal jobb lesz. Ha visszatérek megint az ötajtós Seedre, a 2006-ban bemutatott ötajtós Seedre körülbelül ezt a belső teret tudta nyújtani, akkor egy C-szegmenses autó, mint amit most egy B-szegmensesbe kínálunk.
1: Egyébként ez a kockásítás, most már tényleg leragadtunk ennél a kifejezésnél, azért jellemző más márkákra is. Csak zárójelben említem meg, hogy azért, hogyha kicsit hunyorítunk, az kicsit BMW-s sziluettet is látunk ebbe az autóba.
2: Igen, azt gondolom, hogy követjük igen ezt a divatformát, ezt a dizájnformát, nem szeretnék lemaradni, nem csak technikai dolgokban, formatervezésben sem másoktól.
1: Nagyon szép a karosszéria megrajzolása, nagyon szép munkát látok, a fotók alapján legalábbis szerelési munkát. Ez egy jó minőségű autónak tűnik, ha nem is prémium szegmensbe való.
2: Igen, azt gondoljuk, hogy ugye ezt egy középszegmenses autónak gondoljuk. Ehhez képest azt gondolom, hogy anyagminőségben messze teljesíti ezt, és hát akár felszereltségben, akár a biztonsági dolgok tekintetében gyakorlatilag tudja azt, amit az EV5-ös, illetve a 9-es tud, tehát abszolút méltó versenytársa a nagybácsiknak.
1: A autó tömege egyébként azt mutatja kívülről, hogy nem túl nagy a beltere, hiszen 4 méteres autóról van szó, a B-szegmensbe tartozó SUV-ről. De ha beülünk, egészen más a helyzet.
2: Igen, így van. Ha gyakorlatilag elől is egy, azt mondhatom, hogy egy középkategóriás térkínálat van. Hátul amennyiben 5 személyes az autó, akkor egy szintén egy középkategóriás térkínálat, azonban ha 4 személyes, és tologatható az ülés, és azt mondjuk, hogy a lábteret szeretnénk előnyben részesíteni, akkor egész elképesztő dolgot találunk, tehát gyakorlatilag egy optimálnak a hátsó lábterét találjuk, meg igaz, hogy akkor a csomagtér lovására megy, akkor mindössze 321 liter a csomagtér.
1: Viszont 7 centivel megnöveljük a tértávolságot az első üléstől, tehát gyakorlatilag alig tudjuk elérni csak a térdünkkel, hogyha előre hajolunk. Ha beülünk a kormány mögé, akkor mit látunk? Nekem első blikre úgy tűnik, mintha egy nagyobb, egy EV4-es autóba ülnék. Körülbelül úgy néz ki a műszerfala.
2: Ha beülünk, így van a kormány, gyakorlatilag, ha behújnád a szemed, akkor nem tudnád, hogy EV3-asba, 4-esbe, 5-ösbe ülsz, mert ugyanaz a műszerfal kialakítás, ugyanaz a 2x12,5-szoros kijelző, plusz az 5,5-es, ami a fűtés klímavezérlés panelét irányítja.
1: Nekem nagyon tetszik ez a letisztult stílus a műszerfalnál. Gyakorlatilag azért ez nem követi azt a divatot, amelyet néhány márkánál látunk, hogy faltól falig érő kijelző csíkot húznak egészen az anyósülés eléig. Itt véget ér az egy középkonzolnak mondható résznél, viszont nagyon jól áttekintető, és nagyon jól a rajzolata, nagyon jó a nappali fényben is a láthatósága, és ami még szembeötlő, hogy teli van a műszerfal, illetve a kormány fizikai kapcsolókkal. Ez szándékos volt?
2: Így van, ahogy az előző modellekben is, aki a követi ezt a példát, hogy amik sűrűn használt funkciók, azok akár a kormányon, akár a műszerfalon fizikai gomb formájában is elérhetőek legyenek. Ne vegye el a vezető figyelmét az, hogy a menüben kell keresgélni egy klímaállítás miatt, egy ülésfűtés miatt, vagy egy audio vezérlés miatt. Azt gondoljuk, hogy ez is a biztonságot szolgálja.
1: Teliban játékos megoldással egyébként a beltér. Többek között a fényekkel játszik a Kia, ami nem meglepő, hiszen egy távol-keleti autóról van szó, de azon túl is többet tesz hozzá, hogy különböző angol nyelvű köszöntések és jelzések kapnak helyet különböző részeken, ajtón, küszöborításon és másutt.
2: Igen, így van. Üdvözlés ugye az ajtó nyitónál belülről, illetve még a fényjátéknál, hogyha megemlítenék, én azért azt kiemelném, hogy nem csak játékra jó, hanem például amelyikben gyári navigáció van, és jelentősen túllépjük a sebességet, akkor ezek a fények belülről elkezdenek vagy sárgán, vagy pirosan villogni, attól függ, hogy mennyivel lépjük túl a megengedett sebességet.
1: Ez remek megoldás. Hát ha az autó behúzásról tettél itt említést, akkor beszéljünk róla, hogy nagyon furcsa az ajtónak a belső kartámasza, ami kilincs is egyben. A maga kialakítása is furcsa, meg maga az anyaga is. Az egész beltérről egyébként az süt, hogy ez egy nagyon fiatalos, modern autó, amelyet mondjuk a 80-as években a jövő autójának hasonló módon képzeltek el, minden műanyag. Hát itt szó szerint minden műanyag, még a textil is.
2: Így van, ugye a textil is újra feldolgozott anyagokból készül, ugye a fenntarthatóság is jelen legyen az autóban, tehát ezért koncentrálunk erre, illetve hát természetesen mind fiataloknak való autó, illetve városi autó, a megfizethetőség is egy nagyon fontos szempont ennél a modellnél.
1: A kopogós műanyagot egyébként többen kritizálták a sajtó képviselők közül, akik ott voltak a világpremiéren, de azért tegyük hozzá, hogy nem minden kemény műanyag rossz műanyag. Hogyha nem rugózik, nem tudunk rajta játszadozni az ujjunkkal úgy, hogy csak dobolunk, de nincs semmi visszajelzés. Ha nem recseg, ropog, nem nyikorog, akkor nincs vele probléma.
2: Így van, illetve szokták mondani, hogy egyszerűen takarítható és tisztán tartható az autó. Egyébként azt gondolom, hogy a belső hangok, illetve inkább azt mondanám, hogy a belső csend alapján is jó az összeszerelés minősége, illetve a hangszigetelés, amíg az elektromos autóknál különösen fontos tényező.
1: Az ülésről egyébként, az első két ülésről messziről látható, hogy nagyon kényelmesen, nagyon jó a tartása, a comb alátámasztása és az oldaltartása is meg van szépen dolgozva, jó a párnázottsága. Hát a műszövet minőségéről csak azt olvastam, hogy teljesen kellemes, hogyha az ember még rövid nadrágba is ül, tehát nem zavaró a műanyag háttér. Ha már a takarékosságról tettél említést, akkor térjünk arra ki, hogy ez az autó elég érdekes felszereltségű, ugyanis teli van asszisztenssel, ugyanakkor meg alapdolgok hiányozhatnak belőle, attól függ, hogy az ember miért vásárol. Például a navigáció.
2: Így van, azt vettük észre, illetve azt tapasztaltuk a piacon, hogy nagyon sokan képernyőtükrözéssel, telefontükrözéssel használják az autónak a kijelzőjét, és nem pedig a gyári navigációval. Ezért gondolta a fejlesztő csapat úgy, hogy minek fizettessünk meg akkor ügyfelekkel olyan funkciót, amit esetleg nem is használnak a mindennapokban. A telefontükrözés ugye mindegyikben elérhető, a navigációért pedig azt fizessen, akinek tényleg szüksége van rá, és szeretné használni a napi közlekedés folyamán.
1: Ezt is kritika érte a sajtó részéről, és van benne igazság, mégiscsak egy elektromos autóról van szó, itt pedig nagyon fontos tudni az autónak minden pillanatról, hogy hol van, milyen domborzati viszonyok várnak rá még hol található a legközelebbi töltőállomás, és ehhez képest milyen éppen a pillanatnyi fogyasztása, vagy az elfogyasztott energiamennyiség, hogy néz ki. Tehát akkor tud számolni az autó előre, hogyha van navigációs adata. Márpedig a tükrözött telefonról ilyet nem kap.
2: Ebben teljesen igazad van, azonban azt gondolom, hogyha valaki hosszú távú közlekedésre szeretné nem városi autónak használni, akkor meg tudja belerendelni a navigációt. Aki a városba jár nap, mint nap a Mexikót rövid útvonalán, az pontosan tudja, hogy hol vannak a töltők, honnét, hová tud elmenni.
1: Óriási dobás egyébként, hogy kétfajta beltér kialakítással gyártja ezt az EV2-t. Az egyik egy ötszemélyes. Azt is mondhatom, az öt személynek mi kényelmes marad, de a négy személyes az fantasztikus kényelmet ígér. Ráadásul ugye tologathatóvá válik a négy személyesnél a két hátsó fotelméretű ülés. Nagyon jó párnázott ülésről beszélünk. És ugye az a bizonyos plusz 7 centi, az rengeteget számít a kényelemben.
2: Igen, nagyon, és ugye a két ülés külön-külön, tehát ugye 50-50 százalékban van megosztva a négy személyesnél, tehát külön tologatható, akár megcsináljuk azt, hogy három embernek nagy helye van, és ha még a csomagokat szeretnénk, akkor mondjuk a negyedik ülést toljuk csak előre, és úgy használjuk ki a csomagteret.
1: A négy ülés, négy személyesnél is lehajtható a hátsó két ülés?
2: Igen.
1: Igen, tehát akkor egészen felszabadítható a hátsó traktus, tehát a csomagtér.
2: Így van, így van.
1: Hogyan néz ki a csomagtér mérete? Ugye alaphelyzetben nem egy túl nagy,
2: igen,
1: de azért ebben a kategóriában nem extra, nem nagyon lók ki a sorból.
2: Igen, tehát azt tudjuk mondani, hogy a négy személyesnél, hogyha a maximális lábteret veszük igénybe, akkor 321 liter, ha a maximális csomagtér méretet, akkor 403. Hogyha pedig ledöntjük az üléseket, akkor 1201 liter.
1: Ami, az mondjuk jól hangzik már.
2: Ami elfér, az öt személyesnél, ugye, ami egy irány, egy helybe, egy pozícióba állítható, az pedig 362 litert tud, és van egy 20 literes frank is ugye a csomag elől a
1: ez azért érdekes, mert
2: alatt.
1: Kis autóról van szó, B-szegmensről, még a alsó-közép kategória, tehát egyen följebb, vagy még a fölött is azért nem általánosnak mondható még most sem, hogy van ilyen frank, tehát egy első motorháztető alatti kis doboznyi hely, amiben általában kábelt szokták elrendezni, vagy egy kis utazótáskát lehet beleerőltetni esetleg. Tehát nem mindegyikben van ilyen. Az, hogy a Kia bele tervezte ezt, az egy megsüvegelendő dolog.
2: Így van, és igen, itt a jobb oldalon előre került a töltőcsatlakozó, tehát ellentétben olyan modellekkel, ahol hátul van a csatlakozó, nem kell körbe menni az autón, hogyha előről szeretném kivenni, fölnyitom, kiveszem, bedugom, tölt.
1: Ha jól tudom, kétfajta felszereltségi szinttel lehet majd megrendelni a kocsit, illetve lesz egy extra sportos verzió.
2: Igen, így van. Tehát alapvetően ugye van az R és az Earth verzió, lesz a fél évtől egy light verzió, ami az árlépcsőnek az alja, az a júliusi gyártástól indul majd, illetve, hogy említetted a GT Line, ami szintén a júliusi gyártástól indul majd a nagyobb akkumulátoros verzióval együtt.
1: Hát nem megkerülhető az ár, noha a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy konkrétan kivesézzük, de azért megpendíthetjük, hogy az a régóta hangoztatott Európai Uniós cél, hogy a 20 vagy 25 ezer euró alatti autózást is tegyék lehetővé általános körökben, ez itt megvalósul olyannyira, hogy ezzel, hát hogy mondjam, igen jelentősen most alálőttetek a konkurenciának. Ez minek a következmény, vagy mi váltotta ki ezt a nagy kavallérságot, nagy tanulságot?
2: Abba gondolkodtunk, ugye, ha most itt magyar fejjel gondolkodunk, mert ez az ár Magyarországon érhető el, hogyha körbenézed a többi országokat, akkor ennél magasabb állistát látsz. Az indította a gondolatmenetet, hogy ugye április közepétől megszűnt az elektromos autó állami támogatás. Mi egy kicsit ezelőtt vezettük be ezt a modellt, és azt gondoltuk, hogy kellene valamit kínálni az ügyfeleinknek, hogy érdekes legyen úgyis az elektromos autó vásárlás, hogy már nincs támogatás. Egy olyan árszintet, ami korábban igazából csak a támogatással volt elérhető.
1: Hát olyan Dacia Springes világ ez, ha jól tudom. Viszont egészen más kategória, amiben játszik a
2: EV2. Így van, így van, így van.
1: Kérdés az, hogy hát bírjátok-e majd elegendő autóval, mert ez a kínálat minőségben, térkialakításban és hát árban, ez azért odatette magát. Lesz elegendő autó, hogyha megindul a piaci érdeklődés.
2: Igen, úgy gondoljuk, hogy igen. Ugye az a szerencsénk ezzel a modellel, hogy ez európai gyártás, aki a zsónai gyártásban, Szlovákiában készül, tehát elég rugalmasak tudunk lenni szállítási határidőben is, mennyiségben is, és nyilván ez is a része annak, hogy ezt a kedvező árat ki tudtuk alakítani, hogy a szállítási költség is lényegesen alacsonyabb, mint a koreai modelleknél.
1: Ez lesz a volumen modell? Elektromos téren a Kiánál?
2: Mi azért azt gondoljuk, hogy az igazi volumen modell az továbbra is az EV3, és az EV2 csak az EV3 után fog következni volumenben.
1: De dobogossá válik.
2: Igen.
1: Hányat tudtok eladni egy évben? Mit terveztek?
2: Nekünk nagyon visszafogott tervünk volt az idére, ez 250 darab, de most már úgy néz ki, hogy meg fogjuk haladni ezt a mennyiséget.
1: Ja, már akkor az érdeklődés.
2: Igen, igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, Önök Király Tibort, a Kia magyarországi értékesítési vezetőjét hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Lefelé nyitott a villamos modell ranglétán a Hyundai. A kifejezetten elektromos autók alá tervezett 400 voltos platformra ezúttal az Ioniq 3-as számú sorozata került. A B-szegmensbe tartozó 4 méteres villanyautó azonban meglepetése nem SUV, hanem egy ízig-vérig sportkupé. A valamikori előd a kompakt Hyundai Ioniq-tól eltérően az új, kiváló légellátási tényezőjű modell zömökebb és magasabb, így tágasabb lett. Hajtáslánca nagyjából megegyezik a szintén vadonatúj testvérmodell a Kia EV2-vel. Számos szempont alapján például a csomagtér mérete és kilakítása, valamint a műszerfal nagyvonulú berendezése miatt azonban az Ioniq praktikusabbnak számít. Két akkumulátor méret és kétféle akukémia alkalmazása határozza meg a kocsi hatótávját, amely ebben a méretosztályban a világon egyedülálló módon elérheti akár az 500 kilométert is. A Hyundai mindig is a koreai autógyártás prémium gyártójának számított. A koncern elektromos márkánya, az Ioniq pedig ma is iránymutató a világjárműgyártásában, amelynek sikerét vélhetően az új Ioniq 3-as is további öregbíti majd. Részletek Ördögi Bujától, a Hyundai magyarországi kommunikációs és marketing vezetőjétől következnek. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Köszöntelek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nekem meglepetés volt az autó, azért is, mert azt vártam, hogy hát ebben a méretosztályban is most már lecsöpögve lefolyik a kockásabb formájú, emelt hasmagasságú SUV, SUV világ. Hát nem így történt, és én ennek személyesen nagyon-nagyon örülök. Végre egy kupés forma, végre ebben a méretosztályban is egy használható, elegáns, dögös autó, és nem csak teherautó jellegű autók szaladgálnak most már az utakon ezek után.
2: Igen, egy kicsit hiányos szegmensről beszéltünk, mert gyakorlatilag ez a hatchback, vagy hot hatchnek hívja a Hyundai ezt a formavilágot. Ez gyakorlatilag hiányzik most jelen pillanatban más gyártók kínálatából is. Egyébként egy-kettő majd most érkezik a piacra azért, de valóban a B-szegmensben ez a formavilág, ez most teljesen hiányzik. Ha visszagondolunk egy 10-15 évvel ezelőttre, akkor azért nagyon sok szedán, hot hatch mozgott az utakon, és hát manapság meg már csak nagy kockákba szeretnek ülni valóban az emberek, és alapvetően a praktikus, mindennapi használatra egy ekkora méretű autó viszont tökéletesen megfelel. És egyébként, hogyha visszagondolunk a Hyundai Ioniq-ra, amit te is így előd modellként is neveztél egy kicsit.
1: Mert hogy akkor ezt így hívták, akkor azóta így pedig hívták, az Ioniq egy önálló márkává lépett elő.
2: Igen, és akkor az olyan 2017 környéke volt, szóval most már azért gyakorlatilag 10 éves autókról beszélünk, azokat nagyon sokat látni még ma is az utakon, hiszen a taxisok például nagyon szerették, nagyon igen. Tágas, nagyon hatékony, az akkumulátor kapacitást nagyon jól hozó, nagyon, nagyon hatékonyan működő elektromos autó volt, és ezért nagyon-nagyon szerette a piac. Egyébként maga a forma az viszont divatja múltá vált, most már ezek a szedán formák annyira nem, viszont ez a hatchback forma, ez egy nagyon vagány húzás volt szerintem a Hyundai részéről, és egyébként erre ez a márkára jellemző is, hogy nagyon sokszor hoz olyan formai megoldás, hogy olyan dizájnt, ami nagyon megosztó, de nagyon izgalmas is a piacon, például ilyen volt az Ioniq 5-ös is egyébként, hogyha úgy belegondolunk, akkor az egy nagyon furcsa, retro, mégis nagyon modern forma volt, és mai napig nagyon-nagyon jól néz ki az úton, olyan, mintha egy friss dizájn lenne, még mindig pedig most már azért jó pár éves, lassan 5 éves, és az Ioniq 3 is szerintem egy nagyon formabontó, nagyon izgalmas, egy picit ilyen húsvéti tojás alakja van, hogyha oldalról nézzük a sziluettet, egyébként picike húsvéti tojás formájú, meg kis dizájn elemek egyébként el is vannak rejtve az autóban itt-ott-tam-ott, nagyon játékos formában, és hogyha Engem egy picit, hogyha a hallgatók esetleg emlékeznek még a Hyundai Veloster modellre, az egy nagyon izgalmas modell volt, az egyik oldalon két ajtója volt, a másik oldalon viszont csak egy, és az is egy picit ilyen hatchback típusú volt, egy kupés, játékos forma volt, egy nagyon különleges formavilágot hozott az autó, és én amikor ezt az autót megláttam élőben, akkor egy picit az volt, csak kerekebben talán egy kicsit jobban felpuffasztva, de valóban a B-szegmensben nézzük a méretosztályt, akkor azért is a centiket, akkor a belső tér, hogyha beleülünk ebbe az autóba, sokkal nagyobbnak mutatja magát. Tehát kívülről valóban a B kategória, de a tengelytáv, a szélesre ültetett vagy szélére ültetett kerekek miatt gyakorlatilag belülről egy nagyon-nagyon tágas autóra beszélünk, ami már egyébként a hátsó üléssorban is három teljes értékű ülést tartalmaz, tehát három felnőttnek is kényelmes. A fejtér is elég nagy, ettől mondjuk pont a hátsó része ugye egy ilyen nagyon csapottan megy le, és viszont a fejtér az megmarad így a hátsó részen is, tehát egy normál méretű felnőttnek kényelmes, szóval nincsen nagyon-nagyon lekerekítve hátul. Elő viszont nagyon-nagyon tágas, nagyon jól átlátható, letisztult belső térrel találkozunk. Nekem egyébként a külső dizájnén pont egy ilyen N-line változatot láttam, hiszen Milánóban április 20-án mutatták be egyébként az autót a világnak, és hogy miért ott? Azért, mert a belső tér egy picit a 70-es évek olasz bútor dizájn forma világot hozza, illetve azt az időszakot igyekszik visszaidézni, és egyébként annak is állít emléket, hogy gyakorlatilag a 70-es években, amikor még olasz dizájnerek segítették a Hyundai munkáit, és az első pónit például piacra dobták, akkor ezek a formák ugye visszaköszöntek. Egyébként ez a retrohoz való kicsi visszanyúlás, ez a Hyundai-nak a modern forma nyelvét jellemzi.
1: Egyébként, hogyha körbejárjuk az autót, egyértelmű oldalnézetből egy égformát látunk,

0: kép a formavilág. A C oszlopnál föl ugrik az övvonal és az ablak alsó keret, tehát ezért egy hátsó ablak, ez egy háromszöget alkot, és nagyon érdekes hátulnézetből a kocsi, ugyanis van egy apró légterelő, az N-verziónál például, és az ablaküveg az szépen ráhajlik szinte a csomagtérajtóra, így a tetővonal, tetőív, amiről te is beszélsz, a tetőív a végén ablaküvegben végződik. Nagyon jó pofa megoldás.
1: Igen, nagyon jó pofa megoldás, és egyébként ez a légterelő, ez még vagányabbá, sportosabbá teszi a kiállását az autónak. Ez az L-Line változat, ami egy ilyen design csomagot jelent, tulajdonképpen én is ilyenben láttam, ez egy ilyen matt piros, fekete kiegészítőkkel, nagyon sportossá teszi egyébként.
0: És hátul is van négy fehér pötty, most nézek itt egy fotót, nem csak elől, ez pedig jelent valamit, mit?
1: Igen, ez a morze, ez a négy pötty, ez a H betű a morze jelek szerint, vagy kódok szerint, úgyhogy ez a H betűt formázza. Mindig a Hyundai szereti a játékos kis apróságokat belevinni. Egyébként például a csomagtartóban felszerelhetőek ilyen pici kiegészítők, mindenféle érdekes kis játékos eszköz, amivel különböző csomagokat lehet beakasztani, rögzíteni, stb. Tehát mindig vannak ilyen játékos kis megoldások. És amit egyébként én nagyon szeretek még ebben az autóban, hogy méret osztályát felül múlva, vagy azon annál sokkal nagyobb értéket tud a csomagtartó össztérfogata is egyébként. A 322 igen, liter csomagtér az nem tűnik nem, olyan nagynak egy. Ez egy normál ebben a B kategóriában. Viszont a csomagtartó alatt a pótkerék helyén egy 119 literes megabox található, amiben egyébként a legnagyobb méretű bőröndöt simán be lehet pakolni, úgyhogy azt próbálgattuk a újságíró kollégákkal. Rárakom az alaplemezt, vagy ezt a takarót, és utána még a csomagtartóban még be lehet három kabinbőröndöt, tehát komplett nagy családi utazáshoz ki lehet vinni a bőröndöket a reptérre. Úgyhogy nagyon praktikusan használható autóról beszélünk, ami, hogyha belegondolunk a hétköznapokban, a használatunk során nagy 90%-ba bőven elég egyébként egy ekkora autó, és nincs szükség arra, hogy az ember szekrényeket, meg nem tudom milyen tárgyakat cipeljen az autójával. Amikor nyaralni megyünk, hogyha repülővel megyünk, akkor még a bőröndök is beférnek, de egyébként kényelmesen utazható is
0: milyen,
1: az autó.
0: Milyen méretű ez a kocsi egyébként? Ugye 4 méterről beszélek, de én legalábbis nem találtam ehhez megfelelő adatokat, hogy milyen a kocsi magassága és milyen a váltér benne, vagy a kocsi szélessége.
1: 4155 milliméter hosszú, ugye itt egy 2680 milliméter tengelytávról beszélünk
0: az
1: egyébként.
0: Az nagyon nagy.
1: Igen, nagy tengelytáv, tehát pont ez adja a belső nagyon tágas teret, és egyébként a hátsó lábtér is nagyon sokat fejlődött, óriási hely van benne, pont beült egy 180 centi körüli kollega maga mögé, és még a térde előtt bőven volt hely, tehát pont az a hiányérzet, ami az ilyen kicsi autóknál szokott lenni, hogy hátul olyan szűkösen kell benne ülni, az itt pont a tengelytávból adódó belső tér miatt nem jelentkezik.
0: Nekem az a feltűnő, hogy a vezető ülés előtti tér az nagyon hasonlít egy repülőgépére. Tehát olyan megjeleníthető dolgokat látok, és olyan megoldásokat, amely egyedi. Többek között egy hatalmas méretű, most nem a szokványos hatalmas, hanem jó nagy hatalmas középső érintőképernyőn mindent ki lehet helyezni, de a kormány mögött egy egészen vékony elnyújtott pici kijelző is helyet kapott a ablaküveg alsó részén. Már majdnem hasonlít egyébként az iX3-as BMW megoldására, csak az teljesen körbeér a két ablak oszlop között. Itt csak egy ilyen 20-30 centis darabról van szó, viszont a lényeges elemeket oda lehet kihelyezni.
1: Igen, és így gyakorlatilag a head-up display kijelzője is egy csomó minden igen, oda kerül, és maga a kijelző pedig vagy 12.9 vagy 14.6 colos kijelzőt 14, lehet ugye hatalmas. Belekérni, tehát óriás egy ekkora autóban tényleg, mint egy nagy tévé, és ezen minden megtalálható, viszont a fizikai gombok kedvelőinek jelezném, hogy nagyon sok fizikai gomb is maradt az autóban, amivel praktikusan, logikusan odanyúlva tudunk navigálni, tudunk egy csomó mindent állítani az autónak a beállításai között, akár a rádiórendszerrel kapcsolatban, a klímával, stb. És ezek a funkciók azért nagyon jók, mert nem kell igazándiból a tekintetünket levenni, mert én speciál személy szerint nem szeretem azt, amikor mindent a kijelzőről kell navigálni, mert egész egyszerűen elvonja a figyelmet, sokkal jobban szeretem, hogy tudom, hogy oda nyúlok a kormányhoz, és megnyomok egy gombot, és akkor megtörténik az, amit én szeretem.
0: Láthatóan a kormány nagyon be van rendezve, itt azon aztán mindent el lehet intézni, ha nem használjuk azokat a tekerő és kapcsoló gombokat, amelyek a hatalmas méretű kijelző alsó részén kaptak helyet. Nem látom a irányváltónak

0: az elhelyezését hova került?
1: A kormány mögött.
0: Kormány mögött.
1: Igen, igen, igen. És egyébként ott van a, vannak ezek a váltófülek, amit már egyébként az Ionic modellekből
0: az nagyon fontos a fékezés miatt,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Rekuperációt erősíti.
1: Igen. Úgyhogy ez van, ahogy mondtad egyébként, ami fontos paraméter még természetesen a két különböző akkumulátorcsomag, aminek a kapacitása egyébként úgy néz ki, hogy az egyik az 300, illetve a hatótáv tekintetében az egyik 344 kilométer megtételére képes, a másik pedig 496, tehát valóban majdnem 500 kilométer hatótáv megtételére lesz képes ez az autó de az előzetes mérés.
0: Nagyon
1: alapján.
0: Fontos, hogy 42 kWh az egyik, és 61 kWh a másik akkucsomag, viszont nem egyforma
1: nem,
0: kémiával
1: igen,
0: készül. Az egyik az lítium-vas foszfát, ugye ez az, ami jobban, lassabban lehet tölteni, viszont sokkal több mindent kibír, viszont van a komolyabb, nagyobb kapacitású akkumulátor, ha jól tudom, az egy lítium-ionos verziójú, tehát az egy kicsit drágább is emiatt, és talán többet kibír, de viszont gyorsabban tölthető.
1: Igen. Igen, és egyébként, hogyha a töltést nézzük, akkor az is egy nagyon fontos szempont szokott lenni. Ugye az egyenáramú DC gyors töltőn 10-80%-ra nagyjából 29 perc alatt lehet egyébként a 42,2 kWh-s akkumulátorpakkal szerelt változatot feltölteni. A nagy hatótávút 30 perc alatt és váltóáramú AC töltés esetén 11 kW-tal a szériában és 22 kW-tal is tölthető opciós megoldással, úgyhogy gyakorlatilag ez az autó is azt gondolom, hogy a mindennapi használatban tökéletesen működik, és viszonylag gyorsan is tölthető. Ugye ez nem a 800 voltos technológiát kapta meg, amit
0: csak
1: egyébként az Ioniq 5-ös vagy 6-os például, de egy ekkora méretű autónál azt gondolom, hogy ez tökéletesen
0: ez bőven elég. Ez bőven igen. Elég. Még sokak szerint a 11 kW-os AC töltő is bőségesen elég, hiszen ha az ember hazamegy, akkor szokta ezt használni, rádugja reggel, leveszi, teljesen mindegy, hogy milyen sebességgel tölti fel az éjszaka, viszont nem kell megfizetni pluszban. Viszont ami nagyon érdekel, hogy miért van az, hogy ugye két akkumulátor csomag mellé egyfajta motor társul, viszont a kisebb akkumulátorral erősebb a motor, tehát 147 lóerős, a nagyobbal csak 135. Mi ennek az oka?
1: Igen, itt a ugye a két változat között azért alapvetően a töltési sebesség, ahogy te is mondtad, ami fontos különbség, illetve azt gondolom, hogy súlyban és egyéb paraméterek tekintetében nem változtatja meg a két akkumulátor közötti különbség ezt a változatot, viszont egyrészt árban is, másrészt a hatótáv szempontjából más. Ugye az is érdekes, hogy a kisebb teljesítményű...
0: Gyorsabb, igen.
1: A kisebb teljesítményű...
0: 9 másodpercet gyorsulása van, igen.
1: Igen. A kisebb teljesítményű akkumulátorpakkal szerelt változatnak van ugye a nagyobb lóereje, tehát ott a teljesítmény leadás, a nyomaték és a teljesítmény leadásnak az üteme az sokkal gyorsabb, tehát dinamikusabban használható az autó. Ugye itt 9 másodpercről beszélünk, egyébként ez egy 147 lóerős összteljesítményre képes ez a változat, és a nagyobb hatótávú modell, az pedig 135 lóerő, tehát valamivel kevesebb is 9,6 másodperc alatt gyorsul. Egyébként a végsebesség mind a két változat esetében 170 km/h és 250 Nm nyomaték megtételére leadására képes.
0: Nagyon fontos, hogy mindkét akkucsomaggal együtt az autó tudja V2L-es rendszert, szabványt, azaz kétirányú töltése alkalmas, 15 amperes 230 voltos dugallyal lehet meghajtani valamit, hogyha megállunk valahol kempingezni. Ez nagyon-nagyon hasznos dolog ma már.
1: Igen, a Hyundai-nak egyébként az elektromos modelljeiben szinte mindegyikben elérhető, az Instarvel a legkisebben is egyébként opcióban, de ez egy hasznos kiegészítő, amit nagyon sok esetben lehet használni, például, hogyha mondjuk a elektromos árammal valami probléma van a lakásban, akkor az egész lakásnak a működését meg lehet oldani, például az autóról, de nyilván ez nem a mindennapokban használt dolog. Ami még egyébként nagyon nagy újdonság ebben az autóban, és először mutatkozik be a Hyundai modellek esetében, az a Pleos Connect infotainment rendszer, rendszer, ami egy nagyon fontos, hogy ott itt ugye nem a telefonunk kitükrözéséről beszélünk, hanem ez az Android automotív operációs rendszerre
0: először működő a Hyundai életében.
1: Rendszer, mm-hmm. Igen, a Hyundai modellek esetében ez teljesen különállóan működik, és ugye nagyon sok mindent ki tudunk tenni a kijelzőre, ugye ez egy óriás nagy méretű kijelző, ahogy mondtuk.
0: Egy számítógép jön létre gyakorlatilag.
1: Gyakorlatilag egy számítógép, igen, amiben egyébként nagyon-nagyon sok járműinformációhoz, navigációs rendszerhez és online szolgáltatásokhoz hozzá lehet férni. Egyébként megtalálható ebben a modellben a méretosztálya ellenére egy csomó olyan vezetéstámogató rendszere a Hyundai-nak, ami a nagyobb modellekből ismert, például a digitális kulcs is, ami egyébként okostelefonnal nyitható. Benne van például egy ilyen Memory Reverse Assist rendszer, ami azt jelenti, hogy ha nagyon szűk helyre beállunk, akkor utána ők a kitolatást is megjegyzi, tehát magától gyakorlatilag kitolatni is ki tud ezekről a szűk helyekről. Ebben 360 fokos parkoló rendszer, kamera rendszer és minden egyéb autópálya asszisztens, beparkoló, automata beparkoló rendszer, nyomvonal memóriás tolatós segéd, tehát tényleg minden benne van.
0: Van még egy dolog, ami itt tűnt fel először, azt hiszem a Hyundai vagy az Ioniq házatáján, a plug and charge, tehát hogyha az ember erre előfizet nyilvánvalóan, akkor a regész rendszer megjegyzi az adatait, és utána bárhol megáll egy töltőnél, nyilván nem megfelelő töltőhálózatról beszélünk, csak elég rádugni a kábelt, nem kell semmit foglalkozni, nem kell applikáció, nem kell bejelentkezni, egyszerűen megjegyzi az ember adatait, és bedugás, kidugásig föltölt, és vége van mindenne, semmiféle adminisztráció nincs. Nagyszerű.
1: Igen, ez is a nagyobb modellekből ismert, egyébként most az Ioniq 9-esben használtuk például, vagy vezettük be például Magyarországon, mert előtte egy magyar töltő hálózattal álltunk szerződésbe, de egyébként a Charge My Hyundai rendszerben nagyon-nagyon sok töltő hálózatrendszer van benne, például az Ionity is, ami ugye nagyon gyors töltésre ad lehetőséget, és ugye a Hyundai modelljei képesek is gyors töltésre, ezért hasznos, hogyha ezt a rendszert tudjuk külföldön és Magyarországon is használni, de egyébként nagyon sok töltő hálózattal együtt tud működni, és így egy nagyon egyszerűen tényleg csak a saját applikációba való beregisztráció, vagy regisztráció után lehet ugye ezzel a plug and charge rendszerrel tölteni a autót.
0: Mindössze egy percünk maradt, nagyon érdekel az új Ioniq 3 magyarországi fogadtatása. Van-e már valami képetek róla, hogy milyen igények mutatkoznak ebben a szegmensben, hány autót lehet eladni, ráadásul úgy, hogy nagyon komoly konkurencia még azért nem topzódik, de házon belül azért van egy ügye, álltok itt a Kia házatáján, szóval hogyan lehet eladni ezt az autót ma?
1: Ami még fontos, hogy Törökországban fog készülni Izmitben ez az autó. Szeptemberben kezdődik meg a gyártás, tehát nagyjából október vége felé várjuk az első modelleket. Így most egy tört évről beszélünk. Ugye nagyon várjuk, hogy majd esetlegesen új elektromos autó támogatási rendszer is majd egyszer csak elindul a piacon, és nyilván ez nagyban meg fogja határozni. Egyébként az Európai Unióban várható jövő év elején egy olyan általános uniós tagországokra vonatkozó elektromos autó támogatás, amiben a kisebb modellek férnek bele, például ez is, és európai gyártású modellek, és ugye a török gyártás az európai gyártásnak számít, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon fontos lehet ebben a szegmensben, akár a flottavásárlók, akár a magánvásárlók kapcsán. Én azt gondolom, hogy a fiatalabb korosztályt is meg tudja szólítani ez a formavilág, és mindenkit, aki az izgalmasabb megjelenésű autókat szereti, mindezt nagyon praktikus használhatósággal, hatótávval, gyors töltéssel és nagyon jó árazással.
0: Tehát hányat szeretnétek eladni egy teljes évben akkor? Most a tört évet hagyjuk, az idei 3-4 hónapot.
1: A teljes évre azért nem mondok most nagy számokat, mert nagyon-nagyon befolyásolja a támogatási rendszer. Hogyha valóban bevezetik ezt az Európai Unió, akkor sokat, igen. Most itt az első időszakban erre az 1-2 hónapra azért mi egy néhány száz darabot tervezünk.
0: Az is nagy,
1: igen, de az Instar fogadtatása is egyébként nagyon jó volt az elején, és ugye itt egy jóval nagyobb autó, meg formailag egy vonzóbb megjelenésű autóról beszélünk.
0: Két kalappal Ibolya. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Ördög Ibolyát, a Hyundai magyarországi kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a Rádió Keli ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópuszta-szeri csillagos vényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén-nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5-e tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és esőzápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Opera.
1: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én. A több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remekművet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dubocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban többek között Kocsis Zoltán Fischer Iván, Viser Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte. A Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jans-Peter Jakobsen dánírő Gurre Zange című versciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
0: Fesztivál.
1: Az Őrség het és varázslatos tájain, Őri Szent Péteren, Fényes Feldén és Szent György völgyön újjáéled a virágzás napjai hagyománya május 22-e és 25-e között a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest második alkalommal rendezi meg tavaszi fesztiválját, amely a méltán híres találkozó örökségét viszi tovább. A minden korosztályt megszólító programok és a csodálatos helyszínek egy valódi szellemi találkozót varázsolnak a közönségnek, amelynek során a Fab Spring Fest saját produkcióit is megismerhetik a résztvevők. A négynapos fesztivált öt őrségi településen Őri Szent Péter, Lendvajakapfa, Szent György völgy és Velemér rendezik meg. A közönség istállókban, réten vagy szalmabálákon is élvezheti a programokat, ahogy a Szent György völgyi katolikus templomban vagy református templomban, valamint az Őri Szentpéteri Malomba is várják az érdeklődőket. A fesztivál program kínálata, ahogy azt már megszokhattuk, rendkívül szerteágazó, igazi kulturális kaland minden korosztály számára. A FAB saját produkcióit is láthatják a Spring Festen, amelyben a zene, irodalom és színház talál egymásra. A fesztivál helyszínei az Őrség legszebb településeit ölelik fel, így a kulturális programok mellett a táj természeti szépségei is felfedezésre várnak. A FAB Spring Fest virágzás napjai egy valódi szellemi találkozó, amely a művészetek, a hagyományok, a gasztronómia és a természet harmóniáját kínálja az Őrség hetés Zala-Vas határának festői környezetében.
0: Film.
2: Kínai-magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természetfeletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá is, inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus Narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Sanghajban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Csánk kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egymederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel, Cui Sisi és Li Chaddel egy éves próbafolyamat előzte meg a forgatást, a film díszletét pedig a rendező saját kezüleg építette fél éven keresztül. A film független produkció állami támogatás nélkül készült, 45 főstábbal 33 nap alatt. A filmben szerepel még Fuchs Benjamin és Polgár Csaba színész, vezető operatőr Bántó Csaba, operatőre Táborosi András, vágója Kővári Szabolcs, a zenéjét pedig Barta Márk szerezte. A film ősbemutatója a 45. Magyar Filmszemlén volt februárban, a magyar mozikba pedig május 21-én érkezik.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: 300 000 lépés a léleknek. Indulj zarándokútra a Balaton körül. A Balaton Camino, vagyis a magyar tenger körüli zarándokút olyan, amit mindenkinek érdemes volna legalább egyszer az életben végigjárnia. Tapasztalatból mondjuk, az ezerarcú Balaton körbesétálva páratlan élményeket tartogat. Persze mindez szezonon kívül még inkább izgalmas. A spanyol Szent Jakab út, vagyis az El Camino mintáján emlegetett balatoni zarándoklat igazi életközeli élmény, amely során elmerülhetünk a térség szezonon kívüli, varázslatos gasztronómiai, szellemi és kulturális élményeiben. Bárhonnan is indulunk, az alapító három barátnő itinere álljon példaként előttünk, hiszen oly mértékben osztja meg a városok közötti távokat, hogy az éppen kényelmes és ideális a fáradt lábainknak. Ezek alapján a 10 nap és 200 kilométer alatt, amely végig a bicikliúton fut végig, a következő állomások javasoltak. Balatonboglártól Balatonszárszóig 16 kilométer. Balatonszárszótól Siófokig 21 kilométer. Siófoktól Balatonakaratjáig 17 kilométer. Balaton akaratjától Alsóőrsig 24 km. Alsóőrstől Tihanyig 15 km. Tihanytól Balatonszepezdig 22 km. Balatonszepezdtől Szigligetig 23 km. Szigligettől Keszthelyig 20 km. Keszthelytől Balatonfenyvesig 26 km. Balatonfenyvestől Balatonboglárig 18 km. Évszaknak megfelelően érdemes naptejjel, fejfedővel, szúnyogirtóval és sportkrémekkel készülni, a fájdalomcsillapításról pedig semmiképpen ne feledkezzünk meg. Összességében körbesétálni a Balatont felettébb különleges élmény. Akár egyben, akár szakaszonként teljesítjük a távot.
3: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal, a Masterplusttal foglalkozunk. Több friss információ is napvilágra került. Áttekintjük, hogy milyen eredményeket ért el a cég az első negyed évben, és milyen kulcsinformációk hangzottak el a befektetői tájékoztatón. Műsorunk második részében pedig a tőkepiacokkal foglalkozunk, mire lehet számítani a vezető részvénypiacokon, és hogyan alakulhat a hazai gazdaság részvény- és állampapír piac a választásokat követő időszakban. Többek között erre keressük a választ elemzői szemmel. Kérem, tartsanak velünk! Frissen tette közzé negyedéves tényszámait az egyik prémium kategóriás társaság, a Masterplust, ráadásul a vállalat befektetői tájékoztatót is tartott. Itt van a stúdióban Tibor Dávid, a Masterplust elnöke. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Mit lehet elmondani az idei év kezdeti időszakáról, mennyire volt eredményes az első negyedév a vállalatcsoport számára?
2: Ez az első negyedéve sok szempontból volt az induláskor egy kicsit szokatlan. Először is, amit azért nem nagyon figyeltünk eddig, hogy több mint 10 év után először a január és a február az olyan zord időjárási körülményeket hozott, hogy a kültéri munkák nagyon megálltak. Ezzel szemben Magyarországon akkor még teljesen gőzerővel folyt a hitelesített energia megtakarítás programhoz kapcsolódó termékértékesítés és HEM keletkeztetés, úgyhogy ez egy beltéri típusú munka, tehát nyugodtan volt végezhető, ez ebben az első két hónapban nagyon erős volt. Majd jött egy március, ahol gyakorlatilag a hitelesített energia megtakarításhoz kapcsolódó értékesítés az szinte leállt, tehát nagyon minimálisra csökkent. Bejött február 28-ával az iráni válság, ami hát nagyon gyorsan láthatóvá tette, hogy ebből bizony műanyag alapú termékeknél jelentős áremelkedés lesz, úgyhogy a jó idő, az első két hónap elmaradt vásárlásai, plusz az úgymond előrevásárlás még az áremelkedések előtt egy rendkívül erős márciust hozott, úgyhogy ennek a furcsa mixét láthattuk az első negyedévbe, ami összességében egy óriási siker cégcsoport valaha volt harmadik legnagyobb árbevételű negyedéve.
1: Konkrétan 57,4 millió eurós konszolidált árbevételt ért el a Masterplust, ez pedig 72%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál, de a kedvező folyamatok azok lényegében már tavaly szeptember óta tartanak. Milyen fő tényezőkre vezethető ez vissza, és mennyire várjátok, valószínűsítitek azt, hogy ezek kitartanak majd akár az idei év egészében?
2: A kedvező folyamatoknak a legfontosabb eleme a vállalatnak az elmúlt 2,5 évben végbe ment konszolidációja, hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele volt. Azért tartom a legfontosabb, mert ez egy olyan eredmény, ami tartósan velünk marad, és erre tudunk építkezni nehezebb időszakban. Megtanultunk 2025-re egy jóval alacsonyabb forgalom mellett egy gyenge építőipari konjunktúra alatt is pozitív EBITDA-t és pozitív cash flow-t termelni. Majd nagyjából ősztől már érezhető volt az a pozitív hatás a tavalyi évben, ami egyrészt az európai szintű kamatcsökkenések miatt elinduló új lakásépítések, újra felpörgő különböző programok által vezérelt felújítási programok voltak. Ez volt talán a legfontosabb faktor, tehát hogy az általános versenyképességünk nőtt, a gyártási hatékonyságunk javult, bezártuk azokat az egységeinket vagy projektjeinket, amelyek nem voltak képesek erre az eredményességi fordulatra, úgyhogy egy letisztultabb, erősebb portfólióval vártuk ezt az időszakot, és hát emellett az általános trendforduló mellett jöttek egyedi hatások, ilyen nagy egyedi hatás Magyarországon az EKR rendszerében, a kötelezettek által megemelt hitelesített energia megtakarítás vásárlását eredményező program, úgyhogy ez összességében azt gondolom, hogy kb. Egy egyszeri erőteljes hatás az utolsó negyedévben, tavaly és idén az első negyedévben, míg a fontosabb előbb elmondott, az pedig egy tartós, velünk maradó hatás.
1: Említetted a február végén kezdődött közel-keleti konfliktust. Milyen hatásai vannak ennek a cégre nézve, és mennyire tudtátok ezt sikeresen kezelni az elmúlt időszakban?
2: Ez egy rendkívül gyorsan lezajló mechanizmus volt, ahogy a globális olajszármazékok, polyolefinek piaca gyakorlatilag hétről hétre egyre gyorsuló tempóban szétesett. Ez a szétesés, ez okozott a műanyagipari termékeknél, ami minket legjobban érint, okozott egy globális ellátási hiányt. Ez egyszerre jelentkezett úgy Európában, mint Ázsiában, másodszor pedig egy nagyon-nagyon meredek alapanyag áremelkedést. Az általános műanyagok a polietiléntől, polipropilénen keresztül, a polisztirolig és a PVC-ig gyakorlatilag egy közel 100%-os emelkedésben, egy átduplázásban voltak, és hát nagyon lényeges a változás ebben az időszakban, hogy az áremeléseket azért lehetett viszonylag gyorsan az alapanyaggyártók részéről megtenni, mert eközben nem volt kiszolgálandó mennyiség sem. Tehát egy viszonylag kis mennyiséget szeretett volna a piac megvenni, ezért nem volt fék ezen az áremelkedésen, és hát mivel sajnos a hormuzi szoros továbbra sem átjárható, jelenleg azért ezek a feszültségek, bár enyhültek, azért az ellátási láncok elkezdték helyettesíteni az egyes régiók a másikat, de azért összességében még mindig nagyon nagy a feszültség a műanyag alapanyagok terén.
1: Lezajlottak áprilisban az országgyűlési választások Magyarországon. Milyen hatásai lehetnek a Tisza párt kimagasló győzelmének? Mit olvastok ki, mit olvastatok ki a párt programjából? Illetve láttok-e már esetleg olyan lépéseket, amelyek segíthetik a Masterplus tevékenységét a következő időszakban?
2: Két alapvetően fontos dolog biztos, hogy van, ez még a konkrétumok elemzése nélkül. Az egyik az, hogy egy olyan választási eredmény született, amely után van egy nagyon erős és egyértelmű felhatalmazás. Ugye látjuk a környező országokban, mennyit problémát tud okozni az, hogyha ilyen nagyon patthelyzet körüli állapot alakul ki. Tehát szerintem az első fontos dolog, hogy egy egyértelmű eredmény született, és ezt az egyértelmű eredményt mindenki elfogadta és tiszteletben tartja. A második nagyon fontos dolog az az európai integrációval újra pozitív irányba forduló és megerősödő kapcsolat, amely azt gondolom a magyar gazdaságnak kulcskérdés. Másodszor pedig hát ez jelenti az Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutást, ami az építőipar szempontjából egy kulcsfontosságú dolog. Ezek azt gondolom mind-mind pozitívumok, és én ilyen értelemben optimistán tekintek az előttünk álló időszakra, és emellett, ami az optimizmusomat különösen erősíti, hogy a Tisza párt választási programjában nagyon erősen letette a voksot az épületenergetikai terület megerősítése mellett, az, hogy egész egyszerűen azok az energiapazarló épületek, amelyek főleg családi házaknál, de ugyanígy társasházaknál is találunk, ott egy azonnali programra van szükség, és hogy meg kell szüntetni az energiaszegénységet, meg kell szüntetni ezt a kiszolgáltatottságot, amelyben a magyar családok vannak. Ez egy központi eleme a Tisza programjának, és maga az egész építőipar is kiemelt területként van kezelve, az általuk Vekerle Sándor programnak elnevezett megfizethető lakhatásról és bérlakás fejlesztésekről szóló hosszabb távú koncepció, szintén a hazai lakásügyben egy azt gondolom hiánypótló intézkedés lehet. Úgyhogy összességében pozitív az erős felhatalmazás, és különösen pozitív az, hogy az a szakmai program, amely egyrészről Kapitány Istvánék és az energia ügy oldaláról fog bejönni, és gazdaságfejlesztési oldaláról, valamint a Vitézi Dávid által irányított építésügy. Azt gondolom, ez a kettő, ez egy irányba mutat, és az itt megfogalmazott ambiciózus célokhoz, ami számára,

0: hogy mind a politikai cél, mind a politikai célhoz köthető pénzügyi háttér jelen legyen, és ez most egy rendkívül jó csillagállás, én úgy látom, hogy mind a kettő megvan a Tisza kormányban.
1: A jelentés közzétételét követően egy befektetői tájékoztatót tartottatok, és meghívtátok erre előadónak Ürge Forsács Diana klímakutatót, az ENSZ kormányközi éghajlatvédelmi testületének alelnökét. Milyen üzeneteket fogalmazott meg, és ez hogyan kapcsolódik a Masterplast jövőjéhez, tevékenységéhez?
0: Én két területet is kiemelnék. Ugye Diana a nemzetközileg elismert szakértője annak az épület energetikai területnek, hogy hogy lehet a világot fenntarthatóvá tenni. Természetesen ő ezt elsősorban klímavédelmi, környezetvédelmi célzattal kezdte megvizsgálni, de azt mondta, hogy őt is meglepte, hogy mind gazdaságilag, mind ma már politikailag egy-egy Európa függetlensége szempontjából, energia függetlensége szempontjából, milyen kulcskérdéssé vált az épületállománynak a jó szigetelése. Azt tudni kell, és ezt az ő ábráján is láthattuk, hogy az Európába importált energiahordozók, elsősorban gáz, közel fele arra megy el, hogy az épületünket hűtsük-fűtsük. És ez egy olyan terhet jelent, amit gyakorlatilag érdemben csökkenteni, sőt 20-25 éves távlatban akár lenullázni lehetne. Európa önfenntartóvá válhatna a saját meglévő energiaforrásaival az épületek fűtését, hűtését tekintve, ami egy óriási, azt gondolom, hogy stratégiai cél lenne, és egy óriási gazdasági eredmény. Szóval ez volt az ő nagyon értékes előadásának az egyik része, amire rávilágított, és arra is, hogy az Unió ezzel tisztában van, és az Unió nem véletlenül fókuszálja azért inkább szűkülő forrásait az épületek szigetelésére és energiájára, amit a szűkített keretű zöld céloknál feltétlenül kitart mellett és fontosnak tart. És emellett még egy nagyon érdekes része volt az előadásának, amire nem is számítottunk, de a Masterplast stratégia szempontjából hosszú távon legalább olyan fontos, az, hogy az általunk most már 5 éve üzemeltetett moduláris előregyártási üzletágunk, az bizony milyen kiemelt globális szereppel bír, hogy mennyire előtart Kína például az úgynevezett egészséges épületek fejlesztésében, és hogy ezek az egészséges épületek hogy tudnak egyszerre megfizethetőek lenni, kiváló szigetelésűek, és egy fenntartható világhoz hozzájárulni, mindezt moduláris előregyártott fémszerkezetes technológiával. Tehát az a technológia, ami mellett mi letettük a voksunkat, és sokat investáltunk az elmúlt évekbe, az most már a beérés küszöbén van, és sok helyen már kvázi ez nem is egy jövőbeli ígéret, hanem abszolút a mai realitás, és kvázi az ő előadásából számomra ez is egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt, hogy az új épületek döntő részben a következő évtizedekben már előregyártott technológiából fognak megvalósulni.
1: A tájékoztatón áttekintettétek a gyártási helyszíneiteket, illetve a kapacitásokat. Ott volt a térképen Ukrajna is, egész konkrétan Kijev. Mi lehet a jelentősége az ukrán piacnak, illetve az ottani helyi kapacitásatoknak?
0: Masterplast 2005 óta több mint 20 éve van jelen a saját disztribútor leányvállalatával az ukrán piacon. Több mint 50 kollégát alkalmazunk, és a piac elfogadott minket, mint az egyik legmegbízhatóbb és legrégebbi szereplőt, és abszolút stratégiai jelentősége van az ukrán piacnak, mert véleményem szerint minden egyes nappal egyre több érv sorakozik amellett, hogy az orosz-ukrán háborúnak le kell záródnia. Véleményem szerint ez az év, tehát a 2026-os évben egy tűzszünetig el is fognak tudni jutni a felek. Ez viszont innentől egy stratégiai lehetőséget nyit meg a Masterplast számára, és ezért is idejekorán már egy kisebb gyártóegységet, egy hálós élvédő gyártóegységet és egy tetőfólia feldolgozó, csomagoló és nyomdázó egységet telepítettünk Kijevbe, és ezzel gyakorlatilag még inkább a helyi piacra való gyors reagálást erősítettük. Ki ismeri Ukrajnát, tudja, hogy egy nehéz piac, de nagyon érzékeny egyébként a modern marketing eszközökre, nagyon fontosak a brandek, nagyon fontosak számukra

0: a helyben elérhető rugalmas gyártók, és a Masterplast ezt a szerepet a saját kulcs termékeiben, tetőfóliában, üvegszövetben és egyre inkább szigetelőanyagokban is be tudja tölteni Ukrajnában.
1: Hogyha a vállalat eredményességét vizsgáljuk, az első negyed évben 5 millió euró feletti EBITDA-t sikerült elérni, az adózott nyeresség pedig megközelítette a 2 millió eurót. Ha pedig a folyó negyedévre fókuszálunk, erős második negyedéves eredményességet jelez előre a társaság. Hogyan tekintetek erre az évre?
0: Hogyha ezt a negyedévet nézzük, akkor az jelentett számunkra egy jelentős előnyt a versenytársainkhoz képest, hogy a Masterplast beszerzési stratégiája mindig is globális volt. Abban a pillanatban, ahogy kitört a háború, lehetett látni, hogy a még elérhető alapanyagok azok pillanatok alatt elfogynak, és utána jelentős lyuk keletkezik az ellátásban, ellátási nehézségeket és árrobbanás szülve. Úgyhogy ennek érdekében mi egyrészt a már kiépült kínai műanyag alapanyaggyártó partnereinkkel, másrészt pedig akár a Közép-Ázsiában, akár Észak-Amerikában lévő relatíve új partnereinkkel azonnal megkezdtük a tárgyalásokat, és mennyiségeket kötöttünk le. Ezt annak érdekében tettük, hogy azt a drasztikus áremelést, amit szerintem a piac egyszerűen nem fogad el, és nem is lehetett átvinni a piacra, ezt tompítani tudjuk. Úgyhogy bár mi is rákényszerültünk, mind március, mind április során áremelésekre, de alapvetően májusra is odáig jutottunk csak el, hogy az Európában elérhető alapanyag ár emelés mértékét vagy szintjét nem tudtuk továbbadni, de nem is akarjuk továbbadni. A célunk az, hogy folyamatosan egy mixelt beszerzéssel, európai és más globális forrásokat a legoptimálisabban vegyítve a versenytársainknál kedvezőbb alapanyag költségeket tudjunk elérni, és egy megfelelő eredményesség mellett folyamatosan a partnereknek tompítani tudjuk ennek a műanyag árrobbanásnak a hatásait, mindezt egy magas szintű ellátásbiztonsággal kombinálva. Nálunk nem mondtunk le Viszmajor miatt, egyetlen egy szállítás sem, természetesen márciusban és áprilisban a kapacitásaink és a készleteink szintjén limitált volt a kiszolgálási képességünk, de gyakorlatilag minden megrendelést, ha akkor nem, akkor a következő hónapban teljesítünk. Úgyhogy ez véleményem szerint a második negyedévre optimistává tehet minket. Én személy szerint bízom abban, hogy ezt a eredményességi szintet a második negyedévben is tartani tudjuk. Az igazi kérdés véleményem szerint az majd a nyár közepétől fog eldőlni, de ehhez az kell, hogy lássuk, hogy mi történik a globális folyamatokkal, elsősorban a Hormuzi szorossal. Abban az esetben, hogyha nem az eszkaláció, hanem a megnyugvás irányába és a szoros, és ezáltal az olaj és a vegyipari alapanyagok ellátásának a normál kerékvágásba való visszatérése irányába mozdul el a régió, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel ezek a mostani árszintek meg tudnak maradni, és egy még versenyképes alapanyaggal egész évben folyamatosan a versenytársaink előtt tudunk járni. Úgyhogy ezen dolgozunk, ezért szeretnénk a második fél évben még inkább intenzívek lenni, és azt gondolom, hogy Európának, benne Magyarországnak nem lehet más válasz egy ilyen energiakrízisre, mint az, hogy amikor a következő energiakrízis megint egy pár éven belül el fog jönni, mert úgy látszik, pár évente mindig jön egy, addigra mondjuk a magyar épületállomány, vagy az európai épületállomány sokkal kevesebb gázt vagy elektromos áramot fogyasszon el feleslegesen. Tehát én hiszek abba, és ez a második fél évben látszódni fog, hogy úgy Magyarországon, mint Európa egészében a szigetelési, felújítási programok fel fognak pörögni, és akkor azt az ideális állapotot elérhetjük, hogy akár a mostani erős negyedévet még háromszor egymás után idén meg tudjuk közelíteni.
1: A földrajzi régiók tekintetében hol látsz további növekedési lehetőséget azokon a piacokon, ahol már jelentős tapasztalattal rendelkeztek?
0: Számunkra a legfontosabb és a legerősebb piac az Magyarország, ezért ha Magyarországon végre lesznek uniós források és elindulnak a programok, akkor azt gondolom a következő időszak fejlődésében is Magyarország lesz az egyik húzópiacunk. Emellett a közép-európai régiót tekintve rendkívül erős a lengyel piacunk, ma már a magyar után a második legerősebb exportországunk Lengyelország, és azt látom, hogy a régió egészének azért egy pozitív építőipari konjunkturális trendje van, és remélem, hogy nem fog olyan szinten ez a globális feszültség begyűrűzni, hogy ezt meg tudja törni. Úgyhogy optimista vagyok a közép-kelet-európai régióra nézve. Nyugat-Európa pedig egyértelműen egy lakáshiánnyal küzd, és egy strukturális problémával, tehát Nyugat-Európának, elsősorban Németországnak komoly pénzeket kell allokálnia, és úgy látom, erre a szándék is megvan lakásépítésekbe. Ha a német piac elindul, az azért húzza magával egész Észak-Európát. És hát nekünk azért titkos aduászként ott van Ukrajna, és ahogy azt mondtam, az ottani fejlődés tűzszünetet követően az a Masterplast számára rendkívül perspektívikus. Úgyhogy Európa tekintetében optimista vagyok, és különösen így látom ezt Magyarország és Ukrajna tekintetében.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Tibor Dávid, a Masterplast elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen.
2: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 92.
0: Trend FM.
2: Avenue du Gard.

0: Avenue du Gard.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz-tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
1: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Izgalmasan alakul a tőkepiaci környezet, hogyha globálisan iránymutató amerikai részvényindexekre gondolunk, akkor az S&P 500 és a Nasdaq is történelmi csúcson vagy annak a közvetlen közelében tartózkodik. Itt van a stúdióban Miró József, az Erste vezető elemzője. Üdvözöllek, szervusz!
2: Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mennyire lepett meg az, hogy itt az amerikai-iráni háború, konfliktus a magas olajüzemanyagárak ellenére történelmi csúcsra tudtak kilépni az amerikai részvényindexek?
2: Nagyon jó a kérdés. Többen fölhívnak azzal, hogy most mi a fene van, hogy itt történelmi csúcsok vannak, miközben zajlik a hormuzi szorosban a háború, nem megy ki az olaj, mert a kerozinből is ugye hiány alakul ki. Ahhoz képest egyrészt nem olyan magasak az árak, másrészt az érdekesség az az, hogy Amerikát gazdasági értelemben kevésbé érinti. Mire gondolok? Arra, hogy nagyjából 13 millió hordó kőolajat termel az USA egy nap, és úgy 4-5 millió hordónyit importál Kanadából, és 20 millió hordó a felhasználás. Tehát igazándiból a hiány a piacon az csak 2 millió hordó lenne, de hogy földgázból meg túltermelés van. Ez ugye abban érhető tetten, hogy az amerikai földgáznak az ára az töredéke, tehát ma nagyjából ötöde az európai, a holland tőzsdén jegyzett földgázárnak. Mindez azért van, mert nincs akkora exportkapacitás, cseppfolyósító kapacitás a mexikói öbölben, hogy ezt a fölösleges földgázt el tudják szállítani, tehát nyomottabb az ár, és hát biztos valamennyit ki is lehet váltani valamennyi kőolajat földgázzal a gazdaságban. Éppen ezért látjuk azt, hogy alapvetően az amerikai gazdaság továbbra is jól növekszik, és úgymond rendben van, és a profitok meg brutálisan növekednek. Tehát ma néztem éppen meg, hogy hogy áll a Nasdaq, fél időben van a gyors jelentés első negyedév. Igaz, hogy az első negyedévben csak egy hónapig tartott ez a iráni háború, de hogy 35% a profit növekedés fél időben. Az S&P 500 esetében, ahol már 90% a cégeknek jelentett, ott pedig 25% a profit bővülés. Ez nagyjából különben azt hiszem 17%-kal haladja meg a várakozást, és ráadásul a piac azért továbbra is azt várja, hogy erőteljes lesz a profit bővülés, tehát egy ilyen 15-20% közötti eredmény bővülésre lehet számítani átlagosan az elkövetkező negyed években, és ugye itt az idei évben is inkább a 20% körüli. Csak hogy kontextusba helyezzem, azt szoktuk mondani, hogy tipikusan 10% tud nőni a profit Amerikában átlagosan. Ha rossz év van, akkor 10% alatt, meg nyilván, hogy van olyan, hogy vissza is esik, ugye azok a rossz évek, a jó évek pedig a 10% fölöttiek. Ugye azt látjuk még ráadásul, hogy a netto profit marzs az pedig továbbra is. Nem csak az van, hogy növekszik az árbevételük, hanem még a netto marzsuk is növekszik. Tehát mind az árbevétel, mind az eredményesség növekszik, ami mögött nagy valószínűséggel a mesterséges intelligencia áll. Tehát látjuk, hogy az hajtja a piacot, ez a termelékenység növekedés. Úgyhogy ilyen szempontból nem meglepő, visszatérve a kérdésedre, az, hogy történelmi csúcson van, és azt gondolom, hogyha nem lenne ez a hormuzi lezárás, akkor viszont nagy valószínűséggel sokkal följebb lennének ezek az indexek, bár hozzáteszem, hogy az értékeltségek, tehát hogyha mondjuk pépere alapon nézzük ezeket a piacokat, akkor még mindig magasak, de most azért alacsonyabbak, mint mondjuk egy évvel ezelőtt voltak, vagy két évvel ezelőtt, de hogyha az elmúlt 10-20 éves átlagokat nézzük, akkor azoknál azért jóval följebb van. Tehát most mondok például S&P esetében olyan 17-18 körül van a sok éves átlag, és most 22-ön forog. A Nasdaq esetében ez 24 és 33. Tehát, hogy jóval magasabban vannak, de hogy mondom, az előző évekhez hasonlítom, akkor most olcsóbb a piac összességében, és ez azt gondolom, hogy a Hormuz miatt van, és hát technikailag, ha ránézek, akkor most azért egy kicsit túlvett. Tehát jól néz ki a jövő, jók az eredmények, de nem biztos, hogy most szaladnék vásárolni, hanem lehet, hogy még várnék egy kicsit, meg nyilván megvárnám azt, hogy hova fut ki, mert abban azért mindenki egyetért, hogy azért egy kicsit abnormális az, ami az olajpiacon van. Tehát relatíve, ahhoz képest, hogy mekkora a baj, a nyersanyag árak, itt értem ezzel a kőolajat, vagy lehetne folytatni a sort, amik kötődnek ehhez a problémához, relatíve még alacsonyak. És nyilván itt azért már hosszú ideje fent állt ez a feszültség, és lehetett erre spekulálni. És hát egyelőre még úgy tűnik, hogy ezek táraznak ki a piacon, és ugye ezért a fizikai kőolajnak az ára az relatíve a helyzethez képest nyomott, vagy a potenciálhoz képest, és ráadásul ugye hisznek még mindig abban, hogy előbb fognak megegyezni, mint hogy elfogyna ez a túlkínálat a piacon. Hát meglátjuk, hogy így lesz-e. Tehát, hogy ezért is nem árt az óvatosság.
1: Mi a helyzet Magyarországon? Lezajlottak az országgyűlési választások, megkezdte a munkát az új kormány, és hát egy nagyon jelentős állampapírpiaci hozam csökkenés az, ami folytatódott a választások kimenetele után. Hogyan látjátok ezt a folyamatot, mennyire lehet érdekes befektetési szempontból a hazai kötvénypiac?
2: Hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor nyilván elég komoly lehetőség van még benne. Elkezdődött egy hozamcsökkenés az állampapír piacon már december végén. A külföldiek megjelentek, a pool adatok azt mutatták, hogy az ellenzék vezet, erre a külföldiek elkezdték venni a magyar eszközöket egyelőre óvatosan, márciusban kitört a háború, akkor jött egy elég nagy hozamemelkedés a piacon, majd amikor látták, hogy hát nem eszik annyira forrón a kását, akkor március végétől elindult egy hozamcsökkenés, ami begyorsult a választási eredményekre, sőt odáig ment, hogy múlt hét végére, a hét elejére, hogyha 10 éves hozamokat nézzük, akkor eljutottunk a lengyel szintre. Ugye tudjuk, hogy Lengyelország azért valamennyire jobban áll, mint mi. Tehát, hogyha GDP növekedést nézünk, akkor mondjuk ők növekednek 3% körüli értékkel, vagy 3,5-lel idén, mi meg talán 1,5-2%-kal növekszünk majd talán idén, ugye függ attól is, hogy mikor, hogy mennyi pénzt kapunk az Uniótól, ugye ezeket nem tudjuk, az azért komolyan tudja növelni a GDP növekedést, annak értelmes elköltése. Ugye az adósságunk, nekünk mondjuk az államadósság a GDP 75%-a, náluk 60% alatt van még, viszont ők rossz irányba haladnak. Tehát, hogy ők romlanak, most 60, jövőre 65, utána 70, nagyon nagy a költségvetési hiányuk, ami ilyen 6-7% körül van. Ugye mi meg most beszélünk arról, hogy kisöpörték a kincstárat, és nem 5%, hanem 6,8, vagy ki tudja mennyi lesz. De a lényeg, hogy van egy hit, hogy itt Magyarország javulni fog. Elindul az eurokonvergencia, stb. És hogy őszinte legyek, én azt gondoltam még tegnap is, meg most is azt gondolom, hogy most már egy kicsit túlzásba estünk a hozamcsökkenésben, hogy itt egy hónap alatt a 10 éves hozam 150 bázispontot csökkent. Lejött 5,5%-ra a 2037-es papír, miközben a lengyel az 5,8%-on van, tehát most már 30 bázisponttal alatta vagyunk. Azt gondolom, hogy most már ez lassan meg fog állni, és látszik, hogy a forint erősödésben is elég nagyot léptünk előre, tehát hogyha azt nézzük, hogy ilyen 400 forint környékéről jött lefelé, már ugye a tavalyi évben is jött lefelé a forint, ott volt egy 10%, és hogyha a csúcsot nézzük, ami 420 fölött volt az euró, nem tudom pontosan hol volt az abszolút csúcs, ahhoz képest meg ugye most már azért elég sokat, tehát olyan 15%-ot erősödtünk, ugye a szlovák koronát szokták példaként fölhozni, hogy 25%-ot erősödött a szlovák korona az uniós csatlakozásra. Hát ugye, hogyha így nézzük, akkor mi már 15%-ot megcsináltunk ebből. Ott is voltak a piacon turbulenciák, van egy olyan euroswap eszköz, ami a forint likviditást szívja ki a piacról, hosszú időn keresztül senki nem használta, de úgy megnőtte a forint likviditás az elmúlt időszakban, hogy ezt elkezdték használni. Néhány napja küldött egy jelzést az MNB, és az effektív kamatrátát ott már 5,25%-ra csökkentette. Az alapkamat 6,25. Tehát adott egy indikációt a piac számára, hogy neki már kevésbé tetszik ez a nagy optimizmus a magyar eszközökre, és ezt szóban is mondta. Tehát volt egy szóbeli, mondjuk úgy, hogy intervenció, akkor volt egy ilyen kis intervenció, és ez azt sugallja, hogy Magyarországon meg akkor más történhet. Ugye Amerikában nem változnak nagy valószínűséggel a kamatok az idei évben, Európában emelkedni fognak, és hát úgy tűnik, hogy Magyarországon pedig csökkenteni kell majd a kamatokat, már csak azért is, mert hogy egyrészt nagyot erősödik a forint, ez lefelé hozza az inflációt, hát majd meglátjuk, úgyhogy most sokan azt gondolják, hogy a következő hónapban, júniusban kamatcsökkentés lesz, és ezt el is kezdték árazni az eszközök. És ezt hozzáteszem, hogy a részvénypiacra meg ugye pozitív, nyilván a csökkenő hozamszint az emeli a részvénypiacot.
1: Éppen ez lenne a következő kérdésem, hogy a hazai részvénypiaccal kapcsolatban mennyivel lettetek optimistábbak, vannak-e esetleg olyan kedvencek, amire érdemes lehet odafigyelni a befektetőknek?
2: Én azt gondolom, hogy most, hogyha minden úgy alakul, ahogy gondoljuk meg, ahogy látjuk, hogy a politika mondja, akkor itt egy hosszabb távú, tehát nem egy 4 éves ciklusban kell gondolkodni, hanem egy olyan helyzet fog előállni a magyar politikában, hogy kialakul egy olyan fékek és egyensúlyok rendszere, egy olyan gazdaságpolitika, amit nehéz lesz, vagy a sarok pontjait nehéz lesz megváltoztatni majd a jövőben. Ezt egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy Amerikában is nagyon nehéz abszolút hatalmat fölépíteni. Látjuk, hogy Trump elnök azért próbál törni, zúzni, de azért mégiscsak egy csomó fék megállítja őt, bírósági határozatok, stb. Tehát egy hasonló jó rendszert kell kiépíteni Magyarországon is. A lényeg, hogy akkor itt egy hosszabb távú dologra kell felkészülni, ami akár évtizedekben is mérhető, és ennek első fázisa amúgy ez az eurokonvergencia, ami 2030-ra elérhetjük a kritériumokat, és akkor valamikor a 30-as elején ugye csatlakozhatunk az eurozónához, és maga az útvonal lesz pozitív, a költségvetési hiánya, stb. Egyrészt ugye lesz egy hozamcsökkenés, ami megbeszéltük, az ugye pozitívan hat a részvénypiacokra, az értékelésben ugye elég komolyan számít. A kockázati prémiumunk is csökkenhet, ezek általánosan pozitívak a piacra. Aztán vannak a különadóknak a kérdése, ebben most annyival lettünk okosabbak a pénzügyminiszteri meghallgatáson, hogy Kálmán András elmondta, hogy azt gondolja, hogy egyrészt ugye ezeket az adókat megtartják rövid távon mindenképpen, ahogy vannak, utána pedig lesz egy átrendezés ebben az adókban, mert azt látja, hogy vannak, akik indokolatlanul kedvező helyzetben vannak, vannak, akik pedig indokolatlanul vannak nagyon rossz helyzetben. Ha a tőzsdei részvényeket nézzük, és csak vegyük a legnagyobbakat, akkor azt látjuk, hogy a Richtert és a Magyar Telekomot ez gyakorlatilag nem érinti, mert náluk már nincsen ez a külön adó, vagy pedig normális adóvá vált, illetve vannak olyan adók, amik még a 2010-es évek elejére datálhatók vissza, azokban azt gondolom, hogy nem nagyon lesz változás, és ilyen értelemben az OTP meg a MOL érintett. A MOL esetében a széndioxid kvóta adó, amire az Európai Bizottság is azt mondta, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert ez így nem jó. Ez különben nagyjából a profitnak a 5-10% közötti részét érintheti a MOL-nál. Az OTP esetében pedig az extra profit adó, illetve a kamatstopp intézménye, lehet a kamatstopp intézménye az elég pici, tehát az 1% alatti tétel. A extra profit adó az pedig ugye pont idén növekedett meg egy elég nagy tételre, az viszont 10%+ a teljes profithoz képest, úgyhogy az lehet pozitív az OTP-re nézve. Ha mindent egybevetek, akkor a kilátások alapvetően pozitívak, a teljes piacra is, azon belül nyilván az OTP elég kedvező. Ha pedig nem ilyen szempontból, nem ilyen technikai szempontból nézem, tehát hogy milyen változások lesznek, hanem hogy melyik cég hol tart, mit fog csinálni, hogy az OTP-nél lehetnek akvizíciók a közeljövőben, elsősorban Közép-Ázsiában valószínűsíthető valami előrelépés. A Richter pedig azt gondolom, hogy abban a helyzetben van, mint az OTP volt 20 évvel ezelőtt. Tehát egy komoly cégátalakításon megy keresztül, és egy karcsúbb agárrá kezd válni, mondjuk egy bulldogból, vagy nem tudom minek nevezzem, aki gyorsabban fog futni, és ennek már látszanak az első jelei, úgyhogy ott azt gondolom, hogy lesz az elkövetkező években egy elég dinamikus profit bővülés, és akkor az részben ki fogja váltani 2030-ban a kariprazinnak a visszaesését. Nagyon nyomott, pláne az iparákhoz képest az értékeltsége, 8-as PPR rátán forog, és 6-os EV/EBITDA-n, és hogyha ezek a fejlesztések, ahogy megjelennek, és elkezdik hozni a profitot, úgy fogja a piac felismerni azt, hogy igen, itt a visszaesést ezt nagy részben ki fogja majd váltani egyéb termékekkel, tehát több termékkel, valószínűleg nem egy termék fogja ezt kiváltani, és akkor megváltozik az értékeltsége, és lesz egy felzárkózása a peer grouphoz. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból elég érdekes a Richter is.
1: A hazai midcap papírok közül többek között a Waberers és az Alteo papírjait is követitek. Itt milyenek a kilátások? Lehet-e sztori ezekben a befektetésekben?
2: A Waberers esetében azt gondolom, hogy hibás erre úgy nézni, mint egy neres cégre, mert alapvetően egy jó stratégia mentén megy a cég, amit a menedzsment meghatározott, biztos a fő tulajdonos is beleszólt ebbe. Én azt látom, hogy ezt jól felépítették, és szerintem ebben előre fognak tudni haladni továbbra is. Itt most gondolok arra, hogy ugye látszik, hogy a nemzetközi fuvarozó szegmens az folyamatosan nyomás alatt van, és akkor például nem azt erőltetik, hanem a logisztikán belül, tehát azokat a területeket, ahol látszik, hogy van növekedési lehetőség, úgyhogy elég jól építették föl az elmúlt években a portfóliót, és látszik, hogy folyamatosan tudják nevelni a profitot, annak ellenére, hogy maga az iparág az különben jelen pillanatban szenved. Tehát, hogyha majd eljön az, hogy nem fog szenvedni ez az iparág, akkor ez a menedzsment, mivel jó menedzsment, ezért ő azt majd apró pénzre fogja tudni váltani. Ez nagyon hasonló, mint az Alteo esetében, hogy azt láttuk, hogy az Alteo építkezett, néha kapott kis pofont, nagy pofont, stb., és mivel jó a menedzsmentje, és amikor eljött a pillanat, hogy jött egy lehetőség a piacon, akkor rettenetesen sok pénzt kerestek. Most ez különben megszűnt, sőt, nagyobb mértékben szűnt meg, mint amennyire gondoltam. De ugyanakkor erre is felkészültek, mert most indult el egy része áprilisban, meg május elején az elektromos energiatároló egységeknek, amelyek gyakorlatilag fix megtérüléssel működnek, tehát függetlenül attól, hogy az árak beestek nagyon alacsony értékre, ott azért a megtérülés az garantált az állam által, és hát nyilván majd eljön majd megint az az idő, amikor lesz valahol valami jó lehetőség, amiből üzletet tudnak csinálni. Addig is ezek az üzletágakon lehet dolgozni, és lehet javítani az eredményüket. Itt gondolok például a körforgásos gazdaság üzletágra. Nagyjából ezeket érdemes kiemelnem.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Miró József az Erste vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Monumentális méretű kápolnát tárnak fel az Egervárosa fölé magasodó Nagy-Eget-hegy platóján. Ezen az ásatáson járunk a műsor első perceiben.
2: Akkor kezdtük el 2023-ban az első tervásítást, akkor egy hosszanti kutatóárokkal gyakorlatilag a dimenzióit megállapítottuk a templomnak, tehát hogy 22,6 méter hosszúságú templomról van szó, ami nagyon jelentős egyébként egy kápolnához képest, de inkább egy mezővárosi vagy falusi plébánia a templom méreteivel is vetekszik. Másrészt akkor találtunk meg a nyugati kapuját, akkor már annyira biztató volt, hogy annyira jó állapotban maradt ránk, hogy ezt mindenképpen folytatni szerettük volna. Így aztán 2024-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából folytattuk a feltárásokat, és most pedig idén, szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
1: Ezután Fertődre, az Eszterházi kastélyba indulunk. A kiállítások lassan belakják a felújított tereket, és most egy olyan tárlatra készülnek, ami a kastély építetőjének katonai pályáját is bemutatja.
3: De mindegyiken túltesz Eszterházi Miklós tündérvilága. Tehát Goethét lenyűgözte az a pompa, az a megtervezettség, amivel Eszterházy Miklós a frankfurti szállását, a szálláshoz vezető utat, a fákat. Talán az lehetne hasonlítani, hogy képzeljünk most egy ilyen karácsonyi díszkivilágítást. Na most Eszterházy Miklós ezt annak idején megtette a fagyúgyertyával, megtette a papírlampionokkal, megtette a fákjákkal és a különböző laternákkal és világító eszközökkel, és Eszterházy Miklós itt tette le a névjegyét, hogy ő az európai arisztokrácia egyik megkerülhetetlen alakja.
1: Végül az Őrsvezértéri gombáról, s általában az örökségvédelem előtt álló útról beszélgetünk az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével.
4: A műemlékvédelem a társadalom számára a legfontosabb. Biztos, hogy meg kell őrizni, és pont arról szól a műemlékvédelem, nem arról, hogy a műemlékeket védjük, hanem hogy az értékeket védjük. Önmagában egy intézményes műemlékvédelem az nem tudja betölteni feladatát, pont a helyi közösséggel és a társadalommal együttesen fellépve tud eredményeket fölmutatni.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Eger határában Rákóczi Gergely ásatásvezető régésszel, a Dobó István Vármúzeum munkatársával beszélgettem.
2: Eger mellett vagyunk az Nagy-Egetnek a hegyén, 537 méteres tengerszint feletti magasságban, a Nagy-Eget hegyi kápolnának romjainál.
1: Ezt a kápolnát gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben ásták ki, és hát irgalmatlan mennyiségű falat látok. Mekkora ez? 20 méter hosszú legalább? És legalább 10 méter széles?
2: Igen, ez egy jó tipp volt, még nagyobb egyébként, 22,6 méter hosszúságú, egészen pontosan, és a szélessége pedig 11 méter, hogyha nem számoljuk a sekresét, ami az északi oldalon hozzáépült.
1: Mikor építették ezt a kápolnát? A korai korban?
2: Valamikor 1687 után, amikor ugye a keresztények visszafoglalták Egert, pontos adatunk nincsen arra vonatkozóan, hogy mikor épült a kápolna. Az első írott forrásunk 1746-ban említi meg, akkor a felsőtárkányi plébánia ide vezetett processziókat igazából a Szent Kereszt ünnepén, illetve hát ugye a Nagy Boldogasszony ünnepén például a Bélapátfarrával és így tovább ilyen keresztutakat szerveztek ide, úgyhogy akkor már egy körmeneti célpont volt ez a kápolna.
1: Mi volt a kápolna építésének a célja, azt lehet tudni? Mert hogy kinézünk itt, éppen hogy el lehet látni a fák fölött, viszonylag közel van Eger belvárosa, de gyanítom, hogy nem a panoráma miatt építették ezt föl ide.
2: Igen, de valójában az is egy szempont lehetett. Egyrészt ez ugye a legkiemelkedő platója a Nagy-Egethegynek, 537 méteres magasságban, másrészt pedig, hogyha itt a fák le lennének nyírva, akkor tulajdonképpen látnánk ugye valóban Eger belvárosát, a liceumot és a bazilikát is, úgyhogy ez egy szempont lehetett, hogy lehessen látni a városból. Egyébként ez egy remete kápolnának épült. Tehát, hogy itt nem felszentelt klerikusok voltak, hanem remeték látták el az itteni hitszolgálati tevékenységet, illetve az egri ferencesek voltak ennek a pasztorációs központja.
1: Volt valamilyen szakrális előzménye ennek a kápolnának itt a hegyen?
2: Igazság szerint erről nem tudunk. Ugye a Nagy-Egethegyet Szent Egyed hegyeként már a 16. századi forrásokban, meg még a 15. században is említik, de akkor egyáltalán nem említenek itt szakrális központot, vagy valamilyen kápolnát, sem pedig templomot, úgyhogy nagy valószínűséggel 1687 a keresztény visszafullás után épülhetett valamikor a 18. század elején ez a korabarokk kápolna.
1: elhelyezkedése miatt én inkább azt gondolnám, hogy ez a hegy elsősorban, meg ez a plató elsősorban azért lehetett hasznos mondjuk a 17. században, mert innen elég jól be lehetett lőni Eger belvárosát, hogy visszafoglalják ott öröktől.
2: És valóban 1687-ben az említett ostrom idején akkor használták is a Nagyeget-hegyet. Ugye 1780-as években például tudjuk a Józsefkori katonai felmérések egyrészt ugye maga a térkép jelöli is ezt a kápolnát, Rudera, tehát épületnek a romai felirattal, és egy kis alaprajzi rendezést is mutat. Másrészt pedig ugye a szöveges leírás írják is, hogy Eget, igazából Eger mellett a legnagyobb hegy, onnan az egész területet jól be lehet látni, és valóban 1687-ben a keresztény csapat, amikor blokád alá vették ostrom zárra alá Eger várát, akkor valóban itt volt egy ostrom tábor. Ezeket a táborokat ugye körülsátszolták, gyakorlatilag egy olasz rendszerű alaprajzi szerkezetet mutat Giacomo da Rossi metszetén 1687-ben, és itt azt is tudjuk a annotáció szövege szerint, hogy 150 muskétás nyugati muskétás volt, 110 magyar hajdú, 100 huszár, illetve 20 darab német dragonyos állomásozott itt az Egethegyi ostromzáborban. Egyébként ezzel kapcsolatban több pénzérmét is találtunk. Az egyik egy 1648-as, harmadik Ferdinand denár, ami valószínűleg az itt állomásozó német katonasághoz köthető, ez a Tesseni Verdiből, és egy 1684-es, az pedig egészen biztosan, ugye 3 évvel pont az ostromtábor kialakítása előtt verték, ezt Württemberg hercege Christian Ulrich verette, úgyhogy valószínűleg német muskétásnak a krajcára lehetett.
1: Akkor még az is elképzelhető, hogy magához az ostromhoz, illetve az ostrom során történtekhez kapcsolódott valahogy a kápolnának a megalapítása?
2: Igen, ez elképzelhető, ugye erre vannak példák az ország más pontjain is, hogy ilyen szempontok közrejátszhattak, és egyébként még azt hozzá kell tenni, hogy a itt állomásozó katonaságnak a tárgyi emlékanyagához köthető még sok ólom, puskagolyó, illetve golyóintő formát is találtunk, 2 darabot a hegy tetején, úgyhogy nagyon biztos, hogy itt lehetett az ostromtábor.
1: Ezek után az ostrom után valamikor felépítették ezt a kápolnát, ugye a 18. század közepén biztosan állt még, de meddig használták?
2: Ugye van egy másik írott forrásunk, 1752-ben Barkóczi püspök már arra utasítja hát a városnak a lakosságát, hogy építsék újra ezt a kápolnát, amellyel kapcsolatban a városnak a lakossága nagy buzgósággal viseltetik, így fogalmaz, úgyhogy valószínűleg ez egy közkedvelt körmeneti célpont is volt, és 1752-ben már újjáépítést igényelt, tehát akkor valószínűleg egy több évtizede már álló épület lehetett. Több írott forrásunk is még említi egyébként a kápolnát, 1755-ben maga Barkóczi püspök is feljött ide hegy tetejére, és itt sátrazott egyébként 3 éjszakán keresztül, trombiták harsonája és mozsarak durogása közepette vonult föl ide a hegy tetejére, és azt is tudjuk, hogy a zenész kísérete is volt, mert ezt a városi bíró utalt ki egy jelentősebb összeget, az itt, hát a körmeneten a processzión zenészeti ellátásért nagyobb összeget.
1: Megérte még ez a kápolna a 19. századot is?
2: Egészen pontosan a kápolna pusztulása az úgy nézett ki, hogy 1780-ban még vakolatlannak említik a templomot. A feltárások egyik jelentős eredménye az volt, hogy a sekrestyében épp vakolt összefüggő felületen megtaláltunk egy 1780-as bekarcolt feliratot, ekkor tehát elkészült a vakolat, viszont nem sokkal később elhagyták, hiszen 1780-ban a 60-i temetőkápolna, ez az egri 60-i temetőkápolna, így is hívják, mert a 60-i kapu közelében

0: hogy az imént körbejártuk a templomot. Borzalmasan masszív falai vannak, helyenként egy méternél is vastagabbak, tehát úgy tűnik, hogy sokáig nem húzta ki mégse használatban.
1: Hát helyenként ugye jelentős falmagassággal, most is több mint 2 méter magas falmagassággal láthatunk álló falakat a templomból. Ezek közül ugye a nyugati oldalon, ott látható most a különlegesen szép alaprajzi kiképzés, ugye egy hátraívelődő nyugati homlokzat, illetve egy középrizalatosan kiugró kapuzat látható, illetve hogyha itt belépünk a nyugati kapun, akkor itt balra láthatjuk a 2 méteres átmérőjű köralaprajzú helyiséget, ami egy csiga lépcsőtorony volt, ennek több látható lenyomata is vannak. Egykor fából épült csiga lépcsőnek, ami az emeletre, onnan pedig a toronyba vezetett fel. Másrészt pedig ugye itt látható a szentély mellett hozzáépítve a sekrestje, amelyet hát egyébként nem is számítottunk rá, mert egyáltalán ebből a templomból semmit nem lehetett korábban látni. Ugye egy nagy kőhalom volt az egész, és hát most gyakorlatilag 3 ásatási periódus során sikerült így az alaprajzát teljesen tisztázni a templomnak, és hát itt a sekrestje mellett is találunk egy csiga lépcsőtornyot, ennek még jobban megmaradtak ugye a csiga lépcső fokai, ez pedig valószínűleg az emeletes sekrestjének az emeleti oratóriumi helyiségébe vezetett fel.
0: Miért kezdték el kiásni ezt a templomot?
1: Az volt a célunk, hogy tisztázzuk egyáltalán, hogy milyen templom állt itt az Egedhegy tetején. Ugye ezt korábban Havasi Norbert, a Kaptárkő Egyesületnek az elnöke találta meg, hogy valószínűleg itt lehetett a templomnak a romja, és hát akkor, mint említettem, semmit nem lehetett látni a templomból, annyit, hogy egy nagy kőhalom volt az egész, és akkor kezdtük el 2023-ban az első tervásítást, akkor egy hosszanti kutatóárokkal gyakorlatilag a dimenzióit megállapítottuk a templomnak, tehát hogy 22,6 méter hosszúságú templomról van szó, ami nagyon jelentős egyébként egy kápolnához képest, de inkább egy mezővárosi vagy falusi plébánia a templom méreteivel is vetekszik. Másrészt akkor találtunk meg a nyugati kapuját, akkor már annyira biztató volt, hogy annyira jó állapotban maradt ránk, hogy ezt mindenképpen folytatni szerettük volna. Így aztán 2024-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából folytattuk a feltárásokat, és most pedig idén szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
0: Na, hogy elnézem, itt azért még máshatnak egy-két évadot legalább. Mi lesz ezeknek a maradványoknak a sorsa? Ugye rengeteg kő van, most a többségük még benne van ebben a kőfal maradványban, amit kiástak, de hát ezek rendkívül sérülékenyek lehetnek.
1: Igen, hát ugye a hajónak, illetve a szentélynek a belső terét is az az omladék töltötte be, amely az egykori felmenő falakból szakadt be. Ugye látható, hogy ilyen nagy triászmészkő tömbökből állt ez a hajófal, a felmenő falak, ezek szakadtak be a kötőanyaggal együtt, ami ugye egy ilyen vöröses agyag volt, nem pedig habarcs. Most jelenleg a kalkulációim szerint olyan 225 köbméter van még a hajó belső terében, amit még nem tudtunk kitermelni, és hát mi ugye még a külső oldalak mentén az eredeti járószint eléréséhez még legalább 100-150 köbméter anyagot kellene megmozgatnunk. Épp észre felfogható, hogy ez kézi erővel már nem annyira megy, úgyhogy szeretnék mindenképpen munkagép segítségét igénybe venni ehhez a művelethez. Hatalmas mennyiséget kellene kitermelnünk igazából a hajó belső teréből. Utána természetesen egy rom konzerválása lesz szükség, ehhez pedig ugye terveket, műemléki helyreállítási terveket kell készítetnünk.
0: Meglehetősen viszontagságos most pillanatnyilag feljutni ide ez a templomromhoz. Van olyan terv, hogy esetleg a feljutást megkönnyítsék azok számára is, akik nem akarnak mondjuk 6 kilométert hegynek fölfelé sétálni?
1: Hát lehetőség van most is feljutni egyébként a makadám úton egy terepjáró segítségével. Igazából a morfológiai adottságokat nem tudjuk megkönnyíteni, tehát egy felvonót nem tudunk építeni természetesen. Egyébként egy kiváló, nagyon szép túróotthonal, a Kaptárkő szervezésében megvalósult túróotthonal vezet föl Egerből, úgyhogy azon érdemes feltúrázni, és most úgy tudom, ami terve van véve a város részéről az is, hogy az itteni dobó kilátó helyreállítása meg fog történni, és ennek folyamányaképp majd itt is egy ilyen pihenő helyet szeretnénk kialakítani, illetve a túrautónára felfűzni ezt a kápolnát.
0: A Nagyegeden feltárt kápolnáról Rákóczi Gergely ásatásvezető régésszel, a Dobó István Vármúzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Fertődön folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Kultúrateremtő katona címmel nyílik néhány hét múlva kiállítás a Fertődi kastélyban az azt építető Esterházy Miklósról. Várkonyi Gábor történésszel, az Esterházy kastély tudományos igazgatójával, a készülő tárlat egyik kurátorával beszélgettem.
2: Jelenleg itt állunk a Fertődi Esterházy kastély udvarán. Egy csodálatos rokokó barokk kastélyt láthatunk. Magyarország talán legnagyobb, mondhatom azt, hogy legnagyobb rokokó műemlékét, aminek a felújítása az elmúlt években fejeződött be, és a középrészben Átváltozások címmel új kiállítás is készült, és most lakjuk be a kastély többi szárnyát, a nyugati szárny kiállító tereiben készítünk új kiállításokat, és hát amiről most éppen beszélgetni fogunk, az a Kultúrateremtő katona című kiállítás, ami pompakedvelő, korábban fényes Esterházy Miklós katonai pályafutását fogja feldolgozni. Azért is gondoltunk erre a kiállításra, mert Fertődről azért sok mindent tudunk. Tudjuk azt, hogy ez egy nagyon reprezentatív kastély. Pompakedvelő Esterházy Miklós személyét, nevét is ismeri a magyar társadalom, a történelemkedvelők talán még egy kicsit többet is tudnak róla. De meg kell mondanom, hogy még maga a történetírás sem dolgozta föl, tehát lényegében Esterházy Miklós hercegről nem találunk életrajzot. Nagyon keveset tudunk az ő korábbi életéről. És hát ez inspirált minket arra, hogy mutassuk meg a kastély építetőjének, annak az embernek, aki az európai arisztokráciához mérve egy nagyon jelentős rezidenciát, egy rokokó kastélyt épített itt a Fertőtó partján.
1: Annyira szép és reprezentatív ez a környezet, hogy nagyon gyakran el is feledkeznek az emberek arról, hogy a kastélyban olyan kiállítások is vannak, amik önmagukban is megállják a helyüket.
2: Így van, jelen pillanatban itt az Esterházy kastélyban van egy porcelánkabinet kiállításunk, ami az eredeti porcelán gyűjteménynek a töredékét, tehát sokkal több volt itt még egészen 1945-ig, aztán utána 45-ben majd a megszálló orosz csapatok nagyon sok mindent elpusztítanak, széthordanak. Úgyhogy megmutatjuk a maradék porcelángyűjteményt. Van egy kortárs divattervezői kiállítás a nyugati szárnyban, Zóp Katalinnak a csodálatos ruháit lehet megtekinteni, ugyancsak a nyugati szárny eredetileg is képtárnak használt termében, pedig az Esterházy képtár műkincseiben vagy képeiben lehet gyönyörködni. Tudjuk azt, hogy az Esterházy képtár volt gyakorlatilag az alapja a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének. Most ide az az 54 darab kép került, amit a Szépművészeti Múzeum nem állít ki. És egy ilyen hosszú távú letéti szerződést kötöttünk a Szépművészeti Múzeummal, hogy a képtárunkat képtár funkcióba tudjuk bemutatni. Úgyhogy a látogató megtekintheti az eredeti Esterházy képtárnak a kialakulását. Itt ez nem fényes Esterházy vagy pompakedvelő Esterházy Miklóshoz kötődik, hanem második Esterházy Miklós herceg nevéhez kötődik a képtárnak a kialakítása.
1: És hát ugye van egy Esterházy kincstáruk is, amit egyelőre még nem látott a nagy közönség.
2: Igen, a 2016-os kormányhatározat szerint 2017-ben ide Fertődre hozták a Fraknóról elszármazott Esterházy kincstár ötvös gyűjteményének egy részét, a másik rész az pedig továbbra is az Iparművészeti Múzeumban van. Tervezzük a kincstár kiállítást is. Itt meg kellett várni, hogy a nyugati szárnyban a megfelelő kiállítóterek rekonstrukciója elkészüljön, ez egy évvel ezelőtt meg is valósult, úgyhogy a katona kiállítás mellett éppen tervezési fázisban van az Esterházy kincstár kiállítás is. A kincstár műtárgyai egyébként itt egy nagyon jól védett trezorban várják azt, hogy a nagy közönség elé állhassanak.
1: Ugye nem véletlen ez a védelem, hiszen ez egy elképesztő értékű anyag. Tehát nem csak művészet történeti, illetve eszmei értékét tekintve, hanem anyagi értékét tekintve is.
2: Így van, itt tömör ezüst tárgyakról van szó, illetve ezüst és aranyozott tárgyakról, sőt, kimondottan tömör aranytárgyakról van szó. Tehát, hogyha mondjuk az ember a nemesfény tartalmat nézi, akkor is ez egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős tárgyegyüttes vagy kincstárgyűjtemény, és akkor még nem is beszélünk a féldrágakövekről, drágakövekről. Tehát ez önmagában értékes, viszont az eszmei értékes sokkal nagyobb. Sokan szokták kérdezni, hogy mennyit ér az Esterházy kincstárból mondjuk a Prudencia serleg, vagy a jó kormányzás allegóriájával díszített serleg, nem tudom megmondani. Felbecsülhetetlen az értéke, mert páratlan, egyetlen egy darab van belőle, tehát ez messze túlmutat azon a nemesfém, vagy igaz gyöngy tartalmon, amit ezek a műkincsek hordoznak. Tehát ezért is nagyon jól védett trezorban találhatók ezek a műtárgyak, és hát valóban jogos az igény, hogy a látogatók ezt szeretnék látni. Én nagyon remélem, hogy hamarosan lehetőség nyílik majd arra, hogy az Esterházy kincstár darabjait is kiállításban Magyarországon láthassák.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Fertődi kastély készülő új kiállításáról.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú közvetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastrukturális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és esőzápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Fertődi Kastélyban készülő Kultúra Teremtő Katona című kiállításról. A beszélgetőtársam továbbra is Várkonyi Gábor történész. Visszatérve erre a katona kiállításra, én azért is örülök kifejezetten neki, mert hogyha az eszterháziakra gondolunk, akkor nagyon gyakran tényleg a kastélyépítő, illetve pompás körülmények között, fényűző körülmények között élő főnemesi családra gondolunk, és nem gondolunk arra, hogy bizony ez a család az alaposan kivette a küzdelmét, például a török ellenes küzdelmekből is, tehát valóban a vérét hullatta ezért az országért.
2: Így van, az első szándék az természetesen az volt, hogy itt nem egyszerűen mondjuk, nem egy elpuhult arisztokrata családról van szó. Az eszterházi család gyakorlatilag a családi karrier indításának pillanatában, már a 16. század végén, vagy a 17. századi török ellenes harcokban, gyakorlatilag az élvonalban harcoltak. A mi kiállításunk is egyébként az 1652-es vezekényi csatával kezdődik, ahol 4 eszterházi is életét áldozta a hazáért.
1: Ez az akkor élő családnak egy jelentékeny részét képezte.
2: Hát így van, és hát ami nagyon fájdalmas, az pontosan az volt, hogy ebben a csatában veszítette életét Eszterházy László, aki lényegében Eszterházy Miklós nádor elsőszülött fia, család örököse lett volna, viszont az ő halála tette lehetővé azt, hogy aztán Eszterházy Pál, a legkisebb fiú, lesz a család örököse, és majd Eszterházy Pál lesz az, aki megszerzi a család számára a hercegi rangot, Lipót királytól, először maga személyére, majd aztán kiterjesztve a leszármazottai személyére is, úgyhogy innen indul, Eszterházy Páltól indul az Eszterházy család hercegi ága.
1: Maga Eszterházy fényes vagy pompakedvelő Miklós, ő milyen csatákban vett részt? Az ő katonai karrierje az milyen volt? Ugye akkor már török ellenes küzdelmek legalábbis Magyarország területén nem folytak, hát ugye a Habsburgoknak folyamatosan szükségük volt katonákra.
2: 18. századot 2 nagyon jelentős háború, illetve ezeknek a mellékhadszínterei határozzák meg. 1740 és 48 között zajlik az osztrák-örökösödési háború. Ez lényegében arról szól, hogy az európai dinasztiák nem igazán akarják elfogadni a Habsburg család lányági örökösödését, tehát amikor Mária Terézia trónra lép, akkor Nagy Frigyes porosz uralkodó rögtön kétségbe vonja az ő örökösödési jogát, és hát elsősorban Sziléziát akarta megszerezni, illetve hát minél jelentősebb területeket akarta Habsburgok osztrák ágán megszerezni. Majd a másik háború, amit egyébként Winston Churchill az első világháborúnak nevez, 1756 és 1763 között az úgynevezett 7 éves háború. És hát itt a kontinens közepén pedig, amiben a magyar királyság katonái is részt vesznek, tehát a magyar közönség Hadik András nevét jobban ismeri, ez elsősorban az osztrák és porosz rivalizálásról szól. Most ebben a háborús konfliktusban, már az osztrák örökösödési háborúban, majd a 7 éves háborúban vesz részt pompakedvelő Eszterházy Miklós, kezdetben még lovas alakulatban, de a 7 éves háborúban, ami talán egy kicsit szokatlan, gyalogezred parancsnok. És a porosz előretörést, ami éppen Prágát veszélyezteti, és Prágát foglalják el, ezt követi majd egy úgynevezett Kolini csata, ahol Eszterházy Miklósnak egy ilyen nagyon jó helyzet felismerése fogja eldönteni az ütközetet, nagyon nagy sikerrel vezeti harcba az ő gyalog regimentjét, lényegében meglepve ezzel Frigyes hadseregét, és hát lényegében lehetővé teszi Prága felszabadítását. Tehát úgy tűnik, hogy egy nagyon jó taktikai érzékkel megáldott csapattiszt volt Eszterházy Miklós. A háborút egyébként aztán majd béketárgyalások követik, meg frankfurti hatalmas nagy események, és itt tűnik föl először Eszterházy Miklós, amikor elkezdenek róla úgy beszélni, hogy hát Eszterházy Miklós a fényes, mert Frankfurtban éppen az ifjú Goethétől maradt fönt egy rövid feljegyzés, hogy a Frankfurtban, a birodalmi városban megjelenő arisztokraták versengenek egymással, hogy a rezidenciájukat minél szebben lampionokkal kivilágítsák. Ilyen lámpafüzéreket kell elképzelni. De mindegyiken túl tesz Eszterházy Miklós tündérvilága. Tehát Goethét lenyűgözte az a pompa, az a megtervezettség, amivel Eszterházy Miklós a frankfurti szállását, a szálláshoz vezető utat, a fákat. Talán az lehetne hasonlítani, hogy képzeljünk most egy ilyen karácsonyi díszkivilágítást. Na most Eszterházy Miklós ezt annak idején megtette a fagyúgyertyával, megtette a papírlampionokkal, megtette a fákjákkal és a különböző laternákkal és világító eszközökkel. Ez volt a háborúnak a befejezése, és Eszterházy Miklós itt tette le a névjegyét, hogy ő az európai arisztokrácia egyik megkerülhetetlen alakja. 1762-ről beszélünk, 63-ban lezáródik a háború, és 62-től dokumentálható, hogy az itt levő kis vadászkastélyt, vagy a korábbi Nádasdi családhoz tartozó vadászkastélyt az Eszterháziak már elkezdik bővíteni, de aztán Eszterházi Miklós az 1760-as években fog bele azokba a nagyszabású építkezésekbe, aminek az eredményét itt gyakorlatilag már láthatjuk. Tehát egy harctérről érkező katonai parancsnok abban a pillanatban, hogy talán mondhatjuk, hogy leszerel és ott hagyja a harcteret, ott hagyja a hadsereget, egy nagyon komoly rezidenciális építkezésbe kezd. Ennek az építkezésnek a mintája egyértelműen a Schönbrunni kastély, de a bútorokat például Párizsból hozzák, tehát az európai arisztokrácia ízlésvilágát fogja tükrözni ez a építkezés. Tehát ezért is adtuk a kiállításunknak a címet, hogy a kultúra teremtő katona. A kiállítás tervezésében egyébként jó magam, illetve Tóth Áron művészettörténész vett részt. Történész, művészettörténész, jól kiegészítve egymást dolgozott ennek a kiállításnak a forgatókönyvén.
1: Érdekes személyiség lehetett Eszterházi Miklós, nem csak a lámpionok miatt, hanem a gyalogezrede miatt is, hiszen ez a korszak, ez a magyar huszárságnak a korszaka, ugye annak a fénykora gyakorlatilag Mária Terézia trónra lépésétől nagyjából 1848-49-ig tartott. És szinte mindenhol úgy képzelték el a magyar katonát, hogy lóháton ül.
2: Így van, tehát ez egy különleges dolog volt, hogy ő egy gyalogezred élén harcolt, de aztán ne felejtsük el, hogy azért teljes mértékben nem fordított hátat ennek a katonás életvitelnek, mert aztán az ekkor éppen a 7 éves háború után megalapított magyar nemesi testőrségnek, ő lesz a második testőrparancsnoka, és ez a visszaemlékezések szerint a magyar nemesi testőrség fénykorszaka. Tehát egészen 1790-ig az ő haláláig ő viszi a magyar nemesi testőrséget, kizárólag csak pozitív leírás születnek, hogy ő mennyire gondos, mennyire odafigyel a testőrállományra, és hát ez a magyar nemesi testőrség, ez lényegében úgy működött, mint egy nemesi konviktus. Tehát ez nem egyszerűen egy katonai őrszolgálat, amelynek a feladata az volt, hogy az uralkodó személyét, vagy az uralkodó kivonulásai során szolgálatot teljesítsen, hanem itt zeneórák voltak, rajzórák voltak, nyelvórák voltak, tehát ez egy nagyon komoly képzési forma volt a magyar nemesség számára, nem véletlen, hogy testőrírókról beszélünk.
1: Ugye gyakorlatilag olyan fontos kultúrateremtés szempontjából ennek a testőrségnek a léte, mint mondjuk ennek a kastélynak a felépítése.
2: Pontosan így van, tehát hogy itt is visszaköszön a kiállításunk címe, hogy katonai életforma, a katonaság a 18. században egyrészt hivatássá válik, másrészt szemben a korábbi 17. századi vagy a török harcok szembeni katonaságnál igazából ez már kimondottan tanult mesterség, hadművészet. Itt már hadmérnököknek kell lenni, itt már geográfiai, földrajzi, topográfiai ismeretekkel kell rendelkezni, itt már erőteljesen részt vesz a tüzérség, tehát egy tüzértiszt, annak matematikát és geometriát kell tanulnia, tehát hogy a hadsereg itt már egyesíti önmagába mindazt, amit a kultúra, a tudomány az éppen aktuális korszak szintjén tud. És még egy dologra hívnám fel a majdani várt látogatóinknak a figyelmét, hogy amikor érkeznek az Eszterházi kastélyba, akkor persze maga a kastély épülete arányai lekötik a figyelmet. De hogyha megállnak a díszudvaron és egy kicsit feljebb néznek a timpanonok irányába, akkor a kastély udvarról három helyen is katonai motívumokkal lehet találkozni. Lényegében ágyúk, hadizászlók, láncsák kerültek föl. Tehát ez az is jelzi, hogy ez nem egyszerűen egy ilyen kis finomkodó rokokó kastély, hanem ennek a kastélynak a tulajdonos egy katonatiszt. Tehát a fő épületnek az oromzatán is egy nagyon komoly katonai motívum található, és a keleti és nyugati szárny oldalon is, mind a két oldalon megjelennek az ágyúk, az ágyúgolyók, a hadidob, hadizászló, tehát hogy a kastély díszítő motívumai között is jelen van a hadsereg és a katonaság.
3: Várkonyi Gábor történésszel, az Eszterházi kastély tudományos igazgatójával, a készülő Kultúra teremtő katona című kiállítás egyik kurátorával beszélgettem. Hamarosan az Őrsvezér téren álló gombával és az örökségvédelem jövőjével folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Védelemre váró épületek és védelemre váró műemlékvédelem. Nagy Gergellyel, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével beszélgettem. Meglehetősen komoly hullámokat kavar a közvéleményben az Eörsveszértéri gombának az ügye, még aláírásgyűjtés is indult a megmentésért. Mit gondol a sorsáról, meg a fontosságáról? Ugye önmagában ez a gomba nem egy kifejezetten értékes épület, de hát ugye a legnagyobb értékét az adja, hogy tulajdonképpen már nincsen ebből a típusból más.
2: Igen, egy hasonló épület volt a Baross téren, amit szintén a közlekedés fejlesztés megemésztett. Biztos, hogy a korának, a 70-es évek legelejének, azt hiszem 71-ben épült az Eörsvezértéri gomba, egy nagyon karakteres közlekedési építménye volt. Ez most már több mint 50 éves múltra tekint vissza egy ilyen épület, és egy olyan térelem volt, mint a párhuzamban lehetne állítani, a Móricz Zsigmond körtéri, azt is gombának nevezték, de az nem egy kör alakú épület, azóta ez már műemlék lett, azt is le akarták bontani, és az összefogás megmentette azt az épületet is, és egy térmeghatározó elemmé vált. A Móricz Zsigmond körtérhez mindig hozzátartozott ez az építmény. Ugyanilyen a 70-es évekből a Eörsvezérterének a gomba épülete, ahol a környező épületek olyan karaktert nagyon nem tudtak magukra venni, amik egy egységes beépítést tudtak volna tükrözni, viszont a téren pont ez a közlekedési épület lett meg határozó, és nem véletlen, hogy ez találkozási pont lett egy ilyen szokatlan, de rendkívüli emberléptékű kisebb építmény. Kiválóan alkalmas egy ilyen közterületen, egy ilyen karakteres épület arra, hogy ő határozza meg a tér megújulási lehetőségét, akár a környezet burkolatának, zöldesítésének, parkosításának is lehet egy olyan elve, ami kiemeli ezt a építményt, és megőrzi azt a kötődést, ami a helyiek itt kialakulhatott, felerősíti azokat a régi érzelmeket, és tovább is adhat, pont erről szól a műemlékvédelem, független attól, hogy ez az épület egyedi vagy sem, ha a helyiek kötődnek hozzá, most azon túl, hogy ez szerintem értéket képvisel, 70-es évek legelejének egy karakteres vasbeton építményéről van szó, de ha a helyiek kötődnek hozzá, akkor pont a helyi közösséggel együtt lenne érdemes úgy meghatározni a területnek a fejlesztését, hogy ami számukra érték és lelkileg is rezdülnek a saját múltukra, az felerősíteni a megújulás. Ez a folytonosság nagyon fontos a műemlékvédelemben, és az is fontos, hogy amit a helyi közösség értéknek tart, az kapjon egy olyan külső támogatást, amivel az az érték még jobban segíti összetartani a közösséget.
1: Ez a folytonosság, ez nem csak a műemlékvédelemben fontos, de a társadalomban is. Akkor ön is azt gondolja, hogy ezt meg kellene őrizni.
2: Igen, a műemlékvédelem a társadalom számára a legfontosabb. Biztos, hogy meg kell őrizni, és pont arról szól a műemlékvédelem, nem arról, hogy a műemlékeket védjük, hanem hogy az értékeket védjük. Önmagában egy intézményes műemlékvédelem az nem tudja betölteni feladatát, pont a helyi közösséggel és a társadalommal együttesen fellépve tud eredményeket felmutatni.
1: Éppen egy korszakváltásban vagyunk a műemlékvédelemben, hiszen hosszú idő után először nyílhat arra esély, hogy ismét intézményes műemlékvédelem legyen Magyarországon, ami ugye az elmúlt évtizedben nem volt. Ehhez a most még nagyrészt spontán folyamathoz, nevezetesen a szakma ébredéséhez. Az IKOMOSZ mivel tud hozzájárulni?
2: Igazán olyan jó gyakorlatot tud bemutatni, ami segítségére lehet egy újjászerveződő műemlékvédelemnek. Azt nem mondanám, hogy nem volt műemlékvédelem, hanem másképp értelmezték a műemlékvédelmet.
1: Én is azt mondtam, hogy intézményes műemlékvédelem nem volt, tehát tulajdonképpen hiányzott egy összefogó szerv a műemlékvédelem éléről.
2: És nem volt mindenre kiterjedő értékvédelem, helyenként volt, volt, ahol nem volt, és egy országnak vagy egy társadalmi kötelessége úgy érzem, hogy minden területet egyenrangúan kezelni. Amit az IKOMOSZ nagyon sok mindenben tud segíteni, egyrészt ugyanúgy gondolkodik most is, mint 10-15 évvel ezelőtt, 2014-ben egy szakmafejlesztési programot dolgozott ki az IKOMOSZ, amit egy egyéves 12 konferencia után egy kötetbe foglalt, és az IKOMOSZ Commons honlapján olvasható, illetve egy évvel később a intézményrendszer felállításának a fontosságára is felhívta a figyelmet. Ezt követően 4 évvel az Európa Tanács Kulturális Bizottságának a felkérésére a Nemzetközi e-commerce kidolgozott egy minőségi elveket, követelményrendszert. Ez azért volt szükséges, mert felfigyeltek arra, hogy az európai támogatású programok, ami még a legjobb szándékkal is jelennek meg, nagyon sokat tudnak ártani értékeink. Nem Magyarországon is volt ilyen, de Bulgáriában mindenütt, hogy útépítések áldozatává váltak római kori együttesek, középkori épületek, és egy akármilyen finanszírozás az nagyon sokszor ártott a helyi értékeknek, vagy a helyi múltnak. Ezért egy olyan rendszer dolgozott ki a e-commerce, amit a végén több ország el is fogadott és törvényi rendjébe illesztett, és ez modellként is jól szolgálhat, hogy egy eredményes műemlékvédelem, és ehhez meg kell nyerni a politikát is, akkor tud megjelenni, ha döntés minden szintjén egy olyan szintű műemlékes vagy kulturális örökségvédelemre is tekintettel lévő szempont is megjelenik, ami annak a döntésnek a szintjén fölhívja a figyelmet az érintettségre. És ahogy ez épül lefelé, vagy kerül a megvalósítás irányába, a végén pedig a helyszínt legjobban ismerők helyi szakembereknek, a helyi műemlékvédelmi szakemberek bevonásával kell annak a megvalósulását is figyelni. Ha bele gondolunk, hogy egy agrárberuházás, egy ipartelepítés, nem is gondoljuk, hogy ez milyen következményekkel járhat. Annak is lehet, akár egy római út közepére is, nem biztos, hogy a beruházást fogja az megakadályozni, hanem csak ha tekintettel vannak már a döntés időszakában erre a lehetőségre, akkor biztos, hogy úgy építik fel a programot, hogy ne akadályozza egy későbbi kutatásnak a lehetőségét. És javasolták ezt a többszintes pályázati rendszert is, ez igaz lenne Magyarországra is, hogy először a kutatást kell és a megismerést kell támogatni, és annak ismeretében lehet a megvalósításról beszélni. Ez a két lépcsős rendszer mindenütt nagyon fontos lenne, és erre Magyarországon is van példa, és azért mondtam ilyen hosszan, mert a Népi Építészeti Program, vagy az NKA-nak a támogatási lehetősége, ami nagyon-nagyon szűk körét érinti a műemlékvédelemnek, az erre egy jó példa, hogy egy összeállított műemléki szempontból is, műemlékvédelmi szempontból is egy ellenőrzött és egy jól felépített kutatáson alapuló tervdokumentáció alapján megítélhető, hogy azok a munkák, amik ott szükségesek, műszakilag, műemlékvédelmi szempontból indokoltak-e vagy sem, és biztos, hogy jó útra terelődik az egész program. Magyarországon körülbelül még 10 ilyen programot lehetne felállítani, hogy ez az egész itteni értékvédelem az olyan szintre kerüljön, hogy partnerként lehessen ezekkel a támogatásokkal megnyerni a helyi közösségeket. Ha érzik az emberek, hogy más számára is fontos az ő közösségi értékük, vagy a magánértékük, akkor egész más kapcsolat alakulhat ki a műemlékvédők, a műemlékvédelem szakmai csapata, vagy azért felelős intézmény és a helyiek között. Ezt lenne jó intézményesíteni, és amikor intézmény fölépítéséről van szó, vagy egy újjászervezéséről, akkor az várható el, hogy egy társadalmi szemében is értékké tudja erősíteni a műemlékvédelmet, mert ez közös érdekünk, és egy olyan eszközrendszer tudjon kidolgozni, amivel egy segítő partneri együttműködés alakulna ki.
1: Nagy Gergellyel, az e-commerce Magyar Nemzeti Bizottságot tiszteletbeli elnökével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről. Minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai adása az éteren keresztül zajlik. Két beszélgető társam telefonban jelentkezik. Lajti Virág, aki a Szipál Márton archívum kezelője, illetve egyik kurátora, illetve Csizek Gabriel, aki szintén kurátora az archívumnak. Nem tudom, hogy mennyire kell a hallgatóknak bemutatni Szipál Márton, vagy más néven Martin művészetét, fotoművészetét, de hát egy elképesztő nemzetközi karriert futott be, divatfotótól kezdve a portréfotózáson át mindenféle területen kipróbálta magát, és elképesztő sikereket alkotott Amerikában is különösen. Úgyhogy róla fogunk beszélgetni, az apropója a mai beszélgetésnek pedig az, hogy Pécsen az M21-es galériában nyílt múlt csütörtökön egy kiállítása, és immáron látogatható, majd arra is kíváncsi leszek a kolléganőktől, hogy meddig nézhetjük meg ezt a kiállítást, és hogy pontosan miről szól. Szerintem kezdjük ezzel a kiállítással, és utána majd egy kicsit visszaugrunk az időbe, hogy ki is volt Szipál Márton. Meséljetek nekem, hogy az M21-ben mit láthatunk per pillanat?
4: Én egy picit nehéz, mert mi most a Gabival, akivel ketten vagyunk az M21 galériában megrendezett Szipál Ház egy fény élet örökség egyéves kiállítás, emlékév kiállítás sorozatának a kurátorai, tehát az M21 galériában van most egy gyönyörű kiállítás, divatgeometria az alcím. Annak vagyunk mi a kurátorai, a Gabi most külföldön ül, én itt Budapesten, úgyhogy egy picit nem is látjuk egymást, és egy kicsit nehéz is így, de én annyit szeretnék elmondani, hogy jelen pillanatban ez a divatgeometria nevű kiállítás, ami Pécsett ugye az M21 galériában van, ez nem egyszerűen a divatfotókat mutatja be, hanem azt a gondolkodásmódot, ahogyan a Szipál Márton a világot látta, tehát a formát, arányok, emberi karakterek, precíz, mégis érzékeny rendszerébe gyűjtését. Tehát nem elsősorban csak a divatról szól, hanem inkább egy nagyon finom és érzékeny képet szerettünk volna mutatni Gabival arról, hogy tulajdonképpen a Szipál Márton hogy is látta a világot a divaton keresztül.
3: Uh-huh. És hogy látta a világot? Gabi vagy Virág, te mesélsz róla?
4: Hát a divatgeometria cím ugye arra utal, hogy a képeiben ugye mindig jelen van egy ilyen rejtett szerkezet. Egy arányrendszer, ami a Szipál Mártonnak nagyon-nagyon fontos volt, és ez mindenképpen megjelent. Vonalak, ritmusok, amelyek mögött ott van mindig az ember. Tehát, hogy nagyon-nagyon fókuszált a modellre és a fényképészet, tehát amikor fényképezett, egy nagyon-nagyon erős és koncentrált figyelem volt a modell és a Szipál Márton között, és ez végig követhető minden egyes felvétel. És erről szerettünk volna egy kicsit közelebb engedni a nézőket.
3: Milyen anyagból dolgoztatok? Tehát nyilván van a Szipál archívum, Szipál Márton archívuma. Hogy állt össze ez a gyűjtés, ez a képgyűjtemény?
5: Hát ami most az M21-ben látható a falakon, illetve egy vitrínben, az mind a Szipál archívum anyagából került ki és került oda. Ugye egy archívum az általában többféle típusú munkából áll, vintage kópiákból, negatívokból, levelekből, dokumentumokból, feljegyzésekből, és ezeket mind átnézve a divatra fókuszálva válogattuk ki azt, ami most kikerült a falakra. Természetesen úgy, hogy azért a divaton túl megjelenjen az is, hogy Martin hogyan milyen alapelvek mentén dolgozott minden egyes képében, vagy minden egyes fényképében, és ezért a kiállítás második terében tulajdonképpen azt mutatjuk meg, hogy a portréfényképezés szisztémája hogyan jelenik meg a divatfotóiban is, illetve hogy különböző tematikus egységeket válogattunk egybe.
3: Nagyon nehéz így a rádióban sokszor vizuális témákról beszélgetni, és ígérjük a hallgatóknak, ahogy mindig. Most is készítünk egy Facebook posztot, meg Instagram posztot a műsorhoz, és akkor oda csatolunk sok képet. Remélem, hogy ebben segítetek, Virág és Gabi, majd, hogy jó kis képeket kapjunk, mert ugye annyira emblematikus a stílusa, és annyira nagyon érdekes egy ilyen finom, nagyon magával ragadó stílus. Elképesztően értett ahhoz, hogy megragadja akár a személyiség, akár mondjuk a fotózott divat témának a lényegét. Meséltek egy picit arról szerintem, mielőtt jobban belemerülünk abba, hogy mi látható majd most az M21 galériában, hogy ő neki hogyan, tehát hogy ő honnan indult, ugye Magyarországon született, de aztán Amerikában kötött ki, és rendkívül kalandos élete volt. Szerintem ez sem mellékes a tekintetben, hogy miként alakult ki az ő művészi attitűdje.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes életű út. Pál Márton édesapja, Szipál Károly, ő egy császári és királyi fényképész volt. Tehát a Szipál Márton gyakorlatilag beleszületett ebbe a szakmába.
3: 1924-ben, csak hogy itt belüljük az időket.
4: 1924. május 6-án született a Szipál Márton, egyébként ő Debrecenben nevelkedett föl, és ott volt ez a művészház, ami egyben stúdiója is volt az édesapján. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Márton, és egyébként a húga, a Maca, aki szintén fényképész lett, ők a művészház, ahol laktak is, alkottak is, így nőttek föl. Napi 24-ben azt hallották, hogy az édesapja vagy dolgozik, vagy a retusőr kisasszonyokat noszogatja, hogy így kéne, úgy kéne. Tehát, hogy ők ebbe belenőttek, és így nőttek föl. Tehát konkrétan anyatejjel szitták magukba a tudást. Annak ellenére, hogy a Szipál Márton minden szeretett volna lenni, csak fényképész nem. Uh-huh. Hát ez egy ilyen nagyon mókás történet, hogy aztán hogyan nem tudta elkerülni a sorsát, hiszen az első műtermét Debrecenben nyitotta meg a Szipál Márton, és utána ment fel Budapestre. A Fotószövetségnek volt egyébként az egyik vezetője Budapesten, a kereskedelmi vezetője, és 56-ban hagyta el kalandos úton Budapestet.
3: De itt kihagytál egy lényeges pontot, a háborút, azért nem semmi pilóta volt.
4: Igen, ő tiszti iskolát végzett, és repülni szeretett volna. Tehát gyerekkorában repülőmaketteket rakott össze, felnőtt korában a tiszti iskolában repülőpilóta kiképzést kapott. Igazi bevetésen szerencsére nem volt, mert mire oda került volna, a sor vége lett a háborúnak. De a képzés az megtörtént. Úgyhogy ennyi, amit esetleg hozzá lehet ez a repüléshez fűzni, de a vonzalma, és ez egyébként nagyon jó, hogy rákérdeztél, a vonzalma repülők iránt mindig is megmaradt. Tehát életében több olyan felvételt készített, amiben vagy repülők jelennek meg, vagy ez a nagyon-nagyon könnyed ruhalibbenéstől kezdve, tehát hogy neki volt egy ilyen vonzalma, ami végigkövette gyakorlatilag az egész életét. Visszatérve egy ezzel a kronológiai sorrendre, tehát Budapest után Los Angeles, Los Angelesben megnyitotta a Sunset Boulevardon a stúdióját, ami egy fantasztikus nagy teljesítmény volt, mert azért ott megkérték az árát, tehát ott tényleg nagy sztárok és fontos nagy emberek dolgoztak, és lett lehetőségük arra, hogy ott nyissanak stúdiót. Tehát bárki nem tudott ott stúdiót nyitni.
3: Hát is elképesztő nevek merülnek itt fel, akiket fotózott, nem? Olyan celebritások, mint John Wayne, vagy Tommy Lee Jones, vagy Leslie Nielsen, és még lehetne sorolni.

0: a sztároknak jó volt a sztárfelvétel, akkor nekünk is nagyon-nagyon jó lesz a sztárfelvétel. És ez a nagyon nehéz kezdetet, ugye minden kezdet nehéz, pláne külhomban magyarként megállni a helyét, tehát ez őt átsegítette, és bejött neki. Tehát
1: ügyes marketinges volt.
0: Igen, és ebbe, és ezt mind-mind magának köszönheti, bár ő azt állította mindig, hogy szerencsé múlott minden. Én azt gondolom, hogy csak szerencsével egy ilyen fantasztikus életutat és ennyi munkát letenni, tehát szerencse az kevés ehhez. Ő egy nagyon szigorú, nagyon keményen megdolgozó ember volt mindenért is. A művészetben nem ismert tréfát, annak ellenére, hogy nagyon könnyed megtűnnek a felvételei, de egy nagyon koncentrált munka morálja volt. Most úgy mondanák, hogy flóba kerülünk, és akkor flóba csináljuk a dolgot, az az igazi fantasztikus teljesítmény. Ő minden egyes felvételét flóba csinálta, tehát egy olyan intenzív koncentráció volt részéről, hogy az a fotó alanyból pont úgy tudja megfogalmazni azt a látványt, ahogy ő szeretné. Egy nagyon határozott elképzelése volt, hogy mi néz ki jól, és ő mit szeretne alkotni, és ezt hogyan szeretné láthatni a nézőkkel, hogy ehhez a szerencse kevés lett volna. Tehát ő megdolgozott mindennél nagyon-nagyon.
1: Visszatérve a kiállításra, ugye egy ilyen nagyon-nagyon gazdag és hosszú életműről beszélünk, amit több szempontból lehet vizsgálni, nézni, és akkor itt most ti azt választottátok, hogy azt a címet adjátok a kiállításnak, ahogy a műsor elején is szó volt róla, hogy divat geometria, illetve hát az alcím az, hogy Szipál 101 fény, élet, örökség, a divat fényei, de hogy divat geometria is, hogy ez a szerkesztettség, matematikai megközelítés is fontos volt számára, azon kívül, hogy a személy vagy a téma lényegének a megragadása. Erről még egy picit meséltek, hogy mit kell tudni erről a divat geometriáról, mint témáról, hogyha a kiállítást meglátogatjuk?
0: Én egy fél mondatot mondanék, aztán átadnám, hogy a Gabi is mondja, mert szerintem mindig izgalmas az, hogyha két kurátor van, és bár egy anyagon dolgozunk, és nagyon-nagyon nagy volt az összhang, de én szerintem az mindig izgalmas, hogyha mind a ketten mondunk ugyanarról valamit, és akkor esetleg a hallgatóknak így összeáll a kép. Én nagyon-nagyon röviden annyit próbálnék mondani, hogy ez a divatgeometria cím arra utal, hogy a képeiben mindig jelen van egy rejtett szerkezet. Tehát a Szipál így gondolkozott, arányrendszerek, és amik neki mindig is fontos volt, és hogy ez a kiállítás azt próbálja vizsgálni, hogyan találkozik ez a nagyon szigorú kompozíció és az egyéni karaktere a modellnek. Hogy válik egy modell nem csak egy tárgyá, hanem egyfajta egy geometria és egy ilyen érzelmi egyensúlyt próbált összehozni a Szipál, és mi ezt szerettük volna megmutatni. Tehát én ennyit szeretnék, és aztán most a Gabi is mond erre valamit, és akkor aztán összeáll, hogy mi is tulajdonképpen ez a divat geometria.
1: Halljuk, Gabi, te mit gondolsz?
2: Egyrészt én hajlamos vagyok azt hinni, hogy a fotográfiának az egyik leglényegesebb eleme a megfigyelés és az odafigyelés. És a megfigyelés az azért nagyon fontos, mert egy kicsit a folyamatosan változó világban a megfigyelés által létrejönnek azok az állóképek, amelyekből aztán ténylegesen megszületnek azok a láthatóvá váló állóképek. És azért kezdtem most ilyen messziről, mert szerintem a Martin életművének egy ilyen nagyon mély árama az ez a megfigyelés és odafigyelés. Szerinte egyébként az egyik legfontosabb emberi kapcsolódás az a beszélgetés. Ez mindig a valamire, azaz a másikra való odafigyelést jelenti. Aki egyébként olyan szerencsés volt, hogy ismerte őt és beszélgetett vele, az pontosan érti, hogy én most mire utalok. És
1: így nagyon ritka a képesség egyébként.
2: Bizony.
1: Főleg a férfiak részéről elnézést. De hogy ez tényleg...

0: hogy ez tényleg ritka ma, meg főleg ma megtapasztalni ezt a valódi odafigyelést egy beszélgetés során.
1: És valószínűsíthető, hogy ezért is jutott el a portréiban ilyen mélyre és ilyen minőségre, mert ezt az odafigyelést tudta beletenni ebbe a kapcsolódásba, vagy ebbe a történetbe. Ami a szerkesztettségét illeti a képeknek, az pedig szintén megfigyelés alapú, én azt gondolom, az az aranymetszésnek az alkalmazása, bár élete végén jött erre rá, és akkor mondta ki, hogy ezen elv alapján dolgozott, de hogyha megnézik a képeket, akkor mindig fellelhető ez a most kicsit egyszerűsítve kétharmad, egyharmad arány, illetőleg minden kompozíciós elemnek az egyensúlyra és a szimmetriára való törekvése, lett légyen az látható tárgy, vagy lett légyen az a hiány. Azaz a éppen semmi nincs a képen, de az pont olyan súllyal van, hogy ellenpontozza a másik oldalát a képen, ami megvan, van valami látható elem, akár a testforma, az íve, a ruharedője, stb. Tehát ő ezzel bánt ilyen hihetetlenül finoman és érzékenyen, és bár egyébként a divatfotóinak egy részénél stértel az erőteljes nagy formák használatával, mégis mindig felelhető e mögött, vagy ebben, vagy emellett az a nagyon, nagyon finom részletre való odafigyelés, amiben nagyon fontos elem hordozódik ehhez a szimmetriához, vagy ennek az arányrendszernek a jó beállításához. És ahogy én szoktam néha mondani, nem csak azt lehet mondani, az ördög a részletekben lakik, hanem az angyal is.
0: De ez milyen érdekes egyébként, ez egy jó mondás, de milyen érdekes, hogy erre az élete vége felé jött rá tulajdonképpen, hogy ő egy ilyen szigorú arányrendszerben gondolkodik, ez valószínűleg annyira ösztönös volt, amikor dolgozott, hogy nem is kellett tanulni, nem?
1: Hát igen, valószínűleg azt történt, hogy akkor mondta ki, tehát nyilván ő ezt tudta, csak nem nevezte, akkor nevezte nevén, meg hát tényleg, amit magával hozott otthonról, az édesapjától, aki elcipelte, nem tudom, amerikai filmekre, és ahogy nézték a moziba a filmeket, akkor folyamatosan mondta neki a világítás és a képkivágás rejtelmeit, vagy hibáit, vagy éppen a klassz dolgait, szóval ő azért éveken keresztül ebben volt, hogy ezt folyamatosan meg is figyelte.
0: Már nagyon pici időnk volt, van, egy percünk van körülbelül, csak röviden még annyit meséltek el, hogy maga az archívum az milyen anyagból áll össze, hogyan jött létre?
2: Az archívum ez gyakorlatilag a Szipál Márton hagyatéka, amiben vannak vintage fotók, vászonnyomatok, negatívok, tehát ez egy hatalmas nagy anyag. Én egy dolgot szeretnék még kiemelni, hogyha szabad, pláne ha rövid az idő, hogy tulajdonképpen miért annyira fontos ma ez a Szipál látásmód, az én meglátásom szerint. Hogy ugye a képek túltelítettségének korában élünk most, és különösen fontos visszatérni ahhoz az egyfajta tudatossághoz, amit a Szipál képviselt a felvételei során, ahol minden vonalnak, minden tekintetnek jelentése van. És ez nagyon, nagyon látszódik minden egyes Szipál képen, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szerep lehet ennek adni a mai világban, pont azért, mert most nagyon nincs semmire időnk, és csak rohanunk, és darálódunk, és darálunk minden. Úgyhogy én különösen fontosnak látom ezt az anyagot ma, amit a Szipál közvetít.
0: Hát köszönöm szépen, ez egy jó zárszó is. Remélem, hogyha lesznek még érdekes, izgalmas kiállítások az archívumból, vagy akár egyéb gyűjteményekből, akkor jelzitek, és akkor tudunk a hallgatóknak is beszámolni róla.
2: Köszönjük szépen, Facebookon és Instán meg lehet követni a Szipált és az aktuális megjelenéseket, úgyhogy akit felizgatott ez a kérdéskör, hogy miért annyira aktuális ma a Szipál, az elér minket.
0: Nagyon jó. Köszönöm szépen, az imént Lajti Virággal beszélgettem, aki a Szipál Márton alapítvány kezelője, és az M21-es Pécsi Galériában rendezett Divatgeometria című kiállítás egyik kurátora, illetve Csizek Gabriella kurátorral is beszéltem az imént, Szipál Márton művészetéről és a kiállításról. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
1: Köszönjük, köszönöm.
2: Május végéig meg lehet nézni a kiállítást, ezt szerettem volna.
0: Ez fontos,
2: elmondani.
0: Köszi, hogy szóltál.
2: Fontos.
0: Igen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm szépen, tehát május végéig még látható a kiállítás. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, a műsor vasárnap 15:35 perckor ismét hallgatható, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
3: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Amikor a munkatársaid elfogynak, nem csak a HR val kudarcot, hanem az üzleti folytonosságod is. A kiégés nem csak állapot, hanem adat. A fluktuáció nem csak jelenség, hanem veszteség. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Social szekció, adatok, megtartási stratégiák és valódi vezetői döntések. Mert a stabilitás nem kedvesség, hanem profit. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
4: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
0: Időjárás jelentés.
8: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatívipari reklámszakmai műsora Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével.
2: És Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával a stúdióban köszöntünk mindenkit, illetve én is köszöntök mindenkit.
1: Én is köszöntelek téged, Gyuri. És ugyanúgy mindenkit, vágjunk is bele, hogy mi lesz a mai műsorban. A műsor második felében Puskás Laura lakberendezővel fogunk beszélgetni, és vele azért, mert meglátogatta Milánóban a Salone del Mobile nevezetű bútoripari és lakberendező marketing csúcs találkozót és óriás kiállítást. Előtte szó lesz arra, hogy Emmanuel Macron vezetésével az EU-ban a 15 éven alatti a közösségi média használatának tiltását fontolgatják. Maradunk még a közösségi médiánál ez előtt is, hiszen a GVH versenytanácsának egyik legutóbbi döntéséről influencerek bírságára fogunk beszélni. 9. alkalommal hirdeti meg a Jeux de Co az Álljon meg egy novellára irodalmi pályázatot. Pik Bordeaux körtúráról is lesz szó, a Pik Szalámi jóvoltából, és Fürdőzével kezdünk, és a Spárral, ugyanis Fürdőzé a legutóbbi Spár aktivitásban, ami egy 35 éves szülinapi nyereményjáték, hipnotizálni próbál minket.
2: Igen, és az utóbbi hetekben nem ez az első hipnotizálós koncepcióra épülő spot.
1: Figyeljék György hangját.
2: Nem, nekem nem volt ilyen célom. Hát a Spár nem most kezdte ugye a 35 éves évfordulós kampányát, hiszen már jól benne vagyunk az évben, de most ugye emeltek a téten, hiszen aki a MySpare applikációt használva beküldi a blokkját és még egyéb feltételeknek is megfelel, az gyakorlatilag egy Dunaparti, budapesti full berendezett lakásért indulhat, ami azért lássuk be, hogy tényleg egy magasra húzott, hogyha egy nyeremény piramisról beszélünk, akkor ennek magasan van a csúcsa ennek a piramisnak, azt kell mondjam.
1: Igen, és nyilván ez, hogy lakás, ez adta a gondolatot, hogy mit lehet csinálni egy lakáskulccsal és egy népszerű gastroinfluencerrel, ebből adódott, hogy a kulccsal hipnotizálja a nézőt, a hipnotizálás az ugye vizuálisan jól megjeleníthető, és kész is lett a kreatív koncepció, és le is lett forgatva a nyereményjátékot népszerűsítő spot. Elégnek érezzük-e ezt?
2: Ha kreatív szempontból nézem, vagy akkor nyilván nem, tehát egy viszonylag egyszerű megoldással állunk szemben, ha viszont olyan szempontból nézem, hogy egy 20-30 másodpercben fölhívja a figyelmet arra, hogy Spár és lakás és Fürdőzé, akkor lehet, hogy szimplán elég. Ugye itt azért az fontos, hogy látni, hogy a Spártól a maga az ingatlan piac elég távol áll, tehát nyilván azért...
1: És a Fürdőzétől is.
2: Igen,
1: tehát... Ez az érdekes dolog, hogy így nem összeillő dolgokat kell összehozni, és itt a kapcsolódási pont az lett, hogy a Fürdőzé tudott egy kicsit játékossá válni, egy kicsit önirónikussá is válni, és egy kicsit szokatlan dolgot csinálni. Ettől működhet ez az aktivitás, amikor működni fog. Térjünk át a PIK-nek a legutóbbi aktivitására, amit a Magyar Természetjáró Szövetséggel közösen szervezett. A kampány lényege az, hogy kiválasztottak 8 olyan túraútvonalat a természetjáró app és a természetjáró weboldalnak a kínálatából. Ezek ugye túraútvonal gyűjtő szájtok és a hozzátartozó app, én is használom, szeretem ezt az alkalmazást különben. Tehát kiválasztottak ebből az alkalmazásból 8 olyan túraútvonalat, amik nem csak hogy látványosak, de menet közben van egy olyan tisztás, olyan földrajzi pont, ahol érdemes megállni, mit enni?
2: Kitalálom Pik szalámi szendvicset?
1: Pontosan így jött össze a kapcsolódás. Szendvicsező pontoknak hívják ezt ebben a kampányban, és szerintem ez eddig egy nagyon-nagyon szép és organikus emlékeztető arra, hogy végül is a szalámi mire van, betegyük a szendvicsbe, és egész nap finomakat falatozhassunk egészen addig, amíg a szendvicseink el nem fogynak.
2: Igen, valószínűleg így a gyerekkorából szerintem nagyon sok mindenkinek megvan az osztálykirándulás, meg a nem tudom, akár csak egy túrázás, vagy akár egy sportnap, amikor úgy előveszi.
1: És ugye amikor vegyes szendvicsek vannak, hogy van Párizs is, meg igen, van a szalám is, és akkor azért a szalám is a menőbb.
2: Tudod, hogy igen, meg ugye hát az zsákba macska is, hiszen ugyanaz a fajta kockás szalvétában van csomagolva. Szóval igen, ezek a pillanatok szerintem sok mindenkinek megvannak, tehát ez a kapcsolódás, hogy túrázás, szendvics, pik, szerintem ez egy tök jó ilyen kvázi első szintű és nem is túl magyarázást igénylő gondolat.
1: Van itt több asset, ami elkészült, ebből az irányaszabad.pik.hu, ez a túraútvonalak a gyűjtő oldal. Nézzétek meg, mert nekem tetszik az a vizuális világ, amit ehhez megálmodtak, amely picikét Minecraftos, picikét ilyen pixeles videójáték grafikás történet, ami nem annyira értem, hogy kapcsolódik ide közben. A szerkesztőség többi tagja felhívta figyelmemet arra, hogy ez nem biztos, hogy az, hanem ez lehet, hogy a keresztszemes, öltéses horgolásnak az ilyen pixelességét idézi fel ez a vizuális világ. Várjuk a megfejtéseket, mindenképpen egyedi és szerethető szép világ, és ezen kívül még készült 3 content, vicceskedősebb videó influencerekkel, Miller Dávid, Pintér Ada, Trill Beatrix, Kemp Zozo és Turai Barna dolgoztak együtt a Crash Content-tel, akik és csináltak ilyen túrázgatós filmeket. Ezeket is meg lehet nézni. Menjünk tovább Jude Law-ra. Ő is szerepel, méghozzá egy új márkát vezet be, ez a Legora AI nevezetű mesterséges intelligencia alapú szolgáltatás, ami gyakorlatilag egy ilyen jogi asszisztensként működik, szerződéseket, mindenféle jogi dokumentumokat lehet vele előkészíteni pár prompt segítségével, és a kampányban Jude Law a főszereplő, ő az, aki így elmagyarázza azt, hogy mit tud ez a szolgáltatás, meg hogy a jogra mennyire kell figyelni, és hogy ő mennyire nem ért a joghoz, de bezzeg ez a Legora AI, igen.
2: Illetve ez egy nagyon izgalmas kapcsolás, mert ugye a jog még sosem volt ennyire vonzó, ez az egyik ilyen állítás, amit látunk ebben a kampányban.
1: És ugye itt arra hívnánk fel a magyar anyanyelvű hallgatóink figyelmét, hogy ugye a Law, a Jude Law nevéből az nem véletlenül jogot jelent, illetve fordítva?
2: Igen. Ugye itt van egy központi filmünk, és vannak ilyen további kisfilmek, amelyek ugye mindig arra épülnek, de alapvetően az egész kampány arra épül, hogy egy ilyen borzasztó önironikus módon szinte egy ilyen behind the scenes-el kezdődik, hogy azt arra kértek, hogy mondjam el, hogy mit tud ez az applikáció, mire jó, nem tudom, szövegezésben, értelmezésben, stb. És azt mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni, és akkor elkezd igen dzsudlósan nézni, vagy akár nem tudom, fölfekszik az asztalra, hogy így tényleg így a közönség szemébe nézzen, és akkor elkezd színészkedni, és ugyanezt a szöveget elmondja a kvázi karakterben. Szóval szerintem egy baromi könnyed, baromi vicces dolog született ebből, és egyébként a többi ehhez kapcsolódó egy-egy funkciót, vagy bármilyen fajta feature-t, vagy inkább azt mondanám, hogy elő kiemelő film, és elképesztő önirónikus, enélkül egyébként szerintem semmit nem is ért volna ez az egész.
1: Igen, van ugye ez a reklámos megközelítés, megfejtés, amikor van egy ilyen igazán sokoldalú hírességünk, sokoldalú és tehetséges hírességünk, ugye van erre több külföldi példa is, magyar példa is, talán egyik utolsó az a National Nederlander rebranding volt Ewan McGregorral, de láttuk ugye még régen
2: Adrian Brody-t,
1: vagy a Concord alapkezelő Csányi Sándor arra a színésszel működött együtt, amikor gyakorlatilag a színészként jelenik meg önironikusan, hogy nem ért ahhoz a szakterülethez, amiben a márka működik, és ebből jön ki egy ilyen izgalmasabb feszültség, ez tényleg egy ilyen nagyon jó önreflektív színészi játékkel, és ez erre a fajta reklámra egy szuper példa, nézzétek meg, be lesz linkelve a podcast leírásba. A következő témánk legelején kell megszólítsalak téged, Gyuri, mert hogy ugye kim vannak a városban össze-vissza a Zsöszödikó City Light helyeken a Kövesd a Galamb plakátok. Mi lesz a Galambbal? Kérlek, mondd el.
2: Hát abban bízunk, hogy ezek a jelenleg nem értékesített plakáthelyek, ezek előbb-utóbb lecserélődnek friss, kortárs magyar novellákra, mert hogy...
1: Mert hogy 9. alkalommal meghirdeti a Zsöszödikó az Álljon meg egy novellára irodalmi pályázatot, május 15-ig lehet küldeni a saját novellákat 3600-4000 leütés terjedelemben, ez egy elég szuper aktivitás, elég jó novellák szoktak születni, a zsűriben Grecsó Krisztián is szerepel, ez biztosítja azt, hogy egy színvonalas megmérettetésről lesz szó. Nagyon gyorsan még beszélünk arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa 38 közösségi média bejegyzés esetében állapította meg a reklámjelleg hiányos jelölését, ez ugye azt jelenti, influencer annak ellenére, hogy kapott valamilyen ellenszolgáltatást azért, mert egy márkát, szolgáltatást népszerűsített, nem rakta ki a poszt elejére, a sztoriban látható helyre a hashtag reklám címkét. Több influencert is vizsgált a gazdasági versenyhivatal, a legutóbbi hír szerint Forstner Csengét marasztalta el, de ő nem kapott bírságot, pénzbüntetést, hanem figyelmeztetést kapott a versenyhivataltól, ellenben a szervező ügynökség, illetve a Lorál és a Sein 4-4-4 millió forint bírságot kaptak. Tessék figyelni arra, hogy bármilyen ellenszolgáltatás ellenében, ha márka szerepel, akkor azt jelölni kell mindenképpen. Utolsó írunk pedig arról szól, hogy az EU-ban is fontolgatják Emmanuel Macron kezdeményezésére a 15 éven alatti a közösségi média használatának tiltását és vagy korlátozását. Nem meglepő ez a dolog, ugye Ausztrália, Görögország, Törökország felül is érkeztek ilyen hírek, Hollandia, Írország vezetői is támogatják ezt a kezdeményezést. Gyakorlatilag azért számíthatunk arra, hogy egy-két éven belül itt lesznek érdekes lépések, aminek nem biztos, hogy minden tini fog örülni.
2: Igen, ez kicsit már lassan olyan, lehet már néha látni ilyen térképeket, hogy akkor most ugye hol milyen age restrictions, vagy az életkori korlátozások vannak, és egyre színesebb ez a térkép, tehát itt a 15 év, 16 év és 18 év, ugye a legelterjedtebb most már a korábbi 13 évhez képesti új kategóriák, és szerintem a világ térképen egyre több helyen bukkanak fel ezek a színek. Nem csak a tinik nem fognak ennek örülni, nyilvánvalóan ez a közösségi média szolgáltatókat, cégeket is újfajta stratégia, meg elgondolás felé vezeti, de ezekről már ugye elég sokszor beszéltünk az elmúlt adásokban is.
1: Folytatjuk Puskás Laurával a Salone del Mobiléről.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Puskás Laura lakberendező, köszöntünk a műsorban.
3: Szia Bence.
1: Laura azért csatlakozott a Rebriefbe, mert egy-két héttel ezelőtt lett vége Milánóban a Salone del Mobile belső építészeti kiállításnak, ha jól mondom.
3: Igen, igen.
1: Amiből mi igazából arra leszünk kíváncsiak, ami marketing kommunikációs, meg rendezvénytechnikai, rendezvényes szempontból izgalmas lesz, de előtte még mondjál három mondatot a Salone del Mobiléről, csak hogy így az emberek el tudják helyezni fejben, hogy ez egy milyen jelentőségű rendezvény.
3: Igen, a Salone del Mobile Milánó kiállítás minden évben Milánóban kerül megrendezésre, és idén április 21 és 26 között rendezték meg. 1961 óta rendezik meg, és két évente változik a témája, ilyen ciklusonként. Idén a fürdőszoba és a konyha volt a fókuszban, tavaly pedig a világítás technikai brendek.
1: És így jelentőség szempontjából ez egy észak-olasz rendezvény, vagy inkább egy ilyen regionális dolog, vagy európai, tehát hogy kb. Hogy láttad, milyen távolról vonzott érdeklődőket és márkákat ez a kiállítás és expo?
3: Abszolút világszintű, nemzetközi, és tényleg a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb bútor és design ipari eseménye.
1: Ez elég izgalmasan hangzik, de nekem még izgalmasabban hangzott az, amit mondtál, amikor készültünk erre a mai beszélgetés, hogy ez már igazából nem is egy termékkiállítás, nem is egy ilyen klasszikus expo, vásár, hanem térbe fordított reklámkampány. Mi volt az az élmény, vagy tapasztalat, vagy látvány, ami téged oda vezetett, hogy ezt mondjad?
3: Igen, a térbefordított reklámkampány alatt arra gondoltam, hogy ezek már nem csak bútorokat bemutató standok vagy installációk, hanem ezek egy ilyen komplex, koncepcióvezérelt élményterek, amiket itt létrehoznak. Ezekben a terekben már a bútor maga vagy a termék az csak egy eszköz, és inkább az élményre, a márkaidentitásra, egy ilyen életérzésre törekednek a kiállítók.
1: A termékek akkor nem is olyan fontosak? Vagy igazából mi lehet a cél, mi lehet a gondolat ezek mögött, az élményterek mögött? Miért csinálnak ilyet?
3: Dehogy nem, abszolút fontos a termék, és vannak olyan brendek, akik itt mutatnak, itt debütálnak új termékeket, de inkább ebben a vizuális zajban már az a fontos, hogy ki tudjanak tűnni, és egy világot építsenek, egy márkaidentitást.
1: Említetted, hogy vizuális zaj. Szerinted miért éri meg ezeknek a márkáknak, hogy igazából a versenytársaik márkazajába települnek be, és ebbe fektetnek bele nagy eszközöket, hogy itt megpróbáljanak kitűnni?
3: Igen, ez inkább egy hosszú távú befektetés, tehát nem egy azonnali eredményhoz, és nem egy termék sales, hanem ez egy hosszú távú gondolkodás, hogy a brandet, a márkákat pozícionálják, és egy sajtóvisszhangot kapjon egy-egy stand vagy installáció, tehát inkább erre törekednek, illetve amit szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy egy kontakt és adatgyűjtés is történik itt, mert például a kiállításokon maga a standokra úgy lehet csak belépni a legtöbb standra, hogy a badge-nek a QR kódját beolvassák, és ezzel abszolút azonnal azonosítják, hogy konkrétan az egy lakberendező, egy gyártó, vagy egy viszonteladó, és ezzel ugye kontaktokat gyűjtenek be, és utána folyamatosan küldik a hírleveleket.
1: Ezek szerint neked is utána nyúltak azóta,
3: abszolút,
1: hogy
3: abszolút, kapom azóta a leveleket tele a postalád.
1: Reméljük, hogy azok is legalább olyan jók, mint amilyen a kiállítás volt. De egyébként említetted ezt a kontakt leadgyűjtési funkciót. Szerinted, amikor ezek a márkák megterveznek egy ilyen kitelepülést, akkor milyen más marketing funkciókat próbálnak meg ellátni? Említetted a leadgyűjtést, a kontaktokat, említetted azt, hogy ez legyen sajtókompatibilis. Ezeken a funkciókon, gondolatokon, tervezési szempontokon menjünk egy picit végig.
3: Magára a stand tervezésre is gondolsz? Tehát a megjelenési tervezésre, vagy a stratégia?
1: Ami ebbe az egész investícióban benne van, így van.
3: Hát például a stand tervezésnél fontos, hogy legyen egy ilyen hook, amivel megragadják egyből a figyelmet, mert fontos itt kiemelni, hogy például ez a 3 másodperces szabály, hogyha sétálok a pavilonok között, akkor azonnal meglátok egy standot, és megragadja a figyelmem, és oda betérek.
1: Akkor ez nem csak a in-stream YouTube reklámokra igaz.
3: Igen, nem csak arra.
1: És például milyen jó példákat láttál erre, vagy jó gyakorlatokat?
3: Konkrétan, ami most eszembe jutott, volt egy ukrán bútormárka, a Wow Furniture, és ott volt egy nagy citromsárga fal, és függőlegesen installálták fel a székeiket, és ez azonnal így megragadta a figyelmemet, oda is mentem, és nagyon okos döntés volt, mert volt alatta egy ugyanaz a székből egy normál használatban kiállított szék, és rá lehetett ülni, és fotózkodni lehetett. Tehát például ez az Instagram kompatibilisság, vagy ez a fotózhatóság is nagyon fontos volt. Egy másik jó példát is láttam, ami az idei kedvencem lett, ez a Fisher & Paykel-nek a standja. Ez egyébként egy új-zélandi márka, otthon és konyhai gépeket tervezés gyárt, és ők abszolút ezt az erdőszerű, természetközeli, emberközpontú standot jelentették meg, ami egyébként a fő üzenetük is a magának a márkának. És itt ez egy nagyon zárt stand volt, abszolút ezt az erdőszerű látványt hozta a körbe, a falakon, egy ilyen függönyszerű, erdőmotívumos dekoráció volt.
1: Az az érdekes nekem, hogy csupa olyan dolgot mesélsz el, ami tényleg nem szól termékekről, hanem csupa élményről.
3: Élmény.
1: Nagyon élményszerű dolgokat mesélsz. Van-e esetleg termékkommunikációra jó példád?
3: Ez abszolút az, igen. A Fisher & Paykel-nek a kommunikációja. Itt maga a termékek, azok be voltak integrálva. Tehát ez az erdőszerű élményben voltak ilyen fa installációk, és abba volt beintegrálva például a sütő. Tehát először úgy hirtelen észre se vettem, hogy most itt milyen terméket is fogok megnézni, és például erdőillat volt, madárcsicsergés, és ami nagyon hozzáadott nekem így az élményhez, hogy hostessek teát kínáltak kézműves kis kerámiából, és ez abszolút így elcsendesített, lelassított, és hozzáadott ez a teaszertartás az élményhez.
1: Már hálás voltál ennek a márkának.
3: Abszolút.
1: Mit gondolsz, hogy szerinted ez az egész inkább egy ilyen B2B kommunikáció, ami kereskedőket, véleményvezéreket céloz, vagy ez a Salone del Mobile, ez alkalmas a fogyasztók közvetlen megszólítására is?
3: A Salone del Mobile Milano kiállítás abszolút B2B fókuszú, még mindig, én úgy gondolom, és ez így a láthatósági szabályban is, vagy rendszerben is jól látszik, mert az első 2 nap a sajtó és a szakma látogathatja csak a kiállítást, és a többi nap is jellemzően a trade visitorok, a viszonteladók, a gyártók és lakberendezők látogatják, és az utolsó 2 nap nyílik meg a B2C, így a nagy közönség felé.
1: Egy dologról nem beszéltünk még, márka kollaborációkról. Egy vagy 2 jól eltaláltat, vagy inspirálót láttál-e, vagy ez itt kevésbé jellemző?
3: Abszolút láttam idén is ilyen kollaborációkat, nagyon jellemző. Például a Smeget emelném ki, ők jellemzően szeretnek együttműködni más márkákkal. Idén például a Porsche-val mutattak be a standon egy együttműködést, és a Smeg egyébként konyhai eszközöket gyárt, és így a Porsche-nak az életérzése, érzelmi világa, formavilága jelent meg egy például egy hűtőn és kávéfőzőn.
1: Nem igazából csak egy ilyen fölározás stratégia?
3: Picit lehet, de egyébként abszolút hozta ezt az érzést. Egyébként volt a Disneyvel is együttműködésük korábban, a Fiat 500-assal, például ki volt installálva egy Fiat 500-as italhűtő, és a Fiat 500-asnak a motor háztetője volt kvázi az italhűtő.
1: Laura, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a Rebriefbe.
3: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: Bízom benne, hogy egy év múlva újabb hasonló élményekről tudsz majd beszámolni nekünk. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, a Rebrieffel egy hét múlva ismét jelentkezünk, addig viszont folyamatosan nyitva van a Spotify-on a podcast csatornánk, az összes eddigi epizóddal, adással. Szép hetet, további jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli. Szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en fél öt múlt néhány perccel, csütörtök délután, nyilván akkor ez a földgömb rovat ide, és kezemben van a márciusi-áprilisi szám, és Telbisz Tamás a telefon van a másik végén, geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára. Szerbusz Tamás, jó napot neked még egyszer.
2: Szerbusz András, üdvözlök mindenkit én is.
1: Na hát akkor én azt mondom, hogy vagy kérdezem, hogy miért mentél jégre, vagy jég veled, mindenféle jópofa cím jutott eszembe, vagy szerintem jópofa. Persze a te megfogalmazásod a földgömbben komolyabb, egy kis jégtektonika. Idézzük föl a telet?
2: Igen, hát ugye nyilván ezt persze még abban a lendületben írtam meg, amikor ott voltunk a tél után közvetlenül. Ugye ez egy kivételes tél volt az elmúlt teleket tekintve legalábbis, hogy befagyott a Balaton, a Velencei tó, meg más állóvizek is, és lehetett igen kocsiázni. Én ezt régebben is mindig szerettem, és sok évig nem volt erre lehetőség, és akkor most végre újra volt, úgyhogy hát én is amikor lehetett, akkor mentem, voltam Velencei tavon is, Balatonon is ezen a télen, és hát nagyon érdekes jelenségek voltak, úgyhogy ezekről írtam a földgömbben.
1: Igen, hát és ezeket természetesen fotókkal dokumentáltad, és az ember ilyeneket lát ott a tavon, amikor szerencséje van, és éppen olyan tél van, de hogy ez pontosan micsoda, vagy hogy alakult ki, az most ebből a cikkből, ez nagyon jól, és nagyon szakmaian természetesen kiderül. Kezdjük akkor egy kis fizikával, vagy mivel gondolod?
2: Igen, azt hiszem, hogy az egy jó kezdés lesz, én is a cikkben azzal kezdtem. Ugye, amiket vizsgálunk, vagy ami érdekes, hogy hát ez a jég, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ilyen tükörlap az egész jég, aztán az ember megy bárhova szabadon, hanem hát aki volt ilyen természetességeken, azt tudja, hogy ezekben vannak mindenféle repedések, ugye, rianások, ezt ugye a közvélemény is gyakran használja ezt a szót. A jégnek az állaga, minősége is nagyon-nagyon különböző lehet. És akkor kezdjük valóban fizikával. A lényeg az, hogy mégis hogyan fagynak be ezek a tavak. A mi éghajlatunk, hogy ugye nyáron meleg van, tehát ugye 20 foknál melegebb, télen pedig ugye 0 fok körüli vagy az alatti hőmérsékletek vannak, és az, hogy a kettő között van, bár az aljához közelebb van 4 fok. És a víz az egy nagyon különleges anyag, mert a víznek 4 fokon a legnagyobb a sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy ha a nyári melegbe elkezd hűlni a tó vize, akkor ez a 4 fokos víz, ez lemegy az aljára, mert az a legnehezebb, legsűrűbb, és akkor helyet cserél. És akkor ez így zajlik addig, amíg egészen a fenekéig nem lesz 4 fokos a víz, és akkor utána viszont már nincs ez a helycsere, hanem ami utána tovább tűl a vízben, akkor az a felszín közelében csak elkezd 0 fok közelébe menni, az már ott gyorsan megy az a része. Tehát igazából ez a nehéz, hogy a 4 fokra lehűl az egész tóvíz, és utána a felszín, amikor már 0 fok közelében van, és tényleg bejön egy hosszabb ideig tartó, mondjuk egy hetes tartós fagy, akkor az a felső rész az már elkezd jó erősen fagyni.
1: Igen, és akkor ez hártyásodik, aztán vastagodik a jég nyilván. Én a Velencei tavon élveztem ezt fantasztikus gyerekkorom, amikor akkor még gyakrabban befagyott, és ott alatta lehetett látni az élővilágot, ahogy jönnek, mennek lassan, vagy hát a halak, ugye minden lehúzódik, és ott lenne a néhány centis jég alatt lehetett látni, hogy mozog a világ, és a szépen fagyott be, akkor gyönyörűen áttetsző volt. Hát igen, ugye az élet az ott zajlik, ugye a jég alatt nyilván.
2: Igen, tehát ugye ezért van az, hogy miközben a felső rész befagy, alatta még ugye megmarad a víz, ráadásul maga a kialakuló jég az egyfajta hőszigetelő réteget is képez, tehát az pluszban nehezíti az alsóbb részek befagyását. Ettől függetlenül, tehát nyilván olyan helyeken, ahol még tovább van és nagyobb hideg, mint nálunk, ott ez a befagyás megy aztán tovább, és akkor több 10 centit, fél métert, akár métert is befagyhat, de nálunk ez azért már nem szokott előfordulni a legnagyobb teleken sem, tehát hogy ilyen, mondjuk ilyen 10-20 centis jég az már elég jó, ugye szoktak ilyet mondani, hogy a biztonságos kocsázás, hogy 10 centis jég kell, de ugye ezt is azért mindenkinek mondom, meg mindenki tapasztalhatja, hogy az nem úgy van, hogy a 10 centi, akkor az egész mindenhol 10 centi lesz, hanem hát lesznek benne különbségek, és ugye amiről a cikk leginkább szól az, hogy hát az ilyen repedésekkel mi történik a jégben. Mert hogy ha már kialakult a jég, akkor utána az is elkezd hűlni, tehát hűl az idő, akkor a jég is összehúzódik. Ebben a szempontból már úgy viselkedik, mint más idézőjelben rendes anyagok, és akkor ez a hűlő és emiatt összehúzódó jég, ebben repedések jönnek létre. Úgy van egyébként a vulkáni kőzetekkel is, amikor láva megdermed, akkor ugye megszilárdul valahogy, de utána még továbbra is hűl, összeudódik, és ezért kirepedezik. Ugye a vulkáni kőzetek, a lávák azok ilyen szép hatszöges formákban repedeznek, a jégre ez nem jellemző, tehát jégben ilyen hosszati nagy repedések nyílnak ki, és akkor ezek lesznek a rianások. De most egy nagyon érdekes dolog, amit egyébként az az érdekes, hogy nem nagyon sokat olvastam a szakirodalomat, de az ember kimegy a jégre, akkor meglátja, hogy amikor ezeknek a rianásoknál ugye megjelenik a sima víz, akkor utána az is befagy, hogyha elég hideg van. De azon már csak egy ilyen kis vékonyabb jégréteg alakul ki, ilyen 1-2 cent is, és akkor az az érdekes, hogy amikor a jégnek a hőmérséklete változik, és a jég hőmérséklete kicsit elkezd nőni, de azért maradunk 0 fok alatt, akkor a jég tágulni fog. Tehát ugye kinyílt a rianás, de aztán a rianás visszacsukódna. De ha közben a rianás vize is befagyott, akkor az összecsukódás úgy lesz, hogy azzal ott valami történik.
1: Nem szintben van.
2: Igen, tehát akkor felpúposodik, és akkor lesznek benne ilyen nagyon szép gyűrődések, amilyeneket egyébként a kőzetekben is megfigyelhetünk, csak a kőzeteknek a gyűrődései azok ilyen nagyok, tehát azok ilyen több 100 méter magasságra fölemelkednek, felpúposodhatnak egy ilyen hosszant irányban. A jég esetében ez mondjuk csak ilyen néhány 10 centisre púposodik föl. Tehát az az érdekes, hogy a jég, amire azt gondoljuk, hogy ilyen nagyon kemény, nagyon szilárd anyag, az mégis képes így meghajolni. Hát egyébként a kőzetekre is azt gondoljuk, azok nagyon szilárdak, azt mégis képesek azok is gyűrődni. Úgyhogy ez egy ilyen meglepő dolog, de aztán ezt csak egy ideig bírják, és ha sokáig zajlik, akkor egy idő után el fognak törni, és akkor ezenek a felpúposodó rianás kitöltő jegeknek, mondjuk így, hogy ezek redő bontozatok, azoknak aztán eltörik a közepe, általában leginkább ott a legnagyobb a feszültség benne, eltörik, és akkor ilyen két oldalt, ilyen ég felé meredő ilyen redőszárnak alakulnak ki belőle.
1: Redő boltozatok, redőteknők, és ha mondom, a fotók a földgömbben fantasztikusak hozzá, és végül is azért egy kis jégtektonika, ugye, mert ez most, amikor egy-egy ilyen képet látunk a jégen, amikor ezek összecsúsznak és így fölpuposodnak, az tulajdonképpen leképezi azt, hogy egyébként, ami a nem tudom, a földrészekkel történt annak idején, úgy, ugye, vagy valamilyen repedés mellett, ahogy ezek az alapok ugye összecsúsznak, kicsit vagy nagyon.
2: Hát igen, a földrészekkel történik, illetve azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen redőboltozat, amit így a föld ilyen nagy felszínformaként megfigyelünk, azoknak a magassága mondjuk ilyen 100 méteres nagyságrend, keresztirányban néhány kilométeresek, hosszirányban pedig néhány 10 kilométeresek. Tehát nem egy egész földrészsel történik egy ilyen nagy gyűrődés általában, hanem azonban ilyen kicsik, és akkor egymás mellett van a sok-sok gyűrődés. Tehát mint egy szőnyegnek a redői, úgy kell ezeket elképzelni. És hát az a nagyon szép, hogy ez a jégben itt akkor pár nap alatt étszerűnek ezek a formák. Ha kicsiben is, de nagyon jól modellezik azt, ami a valóságban a kőzetekkel történik.
1: Egy kicsit még a Titanicról is emlékezzünk meg, mert azért az is lehetne egy ilyen fejtörőben egy 5000 forintos kérdés, hogy miért úszik ugye a jéghegy, és miért csak néhány százalék látszik ki belőle.
2: Igen, tehát az előbb már beszéltünk ugye arra a különleges tulajdonságról, hogy 4 fokon a legsűrűbb a víz, viszont még egy érdekessége van a jégnek, ami más anyagokkal általában nem így történik, de a jégnél az történik, hogy amikor vízből jég lett, tehát a fagyás bekövetkezik, akkor úgy alakul ki a jégnek ez a kristályrácsa, hogy annak kisebb a sűrűsége, mint a vízé. Nagyjából 10%-kal lesz kisebb, tehát azt mondjuk ugye, hogy könnyebb. Márpedig ugye az úszásnak az a lényege, hogy aminek kisebb a sűrűsége, mint az adott folyadéké, az úszni fog a tetején, de úgy, hogy azért valamennyire belemerül. Ez a 10% sűrűség különbség, ez pont azt jelenti, hogy ugye egy jéghegynek a 10%-a áll ki a vízből, és a 90%-a pedig a víz alatt van, tehát a titanok ilyen értelemben kerülhet ide, hogy ugye találkoztak a jéghegyen, aminek csak egy kis része állt ki, és a lent lejjebb sokkal nagyobb volt, és amúgy is sötét volt, meg köd volt, és nem tudták kikerülni, neki mentek.
1: Ugye beszéltél a rianásról is, meg amikor ugye reped a jég, és annak fantasztikus hangja van, és az végig zúg, vagy végig süvít tulajdonképpen a Velencét, vagy a Balat, amikor egy komoly rianás van. Ennek az oka az, hogy ezek a jégtáblák megrepednek, eltörnek, vagy összecsúsznak?
2: Ez ennek konkrétan a szétrepedés az oka, tehát akkor van ez a rianás. És ugye az pedig azért van, mert ugye amikor még a hidegen belül is elkezd hidegebb lenni, és akkor összehúzódik a jég. Tehát magától a szétrepedéstől van ez a rianás hang. Az összecsúszás az általában lassabb, meg akkor van ugye ez a felpuposodás, felgyűrődés. Akkor is aztán ugye eltörhet valamennyire, de az nem szokott ilyen hangjelenséggel együtt járni.
1: A hallgatókat nem vitted ki a jégre, mikor mentél? Mert tényleg, milyen izgalmas, hogy egy geográfus mit lát, meg minek a leképeződés lát, mit tud megfigyelni, mit tud dokumentálni.

0: és kollégákkal beszélgetünk erről, tehát hogyha én azt mondom, hogy hallgattunk, hogy jön a jégre, és ott ne hagyj Isten, bármi baj történik, akár csak egyszerű baj, hogy elesett és eltörte a térdét, lábát, akkor kérdés, hogy ki a felelős, tehát hogy lehet ilyet csinálni, de kellő megalapozásra vagy, szóval nem olyan egyszerű. Úgyhogy igazából vetítem ezeket a képeket, sőt megsugom, hogy egy-kettő van itt most a földgömbben, és amit nem az idei téren csináltam, hanem még korábbi befagyásoknál. Tehát vetítem ezeket a formákat, amikor a kőzetek hasonló formáiról tanulunk.
1: Jó, hát csak azzal gondoltam, hogy egy-egy ilyen szakmai terepgyakorlat, az mindenképpen veszélyes üzem. Hát teljesen mindegy, hogy hova mentek, bokros cseppére, vagy hegytetőre, vagy jégre. Szóval veszélyes üzem, na, a geográfusoké, meg az egyetemistáké is, ez biztos. Van hát, még?
0: Nem? Úgy veszik, van értelemben, van, igen, igen. Van egyfajta veszély, de azt gondolom, hogy
1: ezt vállalni kell.
0: Egy átlagos ember, aki szeret túrázni, akkor az hasonló veszélyekkel néz szembe, tehát azért nem is szeretném ezt.
1: Nem. És van még egy cikked a földgömbben, csak a címét mondd meg a történetet, aztán majd legközelebb erről beszélgetünk, vagy 2-3 hét múlva.
0: Igen, a címe az, hogy kőgazdag Kazbegi. Hát ez rövid magyarázatként azért annyit fűzök hozzá, hogy a Kazbegi az a Kaukázus keleti részének a legmagasabb hegye, 5050 méter magas, kőgazdag pedig az, hogy nagyon sokféle kő van ott arra felé, és hát erről írtam a másodikat, ami ugyanebben a földgömb számban jelent meg.
1: Jó, de legközelebb személyesen gyere, mert mióta nem beszéltünk, azóta én is begyűjtöttem egy-két kőzetet, és szeretném, ha megnézni, de most tényleg ez jó apropó lesz arra, hogy kőgazdag Kazbegiről beszélgessünk, és én is megmutathassam neked a magángyűjteményemet itt a stúdióban, jó, Tamás?
0: Ennek nagyon örülök, hogy a stúdióban van egy ilyen magángyűjtemény, csak nagyon szívesen megyek.
1: Nem, itt nem itt van, de majd behozom akkor arra rövid időre. Nagyon szépen köszönöm. Telbisz Tamással beszélgettem.
0: A geográfus,
1: az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára, egy kis jégtektonika, így április végén, május elején gondoljunk erre vissza, amikor a jégkockák csörömpölnek majd egy jó koktélban. Köszönöm szépen, Tamás!
0: Köszönöm szépen én is!
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú közvetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer.
0: Időjárás jelentés.
6: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és esőzápor néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa pénteken. Léderer Fruzsina van itt a stúdióban, a Digital PR társtulajdonosa, és szokás szerint Csiklós Bence, a PIK tanácsadója, és PR-ral foglalkozunk, digitális PR-ral a fintechben. Hogy kerül a csizma az asztalra? Ez egyáltalán szokatlan kérdés, ez vagy furcsa kérdés ez?
2: Nem, egyáltalán nem. Bennem igazából az merült fel először, hogy a digitális PR az mint egy gyűjtőfogalom, de hogy nektek ez a cégeteknek a neve is, úgyhogy itt emögött van
1: teljesen
2: valami...
1: autentikus a Fruzsina.
2: Igen, van valami trükk, vagy valami stratégia ennek a háttérében.
3: Mindig minden mögött van valami trükk. Nekem a társam, ő SEO-ból jön, ő nagyon, nagyon erősen SEO-orientált, és azt mondta, hogy itt nem lehet szórakozni azzal, hogy legyen valami vicces ügynökségnév, vagy valami figyelemfelkeltő logó. Itt úgy kell hívni, hogy digital PR, mert az jól SEO-zható. És ha valaki most rákeres arra, hogy digitális PR, akkor hát elég elöldob fel minket az első két-három találat között.
1: Kell még magyarázni, ez mit jelent? Nyilván kell, mert most például megfogod.
3: Kell, és az a durva, hogy minket megkereső ügyfelek nagy részének még úgy is el kell mondani, hogy mi a PR, a marketing, a digitális PR, a SEO között a különbség, illetve az összefüggés, hogy ők egyébként ezt a szolgáltatást keresik kifejezetten, de csomószor nem tudják, úgyhogy ezt még azoknak is magyarázni kell, akik keresnek ilyesmit, hát még annak, aki nem keres.
1: Igen, de ez történelmi dolog. Azt akartam kérdezni, hogy milyen generációkban merül fel ez a kérdés, hogy mikor kell magyarázni, és mikor nem, hol van a határvonal?
3: Szerintem nincs is határvonal, nincs? Tehát mindenkinek még egy kicsit el vannak bizonytalanodva abban, hogy mi a marketing és a PR között a különbség.
1: Ez és már régóta így van, és ezt a sajtóval meg mindennel összemosták, mindig is így van. Amióta, nem tudom, kapitalizmus van újra Magyarországon, vagy nem tudom, ezt most hogy hívjuk, igen.
3: És akkor ráadásul még betesszük mellé ezt a digitális, na akkor a teljes a káosz.
1: És akkor a fintech szektorral ezt az egészet így megfűszerezzük, ugye?
2: Igen, abszolút. Én szerintem amúgy nem is fejtettük ki, hogy mi is ez a SEO pontosan, ugye ez a, lehet, hogy aki nem tudja, ez a Search Engine Optimization, vagyis amit ugye a Google dob fel, az egyéb keresőmotorok a keresés után, viszont ugye a fintech szektor kapcsán, meg a tech szektor kapcsán úgy unblock, ami érdekes, hogy amilyen gyorsan fejlődik, ugye nem csak a fintech szektor, de az AI technológia is, és így kezdi szépen lassan kiszorítani a SEO-t, és helyette jön be a GEO, így szép magyarosan, ami ugye a Generative Engine Optimization, és ami ugye a különböző AI platformoknak a kereső motorjára való optimalizálást jelenti, és hogy ezzel kapcsolatban te hogy látod ezt a tendenciát, hogy ez már itt van, a SEO-nak vége, vagy egymás mellett fog ez így
1: tehát működni? A kereső optimalizálást meghágta a mesterséges intelligencia. Ezt én így próbálom lehúzni a földre, ugye? Tehát amit nagyon jól kitaláltak, és nagyon jól működött már, az most félig meddig már kuka, mert az egészet felülírja ez a történet.
3: A SEO az még kell, mert amíg mondjuk például
1: a társad is SEO-ból jött.
3: Igen. De tényleg nagyon szépen elkezdte kiegészítgetni a GEO, ahogy ilyen szépen magyarosan mondjuk. Azok a statisztikák jelenleg, hogy például a 20 évesek, ők már nem is keresgélnek annyira a Google-ban, egyből minden kérdésüket beírják a mesterséges intelligenciába, ezért most már nekünk is muszáj azokat a márkákat is bevinnünk. Tehát el kell kezdenünk optimalizálni az AI kereső motorjaira, mert sajnos adaptálódnunk kell ehhez, hogy most már egy csomóan nem csak a Google-t
1: használják. Tehát két ligában kell játszani.
3: Így van.
1: Tehát bármilyen termékről van lassan szó, sőt biztos, hogy most már igen, azt két módon kell tudni eladni.
3: Így van. Viszont maguk ezek a backlinknek nevezett linkek, amik bekerülnek cikkekbe, és oda irányítanak bizonyos, például az ügyfeleknek az a weboldalaira, ez mind a kettőt egyszerre tudja segíteni. Tehát és rengeteg olyan stratégia van egyébként, amit ki lehet alakítani, ami SEO-ra meg GEO-ra is jól használható. Az a lényeg, hogy mindenféleképpen adatvezérelt legyen, és hogy valid oldalakon jelenjenek meg például ezek a megjelenések. Tehát, hogy még a klasszikus PR pont emiatt nem tud egyszerűen meghalni, hála az égnek, és emiatt nem kell, nem tudom feltétlenül most nekem mocsázót nyitni hamarosan, mert még mindig számít az, hogy mennyire elismert és valid oldalakon hoznak le híreket, hova kerülnek itt cikkek, interjúk, adatvezérelt anyagok, szóval, hogy ezt így kombinálni kell.
1: Eddig csak az volt a lényeg, hogy gyorsan jöjjön, elsőnek dobja föl, és sokszor.
3: Nagyjából.
1: És most már akkor a validáció az legalább ennyire fontos lesz. De pont abban a világban, amikor azt se tudjuk, hogy hány ujja van a képen.
3: Igen,
1: ez a piszok igen. Nehéz, nem?
3: Igen, és az sem mindegy, hogy milyen domain authority van az oldal mögött, tehát hogy mennyire erős maga az oldal, ezt nem is tudom, hogyan lehet így köznyelven szépen megfogalmazni, mert itt az a cél, hogy minél erősebb ilyen DA-vel rendelkezik egy oldal, annál hitelesebb is lesz, és az a célunk a SEO-val, hogy ezt
1: toljuk fölfele. Ez egy certifikát kvázi, vagy nem
3: nagyjából.
1: Tudom,
3: tehát ugye
1: egy ilyen legenda, vagy mi brand.
2: Tehát, ugye a SEO-nál ott elsősorban alapvetően a kulcsszavak erőssége, a backlinkek számítottak, és akkor az alapján dobta ki a minél jobb helyeken a találatot a Google. Ugye az AI keresőknél viszont sokkal fontosabb a megbízható, hiteles tartalom, ugye, aminek erős a domain authority-e, és itt egy fun fact például, amikor én ugye az újságírás mellett ugye tanácsadói feladatokat is csinálok, piackutatok, és amikor ilyen feladatoknál egy-egy fintech témában állítok össze anyagokat, akkor már nem egyszer dobta fel nekem a ChatGPT a saját cikkemet a fintech.hu-ról. Kicsit megmelengedte a szívemet, hogy akkor jó volt ez, amit írtam, úgyhogy itt tényleg az AI platformoknál már sokkal erősebben számít a megbízható tartalom, mert ugye kontextusában nézi az egész szöveget, és akkor az alapján ad egy, hát nem csak linket, mint a Google, hanem egy kontextusba helyezett megfejtést.
1: Hogy vártak benneteket, itt a hírszerkesztő kollégák polemizáltak azon, hogy hát vannak ilyen klasszikus hírforrások Magyarországon, amin néha hülyeséget ír, és miután ilyen nagyon erősen be van ágyazva, ha ő leírja a hülyeséget, akkor az 10 percen belül mindenhol ott van. Ettől a mesterséges intelligencia az készpénznek veszi. Tehát ebben a világban, ebben a folyamatban, most mondjuk a fintech szektorban, most az a kérdés, hogy miért van szükség digitális PR-ra a fintechben, hogy ez volt a felütés. Ezt hogy lehet kiszűrni? Hogy lehet megszűrni? Hogy lehet itt ebben rendet vágni?
3: Pont emiatt nem fog minket tudni szerintem lecserélni minket PR-osokat a mesterséges intelligencia, mert még mindig a social háló számít a legjobban, az, hogy kivel milyen kontaktban vagyunk, mennyire gyorsan tudjuk javításokat kérni, hogy igen, az, hogy azért utána néznek a tényeknek az újságírók, tehát hogy szerencsére ők is még azért saját kútfőből írják a cikkeket, és nem csak egy AI-jal megiratják. Tehát, hogy itt azért ez a kontroll még mindig a PR-osok és az újságírók kezében van, hogy hülyeség ne menjen ki, ha viszont kimegy, akkor meg gyorsan a módosítás történjen meg.
2: Mondtad, hogy az AI nem veszi át a PR-osok szerepét egyelőre, de azt hogy látod, hogy az AI agenteknek a fejlődésével, például hogy a Bitget-nél maradva, ugye van a Bitget ügyvezetőjének, Gracie Chan-nek már saját digitális avatárja, és már egyre több cégnek vannak ilyen digitális CFO pénzügyi vezetői, akik így át tudják venni bizonyos feladatokat, meg tudnak velek az emberek is interaktálni, és hogy egy ilyen digitális PR ügynök a jövőben tud-e majd kontaktálni más cégek digitális PR ügynökeivel, és bizonyos feladatokat így elvégezni.
3: Nagyon remélem, hogy ez még arrébb van.
2: Nagyon arrébb van.
3: Igen, mert akkor viszont el kéne kezdenem gondolkozni a kávézó vagy macsázó nyitásán nagyon gyorsan, és azt nem
1: szeretném. Nagyon beégetnek ez a macsázó, nagyon beégettek ez. Lehet, hogy legközelebb, mikor jön a frizs, akkor már ebben a sapkában is jön egyébként. Jó, de mi az, amit tud, mi az, amit nem tud? Akkor a digitális, meg a nem digitális PR.
3: A kreatívan gondolkozni még nem tud az AI, szóval, hogy emiatt fontos a
1: régi. De miért? Hát tud zenét írni, meg tudja írni az új
3: Beatles
1: számot.
3: Hát de
1: azt miért? Azt a 5000 Beatles, csak kérdezem, én nem, de Isten más, hogy téged lecseréljelek egy apat, nem, de érted, hogy mit mondok, könyvet, verset, bármit, festményt, Beatles számot, mindent ír már, miért nem tud egy öknyomorult kampányt megoldani?
3: Vannak egyébként tök jó ötletei az AI-nak, az nem tagadom, hogy mi is szoktunk például egy-egy kampányhoz a saját ötleteinket megmutogatni az AI-nak, és akkor elmondani, hogy szerinte hogy megvalósítható, tegyen még hozzá inputot, stb. Turbozza. Ilyenekre szuper, de hogyha csak úgy állok oda, hogy én most, mit tudom én, a Trendefemet képviselem, találj ki neki egy jó PR kampányt, akkor azért még annyira nincs megtanítva szerintem, hogy kreatívan is tudjon gondolkozni, illetve a szociális hálója még nincs meg az AI-nak, mert hála a GDPR dolgoknak nem tudja például az újságíró kontaktokat se lehívogatni, tehát nekünk organikus kontaktokat kell felépíteni, és a meglévő kontaktjainkkal megbeszélni a megjelenéseket, a kampányokat, az interjú szervezéseket, tehát hogy ezeket még teljesen hagyományos módon
1: időzítés végezzük. Például az is fontos, nem?
2: Igen, meg igen. Ezek, ugye itt ezek nagy nyelvi modellek, tehát itt nagyon széles a tudásuk, de például mondjuk egy adott cégnek specifikusan arra vonatkozóan kevés tudása van, tehát ahhoz, hogy ezeket a feladatokat meg tudja csinálni pontosan, ahhoz a cégnek kéne csinálni egy ilyen saját magára szabott AI-t, amivel feltréneli, feltanítja a saját adataival, kontaktjaival, stb. És akkor már tudná úgy használni, hogy nagyobb precizitással végezhetne olyan feladatokat, amiket a Fruzsi is mondott, de az ilyen alap nagy LLM modellek, mint a ChatGPT, így elsőre nem fognak olyan pontos választ adni egy cég specifikus feladatokra.
1: Amíg az emberi bizalom nem billen át a mesterséges intelligencia irányába, ugye a személyből, a kontaktból, a networkből, a fruzsina iránti tiszteletünkből, ugye? Mikor fölér, akkor van egy más helyzet.
3: Egyébként egyre jobban bíznak az emberek a mesterséges intelligenciába, és ezzel semmi baj nincsen, viszont még mindig szerintem fontos az utánellenőrzés mindennek, amit az AI ad ki, mert durvákat téved. Egy csomó olyan ilyen vicces mém is van a neten, hogy kedves AI, megettem ezt a gombát, meg fogok halni. Nem, ez a gomba nem mérgező. Ja, meghaltál, mindegy, bocsi, akkor adok egy jó receptet másik gombára. Szóval, hogy azért még tényleg így
1: holnap működik. Holnap ne gombát tegyél,
3: igen. Viszont nekünk nagyon nagy segítség is maga az AI, mert hogy a digitális PR-nak ugye az egyik legfőbb jellemzője, hogy adat alapú, és például vannak olyan kampányaink, amiket nem is tudnánk máshogy megcsinálni, mint hogyha például futtatunk mindenféle ilyen adatgyűjtéseket, meg adatelemzéseket AI-on. Most gondolok itt egy konkrétra, hogy van nekünk egy ügyfelünk, aki vízszűrő berendezésekkel foglalkozik Németországban, és ez egy rohadt unalmas téma.
1: Tehát, most csináltam ezzel riportot ebben. Hú, de mennyire?
3: Ugye?
1: De mennyire?
3: Ugye?
1: Ozmózis, az is van, ugye?
3: És annyira szexi dolgokat, tehát az ozmózis.
2: Milyen jó dolgot van velünk.
1: Nagyon.
2: Izgi témák vannak.
3: És hogy ezt a sajtó sem akar arról írni, hogy fantasztikus ozmózis berendezés, meg fizetett hirdetésként ezeket még úgy sem lehet úgy tálalni, hogy annak értelme legyen. Úgyhogy most megnéztük, hogy Németországban ilyen mindenféle kormányzati weboldalakon mit mondanak, hogy milyen fajta káros anyagok vannak a vízben, és akkor inkább elvittük afelé a kampányt, hogy
1: veszélyes.
3: Hogy
1: a vízművek azonnal fölemeli a szavát. Igen.
3: De igyekeztük arra kihozni.
1: Meg a palackos vizesek is, mert ugye ezek azt mondják, hogy a palackos ugye oldódik, meg nem tudom, mit, csak az a tud, igen.
3: Persze.
1: Hát mindenki a saját lovát.
3: Igen.
1: Kefélgeti és fényesít, igen.
3: Igen, tehát hogy mindent muszáj adattal alátámasztani, hogy miért mondjuk azt, hogy csúnya-csúnya csapvíz, vagy azt, hogy a kriptónál éppen mik a trendek, mert enélkül sajtóközlemény kommunikáció működhetne csak, és azt meg már nem annyira érdemes használni.
1: Szóval azt gondolom, hogy a digital PR az nagyon jókor váltott egy lóból két lóra.
3: Mi a klasszikus PR-t azt szerintem én 2023-4 körül dobtuk is teljesen, úgyhogy amikor mi ezt a céget összeraktuk, akkor azt az egy lovat azt már egyből két lóval vezettük be, mert azt láttuk, hogy így van értelme erre a piacra valami olyat behozni, ahol egyébként még mindig a klasszik sajtókommunikáció zajlik.
1: És mi fog történni a következő időszakban?
3: Valószínűleg nagyon durvára állunk a geo dolgokra, mert egyszerűen nagyon nagy szükség van rá. Próbáljuk az agyunkat járatni, hogy közben kreatívak is maradjunk a kampányokkal, főleg amikor a klasszikustól kicsit eltérő ügyfelek találnak meg minket.
1: A kreativitást azt részben, ha nem most, akkor két év múlva át lehet terhelni a mesterséges intelligencia. A kollégáknak is egész más előnyös tulajdonságai lesz szükség a következőkben, nem?
3: Igen.
1: Ez átértékelődik.
3: Át teljesen, és én hiszek abba, hogy ugye az AI az nem tud helyettünk elmenni networkölni. Tehát,
1: ez egy másik kérdés, igen.
3: Igen, tehát a személyes kapcsolatok nekünk az a kapcsolati tőkénk közelből a fő munkaeszközünk.
1: Képzeljétek, azt hallottam, hogy volt egy kutatás, és azt mondták, hogy a bölcsészek még ne sírják tele a tejet, mert pont a bölcsész agyra lesz szükség, ezt nem gondoltam volna, hogy a bölcsész agyra lesz majd szükség a mesterséges intelligenciát bármilyen módon kontrollálni, értékelni, szinten tartani, és józanságot gyakorolni ezzel kapcsolatban. Ezt sem gondoltam volna, azt hittem, a bölcsészek velem együtt lehúzhatják a rolót.
2: Meg amúgy egyre több szoftverfejlesztői feladatot szorít ki az AI, úgyhogy ez egy érdekes sztori. Engem igazából az érdekel, igen, nálatok egy fintech, kriptó kampányok terén, hogy működik így a digital PR, hogy itt be tudsz vezetni egy kicsit a kulisszák mögé.
3: Nagyjából, amikor az újságírók az elmúlt 5-6 évben meglátták a kriptószót bármilyen közleményben, hírben, stb. Azonnal dobták, és mert hogy ugye azt egyszer meg is beszéltük egy korábbi adásban, hogy az még mindig egy ilyen kicsit démonizált szakkifejezés volt, úgyhogy erre is úgy kezdtünk el digitális PR kampányokat csinálni, hogy egy kicsit jobban meg tudjunk mutatni a felhasználóknak, vagy jövőbeli felhasználóknak, vagy az újságíróknak, vagy így bárkinek, hogy ezek mögött számok vannak, tények vannak, információk vannak, illetve egy kicsit így be is rejtettük az infók mögé azt, hogy egyéb egyébként egy kriptó vagy egy fintech cégről van szó, de így sokkal jobban is lehet kommunikálni, tehát hogy teljesen transzparensen elmondjuk, hogy mondjuk ezek az infók egy kriptó cégtől érkeznek, vagy egy fintech cégtől, de jobban fel lehet hívni a figyelmet úgy, hogyha a mögöttes dolgot hozzuk fel először így az olvasók számára.
2: És akkor a fintech és kriptó szektoron kívül milyen egyéb iparágakban tevékenykedtek?
3: Nekünk elég szertágazó így a tevékenykedésünk, mert pont azokat az iparágakat próbáljuk segíteni digitális PR-ral, akiknek mondjuk a social médiára esélyük sincsen, vagy a klasszikus marketing eszközökre esélyük sincsen, és nekik például egyrészt a láthatóságuk miatt, és a brandjüknek a növelése miatt mindenképpen PR-ra van szükségük, ez akár az erotikaipar, ez a Web3, fintech, lifestyle márkák, akik nem csak a hirdetésekre tudnak alapozni, a tech szektor, úgyhogy igazából pont azok felé megyünk, akit még nem keresnek.
1: A tech szektor, meg az erotika, még azt hiszem soha nem volt így egy műsor. Az volt az első, jól hallottam, erotika.
3: Igen.
1: Iparág. Aha, az van, képzetem. De ez még így együtt, egy halmazban nem hangzott el soha már, hogy azonos problémákkal vagy előnyös oldalakkal jellemezhetők.
3: A technek egy része egyébként hirdetéssel tök jól eladható, de vannak olyan részei is, amik egyszerűen nem tudnak átfutni.
1: Lebambulsz?
3: Le.
1: Igen. A másik meg nem.
3: Az pedig mindent tiltja.
1: Tabu.
3: Igen. Na most így. Például erotikai témát is ugyanígy digitális PR-ral szuperül lehet népszerűsíteni, hogy mondjuk egy erotikus platformnak a kutatását lehozni, és akkor elmondani, hogy mit tudom, Németországban kiderült, hogy vasárnaponként óriásit mennek a felnőtt filmes oldalak, és így már szívesebben Németországban vasárnaponként, mindig foci meccsek után a legnagyobb az elérés, illetve karácsony és Valentin nap környékén is. Na és ilyen infóra azért te is felhúzod a szemedet.
1: Hát azért föl.
2: András, remélem felírtad az infót.
1: Nem, ez most megdöbbentett. Foci meccs után, előtt, de pont vasárnap, Isten tisztelet, nem tudom mi se. Végig se, karácsony, család, szent ünnep, és akkor felnőtt, nagy család leül és felnőtt. Valid kutatás.
3: Ez egy valid kutatás. Igen.
1: Ellenőrzi a supervisor, ugye? Nyilván, tehát nem hagyja, hogy hülyeség menjen ki. És utána így lehet megkerülni tulajdonképpen a tabukat, meg a kvázi szabályokat.
3: Júniusban megyünk egy SexTech konferenciára, ahol a fintech, a Web3 és az erotika találkozik, és állítólag rengeteg okosságot fogunk hallani arról, hogy az AI hogy tör be ebbe, és úgyhogy majd visszatérek.
1: Mindenképpen gyere majd képekkel, videókkal, és ezt a teázót, vagy nem tudom mit, ezt szerintem még hagyhatod.
3: Hagyhatod.
2: Nem tudom, itt igazából ezekre az iparágakra azt mondtad, hogy ezeknél segítetek alapvetően közösségi média kampányok építésében.
3: Nem. Tehát, hogy ők nem tudnak közösségi médiát építeni.
2: Ők nem tudnak, igen. Viszont itt említetted a Web3-at, de például szerintem náluk ők ennél a szektoron eléggé erőteljes az online közösségépítés, például a Twitteren, Discordon, a különböző kriptos projekteknél, ugye ott kezdődik el az egész dolog, és onnan indulnak az influencerek is, meg a tokeneknek a mémjeik, amikre aztán felhúzzák az egész projektet. Nyilván itt most ezt el lehet dönteni, ez jó vagy nem, mert amúgy nagyon sok projekt az rugpull, de hogy itt az érdekes szerintem, mert itt a Web3-ban ez nagyon pörög, és itt például a reputáció nagyon sokat számít, és akár órák vagy percek alatt is változhat egy adott tokennek, projektnek is a megítélése.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a kriptónál meg még extrémen nehéz az eset, mert ott például lehet szuperül influencerezni, de ugye az átlag felhasználó már sokszor tudja, hogy az influencer által elmondott info az nagyon sokszor egy fizetett kampány része, és emiatt muszáj valami validációt mögé tenni ezeknek a projekteknek, illetve nagyon-nagyon gyorsan kommunikálni róluk, és szintén megmutatni a legális hátteret, a technikai hátteret, és közelebb hozni egy kicsit az emberekhez az ilyen projekteket is, mert a social lesz meg így szépen meg tudja ölni azért a bizalmat.
2: Igen.
1: Hát így kerültünk akkor a digitális PR-tól, meg a fintechtől, egészen a felnőtt filmekig, meg a bizalmi. Köszönöm szépen, nagyon izgalmas volt. Siklós Bence Pík és Lederer Fruzsina, Digital PR társtulajdonos. Jövő héten szerintem hasonló körben találkozunk majd a fintech világában. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kanyarog az út.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Motivátor legfrissebb késő tavaszi, kora nyári adása, azt hiszem talán lehet így fogalmaznunk. Balogh Edina az egyik vendégünk, a Spoon marketing igazgatója, és Körösi Zoltán, az Event Trend Group alapító tulajdonosa. Két vendég, két téma. Centrállal indulunk, és aztán átevezünk a Edina kedvenc területére, a Spoonra, mert hogy ott most teljesen új a koncepció, erről is beszélgetünk, de először jön a Nobel-díj, az irodalom óra. Tulajdonképpen minden a változatlan, nem? Centrál, 140 év, irodalom. Most annyival színesítjük a képet, vagy színesítetek, hogy a Nobel-díjasok, a magyar Nobel-díjasok költöznek tulajdonképpen a Centrálba. Ez megint egy jó ötlet, gratulálok.
2: Igen, hát szerintem az egy ilyen jó kérdés, hogyha van egy történelmi kávéház, aminek a múltjában az irodalom gyökeredzik, akkor az hogy tudja élővé tenni a mindennapokban, ugye? Tehát, hogy ne egy ilyen füstös, naftalinszagú megemlékezés legyen, hogy ide járt Ady Endre, Kosztolányi, József Attila, és még sokan mások, hanem hogy tud ez a mindennapunkba is beleivódni, hogy tud a DNS-ünk részévé válni, az irodalom az része a kultúránknak. És ugye nekünk korábban indult 2 éve egy Centrál Irodalmi Zsúr nevezetű programunk, ami arról szólt, hogy Meskó Zsolt vezetésével és Bence főúr vezetésével ez a századelős, nyugatos, mely is a Nyugat folyóiratnak a szerkesztőinek a munkásságából, meg egyáltalán ez a nagy kávéházi létnek a társadalom szövetébe való beilleszkedéséről egy olyan élményirodalomórát hoztunk létre, amitől hirtelen megelevenedik az, hogy József Attila, Ady Endre vagy Kosztolányi, azok milyen vagány figurák voltak. Ugye ők a történelmem könyvek, meg az irodalomkönyvek lapjairól, mint ilyen idős bácsik néznek rá.
1: Pedig rockstárok voltak
2: fehérben, a saját korukban. De hát a saját koruk igazi nagy influencerei voltak. Ugye hát Ady Endrét, hogy mondjam, imádták a nők is, tehát azért ezt nyilván tudjuk az elmondásokból. Hát ők valójában ünnepelt sztárjai voltak az akkori szcénának. És hát a kifejezés módja sok minden nem lehetett, ami ma lehet, mert hiszen nem volt rád, nem volt tévé, nem volt internet, volt a színjátszás, meg a képzőművész, meg mondjuk az irodalom, és ők az írás nyelvén fejezték ki mindazt, amit gondoltak a világról. És ez a programsorozat, ez nagyon népszerű lett az elmúlt 2 évben, annyira, hogy amikor megnyitjuk a következő 5 éves időablakot, akkor minden alkalom el kell néhány hét alatt gyakorlatilag. Alapvetően osztályfőnökök és irodalomtanárok foglalnak, a komplet osztályokat látunk pro bono módon vendégül, tehát mi azt mondjuk, hogy mi úgy adjuk át ezt az irodalmat és a kultúrát a mai fiatal felnövekvő gimnazista középiskolás generációnak, hogy gyertek ide, hallgassátok meg, élvezzétek, és vigyétek magatokkal. És mindez egyébként egy nyílt ingyenes óra keretében.
1: És ugye, ez a 2.0 most, amit törjük.
2: Igen,
1: nem?
2: És ugye ez marad, tehát ugye ez, ugye van, ez része a, hogy mondjam, a szöveteinknek, a szívcsakránknak egy ilyen központi eleme, és akkor úgy tavaly robbant a hír, hogy ugye Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott. Akiről nyilván tudtuk, hogy létezik, de hogy nem annyira kulturális közbeszédnek a központi figurája volt. És ugye már volt Kertész Imre 2000-es évek elején úgy szintén irodalmi Nobel-díjas. Nem tudom, hogy hány nemzetnek van 2 irodalmi Nobel-díjas, talán nem nagyon soknak, de hogy nekünk van 2, és mind a 2 tulajdonképpen úgy kortársíró, hogy hát a velünk élő történelmet és gondolatokat zenésítik meg a maguk műveiben. És akkor azt gondoltuk, hogy hát ki, ha nem a Centrál árít annak nem is emléket, egyszerűen egy ügyet annak szolgálatába, hogyha vannak irodalmi Nobel-díjasaink, akkor ismerjük már meg ennek a minőségi irodalomnak a, hogy mondjam, a hangulatát, az inspirációját, a célját, az értelmét, és erre hoztunk létre egy az Irodalmi Zsúrhoz hasonló úgy szintén interaktív irodalom órát, ami egy párhuzamos program, tehát nem az előzőt váltja, egyébként ez úgy szintén beköltözik szeptembertől, így igaz, a Centrálba, és erre úgy szintén várjuk az irodalom tanárok, osztályfőnökök jelentkezését, és ígérjük, hogy nem irodalom, nem, hogy mondjam, műelemzés lesz a célja, hanem egyáltalán,
1: mire gondolt a költő,
2: hanem
1: az
2: egyáltalán bemutatni azt, hogy ez a minőségi irodalom, ez hova tud minket elvezetni, nagyon szórakoztat, nagyon jó formában. Egyébként ennek a vezetője nem a Meskó Zsolt lesz, hanem a Lukács Zsolt, ugye, aki Happy Endre néven rádiós műsorvezetőként, egyébként ő tanár is, tanárember fogja ezt vezetni, és szerintünk egy nagyon szórakoztató és nagyon elgondolkodtató és inspiratív.
1: Hát és azért lesz. Én is magyar tanár vagyok, csak azért egy mondat még, aztán majd mindjárt spúnozunk is, hogy azért Sekert és Krasznahorkai annyira nem a közbeszéd tárgya, talán ezt mondtad, vagy nem annyira kézzel fogható, vagy tapintható, nincs benne annyira a napirodalomban, mint sokan mások. Tehát ezért ez egy óriási dolog, hogy így lehet mondjuk, és nem unalmasan, nem ilyen papírszagúan, hanem valahogy ezt megmutatni.
2: Igen.
1: Értem a rendhagyó irodalom urát. A gasztró az hogyan jön bele? És akkor innen már jó lesz a spúl, mert ott a gasztró szintén nagyon fontos. Szóval a gasztróban mit tudtok megmutatni? Mi köze lehet a Nobel? Én tudom, de mondd el te. Mi köze lehet a magyar Nobel-díjasoknak, a centrálnak és a gasztrónak egymáshoz?
2: Sokáig gondolkodtunk azon, hogy egy történelmi kávéházban nagyon sok turista is jár, ugye? És nekik az, hogy Krasznahorkai László, lehet, hogy mond valamit, mert sok nyelv lefordították, tehát még ott is lehet, hogy sokan is Kertész Imre is, de hogy nyilván ide jönnek Budapestre 2-3-4 napra, nem ez lesz nekik a primer céljuk, hogy ők kultúrával ilyen szinten ismerkedjenek. Ugyanakkor egyébként van a Nobel-díj átadás, ami egy nagyon méltó, nagyon komoly ünnepség, ugye Svédországban, Stockholmban.
1: Ahol jól főznek.
2: Ahol nagyon jól főznek, és minden évben az egy komoly ügy meg téma, hogy ott egyébként mi a menü. És mi azt gondoltuk, hogy étlapra tesszük azt a két desszertet, amit egyébként Kertész Imre meg Krasznahorkai László evett.
1: És fogyasztott
2: ott. És fogyasztott, így igaz. Ezért újraalkottuk nyilván magyar keretek között, de amennyire lehet jó másolatként ezeket a desszerteket, amit olyan módon tálalunk, hogy egy nagy könyvben vannak benne, ez egy belülről üres könyv, kinyílik a könyvnek a teteje, van egy krasznahorkai idézet, ami egy ilyen varázspapírral, hogy mondjam, lángra kap és elillan, eltűnik, leemeljük a könyvet, és akkor ott marad maga a desszert.
1: Ezt így szervírozzuk
2: minden egyes vendégen. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen viszonylag komoly gekparádé emellett, és hát valójában kicsit el lehet merülni abban, hogy mintha én is ott lettem volna ezen a Nobel-díj átadón, és egy percre úgy érezhetem magamat, mint egy Nobel-díjas, mert legalább egy olyan desszertet fogyasztok el, amit ezek az úriemberek is fogyasztottak.
1: Hát azért komolyan kell edukáljátok mondjuk a külföldi turistákat, mert ha ez ott megtörténik a szomszéd asztalnál, vagy ő rendez, biztos, hogy megkérdezi, hogy miért.
2: Hát ez egy külön étlap, betétlap, rajta van, hogy Nobel-díj átadás desszert 2002, tehát azért azt megpróbálják elmondani nagyon plastikusan, meg egyszerűen, hogy ez nem egy desszert, amit kitaláltak centrált cukrászat, egy desszert, amit kitaláltak valahol akár 2 éve, akár 20-valahány éve, és ennek a replikáját fogyaszthatják, és szerintem az egy ügy, hogy az ember szívesen eszik olyat, amit a világ leghíresebb emberei egy nagyon méltó vacsorán.
1: Na, az edukációt jön be, hogy a magyar vonatkozás, tehát igen, hogy nekünk igen. Van Nobel.
2: És akkor nyilván azt is elmondjuk, hogy ez a Krasznahorkai László meg Kertész Imre tiszteletére készült két desszert.
1: Jó, még egy picit lehet, hogy majd azért centrálozzunk, mert a 140 az mégiscsak 140 év, akkor jön a spoon, jó, és a teljesen új koncepció, és ez nagyon jó, hogy ketten vagytok itt, bár Gábor nagyon hiányzik nekem, és a szívem érte is dobog, de igazoltan van távol. Szóval azt mondtad, Edina, hogy nagyon sok mindent együtt raktatok össze a Spoon új koncepciójával kapcsolatban Zoliékkal.
3: Így van, így történt. Gyakorlatilag tavaly novemberben kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan újítsuk meg a márkánkat, a Spoon márkát, és mindenképpen abban az irányban gondolkoztunk, hogy mi nem csupán egy étterem szeretnénk lenni Budapest gasztró térképén, ahol jót enni, inni lehet, és csodálatos a panoráma, hanem valami olyat keresünk, ami élmény, ami egy új élmény dimenziót nyit meg. Tehát ez egyébként nagyon is összecseng az event trend gondolatiságával is, hogy ugye életre szóló pillanatokat akarunk okozni a vendégeinknek. Mi azt szeretnénk, hogy úgy távozzanak tőlünk, hogy vigyenek magukkal valamit Budapestből, vigyenek magukkal valamit, ami emlékezetessé teszi az itt létüket, és ezt nem csak kifejezetten turistáknak. Tehát most a jelen koncepcióban az egyik kiemelt ügyünk, hogy mi nem csak egy turista hely szeretnénk lenni. Nyitunk természetesen a hazai vendégek irányába is. Ugyanakkor természetesen a turistákat továbbra is szeretnénk megtartani, hiszen a Spoon célja az, hogy,

0: igen,
1: ennél egyedi kisajátítást nem is tehetünk volna, hiszen a Duna az, ami meghatározza most gyakorlatilag ezt az élmény architektúrát, hiszen a Duna mindenhová bekúszik most az élmény üzenetünkbe, ugye egyrésztről a zenét ihleti, és a dunamenti népek inspirálta gasztró ajánlattal jelentkeztünk az étlapunkon, és természetesen a dunai panoráma az, ami egyedülálló így a Spoonon keresztül is, amit ugye megtapasztalhat mindenki, aki a hajóra érkezik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az új koncepciónk, a Taste, Sound, Danube megtartja azt, hogy mi továbbra is szeretnénk szerelembe ejteni Budapesttel mindenkit. De ugyanakkor egy más szintre emeljük az élményt. A zenén keresztül szeretnénk egy picit kinyitni ezt az élmény megfogalmazást, ugyanis a zene lesz az a húzóerő, amivel egy egészen más palettát próbálunk megmutatni itt az éttermi élőzenés piacon, hiszen nálunk lesz egy olyan egyedi elgondolás alapján a zenei program kialakítva, illetve most már el is indult ugye múlt héten, ami azt jelenti, hogy a zenészeink és a hangszeres művészeink egy improvizatív élőzenei produkciót hoznak létre napi szinten, és ezek mindig más. Tehát
2: a
1: ez egy élő párbeszéd.
2: A forgalomnak, az időjárásnak, a napszaknak.
1: Gyakorlatilag a napszak,
2: lekövetni,
1: így van, lekövetni
2: a
1: dunaritmusát, azt a ritmust, ami ugye mindig más arcát mutatja ott a Spoonon, a Duna más arcát. Tehát kezdünk egy könnyed hangulatban, egy ebéddel, elektronikus alapokkal indítjuk a lunch hangulatot, és megyünk folyamatosan egyre magasabb szintre emelve a BPM-et, és gyakorlatilag elérve a csúcspontot, a naplementét, ahol már ugye a vacsora mellé becsatlakoznak az élő zenei elemek olyan értelemben, hogy hangszeres művészek, illetve énekes művészek emelik a program fényét, és ezáltal az élményt is, és gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy ez az élő párbeszéd, ez úgy zajlik, hogy ugye van egy egészen egyedi modern hangzás ugye a DJ-ken keresztül, tehát ezek az elektronikus alapok, a nu jazz, a down tempo, illetve ugye ezek az alapok egy olyan extrát kapnak, akár az elektronikus hegedű, akár handpan, vagy fuvola művészeink által, ami egy egészen egyedi hangulatot varázsol oda.
2: Ezeket elhallgatnák reggelig, de annyi minden eszembe jutott. Például az, hogy lehetne egy sarok, mondjuk egy József Attila sarok, ha már akkor Centrál, meg Dunánál, és akkor lehetne egy ilyen irodalmi sarok a Spoonon is. Aztán eszembe jutott az, hogy ott van ez a látkép, ott van ez a világ csodája, ugye? Ahonnan szerelembe esünk Budapesttel, ez a félvilág. Hogy emellett zenét választani, ételt felszolgálni, az piszok nehéz, mert elvisz az, hogy hát az összes sajtótájékoztatótokon az ilyen helyeken, bakancsis helyeken, de a Spoonon mindig. Hát más sem csinálnak az újságírók, meg az influencerek, mint fotózkodnak. Tehát közben zene milyen legyen, milyen hangos legyen, milyen... rengeteg kérdés. Tehát ez olyan finom hang, ne legyen sok, ne legyen kevés.
3: Igen, de azért az ott lévő látvány az egy olyan szcenikai kép, amit az ember sétál rakparton végig látja. Tehát nyilván, amikor valaki beül a Spoonra, nem akkor eszmér rá, hogy itt a Lánc, itt a Budai Vár, itt a Mátyás templom, hanem hiszen az ott az órákon keresztül a központban levésnek egy ilyen folyamatos látképe ilyen módon. És hogyha ezt most próbálnám egy másik szempontból keretezni, akkor talán azt lehet mondani, hogy a gasztronómiának mondjuk két véglete van, a funkcionális táplálkozás, és mondjuk az életre szóló immerzív élmény. És a táplálkozás az, amikor az ember otthon megkenni a vajas kenyeret, és nem tudom, rátesz egy szelet.
2: Éhes,
3: és fogalma sincs, hogy két napja mit vacsorázott, és vannak azok az élmények, amit hosszú évekre, hogy mondjam, így bevésve a memóriámban magammal viszek. És szerintünk nekünk a Spoonon az is az ügyünk, hogyha valaki itt van Budapesten, és jellemzően egy átlagos budapesti turista mondjuk 4-5-6 étkezésen van túl, vagy ennyit
2: engedhetne
3: magának, mire elutazik, így igaz. És hogy ebben a keretrendszerben, hogyha jön a Spoonra, akkor majd mit visz magával? És szerintem ez egy nem feltétlen csak költői kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy itt van a Duna, ez a Duna összeköt ugye 7 országot, ott vannak a nagyvárosok. Ennek van egy ilyen közös történeti áttekintése is valójában, mert hogy egymás vizét isszuk idézőjelbe, egymás árvizét szenvedjük, vagy egyébként vagyunk rá büszkék adott esetben. És ez a gasztronómiában így összeköti ezeket az országokat, és emellett van egy olyan élőzenei produkció, ami nem tolakodó,

0: Ó, de mégiscsak élményszerűen, hogy mondjam, aláfesti ezt az egészet. Tehát valahol az átmenet a koncertszerű egyébként nagyon figyelnem kell, meg az észrevehetetlen háttérzenek között. Igen. Tehát amikor tulajdonképpen akarok, akkor vissza tudok vonulni az asztal magányában, és ha tudok jó dumcsizni, és van egy jó zene, és azt hiszem, hogy azzal így együtt hullámzok, de ha akarom, akkor hátra tudok dőlni, és tudom nézni, élvezni, és át tudom magamat adni a zenének, és akkor ez egy ilyen belső választás kérdése, nehéz megtalálni az arányt, de azt hiszem, hogy nekünk sikerül.
1: Akkor azt akartam mondani, hogy a Gundelben mennyire azért egyszerűbb, ott ki volt találva a Nemzeti 11, meg ott vannak a hölgyek, meg ott van a zenekar, tehát azt értem, és az ott konstans, de ez pedig tényleg olyan, hogy jön egy vihar felül, vagy most éppen hat hajó megy el, vagy most zaj van, vagy most csend van, tehát ez egy folyamatos, sokkal érzékenyebb, és még egy utóbb, muszáj ezt megkérdezem, mert mégiscsak turisztikai újságíró is vagyok, hogy rengeteget panaszkodnak most a vendéglátók, szállodások Budapesten. Nem panaszkodnak, csak nagyon finoman jelzik, hogy hát vannak, sokan vannak, tudjuk, 20 millió a reptér, de hát azért nagyon sok a fiatal ásványvizes üveggel, nem úgy fogyasztanak, nem annyit fogyasztanak. A Spoonon is nyilván változottak, 4 éve van nálatok, ugye?
2: Igen.
1: Jó mondom. Változott a közönség. Ezt is valamilyen módon le kell követni. Zenében, ízekben, a látvány az marad. Ugye, nem tudom, hogy ebben éreztek-e valamilyen változást, vagy elmozdulást, és ezt kell lekövetni.
2: Egyébként nyilván igen. Most mi azt tűztük ki célul, hogy igazából ezt a modern, kozmopolita életérzést hozzuk be így a zenén keresztül is, hiszen ezt képviseljük. Mi ugye városi bisztró felfogással alkotjuk az ételeinket is, és igazából a zenén keresztül is ezt próbáljuk meg képviselni, és azt gondolom, hogy így a turisták számára is ezzel is próbálunk szélesíteni, hogy olyanokat is megszólítsunk, akik nyilván nem ásványvizes turistaként érkeznek, de hogy olyan típusú élményt szerezzenek, ami úgy megindítja őket az éjszakába, ahol elkezdik a délutánt nálunk egy könnyed vacsorával.
1: Jó, legyen egy
2: igen,
1: indulópont,
2: így
1: ugye?
2: Van, pontosan, és ehhez abszolút illeszkedik minden. Tehát a könnyed ételek, az, hogy tényleg a balkán street foodtól, a könnyed folyami halaktól kezdve minden van az étlapunkon, de természetesen ott vannak a klasszikusok is. Nem hagyhattuk ki nyilván, tehát hogy az, hogy Dunamenti gasztronómia, és hogy ez ihlette most meg Fekete Tibor executive chefünket, és ugye kutatott ilyen Dunamenti ételek után, azért a budapesti klasszikusok továbbra is megtalálhatók a kínálatban, és nem csak azért, mert a turisták ezt választják sokszor, hanem mert a magyar vendégek is egyébként
1: nagyon szeretik. Ezt akartam mondani, és annyira nagyon szép a ti szakmátok van. Közben, oké, hogy ezt elmondtad, legyen ez egy rajtkő, ahonnan fejest lehet ugrani Budapest éjszakájába, de ugyanakkor jön a hazai vendég is, és az ő húrjain is úgy kell tudni így játszani, van. Ízekben, muzsikában, mindenben, hogy a kettő összefésülhető legyen. Szóval annyira ezt nagyon írlem, hogy rengeteg húron kell játszatok, minden helyszínen külön-külön.
0: Talán a Spoon annyiban más, mert említed a Gundelt vagy a Centrált, ugye történelmi helyek, hogy ott van egy történelmi gyökér, ami nagyon stabilan tartja a fának a törzsét. Ugye a Spoon
1: egy
0: az
1: felelősség is.
0: Így hát igaz, igen. És akkor ezt lehet úgy tekinteni, mintha nem lenne, de mi mindig úgy tekintjük, hogy ez van, és ez érték, és ez megőrzendő, és ennek egy nagy szelete bemutatandó a mai világban, mert itt vannak egyetemes értékek, amiket nem szabad megtagadnunk. Ugye a Spoonnak ilyen nincsen, maga a Spoon projekt egy 21 néhány éves projekt. Ilyen szempontból egy új fejlesztés, egy új desztinációja a Dunán, ahol maga a helynek nincsen történelmi küldetése, de a Dunának, Budapestnek, a látványnak, a dunamenti népeknek meg egyébként van küldetés. És azt gondoljuk, hogy ide jön a modern utazó, aki nyilván, aki azt látja, hogy mondjuk DJ, elektronikus cimbalom, meg fuvola, akkor nem azt gondolja, hogy itt valami, tehát gondolja, hogy a cimbalom ez valamilyen fura hangszer, mert sose látott még ilyet, és akkor lehet róla beszélgetni, hogy igen, hogy ez létezik, és ez nyilván egy ilyen, nem tudom, cigányzenekari formációnak az alapvető része, de elektronikusan viszonylag keveset találkozik vele az ember. Mert az elektronikus hegedű, ugye, az ugyanez, hogy nyilván nem mindennapos, és ebben azért lehet egy olyan vibe-ot adni, ami igenis a fiatal alap generációknak is ad többletértéket. Hogy egy ilyen modern, jó hangulatú, nem történelmi eskedő, de mégiscsak egy történelmi díszletbe beágyazott, hát nagyon jó hangulat jön.
2: Így van, és ha már fiatalok is előjöttek, azt is el kell, hogy mondjam, hogy egyébként ügyünknek is tekintjük azt, hogy fiatal zenész tehetségeknek is adjunk terepet, és őket is fogjuk hívni, és van is már ugye együttműködés fiatal tehetséges zenészekkel, hogy ők is be tudják itt indítani pályájukat. Tehát egy kicsit ebbe az irányba irányba is gondolkodunk, amikor így a fiatalokról beszélünk, hogy szélesítjük ugye így a célcsoportot, de hogy ugyanakkor ezt mi ügynek tekintjük, hogy ez a kulturális, meg mondjuk a történelmi múlt nélküliséget egy ilyen típusú történettel próbáljuk ellensúlyozni, és hiszünk abban, hogy ez is egy jó lehetőség lesz nekik.
1: Oké, és akkor a Spoon már így dobog, van. Már így dobog a Duna.
2: A Spoon életérzés most már ebbe az irányba változott, és nagyon remélem, hogy sokan kipróbálják majd.
1: És akkor a centrálban a Nobel-díjasok, és az irodalom órák
0: mennek,
1: már mehet,
0: minden nap 20-30 ilyen desszertet.
1: Szeptembertől indulunk az órákkal.
0: Az óra az így igaz, de nyilván maga a legyünk néhány perc részesei egy Nobel-díj átadásnak, az már május elejétől megy és működik.
1: És jelentkezni ugyanúgy lehet akkor nálatok az irodalom órákra.
0: Külön.
1: És a Zsúr pedig folyik tovább.
0: A Zsúr
1: tovább.
0: Folyik, és a
1: Nobel... Na, a Duna folyik, és a Zsúr folytatódik.
0: A Nobel-díjasok meg örökértékként itt vannak velünk. Okay.
1: Nagyon
0: így,
1: szépen köszönöm. Balogh Edina, Spoon marketing igazgató, Körösi Zoltán, az Event & Group alapító tulajdonosa, az egyik Nagy Gábor most nem volt velünk, majd legközelebb. Köszönöm, hogy itt voltatok a Motivátorban.
0: Mi köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
4: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz-tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
0: Időjárás jelentés.
5: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ki vezeti egy családban otthon az egészséggel kapcsolatos döntéseket? Mikor válik az észrevétlen feladatból egy teljes fejben futó rendszerré, és közben hol van ebben a rendszerben maga a nő? A mai vendégem a tanári, a tanítói pályáról, nemzetközi iskolai háttérből érkezett egy egészen más világba, az egészségtudatosság, a termékfejlesztés, a kommunikáció és a márkaépítés területére, és sok mindenről fogunk beszélgetni, váltásról 40 felett, láthatatlan női terhekről, közös munkáról, párkapcsolati dinamikáról, de ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója. Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És annyit mondjunk el a hallgatóknak már most, hogy a férjeddel 4 gyereketek van, most már együtt dolgoztok, és egy márka társ alapítója vagy, ahol a családi tapasztalat, a tudatosság és sok minden összeállt egy egészét, de mielőtt belemegyünk a vállalkozás építés részleteibe, induljunk onnan, hogy azért egy biztos, stabil tanári pályáról érkeztél egy teljesen más világba, de mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked váltanod kell?
2: Hát a 40-es éveim elején éreztem azt, hogy már jó ideje tanítok, nemzetközi iskolában tanítottam, ahogy mondtad, az egész másfajta lehetőségeket adott nekem, mint tanárnak, amit tudtam, ott elértem ezen a pályán. Egy kényelmes munka is volt, úgymond a gyerekek mellett, amikor kicsik voltak, nem volt nehéz megoldani, hogy a szünetekben ki legyen velük. De ugye a 40-es éveimnél már a gyerekek nagyobbak voltak, és én meg azt éreztem, hogy egy picit belefáradtam ebbe a pályába, és szeretnék váltani. Nem tudtam teljesen, hogy mit szeretnék csinálni. Alapvetően egy kreatívabb embernek tartom magam, ezt a tanári pályán is nagyon jól meg lehet élni. De valami más is szerettem volna csinálni, és akkor volt egy pont, hogy a férjemnek volt egy ötlete, hogy mit szeretne csinálni, és akkor úgymond átcsábított, hogyha még nem is tudom teljesen, mit szeretnék csinálni, de mi lenne, ha vele együtt dolgoznék, nyilván van közöttünk egy bizalmi viszony.
1: Meg hát végig jelen voltál a tervezés fázisában.
2: Így van.
1: Akkor is, hogyha neked nem volt saját határozott karrierváltási terved, valami akkor ott motoszkált.
2: Persze, hát otthon együtt nagyon sokat ötleteltünk, és szüksége volt még egy szövegíróra. És hát ugye én részben azért szövegírást is tanítottam, meg szövegalkotást, régebben jelentek meg cikkeim is, még a 20-as éveimben, és akkor mondtam, hogy hát jó, vágjunk bele, lesz, ami lesz, megnézzük.
1: Mekkora kihívásnak élted meg ezt akkor?
2: Hát nagynak, mert azért egy nyüzsgő iskolai közegből átmenni egy irodai közegbe, ahol kevesen vagyunk, az egy nagy váltás. Én nem is tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a kifutása, hogy fog menni, úgyhogy hát egy nagy kihívásnak éltem meg.
1: És mielőtt belevágtatok, leültetek, és bizonyos szabályokat azért lefektettetek, hogy ki a főnök? Vagy hogy közös döntéseket fogtok majd mindig hozni?
2: Hát alapvetően elég jó ilyen bizalmi kapcsolat van köztünk, tehát szerintem megbeszélünk mindent. Nekem meg egyértelmű volt az, hogy ő a főnök.
1: Hiszen ez az ő álma volt, ő indult el vele, és te megpróbálod megtalálni azokat a pontokat, hogy hol tudsz ebbe bekapcsolódni és emelni?
2: Igen, így van. Tehát ővé azért a végső szó, de hallgat rám, meg mindig meg szokta kérdezni, hogy mit gondolok, úgyhogy szerintem egymást terelgetjük.
1: Mit adott neked az egyik, illetve a másik világ? Mert hogy tényleg két különböző világról beszélünk itt.
2: Hát a tanári pálya az adott egy stabilitást, ott is megélhettem a kreativitást. Gyermekeim is ebbe az iskolába járhattak, tehát megtanultak jól angolul. A Stilla pedig egy alkotói folyamat. Ugye végig tudom azt kísérni, hogy egy ötletből hogyan lesz egy fizikai termék, és azt a fizikai terméket ugye meg kell tudni eladni, tehát el kell mondani és hitetni az emberekkel, hogy ez tényleg jó, és érdemes erre pénzt költeni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy kézzel fogható dolog az, amivel foglalkozol, még korábban a tudás átadás, ami egy láthatatlan, megfoghatatlan dolog. Természetesen van eredménye, meg látszik az eredménye egy-egy gyermek fejlődésében, de itt azon túl, hogy sokkal kézzelfoghatóbb a dolog, sokkal kockázatosabb is.
2: Így van, ráadásul ugye egy olyan piacon vagyunk, ami nagyon telített is.
1: Telített piacra belépni nem egy könnyű dolog, tehát akkor itt is volt egy újabb kihívás. Egyébként a tanári múltadból mit hoztál magaddal, ami segíti most a munkádat?
2: Hát mindenképpen az, hogy ugye szöveggel foglalkoztam, elmondani valamit.
1: Tehát az emberekhez való
2: kapcsolódás, illetve azt ugye, hogy van valami, és azt elmagyarázni, hogy az mitől lehet jó.
1: És ugye beszéltünk a karrierváltásról arról, hogy megéred benned a váltás ötlete, mire a férjed ezen a módon is elcsábított, de volt benned egyfajta szomorúság amiatt, amit magad mögött hagysz?
2: Hát nyilván volt, meg egy pici félelem is, ugye, hogy ennek most mi lesz a kifutása, az egy nemzetközi iskolában nem annyira könnyű állást találni itthon. Meg volt bennem egy olyan félszés, hogy milyen lesz együtt dolgozni, nap mint nap, hosszú távon. Hogy ez hogy fogja a mi kapcsolatunkat is befolyásolni.
1: Hát most már 4 éve dolgoztok együtt, tehát most már azért a tapasztalatokról fogunk tudni beszélni. Mikor érezted először azt, hogy ez az új terület már nem egy kitérő, hanem valóban a te utad?
2: Hát körülbelül egy év kellett hozzá.
1: Amíg megszoktad az új szerepkört, a dinamikát, az új csapatban való együttműködést?
2: Igen, meg hogy nekem is hol a helyem ebben.
1: Mekkora csapatotok van most? Nyilván 4 éve indultatok, igen. Tehát egy lassú építkezés sem vagytok túl.
2: Igen, alapvetően kicsi cég vagyunk, 5-en vagyunk, és még vannak külsős emberek, akik bedolgoznak nekünk.
1: Egy érdekes váltásról, egy karrierváltásról beszélgettünk, onnan indultunk, hogy a tanári pályát hagytad magad mögött a családi vállalkozás építése érdekében, ahol a férjedhez kapcsolódtál és dolgoztok együtt, de hát az is fontos ebben, hogy amikor a családi térről beszélünk, akkor egy családban rengeteg minden láthatatlanul működik, és ugye egy 4 gyermeketek van, tehát ezt meg tudod erősíteni. Te mikor vetted észre, hogy az egészséggel kapcsolatos döntések jelentős része nálad fut össze?
2: Hát így van, bár azért nekem szerintem szerencsém van, mert ugye a férjem is nagyon egészségtudatos, ilyen szempontból egymásra találtunk, de...
1: De ez azért inkább a nők feladata, nem?
2: Így van.
1: A családban.
2: Igen. Hát ugye nők azok, akik vásárolnak, szerintem ők azok, akik jobban utána néznek, hogy mit adnak enni, inni, étrendkiegészítőként a gyereknek, kutatnak utána, és hát ugye ez nálunk is ugye megjelenik a termék külső kinézetében, hogy egy sokkal nőiesebb vonalat képviselünk.
1: Tehát a nőket kell elsőként megszólítani. Hogyha a termékfejlesztésről beszélünk. Igen. Ez mit jelent egyébként? Most akkor belevágunk a szakmai dolgokba, de hogy mivel lehet a nőket megszólítani?
2: Hát szerintem nagyon fontos a külső. Ugye a legtöbb étrendkiegészítő, ha bemegyünk egy boltban, elég egyszerű a kinézete, fehér, és egy egyszerű címke van rajta. Mi egy kicsit szerettünk volna váltani, és egy sokkal színesebb kinézete van a termékeinknek. Pont azért, mert ugye az egészség az szerintem egy színes, jókedvű kinézetű terméknek kellene, hogy legyen.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a jó kedv, a jó érzés az összekapcsolódhat. Egyrészt ugye eddig egészségmegőrzésről beszéltünk, de ugye a prevenció az, ami itt szintén fontos, hogy már elébe menjünk esetleg lehetséges problémáknak. Milyen hétköznapi döntések ezek? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy egy teljes családnak az egészségi állapot, tehát a napi feladatait ugye a nő viszi, és ezt egyben tartani, és ugye még arról is sok felmérés van, hogy sokszor a férfi is csak akkor megy el az orvoshoz, hogyha a felesége azt mondja, vagy veszi be azt a gyógyszert, vagy étrendkiegészítőt, tehát hogy ez hogyan csapódik le, hogyha körbenézel, vagy mit tapasztalsz a mindennapokban?
2: Hát ugye azt látom, hogy a vásárlóink 95%-a is nő, de a saját példámból is kiindulva, ugye én vagyok az, aki minden reggel, még akkor is, hogyha a gyermekeink már nagyok, ki kell tennem a vitaminokat, hogy egyék
1: meg. Tehát a kamaszoknak
2: is. Igen, igen. De még a férjemnek is, pedig ugye vitaminokkal el vagyunk látva, tehát még neki is kell szólnom, hogy így vedd be. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezt látom. Én is így nőttem fel, hogy anyukám volt az, aki erre vigyázott és figyelt.
1: Tehát akkor ez nem teher, inkább egyfajta természetes gondoskodás, ami a nőkben benne van?
2: Igen.
1: És akkor erre lehet akkor menni, illetve erre lehet építeni. Ami eszembe jutott itt az, hogy nyilván élethelyzet és a gyerekek életkorának függvénye is, hogy mennyire projektmenedzsment egy ilyen feladat egy nő életében. Te ezt hogyan élted meg? Mert nyilván most már, ahogy mondtad, nagy kamaszaitok vannak.
2: Elég sokáig otthon voltam 5 évet a 2 gyerekkel. Akkor gyakorlatilag csak velük voltam, és minden időmet rájuk szenteltem, én eléggé háttérbe szorultam. Most már ugye nagyok, több időm van, ugye a munkát is ezért tudtam váltani, és jobban tudok erre koncentrálni, de szerintem amíg kicsik, addig sokkal nehezebb magunkkal foglalkozni, magunkat előtérbe helyezni.
1: Igen, ez fogalmazódott meg bennem is, meg így hirtelen föl is írtam magamba, ez a háttérbe szorultam, és ez nagyon fontos erről beszélni, hogy a nők esetében, ugye divatos most én időről beszélni, igen, de ez nem feltétlenül erről szól, hanem arról, hogy ahogy te is mondtad, hogy még a kamasz gyerekeknek is te teszed, igen, ki reggel, hogy ezt is ezt a vitamint vedd be, vagy a férjednek, de ez aki foglalkozik velem kérdése, hogy ilyen irányba is vannak üzeneteitek, vagy erre is fókuszáltok?
2: Abszolút, igen. Tehát ugye ez az egyik üzenetünk, hogy van kifejezetten nőknek szóló vitaminjaink. Ugye úgy gondoljuk, hogy ha egy nő egészséges, kiegyensúlyozott, boldog, akkor ugye ezt tudja sugallni a családja és a gyerekei meg a környezete felé. És nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, megelőzzünk betegségeket, tehát a prevencióra is próbálunk figyelni, és ezt ennek is hangsúlyt adni.
1: Hogyha már itt tartunk, és kifejezetten, ugye, akár nézhetjük a 40-es korosztályt, mm-hmm, is a nők esetében, itt mi az, amire egy nőnek oda kell figyelnie?
2: Hát én tudnám javasolni, hogy aki tud, az évente egyszer egy nagy labort csináltasson. Ugye ma már azért lehet olyanokat is kérni, hogy B-vitamin szint, D-vitamin szint, antioxidáns szintet, hormon szinteket megnézni, és ezt fontos lenne évről évre kísérni, és akár leülni egy dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval, aki meg tudja mondani, hogy tényleg mire van szüksége a szervezetednek, mire érdemes figyelni, hogyan étkezni, hogyan sportolni, mert szerintem ezzel nagyon sok mindent meg lehet előzni, és szinten lehet tartani az egészségünket.
1: Egy nagyon érdekes dolgot mondtál, Ági, hogy érdemes mondjuk egy hölgynek 40 évesen elmenni évről évre, mm-hmm, vizsgálatra, hogy tudja, hogy a szervezetének mire van szüksége. És akkor most, hogyha eltávolodunk a nőktől, boldog-boldogtalan tudja, hogy hát igen, lehet, hogy kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy valamilyen vitamint szedni, de ezek nem tudatos döntések, hanem sokszor csak impulzusok által hirtelen, mm-hmm, fellángolások. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
2: Hát jól csinálni szerintem tényleg úgy lehet, hogyha az ember elmegy, és csináltat egy labort, és megnézi a különböző vitamin szintjeit, antioxidáns szintjeit, hormon szinteket 40 éves kor után.
1: Ugye, hát és nem csak találgat.
2: És nem csak találgat, igen, mert ugye szerintem ugye reklámokból lehet hallani, hogy 2000 mg C-vitamin, nem tudom hány ezer mg D-vitamint kell szedni, és ez alapján az emberek össze-vissza mindent szednek szezonálisan, egy hétig, két hétig, három hétig össze-vissza, és csodát várnak. És nem így működnek. Vannak vitaminok, amiket tényleg lehet minden nap egész évben szedni, és érdemes is. Van, amit érdemes kúraszerűen, hogyha mondjuk kiderül, hogy valaki vashiányos, és érdemes megbeszélni egy szakemberrel, hogy milyen vitaminra van szüksége.
1: Ugyanez igaz a gyerekek esetében is? Tehát ott is kellenek vizsgálatok? Vagy ott azért vannak általános olyan immunerősítők, ami nagy valószínűséggel egy bizonyos életkorban szükséges lehet?
2: Szerintem ott vannak általános immunerősítők, ugye kicsi gyerekek, akik könnyebben megfáznak, még minden betegséget megkapnak, ott érdemes egy immunerősítőt szedni, főleg az őszi-téli tavaszi időszakban, illetve hát ott is nyilván érdemes, főleg, hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy valamilyen hiánya lehet a gyereknek, akkor egy vérvétellel ezt ellenőrizni.
1: És ami nagyon érdekes, és a nevetekből is adódik, és erről még nem beszéltünk, ugye a Stilla Drops. A Drops az cseppeket, igen, jelent, és ez nagy mértékben meghatározta a ti termékfejlesztéseket, illetve gondolkodásotokat, ha jól tudom, és hogy kérlek, mesélj erről is.
2: Ja, egyébként a Stilla is cseppet jelent latinul, tehát csepp-csepp, ahogy így vesszük. A Drops az csak jött utána.
1: Azt talán, amit sokkal többeket meg tud szólítani.
2: Igen, igen. Pedig a Stilla is szerintem egy szépen hangzó, kicsit ilyen nőies hangzású szó. Az ötlet alapvetően a férjemtől jött, neki volt egy betegsége, és utána több étrend kiegészítőt kellett, hogy szedjen, ugye ez általában kapszulák, tabletták formájában. Egy idő után nagyon elege volt, hogy ennyi kapszulát és tablettát kell szednie. Kutatott is utána kapszuláknak és tablettáknak a hasznosulása általában 10 és jó esetben 30% között van.
1: Be kell szednünk rengeteg kapszulát ahhoz, hogy valami minimális hatás legyen,
2: így
1: azt
2: van,
1: mondod?
2: Igen, igen, és nagyon sok bennük a töltőanyag, stabilizátor, emulgálószerek, tartósítószerek, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt egy más koncepcióra lehetne helyezni. Nyomul nagyon sok kutatás van, hogy azért folyékony alapú étrendkiegészítőknek sokkal magasabb a hasznosulása, 80, akár 90% fölött. És az volt a koncepciója, hogy ez nem egy alkoholos bázis legyen, hanem víz. Ugye a testünknek is azért 70% a víz. és keresni egy olyan, nekünk van egy huminsavas mátrixunk, ami segíti a hatóanyagok hasznosulását, már önmagában is nagyon sok nyomelemet tartalmaz, egyébként segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait, is tele van antioxidánssal, és hogy emellé tényleg úgy összeállítani a hatóanyagokat, hogy azok szinergikusan hassanak egymással, pici növényi hatóanyagokat is vinni bele, ami a vitaminokkal jól tud hasznosulni. Egy olyan étenkiegészítő családot szeretett volna létrehozni, ami tényleg, hogyha valaki azt hallja, hogy Stilla, az a minőség, tisztaság és a tudatossággal legyen egyenlő. És ezt szeretnénk építeni.
1: Volt ebben szakmai tanácsadótok?
2: Van, persze, együtt dolgozunk egy fejlesztő csapattal, magyar fejlesztő csapattal, dietetikussal, orvosokkal, és ugye most már van egy kozmetikai termékcsaládunk is, úgyhogy van egy fejlesztő kozmetikusunk is.
1: Tehát ez egy lassú, szép lassú építkezés. Igen. Volt. Mivel indultatok? Mi volt az első?
2: Az első termék?
1: Igen.
2: Az első termékünk a Ferox volt, a vas.
1: A nők vaspótlása.
2: A nők vaspótlása, igen, igen. Az akkori fejlesztő csapatunk, azóta váltottunk. Ott a hölgynek volt komoly vashiánya, és nem talált olyan vasat a piacon, ami megoldotta volna az ő vas problémáját, mert vas infúziót is kapott, és ez az ő ötlete volt, hogy a vasat kellene kidolgozni.
1: Mennyi idő egy ilyen terméknek a fejlesztése? Ez gyorsan megy?
2: Nem. Nem, ki kell kísérletezni, főleg nálunk, mivel folyékony alapú, és ugye meg kell találni, hogy mi az a pH értéknek kell, hogy megfelelő legyen, melyik hatóanyag hogyan reagál, mennyit lehet beletenni.
1: És akkor még nem beszéltünk a termékek ízéről,
2: így van,
1: ugye, hogy így a fogyaszthatóság az is a porondon legyen. Ebben egyébként mennyire vesztek ti részt ebben a fejlesztő munkában?
2: Abszolút, abszolút részt veszünk. Tehát ötletünk van, sokat kutatunk, és akkor konzultálunk ugye orvosokkal, fejlesztőkkel, hogy mi az, amit mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak, és akkor a végére összeáll a termék.
1: És egy termékből, ugye a vaspótlás igen. kapcsán indultatok el, hol tartotok most? Mert említetted, hogy most már egyébként egy kozmetikai termékcsalád fejlesztésébe is belekezdtetek, de hogy hány terméknél?
2: Most már azt hiszem, hogy 18 körül tartunk.
1: 4 év alatt.
2: Igen, igen.
1: Tehát akkor ez egy viszonylag gyors építkezésnek mondható, és egyébként visszatérnék oda, hogy boldog-boldogtalan egyébként mindenféle szert, illetve táplálékkiegészítőt szed, ugye vagy hiszünk a reklámnak, vagy éppen adott esetben egy termék csomagolásának, de hogyan lehet úgy az információkat eljuttatni a lakossághoz, hogy ez egy tudatosabb prevencióvá váljon? Mit tapasztaltok?
2: Hát én nem gondoltam, hogy az edukációs rész az ennyire fontos, és ennyire lassú lesz. Az emberek egyrészt nagyon árérzékenyek itthon, meggyőződésük, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy csak mondok egy példát, hogy a magnéziumnak hány fajtája van, formája van. Ugye oxid, laktát, citrát, malát, treonát, és még sorolhatnám.
1: Hogy ezek között mi a különbség, igen. hogy nekem éppen mire van igen. szükségem, hogy abból mennyire van szükségem.
2: Igen. Hogy szívódik fel, csak azt hiszi, hogyha leveszi a polcról a legalsó magnéziumot, ami a legolcsóbb, azzal ő pótolja a magnézium szükségletét, és sajnos nem így van, és egy hamis egészségtudatosságban él.
1: Igen, és hát ugye arról még nem is beszéltünk, hogy rengeteg információ elérhető az interneten, vagy akár reklámokban, de hogy hogyan lehet azt kiszűrni, hogy melyik a hiteles információ, abban hogyan lehet segíteni?
2: Hát szerintem úgy, hogy mi hiteles blogokat írunk, a Facebookon lehet azért edukatív tartalmakat megjelentetni apránként, és aki kíváncsi, aki vevő rá, és hát nyilván valahol ez egy ilyen személyes döntés is, hogy te melyik terméknek hiszel. De egyébként rá lehet kutatni a Google Scholaron, ahol hiteles forrásokból lehet például tanulni.
1: De azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, és az alapján hozzunk döntéseket, hiszen visszajuthatunk oda, hogy egy nő sok esetben a gyerekért, a férjéért, a szüleiért, tehát az egész igen. családért felel, nem mindegy, hogy ezt hogyan, milyen információk alapján teszi. Egy kicsit zenélünk, de utána innen folytatjuk Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően hitelesen tájékozódjunk, és a megfelelő, számunkra megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket vigyük be a szervezetünkbe. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyit, hogyan, de erről is beszélgetünk majd részletesebben. Ha még az alkotás folyamatához visszatérünk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy-egy termék, egy-egy új ötlet kapcsán hogyan inspirálódtok?
2: Hát inspirálódunk, egyrészt járunk külföldre, kiállításokra vannak. Például most is lesz Barcelonában a Vita Food. El szoktunk menni, nagyon érdekes lehet találkozni az új trendekkel, hatóanyagtrendekkel, lehet nézni, hogy külföldön hogyan néz ki egy-egy új étrendkiegészítő, de inspirálódunk ugye saját környezetünkből is, akár a gyerekeinkből, barátok, amikor mesélnek problémákról. Például az egyik legújabb fejlesztésünk a gyerekeknek a fókusz, mert ugye a saját gyerekeinkkel is tapasztaltuk, hogy hát mobiloznak, nyilván mindig többet, mint amennyit mi szeretnénk, videójátékok, és hogy annyi információ éri őket nap, mint nap, sokat vannak az iskolában, azért 6-7-8 óráig vannak, még utána a délutáni elfoglaltságok, hogy meg ugyanis, amikor tanítottam, érzékeltem, hogy a gyerekek figyelme évről évre azért lankadt. Tehát ha már 20 percig fel tudtad az érdeklődésüket kelteni, és tudtak figyelni, akkor már jó óra volt. És így jött az ötlet, hogy egy koncentrációt segítő készítményt fejleszünk. Ez lett a fókusz, és nagyon érdekes, mert nagyon sokan írnak és keresnek, és azért veszik, hogy hát ha az ADHD vagy autista gyerekükre, vagy figyelemzavaros gyermekünknek is segít.
1: És talán erre nem, ezen nem is gondolt.
2: Erre nem gondolkodtunk, nekem csak az általános ilyen agyi fáradtság, meg nehezebb koncentráció, ugye, mert annyi impulzus éri őket. Az ötlet innen jött. Mindig, amikor egy termékkel kijövünk, akkor készítünk hozzá egy kis videót, ahol elmondom én, vagy a Miklós, vagy közösen, hogy miért fejlesztettük ezt a terméket, és elhangzott ez a szó, hogy figyelemzavar, ugye nem az ADHD-ra gondoltam, hanem csak az általános ilyen agyi fáradtságra, és innentől kezdve nagyon sokan kérdezik, hogy és veszik, hogy erre jó-e. De már kaptunk visszajelzést, hogy segített gyerekeknek. Tehát nyilván csodát ne váljon senki, mert egy étrend kiegészítő. Az én gyerekem se lett matematika zseni. De azt én is érzékelem, hogy könnyebben fel kell reggel, kicsit összeszedettebb, könnyebben tanul, és olyan szülő is jelzett pozitív visszajelzést, akinek a gyermeke tényleg figyelemzavarral vagy ADHD-val küzd.
1: Hogyha még visszatérünk arra, hogy hogyan lehet jól választani étrendkiegészítőt, akkor mi az, ami segíthet benne? Mert ugye a hiteles tájékoztatást azt kihangsúlyoztuk, de ugye itt egyrészt rengeteg az információ, nehéz eligazodni, ott van a határ annak, hogy túlmagyarázzuk a dolgokat, tehát hogyan lehet ezt hitelesen, nem túl kevés, nem túl sok, ti hol találtátok meg az egészséges egyensúlyt?
2: Hát próbálunk viszonylag egyszerűen és érthetően kommunikálni, nem túl sok szóval, bár ez néha nehéz pont azért, mert annyira benne vagy, és neked már nekem már mondjuk a szakkifejezések
1: az
2: is
1: természetes.
2: És akkor igyekszem valakitől tanácsot kérni, hogy megnézem, hogy ezt te érted, amit mondok.
1: Meg hát a gyakorlati példákat gondolom be kell hozni, ami még segíthet. Egyébként milyen visszajelzéseket, hogy szoktatok visszajelzéseket kapni?
2: Igen, hát egyrészt ugye van egy Google értékelés, lehet minket értékelni Google-on, de szoktak írni vásárlók, hogy fú, ezt már szedem egy hónapja, végre segít, nagyon örülök, hogy nem kell kapszulákat lenyelnem, megoldotta ezt vagy azt a problémámat.
1: Egyébként szerinted ma a vásárlók tudatosabbak, tehát valóban tudatosabbá váltak itt a sok információ hatására, vagy inkább csak az információk között bolyonganak?
2: Úgy érzem, hogy tudatosabban bolyonganak az információk között.
1: Ez egy nagyon jó válasz.
2: Hogy mindent összeolvasnak, de igazából hatóanyagok szempontjából nem túl tudatosak. Én is azt gondoltam, tehát mondom, hogy mindig érdekelt az egészséges életmód, és én is azt gondoltam, hogy fú, mennyi mindent tudok, meg én biztos jó vitamint választok. Egészen addig, amíg nem kezdtem el tényleg mélyebben foglalkozni vele, és megismertem, ugye, hogy minek hányfajta formája lehet, hogyan hasznosul, mivel érdemes együtt szedni, mit lehet összetenni. Egész más már a rálátásom így.
1: Igen, ez a minél többet foglalkozunk valamivel, igen, akkor rájövünk, hogy minél, mennyivel, igen, kevesebbet tudunk. Ugye említetted azt, hogy külföldről inspirálódtok, igen, tehát azért van egy hazai tudásotok, ott a magyar alapanyag, illetve arról még nem beszéltünk az alapanyagokról részletesebben, és említetted a visszajelzések beépítéseit. Melyik áll egyébként hozzád a legközelebb ezek közül, vagy mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Engem leginkább a hatóanyagok, és nyilván azt, hogy még nagyon sok tervünk van, de ez egy lassú folyamat, hogy anyagilag azért mi finanszírozzuk a céget.
1: Mennyire nehéz egyébként, ugye említettük a konkurenciát. Itt egy telített piac volt, amire beléptetek 4 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz ezen a piacon a helyet kialakítani, hogyha egy új vállalkozásról beszélünk?
2: Szerintem nagyon nehéz, de az elején érdemes szerintem eldönteni, hogy inkább a marketing és a gyors pénzszerzés a cél, vagy pedig valaki céget épít. És mi inkább céget építünk, és hosszú távon gondolkodunk. Ez egy lassabb folyamat, de, mint említettem, tényleg azt szeretnénk, hogy egy idő után a Stilla az a tisztaság és a minősége legyen egyenlő.
1: Említetted a csomagolást, említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsátok a vásárlókat. Ebben is volt segítségetek? Szakmai tanácsot kértetek?
2: Persze, igen, dolgozunk együtt külsős szakemberekkel, akik nyilván az idő folyamán volt, aki maradt, volt, aki változott, de igen, szerintem érdemes mindig konzultálni.
1: Ez önazonos egyébként? Tehát beleszóltok az ilyen jellegű marketing munkába?
2: Beleszólunk, nyilván mi is olyannal tudunk együtt dolgozni, aki velünk, aki a mi gondolkodásunkat megérti.
1: Beszéltetek arról, hogy mennyi kockázatot vállaltok be családként, amikor nekiindultatok ennek az egésznek? Mert ugye beszéltünk, hogy egy telített piacra nagy konkurencia van, belépni egy olyan új termékkel, amit a fogyasztók, a vásárlók nem igazán ismernek, vagy nem feltétlenül értik, hogy mi ennek a hozzáadott értéke. Igen. Mekkora kockázatot vállaltatok?
2: Hát szerintem nagy kockázatot vállaltunk, de arról érdekes, sosem beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, hanem szerintem annyira hiszünk a termékben, hogy szerintem nem volt B-tervünk. Nagyon szeretjük, ugye 4 gyereket nevelünk, 2 az enyém, 2 a férjemé, közös gyerekünk nincs nekünk, kicsit a Stilla lett a közös gyerekünk.
1: Egészségmegőrzésről beszélgetünk, prevencióról, arról, hogy ebben a világban nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog vállalkozást építeni, méghozzá ugye ti a férjeddel egy közös vállalkozást, igen, építettetek, vagy építetek folyamatosan, 4 éve kezdtetek bele ebbe a közös munkába. Ez, bár az elején mondtad, hogy azért viszonylag könnyen, vagy 4 szem közt mondtad, hogy könnyen dolgoztok együtt, de azért ehhez gondolom bizonyos szabályokat időközben le kellett fektetni, hogy ez a gördülékeny munka, ez ne menjen a család élet rovására, vagy kárára. Volt ilyen?
2: Volt ilyen, de mindig felrúgtuk, hogy ezt nem sikerült tartanunk. Nem, szerintem egyikünk se tudta, hogy milyen lesz együtt dolgozni, és meglepően könnyen ment. Mi életünknek egy kicsit későbbi szakaszában találkoztunk, már 30-as éveim végén voltam, férjem meg idősebb is nálam. Szerintem ezt a kapcsolatot másképp értékeljük, meg érettebb fejjel mentünk bele. És a közös munkát szerintem most már úgy éljük meg, hogy kicsit azokat az éveket bepótoljuk, amiket nem együtt töltöttünk. Úgyhogy ha még van is összezördülés köztünk, az általában nem a munka miatt szokott lenni. De volt ilyen, hogy lefektettük, hogy hétvégén nem beszélünk munkáról.
1: Vagy a családi vacsoránál, igen, születésnap.
2: Igen, azt mondjuk sikerül betartani, de így összefolyik nálunk. De ezt nem érzem tehernek, mert szerintem mind a ketten annyira szeretjük, hogy nem probléma. Mondjuk néha van ilyen, hogy jó, most már hagyjuk abba, és beszéljünk valami másról, vagy menjünk el moziba. De nem tudok ilyen történetet mesélni, hogy mi munkán veszekedtünk. Persze vannak nézeteltéréseink, de szerintem meg tudjuk normálisan beszélni.
1: Volt olyan mondjuk esetleg, hogy te egyik vagy másik termékfejlesztését fontosabbnak gondoltad, vagy hogy mondjuk más sorrendben haladjatok, vagy ebben egyetértés volt?
2: Tud ilyen lenni, meg olyan is van, hogy van egy tervünk, hogy mi hogyan jelenjen meg, és akkor ez felborul ilyen vagy olyan okból, akkor engem kiborít, mert már eldöntöttem, hogy hogyan menjenek a kampányok, és akkor újra kell szervezni. Ilyen tud lenni persze.
1: Mi a munka megosztás?
2: Én alapvetően ugye a szövegírás, a marketing, a férjem pedig inkább a pénzügyi részét viszi. meg hát ő a cégnek az ügyvezetője.
1: A termékfejlesztés, illetve az azzal kapcsolatos döntések akkor pedig közösen
2: születnek. Az pedig közös, igen.
1: Hány órát dolgoztok naponta?
2: Hát egy 8-at biztos. Úgy,
1: tehát az a minimum.
2: Igen, igen. Rugalmas a munkaidőnk, úgyhogy ennek köszönhetően egész nap dolgozhatok, hétvégén is, este is. De a lényeg az, hogy megcsináljuk azt, amit meg kell.
1: Mit adott a kapcsolatotoknak a közös munka? Változott a dinamika, vagy valami?
2: Hát szerintem elmélyült, és a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, szerintem egy, még az is elmélyült, ezt tudom mondani. És nem szerintem visszakaptuk azokat az éveket egy kicsit, amit nem együtt töltöttünk. Úgyhogy nem tudom, én nagyon élvezem a vele való munkát. Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt sportolunk, mi szeretjük eldönteni, hogy hogyan étkezünk. Úgyhogy ez a része nagyon, nagyon jó.
1: Mennyire tudatosan foglalkoztok a saját egészségetek megőrzésével? Nyilván ennek egy része az étrendkiegészítők, de azért ez egy sokkal szélesebb spektrum.
2: Így van, az étrendkiegészítők az egy pillére az egészséges életmódnak, tulajdonképpen az étkezést kellene, hogy kiegészítse, hogy a nevében benne is van, de ehhez hozzájön még a sport, alvás, stresszkezelés. Sportolni nagyon szeretünk mind a ketten gyerekkorunk óta sportolunk, ebben is jól kiegészítjük egymást, és inspiráljuk egymást. Hát ami nálunk még kis csiszolásra és javításra szorul, az az alvás. Az alvás az, amiből több kellene.
1: Azért is kérdeztem, mert hogyha egy ilyen piacon megjelenik az ember, és az edukációval foglalkozunk, az edukációról beszélünk, akkor itt a nagy egészet kell nézni. Igen. Nem tudom, hogy ti mondjuk az edukatív tartalmaitokban mennyire fókuszáltok így.
2: Abszolút vannak ilyen ajánlásaink, csak egy példát mondjak, ugye van egy alvást segítő termékünk, és ott is leszögezzük, hogy ez csak akkor segít azért, hogyha valaki ugye nem úgy megy aludni például, hogy még előtte a telefonját nézi. Vagy picit ugye rá kell hangolódni az alvásra, meg nem alkoholt inni előtte, nem enni előtte. Tehát ugye az alvásnak, alvásra ráhangolódásnak van egy folyamata, mi ebben tudunk segíteni. De ugye amikor valaki ír nekünk, hogy már egy hete szedem, és még nem történt csoda. Hát oké, de mi mindent teszel még meg mellette. De ugyanez elmondható bármely, ugye több termékre is, ugye immuntámogató, hogyha mellette nem étkezik valaki rendesen, nem sportol, nem tölt időt a levegőn, akkor önmagában egy étrendkiegészítő nem tud csodát tenni.
1: Tehát azért itt komplexen kell nézni az egész szervezetet, és akkor így lehet egy egészségesebb életet élni. Igen, nagyon sokat hallani most a longevity kifejezésről, arról, hogy másképp kell odafigyelnünk önmagunkra, és más lehetőségeink vannak. Ezekkel foglalkoztok?

0: Sok mindent szeretnétek elérni, 4 éve vagytok a piacon. Hová szeretnétek, és hogyan szeretnétek oda eljutni?
1: Hát egyrészt még vannak ötleteink, hogy milyen új termékekkel fogunk előjönni, tehát bővítenénk a portfóliót, akár lifestyle termékekkel is a jövőben, illetve hát a környezettudatosságra is szeretnénk figyelni. Az egyik ilyen jövőbeli ötletünk, hogy ugye ezeket az üvegeket ne kelljen kidobni, hanem akár ilyen újrahasznosítható, tehát hogy ne kelljen rögtön egy havi használat után kidobni az üvegeket, hanem egy újrahasznosítható zacskóban, vagy még keressük a megfelelő anyagot ehhez, hogy újra lehessen tölteni.
0: Fenntarthatóságról beszéltünk, arról, hogy ez nagyon sok mindent jelenthet egy vállalkozás életében. Annyit már említettél, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a csomagolással ne termeljen az ember rengeteg hulladékot feleslegesen. Miben jelenhet ez még meg?
1: Hát nálunk ugye hatóanyag, hogy honnan jön a hatóanyag, amit tudunk, az nyilván hazai, illetve ugye, hogy újra lehessen hasznosítani magát az üveget.
0: De nyilván ez egy hosszú út, amin már elindultatok, de hát ennek a módját és kommunikációját is ki kell dolgozni, hogy ugye eljusson a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz, ami szintén érték lehet számukra. Beszélgettünk nagyon sok mindenről, egészségmegőrzésről, prevencióról, longevity-ről, arról, hogy nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy egészségesebben vagy hosszan egészségesebben éljünk, de nem mindegy, hogy ezt milyen információk alapján és hogyan tesszük. De visszaugranék a beszélgetésünk elejére a nőkre. Onnan indultunk, hogy egyrészt a nők döntik el a családokban, hogy ki milyen étrendkiegészítőt, vagy esetleg gyógyszert szedjem, hogy egészségesebben éljünk, de hogyha itt a 40 év körüli időszaknál megállunk, vagy ennek e felett gondolkodunk, mi az, amit látsz ebben a korosztályban, ami nehézség, ami lehetőség, ami a megújulás záloga lehet, mert hogy akár ez is lehet.
1: Igen. Én abszolút jól élem meg a 40-es éveimet. Nyilván szerencsém van, hogy a férjemmel dolgozhatok együtt, és szerettem, amit csinálok. És szerencsére egészséges is vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent teszek ezért, de én nem érzem magamat 45 évesnek. A gyerekek is nagyobbak, tehát nem igénylik azt a fajta figyelmet, mint régebben. Tehát nekem ez egy nagyon jó időszakom, amikor úgy érzem, hogy több időm van magamra, a munkámra, fejben abszolút friss vagyok, fizikailag is. Ugyanakkor meg tényleg azt látom, meg ugye barátok meg ismerősök között, hogy a 40-et nagyon nehezen élik meg. Ugye van ez a, úgy érzik, hogy láthatatlanokká válnak. Párkapcsolatok is esetleg nem olyan irányba megy, ahova szeretnék. Ugye van nagyon sok nő azért, aki 40 körül szül, és kisgyereke van, ugye ez egy egész más élethelyzet, úgyhogy most nagyon sok mindent lehet látni.
0: Igen, beszélhetünk már valamennyit a kiégésről is, hogy az ember a szakmájában eljut valameddig, de onnan már nincs tovább. Beszéltünk a váltásról. Egyébként, hogyha a váltásra visszaugrunk, mit tanácsolnál azoknak a 40 körüli hozzánk hasonló hölgyeknek, akik esetleg új kihívásra vágynak, de félnek a biztonságos közegből kilépni?
1: Hát megértem, hogy félnek, de ugyanakkor szerintem, ha akkor nem váltasz, akkor utána már nagyon nehéz, és nem szabad félni, mert minden lehetőség valami újat tartogat.
0: De hogyan érdemes neki kezdeni? Ugye mindent meg akarsz változtatni egyik napról a másikra. Lehet mindent egyszerre? Vagy kislépésekben érdemes haladni?
1: Hát én ugye a saját példámon keresztül azt tudom mondani, hogy kislépésenként lehet haladni, de én nem bántam meg, hogy váltottam.
0: Mi az, amit ma már másképp csinálsz anyaként, nőként, társként, mint korábban? Változtál?
1: Biztos változtam, persze, hát egyrészt a gyerekekre nem kell már annyit figyelnem. Ugye kamaszokkal sem könnyű, más problémákat hoznak a kamaszok. Hát többet tudok magammal foglalkozni. Ugye másképp sportolok, azt tudom, hogy alvásomra többet kellene figyelnem, másképp étkezem is, és nyilván ugye a labor eredményeim alapján én szoktam konzultálni egy étkezési tanácsadóval, és ezek alapján válogatom össze, hogy milyen vitaminokat és étrendkiegészítőket szedek.
0: Hogyha itt a 40 év körüli korosztályról beszélünk, akkor ugye a perimenopauza vagy a menopauza egyértelműen már a képben van, a hormonális változások. Egyre többet azért hallani erről, de szerinted elég információ jut el az érintettekhez?
1: Hát szerintem most már, akit érdekel, nagyon sok információt talál és hallhat erről. Egyre nyíltabban beszélnek erről, ugye ismert színésznők is,
0: felvállalva a saját sérülékenységüket és útjukat.
1: És útjukat, így van. Érdemes odafigyelni, érdemes szerintem megnézetni, hogy a hormonszintek hol tartanak,

0: mert ezek nagyon sok információt tartalmaznak, és segítenek abban, hogy hogyan lehet könnyebbé, jobbá tenni ezt az életszakaszt.
1: Inkább a nőkről beszéltünk eddig, de ebben az életkorban azért a férfiak szervezete is változik. Erre is van megoldás? Vagy őnáluk milyen problémák merülnek fel? Férfi változókorról is beszélünk pár szót.
0: Hát úgy tudom, hogy náluk ugye azért az izomveszteség, a prostata problémák, tesztoszteron szint csökkenése, ezek jelennek meg, de itt, egyébként itt is majd lesz olyan termékünk,
1: tehát itt is vannak gondolataitok ezzel kapcsolatban. Az élet hozza az újabb és az újabb ötleteket. Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy a gyerekeitek lássanak ebből a történetből, a ti történetetekből?
0: Hát azt látják, hogy az életmódunkra odafigyelünk, ugye ezáltal ők is azért sportolnak, táplálkozásuk is szerintem elég jó. Azt látják, hogy sokat dolgozunk, és azt látják, hogy sok kitartás kell ahhoz, hogy egy céget felépítsen valaki.
1: Hogyha röviden vagy egy mondatban kellene megfogalmazni, neked mit jelent ma az egészség, tudatosság, és változott-e az, hogy mit értesz alatta az utóbbi években?
0: Hát változott, letisztultabb lett, akár beszélhetünk a kozmetikumokról is. Én régen imádtam mindenfélét magamra kenni össze-vissza. Jó volt az illata, vagy tetszett az állaga. Ma már azért kifejezetten a saját bőrömnek megfelelő tiszta kozmetikumot használok. Többek között ezzel jöttünk ki, ezzel is nagyon érzékeny bőröm van. Én perimenopauzát még nem érzékelem. A hormon szintjeim is jó, de például a bőrömön érzem, hogy sokkal érzékenyebb, mint régebben, vagy még érzékenyebben, mindig érzékeny volt, és nem mindegy, hogy mit teszek rá, nagyon könnyen reagál.
1: Tehát itt a tudatosság szót kell aláhúzni. Igen. Mi az, ami most előttetek van, vagy előtted van, emberileg, szakmailag, mi minden van a bakancslistádon?
0: Hát szakmailag igyekszünk külföldre is teljeszkedni, az Amazon a cél, és még itt vannak feladatok előttünk, de reméljük, hogy ősszel már megtalálhatóak lesznek ott is a termékeink. Ez nem egy kis feladat. Emberileg ugyanaz a tudatosság, és edukálni az embereket arról, hogy jó minőségűek a termékeink, és érdemes prevencióra nagyon nagy hangsúlyt tenni.
1: És akkor visszajutunk a longevityhez, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig, de hogy hogyan élünk. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, Ági, hogy ma itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen.
1: Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: bella ragazza. Americana,
1: eh? 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek utánjáró kedvezményeknél vannak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyereket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban. A GKI méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. A gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért ennél magasabb bizalmi indexet. A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg. A közlemény szerint a javuló index a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható. A 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tiszapártra 69, a Fideszre 23% szavazna a választani tudó állampolgárok közül. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók csaknem kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A válaszadók háromnegyede valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23% szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. A visszahívást azzal indokolták, hogy nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzésen végzett vizsgálat. A Herbária ZRT a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek árát. A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók.
1: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: 300 ezer lépés a léleknek. Indulj zarándokútra a Balaton körül. A Balaton Camino, vagyis a magyar tenger körüli zarándokút olyan, amit mindenkinek érdemes volna legalább egyszer az életben végigjárnia. Az ezerarcú Balaton körbesétálva páratlan élményeket tartogat. Persze mindez szezonon kívül még inkább izgalmas. Bárhonnan is indulunk, az alapító három barátnő itinere álljon példaként előttünk, hiszen oly mértékben osztja meg a városok közötti távokat, hogy az éppen kényelmes és ideális a fáradt lábainknak. Ezek alapján a 10 nap és 200 kilométer alatt, amely végig a bicikliúton fut végig, a következő állomások javasoltak. Balatonboglártól Balatonszárszóig 16 km. Balatonszárszótól Siófokig 21 km. Siófoktól Balatonakaratjáig 17 km. Balatonakaratjától Alsóőrsig 24 km. Alsóőrstől Tihanyig 15 km. Tihanytól Balatonszepezdig 22 km. Balatonszepezdtől Szigligetig 23 km. Szigligettől Keszthelyig 20 km. Keszthelytől Balatonfenyvesig 26 km. Balatonfenyvestől Balatonboglárig 18 km.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Massive Attack egy elektronikus zenét játszó brit könnyűzenei együttes Bristolból. Sun System zenekarként kezdték meg működésüket angliai pinceklubokban még a 80-as években. Második nagylemezük már a 90-es évek brit zenei világának egyik meghatározó elemévé vált, műveiket pedig később is felhasználták filmekben, sorozatokban, aláfestő zeneként. Eddig 6 nagylemezt adtak ki, emellett több maxi és filmzenei albumot, és más együttesekkel együtt készített dalaik, illetve lemezeik is megjelentek.
1: Trend Night.
2: Természetesen meghallgatunk egy felvételt már is a Massive Attacktől itt a különleges zenei válogatásban.

0: Louder now. Help me out. Come on, ladies. Let's talk about sex. All right. Ladies, all the ladies, help me out. Come on, ladies. Let's talk about sex. All right.
1: Let's talk. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több mint 300 ezer adózó adataiban talált hibát a NAV. Változás a Széchenyi pihenőkártyáknál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az postai címre kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésre álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze, írja a HR portál. Biometán üzemmel bővíti a szarvasi biogáz üzemet a MOL. A társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a MOL csoport első biometán üzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon. A fegyveres konfliktusok és a geopolitikai bizonytalanság ellenére az idén-nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság. Egy nemzetközi felmérés szerint az európaiak csaknem 4/5 tervez nyaralást, a válaszadók majdnem fele pedig többet is költene. Európában a 2026-os nyaralás átlagos költsége 2089 euró. A Holiday Barométer szerint ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Nyugat-Európában a legmagasabb a büdzsé, míg Dél-Európában és Kelet-Európában alacsonyabb. Romániában bekerült 2025 legnézettebb mozifilmjei közé a Hogyan tudnék élni nélküled, derül ki a Bukaresti Országos Filmközpont statisztikai évkönyvéből. A Demjén Ferenc slágerekre épülő Kirádi Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjátékot csaknem 133 ezer fizető néző látta, amivel a rangsor 19. helyét foglalja el. Ez az első alkalom, hogy egy magyar alkotás felkerült a Bukaresti Országos Filmközpont top listájára.
1: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Máshol még sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Sokfelé erős lesz a szél. Hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet, a naposabb nyugati és délnyugati tájakon, valamint északkeleten lehet melegebb az idő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mintezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

Trend FM 94.2. Gazdaságban

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember, Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyogirtási program. A szakemberek elsőként a lárvák ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárást alkalmaznak a tenyészőhelyeken. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Sokan elrontják a családi adó kedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vérszerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a három gyerekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a tovább tanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retrojelző nem véletlen, korhű 70-es-80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Big Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
0: Trend Nights.
1: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
0: Trend Night.
1: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

Különleges zenei válogatás este 7 és reggel 6 óra között, amit most a Jazzanova egyik dalával folytatunk. A csapat német DJ-kből és producerekből verbúválódott 1995 óta aktívak sokunk örömére, hiszen rengeteg nagyon jó muzsikát, remixet és válogatás lemezeket köthetünk a nevükhöz. Az eklektikus társulat Berlinből indult, mindig fejlődnek, mindig változnak. Köszönhető ez leginkább a résztvevők sokszínű egyéniségének, illetve eltérő zenei világának. Szerte a világon tetten érhetőek a fesztiválok, illetve a legjobb klubok színpadain, és egy saját rádióműsort is köthetünk hozzájuk, ami hetente jelenik meg. Még mindig termékenyek, új projekteket terveznek, az biztos, hogy fog még hallani róluk az igényes zenét szerető közönség. Íme most az egyik kedvencünk a Jazzanova tollából, a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: you mix musics? Did you get hybrids?
1: Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Nights.
1: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.